0: esetében, hogy Kínát milyen veszélyesnek tartják. Szóval ez nagy dolog egyébként, hogy ők most személyesen találkoztak, hogy Trump vállalta, hogy elutazik Kínába, vagy hogy értékeli ezt, és hogy alakult ki egyáltalán ez a helyzet, hogy hajlandóak voltak egymással találkozni.
1: A találkozónak a legnagyobb eredménye az, hogy megtörtént. Itt olyan strukturális erők feszítik egymásnak a két nagyhatalmat. Tehát itt ugye egy relatíve hanyatló, meg egy felemelkedő nagyhatalomnak az együttéléséről van szó, amit valahogy menedzselni kell. Tehát ezt a versengést, ezt az egymásnak feszülést, ezt muszáj valahogy kezelni. Tehát, hogyha nem dolgoznak aktívan azon a vezetők, hogy ne csúszson ki az ellenőrzés alól a két országnak a versengése, akkor abból baj lehet. És ezért ezt mind a két ország vezetése felismerte, és ezért mind a ketten hajlanak arra, hogy kommunikáljanak. Most tavaly is volt egyébként már Trump-Xi Jinping csúcs találkozó, csak ez nagyon rövidre sikeredett, és ez nem egy hivatalos állami látogatás keretében történt meg, hanem Dél-Koreában egy másik ilyen több oldalú találkozónak a margóján. De a tavalyi egy különleges év volt, hiszen az első éve volt Trumpnak, és nem feltétlenül Kínával akarta tölteni, de egész egyszerűen muszáj, hogy a két szuperhatalomnak a vezetője időről időre leüljön, és a legproblémásabb ügyeket így próbálják elsimítani, hogy nehogy kikerüljön a kontroll alól a kapcsolat. És hát ezt mind a két vezetés fölismerte, úgyhogy mert tavaly elhatározták, hogy idén lesz csúcs találkozó. Ugye Trump meg volt, tehát még a tavalyi konkrétan Dél-Koreában megtörtént találkozón beszélték meg azt, hogy idén Trump Kínába, Xi Jinping pedig az Egyesült Államokba látogat. Tehát idén két csúcs találkozó mindenképpen lesz, ha csak nem történik valami probléma, amire most éppen a Trumpnak a talán meggondolatlansága miatt van esély. Meg még az is lehet, hogy még két találkozó lesz, hiszen idén G20 meg APEC csúcs találkozón is lesz lehetősége Xi Jinpingnek meg Trumpnak találkozni. Tehát a ideális esetben négy csúcs találkozóra sor kerül idén. Erre szükség is van. Tehát ugye zajlik tulajdonképpen a kereskedelmi háború, a technológiai háború, a kiberversengés, a katonai fegyverkezési verseny, Tajvan ügyéről vitatkoznak. Ugye kitört még egy háború a Hormuzi szorosnál, amit az Egyesült Államok nyakig benne van, hát ő kezdeményezett, de Kínát nagyon súlyosan érintett, tehát bőven van miről beszélniük, úgyhogy amikor összejönnek, és szépen hízelegnek egymásnak, és valaki így rájuk zárja az ajtót, és akkor kénytelen két órán keresztül beszélni egymással, az mindenképpen pozitív fejlemény, mert amíg kommunikálnak egymással, addig van esélye annak, hogy a versenynek a legveszélyesebb területein tompítsák a feszültséget. Magán a csúcs találkozón tehát ilyen konkrét megállapodást nem írtak alá. Tehát nem adtak ki közös nyilatkozatot, nem tartottak közös sajtótájékoztatót, nem történt meg egy olyan esemény, ami egyébként Putyin és Xi Jinpingnek a 5-6 nappal későbbi találkozón megtörtént, hogy leültek a felek, és akkor az elnökök jelenlétében 21 néhány konkrét együttműködési megállapodás különböző életterületről aláírtak az illetékes miniszterek. Ilyenek nem történtek. Tehát tulajdonképpen az amerikai-kínai csúcs találkozónak semmiféle írásbeli nyoma nem maradt. De mégsem mondanám azt, hogy ez teljesen felesleges volt, mert a kommunikáció az önmagában is fontos, és hát egészen mivel még ugye Trump ezt a megjegyzést nem tette a tajvani elnökkel való közvetlen kommunikációjáról, úgy tűnt, hogy abban legalább sikerült megegyeznünk, hogy egymásnak a legérzékenyebb tyúk szemeire nem fognak taposni, tehát továbbra is így korlátok között tartják egymásnak a szutyongatását. Hát most ez lehet, hogy majd megváltozik, ezt a következő napokban fogjuk meglátni, hogy kinek miként reagálnak Trumpnak erre a megjegyzésére.
0: Most, ha nem volt közös sajtótájékoztató, akkor nem tudom, hogy a sajtó ezt honnan veszi, de a következőt olvastam egy cikkben, hogy az amerikai elnök állítólag közös amerikai-orosz-kínai fellépést javasolt a hágai nemzetközi büntetőbírósággal szembe Xi Jinpingnek, mert hogy szerinte az USA-nak, Kínának és Oroszországnak egybeesnek az érdekei ezzel a szervezettel szemben. Erről a felvetésről mit gondol? Ez a három fél azért nem a legnagyobb barátok, de lehet, hogy van olyan ügy, amiben együtt tudnának kiállni.
1: Hát én azt gondolom, hogy ez inkább Trumpnak a írói munkásságához tartozik ez az ötlet. Ennek nincs realitása. Amennyire tudjuk, ezt nem is Pekingbe vetette fel, ezt jó a később, tehát már hazaérkezve jelezte, hogy ő ezt így felvetette. Itt ezt az önműsorban említettem, hogy minden ilyen találkozónál az történik, hogy leülnek a vezetők, tárgyalnak egymással, utána mind a két fél kiad egy-egy ilyen közleményt, egy úgynevezett readoutot arról, hogy miről beszéltek, mire jutottak. Ha az ember összeveti ezt a két közleményt, akkor az érzése nagyon gyakran, hogy nem is ugyanarról az eseményről készült az összefoglaló. Most is ez volt a helyzet. Egyrészt kiadtak az amerikai meg a kínaiak is egy nagyon rövid közleményt, pontosan a kínaiak egy picit hosszabbak, de az nagyon általánosságokban mozgott.

0: Utána a kínaiak azóta nem is nagyon közöltek semmit a találkozóról. Trump elpöttyint azóta, ugye Trump rengeteget nyilatkozik, hiszen folyamatosan beszél nyilvánosan, és elpöttyint, hogy erről is beszélt a Xi Jinpinggel, arról is megállapodtak, amabban is egyetértettek a kínaiak, amabban is támogatja őt a Xi Jinping. Tehát ilyeneket nyilatkozik, de ezeket a kínaiak soha nem erősítik meg. Tehát nem tudhatjuk, hogy mi az, ami valóban megtörtént, és mi az, ami hát tulajdonképpen ilyen politikai eszköz Trump számára, hogy azt gondolja, hogy ő azt mondja, hogy a kínaiak neki azt ígérték, hogy, vagy ő azt mondta a kínaiaknak, hogy, és akkor ezt ugye nem hangzott el így, vagy a kínaiak nem mondtak ilyesmit, de ezzel már készhelyzet elé állítják a kínaiakat, és akkor kénytelenek lesznek az ő alkalmazkodni ahhoz, amit ő róluk állított, tehát lehet, hogy ez egy ilyen taktika. Én nem tudom egyszerűen meg, tehát kínai forrásokból nincs megerősítése annak, hogy mi hangzott el ezzel a beszélgetésen, és hogy ezt a közös fellépést Hága ügyében felvetette egyáltalán Trump, de ezt én teljesen kizártnak tartom, hogy ez a három nagyhatalom ilyen ügyve egyeztesse az álláspontját.
1: Ön is szóba hozta már, hogy Trump után Putyin is megérkezett Xi Jinpinghez Kínába. Ennek mi lehet az oka? Tehát ők azért többször találkoznak, de itt ez is egyfajta ilyen balanszírozás a nagyhatalmak között, hogyha itt volt Trump, akkor jön Putyin is. És hogyan értékeli ezt a találkozót kínai szempontból?
0: Ez Putyinnak a 25. kínai látogatása volt, amióta hatalmon van. Tehát ez nem egy különleges dolog, hogy Putyin évente egy-kétszer ellátogat Kínába. Összesen egyébként Xi Jinping és Putyin most már majdnem 50-szer találkoztak, 40-valahányszor. 43-nál abba hagytam a számlálást, tehát elképesztően intenzív kapcsolat van. Az, hogy ők de meglátogatják egymást, az így a business as usual kategória. Most az optikája nagyon olyan most, hogy hát a kínaiak azt a üzenetet szeretnék közvetíteni mindenki számára, hogy szó nincs arról, hogy ők az oroszok háta mögött megállapodtak volna bármiben az amerikaiakkal, az oroszokat hát a lehető legrövidebb úton, módon, a lehető legmagasabb szinten tájékoztatják az amerikai-kínai megbeszélésekről. Tehát ez az optika. Valójában itt hát inkább egy szerencsés, mármint a kínaiak meg az oroszok számára szerencsés egybeesésről van szó. Putyinnak ezt a látogatását már januárban bejelentették, már mint azt, hogy az első fél évben valamikor Kínába fog látogatni, tehát itt nem valami váratlan dologról van szó. A Trumpnak a látogatása volt elhalasztva, márciusra várták, csak aztán az iráni háború miatt májusra halasztották, és így összecsúszott a két látogatás, és ezzel az a látszat a kínaiak meg az oroszok számára egyébként kifejezetten kellemes látszat keltődik, hogy itt nem formálódik valamiféle G2, tehát egy ilyen duális, globális rendszer Kína meg Amerika vezetésével, hanem hát abban a pillanatban, amikor az amerikai elnök abba hagyja a tárgyalását a kínaival, a kínaiak rögtön tájékoztatják az ügyek állásáról az orosz elnököt, és őt is bevonják ezekbe a globális játszmákban.
1: A kínai sajtó, amit ön napi szinten olvas, az hogyan foglalkozik egyébként a Putyin látogatással, meg a Trump látogatással, mennyire más a kettő optikája, mi a hangsúlyosabb, mik a fő szavak, üzenetek, amik megjelentek az otthoni újságolvasók, rádióhallgatók előtt?
0: Okay, Putyin a legnagyobb barát. Ott nincsen kérdés. Tehát ott arról lelkenezik a sajtó, hogy milyen fantasztikus az orosz-kínai barátság, és milyen mély, és a két vezető között milyen jó szoros kapcsolat van, és már nem tudom hány tucat megállapodást írtak alá ma, meg nem tudom, Putyin találkozott azzal a kínai mérnökkel, akivel még nem tudom, a 2000-es első látogatásán kisfiúként találkozott, ami nem a Putyin volt kisfiú, hanem a kínai mérnök. Tehát ott elviszik egy ilyen nagyon hízelgő, nagyon kedves, nagyon lelkes irányba ezt az egészet, mint amikor az ember egy jó barátot fogad. Trump fogadásánál a kínai sajtó nem volt ellenséges, tehát a kínai tartózkodnak attól, hogy nyíltan ellenségnek vagy riválisnak minősítsenek bárkit, beleértve az Egyesült Államokat is. Ez nyilván a első szintjén, tehát a hivatalos újságok címlapjaira jellemző, hát ott a sokadik oldal publicisztikáiban, mert pláne a kommentjeiben azért vannak csúnya dolgok, de mondjuk a tévéhíradóban nem mondják be azt, hogy amerikai rivális. Tehát a Trump-féle látogatás az nem mint egy barátnak a látogatása volt prezentálva, hanem mint egy nagyon fontos, egy globális szuperhatalom vezetőjének a látogatása, akinek a kínaiak megadták a neki járó tiszteletet, vörös szőnyeges sortüzel egyebekkel, és aki szintén megadta a tiszteletet a kínaiaknak. Tehát ezzel tulajdonképpen a kínai sajtónak a fő üzenete az, hogy Kína meg az USA, illetve az ő vezetőik azok egyen rangú felek a globális porondon. És ez volt talán a fő üzenet a kínai sajtónak. Itt egyébként, hagyj egyezem meg, hogy Amikor ránéztem Trump érkezésekor a kínai sajtónak a címoldalaira, értem szerint internetes portálokról beszélek. Hát, az első hír az, hogy Trump megérkezett, meg ugye a felső harmadában a honlapnak a Trump látogatással kapcsolatban vannak a különböző hírek, részletek, a vacsora menüsora, meg egyebek. A következő hír, kínai tudósok kifejlesztették a világ leggyorsabb kvantumszámítógépét, és erről beszámolt a Nature magazin, ugyanaz a harmadik hír, a nem tudom, Sötyál Zsuangi robotkutya futó versenyen, a 100 méteres robotkutya futásban egy kínai robotkutya megdöntötte az eddigi világrekordot. Ezt azért mondom az érdekességet, mert hogy érzékeltessem, hogy a kínaiak számára persze fontosak ezek a nemzetközi találkozók, a Kínának a nemzetközi mozgása, a csúcstalálkozók, amerikai kapcsolatok, orosz kapcsolatok, meg egyebek, de hát majdnem ilyen fontos az a belső fejlődés, ami Kínában létremegy. És hogyha belegondolunk, nem biztos, hogy 10-20 év múlva, ha visszatekintünk a mostani folyamatokra, akkor mondjuk egy Trump-Xi csúcstalálkozót értékelünk az évtized legfontosabb eseményének, és mondjuk nem annak a kvantum számítógépnek a feltalálását vagy kifejlesztését, amiből esetleg kinőhet valami nagyon nagy dolog. Vagy a robotikának a különböző mérföldköveit, amit nyilván ez a robotkutya verseny persze csak szimbolizál, de lehet, hogy ezek az igazán fontos folyamatok, és azt látom, hogy a kínaiak tulajdonképpen értik, hogy ezek az, vagy legalábbis úgy gondolják, hogy ezek is nagyon fontos folyamatok. Most nem az, hogy mit vacsoráznak a Trumpék, vagy hogyan fogalmaz Trump, amikor rossz bal lábbal kell fel az ágyból.
1: És ez az újságírók érzékelése ön szerint a szerkesztőké, vagy ez a kínai politika szemlélete is?
0: Itt olyan újságokról beszélek, ami, hogy mondjam, a sajtószabadság különféle elvei nem érvényesülnek, tehát itt az új Kína hírügynökségről, a Zsemmin Zsöpauról, tehát a kínai kommunistapárt hivatalos lapjáról egyebekről beszélek, tehát ez az, amit a kínai vezetés szeretne közölni a népességgel. Nyilván a bulvárlapok, vagy a lokális lapok azok itt teljesen másról szólnak, bár ez a tech vonal, tehát az, hogy valamilyen technológiai áttörés hírének lényegben minden napot kell lenni címlapon, ez szinte minden műfajt jellemez.
1: Pandát vitte magával haza Trump, vagy kapott-e ígéretet arra, hogy valamelyik amerikai állatkert kaphat óriás pandát Kínától?
0: Nem tudunk róla, nem is jelentették be, és maga Trump sem fecsegette erről, úgyhogy valószínűleg ilyen nem történt. Mostában Kínek nagyon, hogy mondjam, takarékosak a pandával. Japánból is visszahívták a pandáikat, és hát az amerikai, egy-két amerikai állatkertben van panda, itt is lebegtetik, hogy talán valamelyiket már vissza is hívták, mert pontosan nem emlékszem, de napirenden van tartva, nem az, hogy újabb pandákat adnának, hanem az, hogy már a régieket is úgymond nem hosszabbítják meg a bérleti szerződésüket. Ezek a pandák nem ajándékozva vannak, hanem kölcsön vannak adva ilyen 10 éves időtartamokra, és a kínek bármelyik ilyen periódusnak a lejárt, akkor döntetnek úgy, hogy visszahívják őket. Most a panda kérdés nem merült fel.
1: Oké, és akkor a bulvár kérdés az a menü lett volna, hogy ha már ön szóba hozta, akkor tud esetleg mondani valamit, hogy mit evett a két elnök, és ha esetleg összeveti azzal a menüvel, amit ön fogyasztott, amikor Xi Jinping Magyarországon járt, és mesélt itt az Európa Rádióban, hogy ott volt ezen a vacsorán. Kis adagokra emlékszem, hogy mondta, hogy nem lakott jól. Szóval, hogy ha emlékszik, hogy mi volt a menü.
0: Olvastam a menüt, annak alapján, hogy mennyiféle fogást szolgáltak fel, annak alapján arra jutottam, hogy hát ez a fajta étkezés volt, amikor nem egyfajta ételből adnak sokat, nem sokfajta ételből adnak keveset. Ez egyébként a nemzetközi protokollra erre a szinten jellemző, itt a Trump fogadásánál is. Ez volt aranyozott porcelán étkészletek, meg hatalma, tehát a lehető legmagasabb szint. Nem, és nem tipikus kínai ételek voltak, amiket felszolgáltak, hanem inkább ez a ilyen fúziós konyhának nevezném. De konkrét ételekre az igazság, hogy nem emlékszem. Tehát amikor a híreket elemzem, akkor most már sajnos elég idős vagyok ahhoz, hogy ne minden ragadjon meg bennem, és próbálok csak a fontosabb dolgokra emlékezni. Az, hogy mi volt az előétel, ez sajnos már kicsúszott az emlékezetemben.
1: Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben Salád Gergely kínakutatót hallották.
2: Református híreinket elolvashatják, riportjainkat és műsorainkat meghallgathatják rádiónk honlapján is, europaradio.hu.
1: Kedves hallgatóink, a kitekintő végéhez értünk. Műsorunkat visszahallgathatják rádiónk honlapján, az europaradio.hu portálon a hangtárban. Észrevételeiket a véleménykukac europaradio.hu címre várjuk. Búcsúzik a szerkesztő Hegedűs Márk. Köszönöm figyelmüket, vigyázzanak egymásra, a viszonthallásra.
2: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsorát hallották.

0: mi sem nagy számít.
1: 4 óra. Hírek az Európa Rádióban.
2: Az Európa Rádió híreit hallják, köszöntöm hallgatóinkat, Lénárt Vanda vagyok. Több döntést is kiemelt Magyar Péter kormányfő a kormány eheti döntései közül a Facebook oldalán. Mint írta, a kabinet egyebek között arról határozott, hogy a jövő héten benyújtja a 6000 milliárd forint uniós forrás hazahozatalához szükséges jogszabálycsomagot. A miniszterelnök közölte, emellett a koronavírus járvány idején több 100 milliárd forintért beszerzett lélegeztetőgépek ügyének azonnali kivizsgálásáról is döntöttek. Magyar Péter hangsúlyozta, eltörlik a jelenlegi pedagógus értékelési rendszert, átvizsgálják a Budapest-Belgrád vasútvonal beruházást, valamint a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara működését. A miniszterelnök úgy fogalmaz, megszüntetik a vizuális környezetszennyezést, jelentősen szigorítják a közterületeken és épületeken elhelyezhető plakátok szabályozását. Kitért arra is, hogy a kabinet a pártfinanszírozási szabályokat és a harmadik országból érkező nem magyar vendégmunkások behozatalának szabályozását is felülvizsgálja. Magyar Péter felhívta a figyelmet, hogy bizonyos területeken azonnali tiltást rendeltek el. Szintén felülvizsgálják a hulladékgazdálkodási koncessziót, fakitermelési moratóriumot hirdetnek a védett területeken, és átalakítják az akkumulátoripari beruházások engedélyezését, zárja felsorolását a kormányfő. Erősödő munkaerőhiánytól és a gazdaság növekedési kilátásainak romlásától tartanak szakmai szervezetek a harmadik országból érkező vendégmunkások magyarországi munkavállalási lehetőségeinek szigorítása miatt. A pénteki kormány szóvivői tájékoztató jelentették be, hogy a kormány szigorítja a vendégmunkások magyarországi munkavállalási lehetőségét. Első lépésként a Fülöp-szigetekről, Georgiából és Örményországból nem jöhetnek gyorsított eljárásban vendégmunkások. A Pensum Group enyerti munkaerőkölcsönző vállalat közölte, a bejelentés rövid távon a következő 2-3 hónapban leginkább a mezőgazdaság és a vendéglátóipar szezonális munkaerő igényét érintheti, ahol már évek óta főleg vendégmunkásokkal lehetett pótolni a nyáron hirtelen jelentkező munkaerőhiányt. A társaság szerint a gazdaság egészét érintő kedvezőtlen hatások középtávon fél éven belül jelentkezhetnek. A Magyar Munkaerőkölcsönzők Országos Szövetsége közölte, sajnálatosnak tartják, hogy a kormány a szakmai érdekképviseleti szervezetekkel történő előzetes egyeztetés nélkül hozta meg döntését. A szövetség közleménye szerint a jelenlegi magyar munkaerőpiacon rendelkezésre álló munkaerőtartalékok önmagukban nem elegendők a gazdaság teljes munkaerőigényének kielégítésére. Bemutatta a szociális és családügyi miniszter, milyen fejlesztések fognak megvalósulni a szociális, család és idősügyi államtitkárságon a kormány által hazahozott 16 milliárd 400 millió euró, mintegy 6000 milliárd forint uniós pénz egy részéből. Kátai Német Vilmos szerdán a Facebook oldalán tett közzé egy megfogalmazása szerint közel sem teljes listát. Eszerint megvalósul majd egy jelentős digitalizációs projekt, az Egyablakos Szociális Ügyintézés, amely összhangban van az Európai Unió célkitűzéseivel. Beemelik az egyszülős és az egygyermekes családok támogatását a családtámogatási rendszerbe, megerősítik a középosztályt, csökkentik a társadalmi és generációk közötti megosztottságot, és segítik a társadalmi párbeszédet, továbbá szeretnének kidolgozni más minisztériumokkal karöltve egy mentális jóllétet támogató iskolai programot. Kialakítanak egy 21. századi komplex, a képességtételt erősítő rendszert, támogatják a gyermekszegénység csökkentését elősegítő kezdeményezéseket, és hatékonyabbá teszik az energiaszegénység elleni küzdelmet. Hangsúlyt helyeznek majd a szociális szférában dolgozók szakmai támogatására, a kiégés megelőzésére, valamint a folyamatos szakmai párbeszédre a szociális ágazatban működő szervezetek bevonásával, írta a miniszter a bejegyzésében. Idén a tavalyinál kevesebben, a magyarok csak nem 40%-a tervez külföldi nyaralást, viszont többen választanának dél-európai úti célt, másfélszer többen látogathatnak Horvátországba, ez derül ki a Grupama biztosító és az OTP Bank országos reprezentatív kutatásából. A közleményükben kiemelték, az idei nyári szezonra a megkérdezettek 39%-a tervez legalább egy éjszakás külföldi nyaralást, ez csak nem 10%-kal alacsonyabb az előző évinél. Az úti célok terén továbbra is Horvátország, Olaszország és Ausztria alkotja a három legnépszerűbb országot. A kutatás szerint a külföldi nyaralás tervezők 61%-a választana dél-európai úti célt, ami szintén markáns emelkedés. Görögország és Spanyolország is változatlanul népszerű. Európán kívülre a megkérdezettek mindössze 7%-a menne. A tervezett összköltség átlagosan 500 ezer forint körül alakul, a gyermekes családoknál jellemzően ennél is magasabb. A nyaralás tervezők tudatosan készülnek erre a kiadásra, 61%-uknak van kifejezetten utazási célra félretett megtakarítása, és csak nem 60%-uk más nagyobb kiadásról is hajlandó lemondani az utazás érdekében, írja a közlemény.
1: Az időjárásról.
2: Vasárnap gomoly felhős napos idő várható, néhol előfordulhat zápor, zivatar, az északi északnyugati szelet élénklökése kísérhetik, a maximum hőmérséklet térségünkben 25 és 28 fok között várható.
1: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: reklám.
1: Abigail.
2: A bogyós gyümölcske. Édesapja. Szent Péter
1: esetleg.
2: Házasságon innen.
1: Katalin.
2: És a gyerek.
3: A gólya kalifa.
1: Rosti fiú esetleg. Pacsirta.
2: Pilátus testament. Szigetkék.
4: És még sok remek hallgatnivaló hangosregény.hu honlapunkon és a könyvesboltokban. Regényt hallgatni mindig öröm. Titisz hangos regény.
0: Reklámot hallottak. Mindennapi irodalom. Az Európa Rádió hangos könyve.
5: Köszöntöm a hallgatókat. Mai magazinunkban Gárdonyi Géza a Láthatatlan ember című regényéből hallanak részletet, amely a Titisz kiadó hangos könyv sorozatában jelent meg. A művet előadja Fekete Ernő.

0: Gárdonyi Géza, a láthatatlan ember. Előszó, amely utószónak is olvasható. Kérdezzétek Konstantinápolyban, ki ismeri Zétát? Mindenki azt mondja, én is. És némelyek hozzáteszik, könyvtárosa ő a császárnak és barátja a jeles Priszkosznak, bölcs és becsületes ember, a szíve arany. Hát én volnék az a Zéta. Bizony mondom, nem ismer engem senki. Igaz, hogy könyvtárosa vagyok a császárnak, és hogy Priszkosz szeret engem, de bölcs ember nem vagyok. A becsületem se folt nélkül való. És hát ember szeretetről szólhat-e az olyan, aki ölt? Öltem. Embert öltem, nem is egyet, százat. Loptam is, csaltam is. Mindezt megírtam ebben a könyvben, mintha gyónnék. A bölcsességemet is megítélhetik ebből, vagyis a bolondságomat, amelynél nagyobbat ember még nem követett el ezen a világon. Azután mondják meg majd ők is, hogy ismertek-e engem. Dehogy ismertek. Az állatok ismerik egymást, az ember nem. Még Gigia sem ismer engem, pedig feleségem és őrző angyalom, s nyitva előtte fiókom és szívem egyaránt. De azért nem ismer. Az embernek csak az arca ismerhető, de az arca nem ő. Ő az arca mögött van. Láthatatlan. Egy leány tanított erre engem. Első fejezet. 12 esztendős voltam, mikor apám eladott. Rabszolgának. Mint ahogy a csirkét eladják, vagy az epkölyket, vagy a szamárcsikót. Nem panaszolom, sírva cselekedte. Trákiában laktunk, a keletrómai birodalomban, és adóért sanyarták. Abban az időben kezdték a hunok adóját kihasogatni az emberek bőréből. A világ a hunok nevével volt tele.
1: Jönnek a hunok, hallgass!
0: Ijesztette síró gyermekét az anyja.
2: Hunokkal álmodtam,
0: morgott, aki kedvetlenül ébredt. A szegény trák embernek elhajtották a marháját, hogy a hunok ne őket egyék meg. Anyám akkoriban került a temetőbe. 6 gyermek maradt a házban, meg egy tehén. Apámnak nem volt más választása, csak az, hogy vagy engem vigyen a vásárra, vagy a tehenet. Engem vitt el. Elhajóztunk Konstantinápolyba. Apám bemeszelte a lábamat, és fölállított a piacon a pallóra, ahol a többi rabszolga is állott. Volt ott ilyen magamkorú fiú 30 is. Engem először egy ruhakereskedő kérdezett meg, utána egy zöld selyemkendős öregasszony. Apám 10 aranyat kért értem. Ellegyintették, nevették. Azután egy tógás úr jött, büszke, nagy szál ember. 2 rabszolga vert neki utat a nép közt. Attól az apám csak 2 aranyat kért. Az úr megadta. Apám akkor sírva fakadt és megcsókolt. Isten veled, emlékezzél meg rólam, ha kedvez a szerencse. Mert azért adtalak olcsón ennek az úrnak, hogy a szerencsének mindig az útjában légy. Soha nem láttam többé az én jó édesapámat. Az úr, aki megvett, nagy méltóságú barna ember volt. A fejét úgy forgatta, mint a sziklán ülő sas. Lábát úgy rakta, mint a tráklegény húsvétkor, mikor új saruban megy a templomba. Maximinos volt a neve. Ahogy hazaérkeztünk, engem először is megfüröztöttek, és szép fehér ingbe öltöztettek. A derekamat fekete szíjjal övezték át. Azután Maximinos úr magához intett, és bevitt a kertjébe. 3 gyermek játszott ott egy platánfa alatt.
3: No, itt a rabszolgátok, mondotta Maximinos úr. Teofil a neve.
0: A gyermekek akkora formák voltak, mint én. Kettő idősebb valamivel, az egyik fiatalabb. Hasonlítottak az apjukra, már amennyire tücsköket lehet egybe hasonlítani valami bivajjal. A tücskök örömmel szemléltek végig. Én is megvidultam, hiszen csak játszó pajtásnak kellek. Azonban csak hamar megismertem, hogy milyen pajtásnak. Hát olyan pajtásnak, mint amilyen pajtás a bárány, vagy a kutyakölyök, vagy a macskakölyök a vásott emberkölyöknek. Kiállítottak célba, és citrommal dobáltak.
1: Ugorj, na!
0: Ugrottam. A játék mulatságos volt, míg el nem találtak. Azután már csak nekik volt mulatságos. Később már el is bődültem, és lefeküdtem a gyepre. Akkor aztán csalánnal verték a lábam mesztelenjét. Megbőszültem. Rárohantam a legnagyobb fiúra, és úgy löktem egy fának, hogy a feje koppant. A fiúk elképedtek. A legöregebb megfordult, és befutott, a nevelőt hívta. Már akkor én is éreztem, hogy hibás vagyok valamennyire. De gondoltam, hívjanak bárkit, megmondom, hogy hogyan bántak velem a gonoszok. A nevelő csak hamar ott termett. Amint megértette, mi történt, elmeresztette rám a szemét.
1: Uram, sírtam neki, ezek a fiúk bántottak engem.
3: Nem vagy a rabszolga,
0: ordította az arcomba. Irtózatosan összevert. A házból a többi rabszolga is odafutott. Az egyiknek korbács volt a kezében. Az is megvert, de úgy, hogy a vér minden csapásán kiserkedt a bőrömből. Aznaptól fogva örökös nyaggatás volt a sorsom. Ha talán elfojtom a szenvedéseim kitörését, megunják. De én akkor alig 10 esztendős voltam, s abban a korban nem színlel még az ember. Nem bírtam mást mutatni, csak a fogam haragos fehérét. Az ellenkezésem mulattatta őket.
3: A rabszolga haragszik.
0: Milyen kacagtató. A láncra kötött kutyával ingerkedik így a gyermek. Azt nem mondhatom, hogy az apjuk és anyjuk előtt is cudarkodtak velem, csak mikor magunkban voltunk, vagy ha csak a többi rabszolga látta. Mennyire kivetkőzik a rabszolga az emberségéből, ott láttam. Egyik sem merte őket megszólni, sőt, inkább velük nevettek. Kedves mulatságuk volt, hogy bekenték sárral, vagy még utálatosabb mocsokkal az arcomat, vagy kötelet kötöttek a nyakamba, s hóhérostit játszottak.
1: Akasszuk fel!
0: A nagyobbik fölhágott a fára, és engem fölfelé húzott. A kisebbik fogta a kezemet hátul. A kétségbeesésem és az ordításom volt a mulatságuk. Vagy azt mondták.
3: Játszunk vakkoldust!
0: Bekötötték a szememet, és a szökőkúthoz vittek. Háttal állítottak a medencének, s átlöktek a vízbe. Vagy kutyát kötöttek a hátamra, s verték. Az ebb a nyakamat és fülemet harabdálta. Vagy összekötötték a két lábamat, s kényszerítettek, hogy ugrálva járjak. Mikor a rózsabokrokhoz érkeztünk, belöktek a tövises bokrok közé. Vagy mikor tengerparti sétán kísértem őket, bedobták a pálcájukat a tengerbe.
3: Hozd ki!
0: Nekem az nem volt nehéz, úgy úsztam, mint a vidra, hanem mikor megfordultam, hogy kifelé ússzak, kavicssal dobáltak. Otthon az ételembe beleköptek, vagy szemetet szórtak belé. Az ágyamba sündisznó bőrt rejtettek a lepedőm alá. A hajamat leöntötték ragasztóval, és nekem mindezt tűrnöm kellett, mert rabszolga voltam. Sokszor kértem őket sírva. Úrfiak, játszunk szépen. Ne kínozzatok engem. Én sok játékot tudok. Tudtam is, játszottunk is. De aztán, ha megunták, megint csak az én jajgatásom volt a legérdekesebb játékuk. Tán 10 napja voltam már ott, mikor egy délben sietve megettem az ebédemet, s elbújtam. A kertben bújtam el. Gondoltam, nem jövök elő, míg csak a tanítójuk nem hívja őket. Bebújtam egy sűrű tamariszkusz bokor alá, és elaludtam. Nem tudom, meddig aludtam ott, valami nagy kínra ébredtem föl. Az egyik lábam égett. Gyaluforgácsot tettek a lábam fejére, s meggyújtották. A három fiú szinte sikítozott a nagy nevetésben. Kiugrottam a bokrok alól, s nekik rontottam. Egyiket jobbra, másikat balra löktem. A harmadikat pofon csaptam, megtépáztam. A három kölyök három felé esett, magam is a fűre hemperedtem, és sírva nyálazgattam a lábamat. Az ordításra előfutottak a házbeliek. Az úr a ház erkéjén ült egy vendégével. Ő is lekiáltott a kertbe. Mi az? Válaszul az egyik rabszolga megragadott, és odavonszolt az erkély alá. Ez a kölyök, mondotta, veri az úrfiakat. Láttam, mint sárgul el a gőgös nagyúr. Láttam, hogy a vendég iránt való tekintetből mint nyeli vissza magába a mérget, s miként int a fejével, hogy vigyenek el. Ebben az intésben benne volt az is, hogy megkorbácsoljanak. Uram! Sírtam a térdemre esve. Tűzzel égették a lábamat! De a rabszolga elhurcolt. Akkor annyira megvertek, hogy mozdulni se tudtam. Csak a könnyeim folytak szüntelenül. Talán 4 nap is beletellett, mire fölkelhettem, kívánszoroghattam. Gondoltam, délelőtt van, az úrfiak tanulnak, és ilyenkor nincs a kertben senki. Hát lementem, és lefeküdtem a gyepre, a napra. Mert a beteg állat szereti a napfényt. Ahogy ott nyugszom, látom, hogy a kertben az az idegen kövérkés úr sétál, aki az úrral akkor az erkélyen beszélgetett. Csak egyedül sétált és gondolkodón. Amúgy is olyan fejfájós homlokú ember. A ruhája tejfelszínű ünnepi tóga, nem olyan széles szegésű, mint a szenátoroké, de azért olyan féle. Gondoltam, most már nem kelek föl. Ez nem házbeli, ez nem bánt engem. A kövéres úr megállt előttem. Beteg vagy, kisfiú? Erre a jóságos hangra megeredt a könnyem. Ó, uram, feleltem, mintha csak apámnak panaszkodnék. Igen, megvertek. És különösen a kupám fáj, és a hátam is nagyon fáj, és a lábam csupa fájdalom. S leeresztettem a hátamról az ingemet. Csupa sebb volt a testem, és kék-zöld az ütésektől. És ahogy ő szótlanul nézett, gyermeki bizalommal sírtam a panaszomat tovább. Úgy bánnak velem, mint a kutyával, de még rosszabbul. Tüzet raktak a lábamra, aztán azon nevettek. Senki se büntette meg őket. Azután, mikor ott feküdtem összeverten az udvaron, ők is rámestek, rugdostak, vertek. Nesze, nesze, kell pofon, nesze! Ó, uram, meghalok én itt ebben a házban, érzem, hogy meghalok. Amint így sírdogálom a keserveimet, egyszer csak ott terem Maximinos úr, és üdvözli a vendégét. Az is kezet nyújt és szól. Nem adnád el nekem ezt a kis rabszolgát? Szíves örömest, felelt Maximinos. Igen, lekötelezel, ha értéktelen kis ajándékomnak tekinted. No, úgy nem, válaszolta a vendég, hanem itt egy arany, hogy színe legyen a vételnek. Ahogy akarod, felelte Maximinos udvariasan. Darabig a kertben járkáltak még, és beszélgettek. Azután a kövér úr kézen fogott, és elvitt magával 3-4 utcán át egy 2 emeletes kis házba. Csak faház, de szép, és az alsó harmada mégis kőből épült. Azt a napot soha el nem felejtem. S az én jó megmentőm Priscos rétor volt. Magányosan élt a ház alsó felében a könyvei és írásai között, csupán egy ősz görög asszony volt a gondozója. Azaz asszony fölvitt engem a 2. emeletre, ágyba fektetett és olajjal kent be fejemtől sarkamig. Mikor teljesen fölépültem, Priscos úr 2 öltözet ruhát csináltatott nekem. Az egyik ünnepi, gyapjúból szőtt fehér ruha volt, zöld sejemmel szegett. A másik köznapi ruha, közönséges vászonból való. Reggelenként az asszonynak segítettem a bevásárlásban, azután iskolába mentem. Délután a szebbik ruhát öltöttem magamra, és a császári palotába kísértem el a gazdámat. Többnyire papíros tekercseket vittem utána a hónom alatt. De milyen büszkén vittem. A gazdám jó ember volt. Néha meg is simogatott és megveregette az arcomat. Néha tréfából Zétának nevezett.
3: Aztán, hogy ezt az asszony is hallotta, ő is Zétának hív. Utoljára rajtam maradt a Zéta név. Később, hogy az asszony előregedett, az én dolgom is megszaporodott. Nekem kellett a gazdám ruháit tisztogatnom, a saruit festenem. Én jártam a piacra, a boltba. Az én dolgom volt a lámpás megtöltése, a söprés, porolás, mosogatás is, és én minden dolgot szívesen teljesítettem. A gazdám évről évre jobban kedvelt, és különösen azért, hogy a könyveit, iratait érdeklődéssel gondoztam, porolgattam, tisztítgattam. A tanítóm figyelmeztette egyszer, hogy valami ritka erős a memóriám. Az uram megpróbált, elolvasott előttem két sort Homéroszból, aztán négy sort, aztán hat sort. Elmondtam neki hibátlanul. Magam se tudom, hogy hogyan van, de a szavak úgy beleragadnak az elmémbe, hogy amit figyelemmel hallok vagy olvasok, az többé el nem felejtem. Már a harmadik esztendőmben másolásokra fogott. Nagy javamra vált az. A császári könyvtárban csupa tanult ember másolt. Sok jó tanáccsal segítettek azok nekem, s a beszélgetéseikből is sokat tanultam. Tőlük tudtam meg azt is, hogy a rabszolgának a 8. évi rabsága után szabadsága akad. De van olyan rabszolga is, amelyik örökre le van kötve az urához. Én nem tudtam, hogy melyik rendbe tartozom, s nem is kívántam elszakadni a gazdámtól. A lefolyt 8 éven igen összeszoktunk. A gazdám akkor már nem csak a szolgálataimért szeretett, hanem azért is, mert filozófiai és történelmi témákról is beszélgethetett velem. Ismertem Platót, Arisztotelészt, Hérodotoszt, Plutárkoszt, Svetóniuszt, a filozófusokat, grammatikusokat, kicsiben, nagyjában minden tudományt ismertem. A gazdám már tőlem kérdezte írás közben a helyneveket, a dátumokat, az évszámokat. A császári levéltárban is én lettem lassanként az eleven kalendárium, a földrajzi szótár és a névlajstrom. Egy reggel különös nekem, hogy a gazdám nem szól. Én szoktam őt beretválni, és én szolgáltam be a reggeliét is. Aközben mindig elmondta, mit álmodott, s bár egyikünk se hitt az álmok jelentésében, mind a ketten találgattuk, hogy ugyan mit jelent. Hát mondom, egy kora tavaszi napon nem szól hozzám semmit. Már a reggeli tejet is betettem az asztalára, és szokás szerint megkérdeztem. Hogy aludtál, uram? Mit álmodtál az éjjel? De erre se felelt. Néha rám pillantott, és gondolkodó volt a tekintete, szinte szomorú. Mi lehette? Tűnődtem magamban. Hibáztam volna valamiben. Soha nem mulasztottam én el semmit a dolgaimban. Végre megszólalt. Mennyi a pénzünk, Zéta? Mint tegnap, uram, 75 szolidus és 303 szesztercius. És a vörös bőrzacskóban? 96 szolidus, vagyis 1 fontnyi aranynál valamivel több. Az a bőrzacskó külön fülkében rejlett. Egy fából faragott Jézus fej volt az elfödője. Arról az acskóról azt mondta egyszer a gazdám, hogy tartozik egy embernek, azé. A nevét nem mondta, és én nem is kérdeztem. A pénzt különben mindig én tartottam számon. Add ide a vörös bőrzacskót, intett bágyattan. Tégy még hozzá 4 aranyat, hogy legyen 100. Oda tettem neki a pénzt az asztalra. Gondolkodva sétált föl és alá a szobában. Én az ajtó mellett álltam és nyugtalanul vártam, mi a hiba a pénzek körül. Akkor már nem volt kövéres, s ha kedvetlenítette valami, mély ráncok verődtek amúgy is fejfájósan barázdált homlokára. Egyszer aztán megáll, és rám néz. Zéta fiam, tudod-e, mi nap van ma? Szombat, feleltem készségesen. 3. április. Ezen a napon alapította Antiókia városát Szeleukosz Nikátor, ezen a napon kezdődött nagy Heródes fiainak az uralkodása, és ezen a napon halt meg némelyek szerint a mi urunk Jézus. Igaz, bólintott rá Priszkosz, és keresztet vetett magára. Tovább sétálgatott a szobában, aztán megint megállt. Ott van a naplóim között a 440. év. Törd fel a pecsétet, és nyiss rá április 3-ára. Olvasd el. Kivettem a kis iratcsomót, levertem róla a port. Fölbontottam, és olvastam hangosan. Reggel a császár hivatott magához. Hosszan tanácskoztunk a marguszi békekötésen. A hunok királyára ugyan nem kötés, csak ránk, mireánk. Jaj, ennek az országnak, ha az a barbár felénk fordítja a lova fejét. Délután Maximinoshoz mentem. Ott egy kis rabszolgát találtam. Embertelenül bántak vele. Magamhoz váltottam. A neve Teofil. A hangom elhalkult az utolsó sorokon. Zavarodottan néztem a gazdámra. Ma 8 éve ennek, nézett rám Priskos nedves szemmel. Szabad vagy. Mintha mellbe vágtak volna, de angyal kezével. Csak néztem, nyitogattam a szememet, ébren vagyok-e. Priskos fölvette a bőrzacskót. Íme, ezt neked raktam félre. Mától fogva süveget viselhetsz, házasodhatol, magadura lehetsz, vagy beállhatsz katonának. Mától fogva csak annak köszönsz, akinek akarsz. A szemem könnybe lábadt. Ó, jó uram, rebegtem térdre esve, ne küldj el engem, ne adj nekem pénzt, hadd maradjak, ahogyan voltunk. Kelj föl, pillogott az öreg elérzékenyülten. Jól van, no. Valami szépet akart mondani, láttam a szeméről, meg az ajka mozgásáról, de csak mosolygott és pislogott, és a fejét csóválgatta. Hát, ilyen bolond ember vagy te. Könnyezve feleltem. Neked köszönhetem, uram, hogy kiemeltél az állati sorból. Neked köszönhetem, hogy világossága van az értelmemnek. Nem korbáccsal neveltél, hanem jó szívvel, szép ruhában járattál, asztalodhoz ültettél. S nem te tanítottál-e arra, hogy az ember csak a szívével érdemelheti meg az ember nevet? Bólogatott. Jó, jó, kedves fiam. Aztán elmosolyodott. Hát eljössz-e velem a barbárokhoz? A barbárokhoz? S a szívem eldöbbent. Attilához. Odám, a lidérc egye meg, felelte a fejét csóválva Priskos. Egy pár nap múltával oda kell utaznunk. Leült, és maga elé bámult. Attilához, ismételtem, mintha álmodnék. Mert ez az újság hihetetlen volt nekem. Az uramat máskor is küldözte a császár, ahová okos ember kellett, de hogyan küldheti a vadak közé? Azonban csak hamar megvilágosodott nekem a gazdám szava. A minap hunkövetek érkeztek a császárunkhoz, Theodosiushoz. Nagy süvegű, rút, barna emberek. Tigris bőr és párduc bőr a hátukon. A képük is olyan, mintha valamikor tigrissel csókolóztak volna. De a sok aranylánc úgy ragyogott, szörgött a mellükön, hogy ámulat volt nézni. Voltak valami 5-en. Az uramat minden órában hivatták az udvarhoz, vagy hozzánk szaladgáltak. Hol Krizafiosz jött, a kappanember, hol Maximinos, a császár tanácsosa, hol Vigilász, a császár tolmácsa. A házunk olyan volt néha, mintha csendes őrültek háza volna. De a császári palota még inkább. A nagyméltóságú urak mindenütt suttogtak, buttogtak, s a szemükben hol aggodalom borongott, hol pedig ravasság csillogott. A hun urak levelet hoztak a császárnak. A levélben Attila azokat a szökevényeket követelte, akik a római birodalomban lappanganak. Továbbá azt követelte, hogy az Iszter a Duna mellékén ne szántsanak vessenek a császár népei, mert az a föld az övé, és ahogyan fegyverrel szerezte, fegyverrel meg is tartja. Végül az volt a kívánsága, hogy a vásár ne az Iszter partján legyen Illíriában, hanem 5 napi járással beljebb, Naissosban, a két birodalomnak a határán.
0: Én is ott álltam a palotában, mikor a hunkövetek a levelet oda nyújtották. Az uram mögött álltam, és láttam az udvart sápadt képűnek, míg Vigilász tolmács a levelet mondatról mondatra fordította. A császár megkönnyebbülten lélegzett, mikor Vigilász a levél végére ért, ahol Attila jó egészséget kívánt a császárnak. Némi okoskodással gonosz humort lehetett volna ebben gyanítani, de törődtek is ők a szófejtéssel. A fő az, hogy Attila nem nyergel. A császár fölemelte a fejét, és szinte alázatosan nézett az öt mord hun követre. Van-e még valami izenete ő felségének? A főkövet Edekon, egy nyalkabajuszú ember, felvágta a fejét. Van. Azt izeni, hogy máskor, ha a követeket küldesz hozzá, ne holmi egy tógájú fráterek legyenek azok, hanem országot fő-fő jelesei közül valók, szenátorok vagy legalábbis konzulok. És ahogy a hun szólott, mintha csak ő volna a császár, Theodosius meg az Attila kengyel tisztítója. A császár mindenre nyájasan bólintott, azután rábízta a követeket Krizafioszra, hogy míg a válasz készül, kenje őket vajjal. A válasz napokig készült, s az én jó uramnak, ami fekete volt még a hajában, az is megőszült belé. Láttam, hogy miket ír, mert hiszen én tisztáztam neki. Ha a betűk mozogni tudnának, a válaszunk betűi térden csúsznának Attila szem elé. Gyalázat a neved, alázat. A művelt Európa hajlong a barbár Ázsia előtt. A császár alázatosan könyörgött Attilának, hogy ne engedje a népét becsapkodni a római birodalomba, meg hogy egy végleges békekötés véget küldje el a fővezérét. Mindez villámként futott át az emlékezetemen. S kérdem az uramat. És kivel mégy, uram, ha szabad tudnom, kit küld a császár? Krizafioszt, ugye? Priszkosz a fejét rázta. Nem, egy jobb képű embert. Maximinoszt. Tehát az első gazdámat. Követlek, uram, ahová mégy. Bókoltam szívem igaz érzésével. Aztán talán nem is olyan fekete az a hún, mint amilyennek festik. Gondold meg, most már ha maradsz is, szabad vagy, Zéta. Nem rendelkezek veled. Gondold meg. Meggondoltam, uram. Azok az emberek vért isznak, embervért, a csatában fölhasítják az elesett ember mellét, és a fogukkal harapják ki belőle a még dobogó szívet. Éreztem, hogy elsápadok. A vértől mindig irtóztam, ha csak emlegették is. Azonban az uramat annyira szerettem, hogy ha maradást parancsolt volna, akkor is elmentem volna utána. Veled megyek, uram, feleltem. Követlek akár a világ széléig. Na, derék, mosolygott az öreg. Hát akkor csak szedd össze, fiam, amiket gondolsz, hogy elvigyünk. A virágaimat add ki az asszonynak, a szobát bezárjuk. Aztán nézd, itt van 10 arany. Ezen végy mindenféle fűszert, amit az egyiptomi kalmárok árulnak, meg egy-néhány krokodilus bőrt, meg piros szattyánt, részgyűrűket, fülbevalókat, mindent, amiről gondolod, hogy a vadak közt hasznunkra válik. De hát, igazán eljössz velem? Ó, uram, feleltem most már a szívemnek minden melegével. Az árnyékod is inkább elhagyhat, hogy sem én elhagyhatnálak. Második fejezet. Már ugyan kitavaszodott, mikor az Iszter vizében megitathattuk a lovainkat. Fűzfák, nyírfák már javában bontogatták a levelüket, s a rétek és legelők, mintha nagy zöld bársony szőnyegekre tojássárgáját szórt volna szét valami mérföldeket lépő óriás. 10 sátorral voltunk mindössze. Az egyik Maximinoszé, az első gazdámé. Ő a császárnak a valójában való követe. A másik sátor Priszkoszé meg az enyém. A harmadik Vigilász tolmácsé, egy hunyorgó szemű vézna emberé, aki már máskor is járt

0: Reklám.
1: Abigail.
2: A Bogyós Gyümölcskert és Szent Péter esetleje. Házasságon innen.
1: Katalin.
2: A gyerek.
3: A
4: Zoszti fiú
1: esete.
2: Pilátus testament. Szigetkék.
5: És még sok remek hallgatnivaló hangosregény.hu honlapunkon és a könyvesboltokban. Regényt hallgatni mindig öröm. Titisz hangos regény.
0: Reklámot hallottak. Zenesáv. Barangolás a dallamok világában. Az Európa Rádió zenei műsora minden este 22 órától.

Rádió. Az értékek hullámhosszán.

0: 5 óra. Európa Rádió. A református értékadó. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, az Európa Rádió híreit a szerkesztőtől, Lénárt Mandától hallják. Több döntést is kiemelt Magyar Péter kormányfő a kormány eheti döntései közül a Facebook oldalán. Mint írta, a kabinet egyebek között arról határozott, hogy a jövő héten benyújtja a 6000 milliárd forint uniós forrás hazahozatalához szükséges jogszabálycsomagot. A miniszterelnök közölte, emellett a koronavírus járvány idején több 100 milliárd forintért beszerzett lélegeztetőgépek ügyének azonnali kivizsgálásáról is döntöttek. Magyar Péter hangsúlyozta, eltörlik a jelenlegi pedagógus értékelési rendszert, átvizsgálják a Budapest-Belgrád vasútvonal beruházást, valamint a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara működését. A miniszterelnök úgy fogalmaz, megszüntetik a vizuális környezetszennyezést, jelentősen szigorítják a közterületeken és épületeken elhelyezhető plakátok szabályozását. Kitért arra is, hogy a kabinet a pártfinanszírozási szabályokat és a harmadik országból érkező nem magyar vendégmunkások behozatalának szabályozását is felülvizsgálja. Magyar Péter felhívta a figyelmet, hogy bizonyos területeken azonnali tiltást rendeltek el. Szintén felülvizsgálják a hulladékgazdálkodási koncessziót, fakitermelési moratóriumot hirdetnek a védett területeken, és átalakítják az akkumulátoripari beruházások engedélyezését, zárja felsorolását a kormányfő. A pártokat és a pártalapítványokat az országgyűlési választás eredményének megfelelően illeti meg támogatás. A kormányhatározat szerint a Tisza párt 706 millió forintos, a Fidesz 517 milliós, a Mi Hazánk Mozgalom 157 milliós, a KDNP pedig 92 milliós támogatásban részesül, míg az országos listán mandátumot nem szerzett demokratikus koalíció 12 millió forintot kap idén. Emellett a Tisza párt új pártalapítványának 887 milliós támogatást adnak, a Fidesz pártalapítványa, a Szövetség a Polgári Magyarországért Alapítvány 614 milliót kap, míg a Mi Hazánk Alapítvány 92 milliós, a KDNP Barankovics István Alapítványa 3 milliós, a DK új köztársaságért alapítványa pedig 17 milliós támogatásban részesül. Köböl Anita kormányszóvivő sajtótájékoztatón közölte, hogy a parlamenti választást követően változik a pártok és a pártalapítványok támogatása, amit egy képlet alapján számolnak ki, és a támogatás változását a Magyar Közlönyben teszik közzé. Csaknem 350 ezer vállalkozót érinthet a kisadózó vállalkozások tételes adójának, vagyis a KATÁ-nak 2027-re tervezett kibővítése. A GKI Gazdaságkutató ZRT azzal számol, hogy csaknem 270 ezer kisadózó térhet át az adózási formára. A GKI legfrissebb elemzésében felidézte, hogy a kormány 2027-től visszaállítaná a KATA széleskörű elérhetőségét. A tervek szerint az adózási forma továbbra is egyszerű és alacsony adminisztrációs terhet jelentene a mikrovállalkozások és önfoglalkoztatók számára, biztosítaná a cégeknek történő számlázás lehetőségét, ugyanakkor garanciákat is tartalmazna a bújtatott foglalkoztatás kizárására. Mint írták, a KATA 2013-as bevezetését követően gyorsan az egyik legnépszerűbb vállalkozói adózási formává vált egyszerűsége miatt. A főállású vállalkozók havi 50 ezer forint megfizetésével minimális adminisztrációval teljesíthették teljes adó- és járulék kötelezettségüket. Az elemzés arra hívta fel a figyelmet, hogy a vállalatok foglalkoztatási gyakorlata ismét alkalmazkodhat az új szabályokhoz, amennyiben azok nem tartalmaznak kellően erős garanciákat a visszaélések elleni fellépésre. A végleges jogszabály tervezet 2026-2027 fordulóján várható, a Gazdaságkutató ZRT szerint. Több száz település nevezett Magyarország legismertebb környezetszépítő kezdeményezésére, a Virágos Magyarország versenyre. A pályázatok szakmai értékelése és a helyszíni zsűrizés a napokban indul, ezt közölte a Visit Hungary. A tájékoztatás szerint a legtöbb pályázat Veszprém, Borsodabau, Zemplén és Pest vármegyéből érkezett. A nevezések száma alapján ezúttal az év főtere és a virágzó közösség bizonyult a legnépszerűbb kategóriának. Tavalyhoz képest ugyanakkor a virágos városi séták, falusíták kategória iránt ugrott meg az érdeklődés, ezekre 40%-kal több önkormányzat jelentkezett idén. Ebben az évben minden harmadik település nyújtott be pályázatot tematikus díjakra, így elismerésben részesítik többek között az év főterét, az év fasorát, az év óvodakertjét és az év zöld innovációját. 2026-ban is kiemelt figyelem kíséri a virágzó közösség díjat, amely a helyi összefogással megvalósuló környezettudatos kezdeményezéseket ismeri el. A Virágos Magyarország idén kiemelten keresi azokat a jó gyakorlatokat, amelyek példát mutatnak a klímaadaptív zöld felület fenntartásában, a korszerű növény alkalmazásban, a csapadékvíz hasznosításban és a fenntartható település üzemeltetésben.
0: Az időjárásról.
1: Vasárnap gomoly felhős napos idő várható, néhol előfordulhat zápor, zivatar, az északi északnyugati szelet élénklökése kísérhetik, a maximum hőmérséklet térségünkben 25 és 28 fok között várható.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: vége.
1: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
2: Üdvözlöm Önöket, kedves hallgatóink! Indul a kitekintő itt az Európa Rádióban. A mikrofonnál, ahogy már ilyenkor megszokhatták, a szerkesztő műsorvezető Balázs Alexandra. Tudják, hogy mi köti össze a magyar koronát, az egyszerű csiszolópapírt és a tetoválások eltávolításához használt orvosi lézert? Nem? Akkor elárulom a korund, amelynek drága kövei a luxus ékszerek csúcsa, a zafír és a rubin. Mesterséges változatát pedig ipari célokra is használják, például óraszerkezetekben és lézerekben. Erről a különleges ásványról mesél majd nekünk dr. Raucsikné dr. Varga Andrea, a Szegedi Tudományegyetem ásványtani, geokémiai és kőzettani tanszékének adjunktusa.
3: A korund Magyarországon kis mennyiségben és nagyon pici kristályok formájában fordul elő. Általában magmás, vulkáni eredetű kőzetekből származik, a Börzsönyben, Visegrádi hegységben, a Mátrában egyrészt a magmás kőzetben, tehát a vulkáni kőzetben is parányi üregekben néhány tizedmilliméteres vagy milliméteres kristályai megtalálhatók, illetve ezeknek a kőzeteknek a lepusztulása során a patak hordalékban lehet megtalálni ugyanúgy milliméternél kisebb, picike kis kristálykákat. Ezek a magyarországi korundok általában kék színűek, és gyakorlatilag a drága kő változatnak, a zafírnak felelnek meg.
2: Remélem, ismét sikerült felkeltenem az érdeklődésüket. Tartsanak velem is az Európa Rádióval ebben az órában is. Számítok a figyelmükre.
1: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
2: A korund a természet egyik legkülönlegesebb és legkeményebb ásványa, amelyből a világ két legismertebb drágaköve, a rubin és a zafír is származik. Épp ezért hagyományos felhasználási területe az ékszerkészítés. Hazánkban is megtalálható, igaz, csak néhány helyen és kis mennyiségben. Kedvező fizikai tulajdonságai miatt többek között elterjedt ipari csiszolóanyag, valamint hőállóanyagok, tűzálló tégelyek, szigetelőanyagok, karcolásnak ellenálló optikai eszközök készítésére használják fel. A további részletekről dr. Raucsikné dr. Varga Andrea, a Szegedi Tudományegyetem ásványtani, geokémiai és kőzettani tanszékének adjunktusa mesélt rádiónknak.
3: Ugye az ásványok hallatán általában a legtöbb ember valamilyen szép, csillogó, színes kristályra gondol, olyanra, amit a múzeumokban, gyűjteményekben, bőrzéken, a polcokon lehet látni. Tulajdonképpen az ásvány ennél tágabb jelentésű dolog. Az ásványok mindenütt körülvesznek minket a természetben, gyakorlatilag a hegységeket alkotó kőzetek is ásványokból állnak, sőt, hogyha körbenézzünk, a homok szemcséi között, vagy akár a talajban is nagyon sok parányi kicsi ásvány találhatunk. Tulajdonképpen az ásványok nagyon közönséges dolgok, hogyha kémiai értelemben nézzük őket, gyakorlatilag a természetben előforduló ásványok azok többsége valamilyen szervetlen elem, tehát elemi formában előforduló anyag, vagy vegyület. Hogyha az elemeket nézzük, a természetben elemi formában fordulnak elő például a nemesfémek, az arany, az ezüst vagy a réz, de talán többen ismerik az elemi szénnek a két módosulatát, amit ugyanúgy ásványként találnak a természetben, ez a grafit vagy a gyémánt. A korund egy olyan természetes anyag, ami egy egyszerű vegyület, mert a korund két elemből áll, alumíniumból és oxigénből. Gyakorlatilag a korund egy alumínium-oxid kémiai összetételű szervetlen vegyület. Hogyha hétköznapi példát szeretnék oxidra említeni, akkor például amikor a szén tartalmú anyagokat elégetjük, a szén égése során egy oxigénnel történő reakció zajlik, egy oxidáció, és a keletkezett széndioxid az is egy oxid. Ugye ez általában közönséges környezetben gázhalmaz állapotú, de nem csak gázok lehetnek, ha mondjuk a hidrogént égetjük el, a hidrogén oxigénnel történő reakciójával keletkezik a víz, a hidrogénnek egy oxidja. A víz az ugye előfordul gőzként, folyadékként, vagy akár jégkristályok formájában is a természetben, tulajdonképpen a jég ásványtani értelemben megint csak ásványnak tekinthető, hiszen azon túl, hogy szilárd halmazállapotú természetes anyag, határozott belső szerkezete van, kémiai összetétele, fizikai tulajdonságai ismertek, megadhatók. Gyakorlatilag ilyen oxid ásvány az alumínium oxid, ami, hogyha a természetben keletkezik, kristályos szerkezetű, szilárd halmazállapotú, akkor korundnak nevezzük, tehát tulajdonképpen ezt kell érteni az alatt, hogy a korund az egy szervetlen vegyület és egy oxid ásvány közé tartozó anyag.
2: Korundot egyébként hol lehet fellenni Magyarországon?
3: A korund Magyarországon kis mennyiségben és nagyon pici kristályok formájában fordul elő, általában magmás, vulkáni eredetű kőzetekből származik, a Börzsönyben, Visegrádi hegységben, a Mátrában egyrészt a magmás kőzetben, tehát a vulkáni kőzetben is parányi üregekben néhány tizedmilliméteres vagy milliméteres kristályai megtalálhatók, illetve ezeknek a kőzeteknek a lepusztulása során a patak hordalékban lehet megtalálni ugyanúgy milliméternél kisebb, picike kis kristálykákat. Ezek a magyarországi korundok általában kék színűek, és gyakorlatilag a drágakő változatnak, az zafírnak felelnek meg.
2: Tehát akkor magyarán a rubin az nálunk nem nagyon felelhető, az inkább a világ más tájain. Mert ugye azt olvastam, hogy a legszebb rubinokat Birmából hozzák, ott a Mogok völgyében, Mendelejtől, vagy 120 kilométernyire északnak vannak a bányák.
3: Igen. Drágakő minőségű rubint, és hát az zafírt is nagy tömegben Ázsiában bányásszák, ugye itt vannak a klasszikus lelőhelyek. Magyarországon rubin előfordulásáról nincsen dokumentáció, de egyébként világszinten is általában azért a korund, illetve a különböző változatai is ritkán nőnek nagyméretűre. Egyébként itt szeretnék megemlíteni egy leget. Gyakorlatilag a feljegyzések szerint a legnagyobb ismert korund kristály mérete az meghaladta a fél métert, egy 60x40x40 cm-es egy kristály volt, aminek a tömege több mint 150 kg volt, tényleg ritka. Általában a természetben néhány milliméteres, centiméteres kristályai fordulnak elő, ezért is van az, hogy még az ásványgyűjteményekben is ritkaságnak számítanak a nagyobb példányok. Ugye ezt a szintetikus, mesterséges előállítás tudja orvosolni, amit nagy keménység és ellenálló képesség miatt az iparban csiszolásra használnak, ott értelemszerűen apró szemcsés korundot használnak. Abban az esetben viszont, hogyha különlegesebb felhasználási területet szeretnének kiszolgálni, mint például az optikai tulajdonsága miatt kedvező felhasználása a lézerkészítés volt, vagy optikai tükröket, műszerablakokat készítenek, ott értelemszerűen a kívánt célnak megfelelő méretűre növesztik a mesterséges korund kristályokat.
2: Igen, és rögtön el is mondta az, hogy mi mindenre lehet felhasználni a korundot, de van még egy, méghozzá az a lézerek előállítása.
3: Igen, ahogy említettem, a szintetikus, tehát a mesterséges gyártás lehetőséget biztosít arra, hogy ha ismerjük egy adott ásványnak a természetben előforduló szerkezetét és tulajdonságait, akkor, amikor mesterségesen műtermékként állítjuk azt elő, ezeket a hasznos tulajdonságokat fel tudjuk erősíteni. De akkor, amikor szintetikus korundot állítanak elő, az alumínium oxidhoz kis mennyiségben olyan adalékanyagot, színezőanyagot adnak, ami a célnak megfelelő, így például, hogyha rubint szeretnének előállítani, ugye ez egy vörös színű változat, akkor kis mennyiségben krómoxidot adnak hozzá, kemencében 2-3 ezer fokon ezt együtt megolvasztják, így készül belőle a szintetikus rubin. 1960-ban az első működő lézert azt ilyen szintetikus rubinnal hozták létre, gyakorlatilag egy szilárdtestű lézerek közé tartozó műszert készítettek, ahol a hengeresre csiszolt szintetikus rubin rúd volt a lézerközeg, ezt megfelelő lámpával gerjesztették, megvilágították, és a gerjesztés hatására a rubinban lévő króm elemi kis részecskék aktiválódtak, és ezek voltak képesek arra, hogy a gerjesztést követően impulzusonként fényt bocsássanak ki. A rubin lézernek a fénye az a látható tartományba esik, tehát szabad szemmel is látjuk, egy négyvörös színű lézer fényt bocsátott ezt ki. A Rubin lézerek felhasználási területe is meglehetősen széles körű volt, gyakorlatilag ilyen lézersóknál is alkalmazhatják, de ennél komolyabb felhasználását jelentették az optikai távolságmérő műszerek, amelyeket a földmérésben, vagy akár a katonasságnál is használtak. A Rubin lézerek alkalmasak voltak arra, hogy holografikus portrékat készítsenek, sőt, az orvosi lézerek között is nyilván tartják a Rubin lézert. Az orvosi lézereket általában bőrgyógyászatban alkalmazzák, bizonyos típusú bőrhibák eltüntetésére, tehát a pigmentfoltoknak az eltávolítására, vagy akár széles körben alkalmazták tetoválások eltávolítására. De csiszolópor, csiszolás, csiszolópapír sok mindenkit használ, vagy lát, tehát ez megfelelően lehetősen elterjedt, és kevesen gondolnák azt, hogy tulajdonképpen a hétköznapokban egy ennyire közönséges dolog, ugyanolyan kémiai összetétel és ugyanolyan ásványhoz tartozik, mint például a Szent Koronán elhelyezett zafír drágakövek. És a drágaköveknél nagyon fontos dolog az, hogy tiszták legyenek, átlátszóak, ne legyenek foltosak, ne tartalmazzanak zárványokat. A korunnak a kedvelt drágakő változatai közül saját önálló névvel illetik a zafírt, illetve a rubint. A rubin az vérvörös színű drágakő, a zafír pedig többnyire kék változatában elterjedt, ezek a legértékesebb változatok, és ezt a zafírt találjuk meg a Magyar Szent Koronában is. Talán kevéssé ismert az, hogy a Szent Koronát több mint 400 igazgyöngy, illetve drágakő díszíti, és a koronán található drágakövek közül a legnagyobb mennyiségben ez a zafír található meg. Egyrészt a pártán, az oromdíszek csúcsain vannak kisebb kék zafírok elhelyezve, másrészt a korona abroncs részén, a zománc képek közötti területen 8 drágakövet találhatunk, e közül a 8 drágakő közül 4 az a leírások szerint cejloni zafír. De ezek a kék drágakő változatok, a korona első részén egy háromszög alakú, két oldalán egy-egy ovális gömbölyűre csiszolt zafír található, és a korona hátsó részén egy korábbi megrepett kő pótlására került be egy nagyobb méretű nyolcszögletű zafír, aminek az a különlegessége, hogy ez az egyetlen egy olyan kő, amire lapokat csiszoltak a koronán.
0: Nincs olyan gyerek szerintem a világon, aki ne szeretne kavicsokat meg köveket gyűjteni. Tehát valahogy a gyerekeket mindig igen, ámulatba ejtik, és a legsnasszabb kőre tudják azt mondani, hogy anya, nézd, és milyen szép, mondjuk a formája miatt, éppenséggel, vagy mondjuk a színe miatt. De egyrészt ma vannak-e még ásványgyűjtők, mert ugye régen ez nagyon nagy divat volt. Vagy vannak-e például ásványvadászok, akik kifejezetten járják Magyarországot, keresik az ásványokat. Ez van?
3: Természetesen vannak. Ugye nagyon jól megfogta a lényeget, a legtöbb gyerek nyitott szemmel járja a környezetét, és az a jó, hogy a gyerekek nyitottak mindenre, nyitottak a világra. Ugye ahogy régen divat volt a pénzérmék gyűjtése, a bélyeggyűjtés, úgy az ásványgyűjtés is nagyon hamar megfogja, megragadja a gyerekeket. Van, akinél ez a későbbi évek során más, újabb, érdekesebb dolgot talál, ez ugye elkopik, de vannak olyanok, akiknél ez örökös hobbi marad. Természetesen most is vannak ásványgyűjtők, ugye értelemszerűen, akik földtudomány vagy földrajzszakra jönnek, vagy akár kémia alapszakra, anyagtudománnyal foglalkoznak, azok között is van számos olyan fiatal, aki felnőtt korára is hódol ennek a hobbinak. Természetesen, amikor kirándulások, terepi utak vannak, akkor is mód nyílik erre. A Szegedi Tudományi Egyetemen is vannak olyan kurzusok, részben szabadon választható kurzusok, részben kötelező terepgyakorlatok, amikor bizonyos kőzettani vonatkozások szempontjából érdekes helyeket nézünk meg, és általában itt is lehetőség nyílik arra, hogy ásványgyűjtésre is sor kerüljön, de külön az ásványbarátoknak van szervezete is, van úgynevezett Magyar Minerofil Társaság, ahol kifejezetten az ásványbarátok, az ásványgyűjtők találkoznak. Nagyon sok program is szokott lenni geotóp napokon, és általában ilyen ásványbőrzéken is, ahol nem csak az ásvány szerető laikusok, hanem ténylegesen a gyűjtők is megjelennek. És itt szeretném említeni, most a közeljövőben márciusban lesz egy program, március 9-10-én, a Miskolci Ásvány Fesztivál, ami megint csak egy nagy hagyományokkal rendelkező rendezvény, és itt a Miskolci Ásvány Fesztiválon is lesz egy ismertetés a Korundról, tehát ott is a 2024 év ásványáról érdekességeket láthatnak, hallhatnak majd azok az érdeklődők, akik ezt felkeresik.
0: Önnél egyébként már gyerekkorban eldőlt az, hogy ez a terület lesz az, amivel foglalkozni szeretne? Gyűjtött egyébként mondjuk ásványokat?
3: Igen, én tulajdonképpen 6 éves korom óta geológus szerettem volna lenni, tehát én szakmám szerint kőzettannal, illetve geokémiával foglalkozom, de az ásványok szeretete az a mai napig megmaradt nálam, és gyűjtöttem ugyanúgy, mint sok kisgyerek, minden kavicsot hazahordtam, és teli volt a polc ezekkel, hát ahogy telt az idő, később ezek egy jó része már selejtezésre került, de egy-egy különleges darabot, hogyha olyan terepen vagyok, azt még most is elteszek, tehát igazándiból az ásványok szeretete az megmaradt, és hát ehhez nagyon jó hátteret biztosít itt a Szegedi Tudományegyetemen a Kossz Sándor ásványgyűjtemény, hiszen nap mint nap találkozik az ember ezekkel a gyönyörű ásványokkal, és ez az év ásványa program sorozat is kiváló alkalmat biztosít ahhoz, hogy az éppen aktuális év ásványáról egy kicsikét rendszerezett információkat gyűjtsön az ember, és ugye ezt megossza a laikusokkal, hiszen ahogy a vulkánok vagy a dinoszauruszok, az őslények kiváló alanyok az ismeretterjesztése, így a különleges ásványok segítségével talán fel lehet hívni a figyelmet a földtudományok fontosságára.
2: Kedves hallgatóink, hamarosan folytatom a beszélgetést dr. Raucsikné dr. Varga Andreával, a Szegedi Tudományegyetem ásványtani geokémiai és kőzettani tanszékének adjunktusával a Korundról. Előtte azonban még kollégáim hozzák a legfrissebb híreket itt az Európa Rádióban. Maradjanak velünk továbbra is!

0: Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, önök az Európa Rádió híreit hallják, Linárt Vanda vagyok. Mind a közoktatásban, mind a szakképzésben megkezdték a pedagógusok teljesítményértékelési rendszerének átfogó felülvizsgálatát, ezt írta a gyermek- és oktatásügyi miniszter a Facebook oldalán. Lannert Judit közlése szerint a rendszer hosszú ideje viták tárgya a szakmában, a jelenlegi forma túlzott adminisztrációval jár, jelentős energiákat köt le, és nem nyújt konstruktív szakmai visszajelzést. Ismertetése szerint az idei tanévben a teljesítményértékeléshez kapcsolódó feltöltési kötelezettséget felfüggesztik, ugyanakkor ez a változás senkit nem érint hátrányosan, a korábban elért teljesítményértékelési illetmények megmaradnak. Olyan rendszert szeretnének kialakítani, amely valódi szakmai értéket teremt, és nem felesleges adminisztrációval terheli az iskolákat, fogalmazott Lannert Judit. A miniszter hozzátette, fontosnak tartja a visszajelzés kultúráját, egy jó értékelési rendszer azonban nem félelmet vagy szorongást kelt, hanem támogatást, megerősítést és fejlődési lehetőséget nyújt. A következő tanévben szakmai egyeztetést indítanak pedagógusokkal, intézményvezetőkkel, szakértőkkel annak érdekében, hogy közösen alakítsák ki az új rendszert. Megkezdődik a Velencei tó vízpótlását szolgáló két tározó rekonstrukciója, ezt jelentette be a Facebookon Köbel Anita kormány szóvivő. Arról is tájékoztatott, hogy az afrikai sertéspest is emberre nem veszélyes, a magyarországi boltok piacain kizárólag egészséges magyar élelmiszerek találhatók. Köbel Anita a Velencei tó kapcsán jelezte, azt a tájékoztatást kapta Gajdos László élőkörnyezetért felelős minisztertől, hogy valóban súlyos a tó helyzete, de elindult egy folyamat, és a két tározó rekonstrukcióját megkezdik. A kormány szóvivő kitért arra is, hogy egy házi sertéstelepen megjelent az afrikai sertéspest is. Emberre nem veszélyes a fertőzés, a hatóságok folyamatosan végzik a szükséges vizsgálati és védekezési folyamatokat, hangsúlyozta a szóvivő. Bóna Szabolcs agrár- és élelmiszergazdaságért felelős miniszterrel egyeztetve a szóvivő arról tájékoztatott, hogy a boltok polcaira kizárólag egészséges, jó minőségű magyar termékek kerülnek ki. A magyar gazdák megbízható források az élelmiszeriparban, érdemes fokozottan keresni ezeket a termékeket, ezzel is erősítve a magyar gazdaságot, a magyar szereplőket, emelte ki Köbel Anita. A tavaszi fagykárok bejelentésének határideje június 9-ére módosul, a káreseményeket továbbra is a Magyar Államkincstár elektronikus kárbejelentő felületén lehet rögzíteni, hívja fel az érintett gazdálkodók figyelmét az Agrár- és Élelmiszergazdaságért felelős minisztérium közleményében. A tájékoztatás szerint a Hungaromet teljes körűen felülvizsgálta az elmúlt időszak minimum hőmérsékleti adatait, az új információk már elérhetőek az agrop.met.hu oldalon. Az adatok finomítása során a meteorológiai szolgálat kiemelt figyelmet fordított a mikroléptékű topográfiai adottságok hatásaira, így a gazdálkodók számára még pontosabb hőmérsékleti információk állnak rendelkezésre. A lezajlott adatfrissítésekre tekintettel fontos, hogy azok a gazdálkodók, akik növénykultúráikban a tavaszi fagy következtében károsodást tapasztaltak, tegyék meg kárbejelentésüket a Magyar Államkincstár elektronikus kárbejelentő felületén. Amennyiben a kárbejelentés eddig még nem történt meg, azt legkésőbb június 9-ig lehet megtenni, közölte a tárca. Június 3-ától az országos jégkármérséklő rendszert kizárólag a legmagasabb, 60% feletti jégvalószínűséggel járó, kiemelten veszélyes helyzetekben indítják be, közölte a rendszert működtető Nemzeti Agrárgazdasági Kamara. Tájékoztatásuk szerint a legmagasabb kockázatúnak minősített jégveszélyes zivatarok esetén a védekezés a módosított működési rend mellett is biztosított. A változtatás célja, hogy a jelenleg rendelkezésre álló hatóanyag mennyiség az idei védekezési időszak egészében elegendő legyen. A kedvezőbb időjárási viszonyok miatt tavaly kevesebb hatóanyagot használtak fel, így a szezon indításához szükséges készletek rendelkezésre állnak, ugyanakkor további beszerzésekre a finanszírozási feltételek rendezése után kerülhet sor, ismerteti a közlemény. Ezzel kapcsolatban megjegyezték, hogy az Agrártárcával jelenleg is egyeztetések folynak a rendszer finanszírozásáról, de még nem született megállapodás. A kamara korábbi tájékoztatása szerint a rendszer működését 2018 májusában indították el. A rendszer az ivatar felhő kialakulásának korai szakaszában ezüst jodid hatóanyagot juttat a légkörbe, ezáltal kisebb méretű jégszemek képződnek, így csökken a nagyméretű jég által okozott károk kialakulásának esélye.
0: Az időjárásról.
1: Vasárnap gomoly felhős napos idő várható, néhol előfordulhat zápor, zivatar, az északi északnyugati szelet élénklökése kísérhetik. A maximum hőmérséklet térségünkben 25 és 28 fok között várható.
0: Európa Rádió híreit hallották.

0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora. Minden nap délelőtt 9 és 10, valamint délután 5 és 6 óra között itt az Európa Rádióban.
1: Kedves hallgatóink, folytatódik a kitekintő, a mikrofonnál továbbra is a szerkesztő műsorvezető Balázs Alexandra, és ahogy megígértem, folytatom a beszélgetést dr. Raucsikné dr. Varga Andreával, a Szegedi Tudományegyetem ásványtani, geokémiai és kőzettani tanszékének adjunktusával, a Korundról.
2: Beszéljünk magáról a Szegedi Tudományegyetem Földrajz és Földtudományi Intézetéről, illetve arról, hogy alapszakon az ásványtani ismeretek több kurzuson is előkerülnek, sőt, kémia alapszak képzési tervében szintén helyet kapott az ásványtan kristálytankurzus.
3: Köszönöm ezt a kérdést is. Gyakorlatilag a földtudományi képzésnek mindig is része volt az ásványtan, kristálytan, a kőzettan, hiszen az élettelen természet építőköveiről van szó. Az ásványok, ugye ha szép nagy kristályokra gondolunk, gyűjteményekre, akkor itt az ásványoknak a szépsége az, ami általában megfogja az embereket, de valójában egy földtudományi kutató, mint például a földtudományi alapszakon, akiket képzünk, de akár a földrajz szakosok, földrajz tanárképzésben is, vagy a kémia vegyészképzésnél az anyagtudományi vonatkozások miatt elengedhetetlen az ásványok ismerete. Szeretném kiemelni azt, hogy az ásványok nem csak szépek, hanem okosak és hasznosak, ami miatt a földtudományi képzésben mindenképpen beszélni kell róluk, hiszen az ásványoknak a kémiai összetétele az, hogy milyen ásvány képes keletkezni egy adott környezetben. Ez attól függ, hogy milyen kémiai elemek fordulnak elő, milyen környezeti viszonyok vannak, milyen hőmérséklet, nyomás viszonyok vannak az adott rendszerben, és ez meghatározza, hogy milyen ásvány, milyen összetétellel keletkezhet. Tulajdonképpen az ásványok dokumentálják a képződési környezetet, az ásványok ismeretében a múltban visszamenve, akár 100 millió vagy milliárd évekre is meg tudjuk mondani, hogy milyen folyamatok zajlottak a Földön. Vagy akár az ásványok segítségével modellezni tudjuk a jövőbeli környezeti változásokat, mert az, hogy egy ásvány kristályrács

0: Nagyon szépen be tudnak vonódni, és nagyon vicces, jó történetek. Ott nyilván a kommunikáció a lényeg. Van, aki teljesen elzárkózik, még egy simogatástól is. Vannak, akik meg végig főszereplőként élik meg ezeket a foglalkozásokat. De önmagában véve egy esemény a szürke hétköznapokban, bár azért nyilván igyekeznek őket megfelelő programokkal ellátni, egy különleges esemény nekik, amikor érkezik a kutya. És nyilván van, aki ezt nagyon várja.
1: Hogy látja, mennyire népszerű ma hazánkban a kutyaterápiás foglalkozás, hogy ezt a munkát végezzék az emberek, hogy ennek kötelezzék el az életüket?
0: Nagyon népszerű, és egyre népszerűbb. Hál' Istennek több egyetem is felvette már a képzési rendszerébe. Debreceni Egyetemen lehet ezzel kapcsolatban tanulni, Veszprémi Egyetemen vannak ehhez kapcsolódó képzések. Nagyon elkötelezettnek kell lenni, és igazából ez egy életforma azok számára, akik emellett kötelezték el magukat.
1: Hogyan tudja ön tréningezni a kutyákat, és milyen gyakorlatokkal próbál felkészülni egy-egy ilyen foglalkozásra, vagy látogatásra?
0: Tulajdonképpen kölyök koruktól kezdve vittem magammal a kutyákat a már képzett kutyáim mellé, és gyakorlatilag a szociális tanulás erejét használva sajátítottak el nagyon sok ismeretet a kutyák, emellett pedig hetente egy vagy két alkalommal csoportos kiképzést is tartunk, ahol főleg azokat az engedelmességi feladatokat tanítjuk meg a kutyáknak, amiket később majd a terápiában is. De ugye alapjában véve legfontosabb a kutyának való alkalmassága. Már nagyon sokszor előfordul az, hogy bemegyünk a csoportba, és a kutya magától tudja már a feladatot, mert rögzül benne a rituálé. Ami már vannak nehezebb feladatok, nehezebb gyakorlatok, ugye ezek a kutyák tudnak trükköket is, az egy kicsit időigényesebb, de nagyon-nagyon szeretik a gyerekek például, amikor trükköket kérhetnek a kutyáktól, ott aztán a lehetőségek száma végtelen, az már sok-sok türelmet igényel a gazda részéről is, hogy ezeket megtanítsa.
1: Arról még nem beszéltünk, hogy a kutya hogyan érzi magát egy-egy ilyen foglalkozás közben, milyen a lelki világuk, és mit éreznek, milyen gondolataik vannak, hogyha lehet esetleg ebben egy kicsit kutakodni.
0: Jó lenne belelátni a fejükbe. Nyilván a testjeleikből és a testi kommunikációikból azért értjük őket, akik velük élünk nap mint nap. Nyilván az, hogy csóválva mennek be, az, hogy ismerik az intézetet, az, hogy pontosan tudják, hogy mi fog történni, az sokat segít. Nagyon figyelni kell a gazdának a kutya jelzéseire, mert előfordulhat, hogy túlterhelődik egy kutya, mert ami kívülről játéknak tűnik, az egy komoly feladathelyzet, és egy még komolyabb idegrendszeri megterhelés a kutyának. Úgyhogy résen kell lennünk, illetve biztosítani kell nekik a testi-lelki jólétet. Nálam például alap a napi egy, minimum egy, de általában két jó nagy séta, amikor a kutya szabadon kutya lehet, illetve nyilván ott élnek velünk.
1: Mennyit lehet egy kutyával egy nap gyakorolni, terápiázni, és mennyit bírnak ők?
0: Ez változó, ez az idegrendszeri stabilitásuktól nagyon sokban függ. Van olyan kutyám, amelyik két-három nap egy órát dolgozik, de van olyan, amelyik letol két-három terápiát, alszik egyet, és ő két óra múlva újra jelentkezik munkára. Nyilván nekünk figyelni kell erre, hogy ne égjen ki a kutya, és ne törjön össze a terhelés alatt, de ez leginkább egyet függő. Nekem is vannak lassúbb kutyáim, akiket úgy kell noszoktatni, de aztán nyilván élvezik már, amikor ott vagyunk, illetve vannak nagyon pörgős kutyák, akiknek pedig az energiáját kell visszavenni, mert túl nagy lendülettel állnak a munkához. Mindegyik fajta kutyának megvan a közönsége, úgymond a csoportok között, illetve a gyerekek közt, hál' Istennek.
1: Mivel lehet motiválni őket?
0: Én labradorokkal dolgozok leginkább, sőt kifejezetten labradorokkal. Hát őket nem nehéz az étellel motiválni, úgyhogy mindenféle jutalomfalat, de leginkább a párizsi, minél intenzívebb illata, íze legyen, őket nagyon lehet. Illetve nyilván a kedves szóval, tehát ugyanúgy, ahogy mondjuk a gyerekünkhöz beszélünk, nagyon kedvesen a kutya azt nagyon szépen megérzi, de a kajával mindent el lehet alakítani. labradoroknál elérni, illetve van még ugye játékkal, labdával szoktuk őket.
1: Azt hallottam több embertől, aki labradort tart, azt nagyon szeretik ezt a kutyafajtát, és nagyon beilleszkedik egy családba. Mi jellemző erre a kutyára?
0: Nagyon barátságos fajta, igazi családbarát kutya. Azt olvastam valahol, hogy

0: egy plusz szociális gén van a labradorokba a többi kutyafajtához képest. Én elfogult és elkötelezett labrador rajongó vagyok, nekem az 5 kutyámból 4 az labrador. Mint minden kutyánál, de a labradornál különösen nagyon szépen összehangolódik a családdal, illetve megtanulja olvasni az emberi jeleket és az emberi környezetet, és gyakorlatilag családtagként tud élni. Tehát például nekem a kutyáim elég sokat előfordulnak bent a házba, és pontosan tudják, hogy a párnának a közepére kell tenni a fejüket, és hogy ráteszik a fejüket. Emellett elfekszenek kint is a homokba, a betonon, de hogy nagyon szépen tudják követni a szabályokat, és ismerik. És nagyon-nagyon jót tesz a gyereknek is, például egy tévénézés, vagy mondjuk egy stresszes tanulási helyzetben, amikor ott van egy szőrös nagy állat, akihez hozzá lehet bújni, aki kedvesen meg tudja nyugtatni, és nagyon-nagyon jó hatással van mindenkire a családban. Még a vendégekre is volt olyan, de a vendégeknek sokszor van fenntartásuk, ahogy sok kutyás házba jönnek, és aztán meglepődve, csodálkozva mennek, hogy hát ezek ilyen rendesek, ezek ilyen nyugodtak.
1: Hol találkozhatunk ezekkel a terápiás kutyákkal itt ebben a megyében?
0: Lassan véget ér a tanév, szóval az óvodákba, iskolák véget érnek a foglalkozások. Nyilván a fogyatékos intézetekben heti szinten tovább folytatódnak a nyári időszakban is a terápiák, és 6. éve rendezünk kutyás nyári táborokat a Sóstóhegyi Szabó Lőrinc általános iskolába, és 2 turnusban, ahol mindenféle vendégkutyák vannak velünk, a mi saját terápiás kutyáink, úgyhogy nagy mókára készülünk, 2 turnusban lesz ez nyáron megtartva. Próbálunk ugye a kutyával való helyes kommunikáció, gondoskodás, felelős állattartás, ezekre fölhívni a gyerekek figyelmét.
2: Kedves hallgatóink, mint ahogyan az előző percekben hallhattuk, a terápiás kutyák hosszú ideje segítik Szabolcs vármegye több intézményében az idősek és a rehabilitáció alatt állók mindennapjait. Dr. Fekete Szilvia foglalkozásai nem csak közös élményt adnak, hanem oldják a szorongást, erősítik a kommunikációt és lelki támogatást is nyújtanak a résztvevőknek. A nyíregyházi Szent Kamil Rehabilitációs Intézetben hosszú ideje várják nagy szeretettel ezeket a különleges alkalmakat. A riporter Pokrovenszky Gergely volt.

0: Európa Rádió. Tiszán innen és Tiszán túl.
1: Kedves hallgatóink, az Európa Rádió Nyíregyházi stúdiójának műsorában kontinentális reggelink végéhez értünk. Zárásként napi ige és gondolat következik Katona Béla lelkipásztortól. Én mára megköszönöm megtisztelő figyelmüket, további szép napot és kellemes rádiózást kívánva búcsúzik Önöktől a szerkesztő műsorvezető Tóth Évát hallották.
0: Európa Rádió. A Tiszán inneni és a Tiszán túli református egyházkerület rádiója.
2: Isten igéjét Lukács evangélium a 10. fejezetének 36. és 37. verséből hallgassuk meg. Mit gondolsz, három közül ki volt a fele barátja a rabló kezébe esett embernek? Ő így felelt, az, aki irgalmas volt hozzá. Jézus erre ezt mondta neki, menj el, te is hasonlóképpen cselekedj. Az irgalmas samaritánusról szóló példázatot általában úgy értelmezzük, hogy mi vagyunk az az ember, akit a rabló. Várjunk egy kicsit, lássuk, mit tesznek a többiek. Csepp a tengerben az adományod, a segítséged. Egyébként is azt a pénzt majd elherdálja. Majd segítenek a segélyszervezetek. Míg az ember csűri csavarja a dolgokat, a közben a félholt ember ott fekszik. A pap is, a lévite is elkerüli. Pedig nem régen mutatták be az áldozatot, nem régen még imádkoztak. Az áldozat füstje és az imádság levegője átjárta nem csak a ruhájukat, hanem egész valójukat. Ez a veszély bennünket is fenyegethet. A templomban bennünket is átjár az ige és az imádság levegője, az ének dallama. Aztán jönnek a szürke hétköznapok, és szikkadtá, dohossá válik a lelkünk. Mintha megbénulna az ember, süketté válik meghallani a segélykiáltást, hiszen olyan nagy a zaj, a lárma körülöttünk és bennünk, valamint a családunkban, népünk körében. Vakok leszünk a sok rohanás közepette, és nem látjuk meg azokat, akik segítségre szorulnak. Közben mentegetjük magunkat és magyarázkodunk. A samaritánus pedig segít rajta. Jézus pedig ránk néz, és személy szerint kérdezi mindnyájunktól, mit gondolsz, e három közül ki volt a fele barátja a rabló kezébe esett embernek? A válasz logikus, az, aki irgalmas volt hozzá. A mai ige magyarázat a Bihar Szent Jánoson szolgáló Csomai Árpád lelkipásztor nevéhez fűződik.
0: Az Európa Rádió információs magazinját a kontinentális reggelit hallották. Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora. Minden nap délelőtt 9 és 10, valamint délután 5 és 6 óra között itt az Európa Rádióban.

0: Köszöntöm Önöket! Az Európa Rádió híreit Kecskés Ákostól hallják. Átalakul a közoktatásban a pedagógusok teljesítményértékelési rendszere, hangzott el a kormány szóvivői tájékoztatón. Magyar Éva kormány szóvivő elmondta, az eddigi szabályozásban aránytalanul nagy az adminisztráció, és nem támogatja a pedagógusok fejlődését sem. A munkáltató számára ugyanakkor megmarad a lehetőség a béremelésre. Rétvári Bence, a KDNP frakció vezetője arra figyelmeztetett, hogy a pedagógus béremelés Európai Uniós támogatásának feltétele volt, a teljesítményértékelés, a differenciálás, így előfordulhat, hogy emiatt vissza kell fizetni több százmilliárd forintot. Megerősítette változatlan negatív kilátással Magyarország hosszú távú államadós kockázati besorolását az eddigi befektetési ajánlású szinten, a Fitch Ratings. Korábban a Standard & Poor's és a Moody's is hasonlóan döntött. A pénzügyminiszter a legutóbbi döntésre úgy reagált, bizalmat kapott Magyarország és ezzel a jelenlegi költségvetési gazdaságpolitikai irány is. Kármán András beszámolt arról is, hogy az elmúlt hetekben személyesen egyeztetett a hitelminősítők elemzőivel, és részletesen ismertette az új kormány gazdaságpolitikai prioritásait, valamint azt a munkát, amelyet a költségvetés rendbetétele érdekében megkezdtek. Bizalmat kapott Magyarország és a jelenlegi költségvetési gazdaságpolitikai irány. Kármán András pénzügyminiszter szombaton a közösségi oldalán számolt be a fejleményekről. Mindhárom nagy nemzetközi hitelminősítő változatlanul hagyta az ország besorolását. A tárcavezető hangsúlyozta, hogy a Tisza kormány rendkívül nehéz gazdasági helyzetet örökölt. A miniszter az elmúlt hetekben személyesen egyeztetett a nemzetközi elemzőkkel a prioritásokról. A sikerek között említette a 16,4 milliárd eurós uniós megállapodást. A kormány elkötelezett a költségvetési egyensúly és a hosszú távú stabilitás mellett. A kedvező megítélés a jövőben alacsonyabb kamatokat és olcsóbb hitelezést hozhat. A MOL megkapta az amerikai hatóság újabb engedélyét a tárgyalások folytatására. A Magyar Olajtársaság szombat este tette közzé a hírt a tőzsde honlapján. Az engedélyt az Egyesült Államok pénzügyminisztériumának illetékes hivatala adta ki. A hozzájárulás értelmében a vállalat június 16-áig egyeztethet a NIS-szel. A MOL a szerb energetikai cég többségi részesedését szeretné megvásárolni. A tárgyalások az elmúlt időszakban már jelentős mértékben előre haladtak. A mostani 30 napos hosszabbítás a tranzakciós dokumentáció véglegesítését szolgálja. Az egyeztetések a NIS orosz többségi tulajdonosával, a Gazprom Neft céggel zajlanak. Az amerikai hatóságok korábban szankciókat vezettek be a szerb vállalat ellen. A MOL már januárban megállapodott az 56%-os részvénycsomag fő feltételeiről. Szemerei Samu államtitkárt bízták meg az országos főépítészi feladatok ellátásával. A kinevezésről szóló miniszteri utasítás a hétvégén lépett hatályba. A megbízást Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter adta ki. Az új főépítész elismert építészmérnök, városépítész és tervező. Az elmúlt két évtizedben számos hazai és európai fejlesztési programot vezetett. Alapító tagja és szakmai vezetője a Kortárs Építészeti Központnak is. A tisztséget korábban Lánszky Regő látta el az előző kabinet idején. Pályázatot hirdetnek a Váci Bernát Kálmán Református Középiskola iskola lelkészi állására. Az Északpesti Református Egyházmegye augusztus 25-től töltené be a tisztséget. A leendő lelkész feladata lesz az intézmény lelki életének és hitoktatásának vezetése. Ő koordinálja majd a hitéleti rendezvényeket és segít a diákok lelki gondozásában. A jelentkezés feltétele a lelkészi képesítés és a legalább 5 év gyülekezeti gyakorlat. Előnyt jelent a vallástanári végzettség és a jó generációk közötti kommunikáció. A javadalmazás mellé november 1-től egy 95 négyzetméteres szolgálati lakás is jár, a pályázatokat szakmai önéletrajzzal az egyházmegye címére vagy e-mailben lehet benyújtani. Írja a református.hu.
1: Az időjárásról.
0: Csak néha zavarhatja meg az égboltot gomoly és fátyol felhőzet. Az északi középhegységben fordulhat elő újra zápor, zivatar, illetve később az Alpok aljára is besodródhatnak csapadékgócok. Többfelé megélénkül az észak-nyugatira forduló szél. A csúcshőmérséklet 26 és 30 fok közé emelkedik. A legalacsonyabb értékek 12 és 18 fok között lesznek.
1: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
1: Ön fent volt az IVIV-en? Köszöntöm hallgatóinkat, ez az Európa Rádió kitekintője, a mikrofonnál a szerkesztő Hegedűs Márk. Mai vendégünk Lengyel Balázs hálózatkutató lesz, akivel arról beszélgetünk, hogy milyen eredményekre jutottak az IVIV-ből kinyert anonimizált adatok elemzésekor.
2: A megyehatár egyik oldalán levő településről sokkal kisebb valószínűséggel kapcsolódnak a megyehatár másik oldalán levő településhez az emberek, mint a megyeközponthoz. Nyilvánvalóan azért, mert a megyeközpontok ilyen vonzáspontok, gravitációs sűrűsödési pontok, ahova az emberek bejárnak, mert ott van a kórház, ott vannak a gimnáziumok, az egyetemek.
1: És arról is beszélgetünk majd, hogy az ilyen kutatások eredményét, következtetéseit használják-e a döntéshozók.
2: Társadalomtudósként azért, főleg amikor ilyen alapkutatást csinál az ember, ezért nem jellemző az, hogy nagyon sok alkalmazott problémával keresnének bennünket, azért szerencsére minden évben akad olyan érdeklődés, ami vállalati együttműködés vagy kormányzati együttműködés felkérésre tudunk csinálni.
1: Mai vendégünk tehát Lengyel Balázs hálózatkutató, az ELTE tudományos főmunkatársa. Tartsanak velünk!

0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
1: ...2014-ben szűnt meg az IVIV, az első magyar közösségi portál. Az a felület, ami rengeteg magyarnak jelentett egyet az internettel. A portál 2002-ben indult, 2005-ben robbant be igazán, ekkortól egészen 2010-ig a leglátogatottabb magyar weboldal volt. 2012. januárjában volt a legtöbb regisztrált felhasználó az oldalon, ekkor 4 millió 700 ezer embernek volt IVIV fiókja. Mint említettem, a portált végül 2014-ben zárták be. Ám az ott felhalmozódott rengeteg adat a társadalomtudósoknak igazi adatbányát, kincsesbányát jelent. A következő percekben arról beszélgetünk Lengyel Balázzsal, az ELTE Közgazdasági és Regionális Tudományi Kutatóközpont tudományos főmunkatársával, hogy tudományos szempontból hogyan használhatóak ezek az adatok, hogyan lehet belőlük jövedelmi különbözőségekről, korrupciós kockázatról következtetéseket levonni, és arról is beszélgetünk majd, hogy mire jutottak az adatok alapján a Balaton és a Börzsöny elválasztja-e a térségükben élő embereket. A következő percekben tehát Lengyel Balázs hálózatkutatóval beszélgetünk. Először is a kiinduló pontra lennék kíváncsi, hogy hogyan merült föl az önben kutatótársaiban, hogy az IVIV adatait azt érdemes lenne, vagy lehetne egyáltalán használni társadalom, kutatási, tudományos célú elemzésre.
2: A hálózatok kutatása az már több évtizede egy olyan területe a társadalomkutatásnak, ami hát nagyon gyümölcsöző terület, hiszen olyan információkat tartalmaznak a hálózatok, amit egyéb elemzések, jellemzően statisztikai elemzések során nehezen tudunk feltárni. Az, hogy ki kivel van kapcsolatban, ki kivel érintkezik, ki kinek a barátja, ismerőse, kivel jár közösen iskolába, azok olyan információk, amit a tipikus adatokból, tipikus megfigyelésekből nehezen tudunk visszakövetkeztetni. Ezért a hálózatok elemzése az olyan kérdésekre is választ tud adni, hogy milyen forrásból származik az értékes információ, ami aztán az egyének életében valóban nagyon hasznos lesz, vagy ez a típusú információ, ami egy új ötlet kialakulásához vezethet. Ezek mind olyan hálózati kérdések, amiket legjobban hálózatok segítségével tudunk megvalósítani. Most az IVIV az úgy került az én életem során az érdeklődési területembe, hogy mint IVIV felhasználó én is láttam, hogy a barátaimmal azon tartottam a kapcsolatot, ez egy nagyon innovatív szolgáltatás volt a 2000-es években, és már akkor megfogalmazódott bennem, hogy nagyon jó lenne ezt kutatni. Aztán később a 2010-es években, amikor már az IVIV-et kevésbé használták, akkor adódott arra egy lehetőségünk, hogy egy szerződés keretében, az adatok tulajdonosával kötött szerződés keretében tudtuk elemezni az adatokat. Ezt a szerződést ezt azóta megújítottuk, és a hazai társadalomtudomány számára az azóta már megszűnt IVIV-ben megtalálható anonim, és azt szeretném hangsúlyozni, anonim adatokat a hazai társadalomtudomány számára elmentettük, és azóta ezek szigorúan kutatási célra, szigorú védett környezetben kutathatóak.
1: Feltételezem, hogy ez adott félreértésre okot már, mint az anonimitás, mert a Magyar Tudományos Akadémia oldalán publikált cikkét külön frissíteni kellett, amiben ezt külön hangsúlyozta, hogy ennek tisztázott a jogi háttere, és nyugodjanak meg az egykori felhasználók, anonim adatokkal dolgoznak. Volt ijegység?
2: Volt ijegység, és én ezt megértem, hogy származhat ijegység, amikor az ember észreveszi, hogy egy korábbi portálon, ha esetleg aktív volt, akkor onnan az adatait elemzik. Igen, az eredeti cikket módosítottuk, kértem a módosítását, hogy jobban kiemeljük azt, hogy nincsen aggodalomra ok. Tehát itt ezek még egyszer anonim adatok, amiket elemzünk, az egyének nem visszakövetkeztethetők, és sosem cél az, hogy az egyéneket visszakövetkeztessük, vagy valamilyen módon őket piaci értékesítés szempontjából kategorizáljuk. Ugye ez itt nem csoda, hogy az emberekben aggodalomra ad okot, hogy az adataikat használják. Ezt minden nap megteszik azok a cégek, akiket megbízunk, akiknek a szolgáltatásait használjuk, és hozzájárunk ahhoz, hogy ennek cserébe ők az adatainkat használják. Az adat az, úgy is szoktuk az adatokra hivatkozni, hogy manapság ez az új olaj, a gazdasági fejlődés egyik fő motorja az, hogy az adatokat hogyan tudják elemezni és a gazdasági tevékenységbe becsatornázni a vállalatok. Ehhez mi hozzájárulunk legtöbbször, hiszen használ térképeket, aztán mindenféle hasznos szolgáltatást, amik gyűjtik az adatainkat. Na most a társadalomtudomány az, ha ezeket az adatokat jogszerűen használja, az segít abban, hogy ezek az adatok ne csak a vállalatok számára legyenek használhatóak, hanem abban ezekből közösen is profitáljunk, hiszen olyan összefüggéseket tudunk megmutatni, amik egy jól működő gazdaság és szociálpolitika számára nagyon hasznosak lehetnek, hiszen segítik azt, hogy igazságosabb, jobban működő városokban vagy jobban működő társadalomban éljünk.
1: Mindjárt beszélünk arról, hogy ezeket hogyan lehet így felhasználni, de akkor még itt az IVIV kapcsán annyit tegyem meg, hogy ilyen nagyon egyszerűen megpróbálja elmagyarázni, hogy ezek az adatok hogy lettek anonimak, tehát önök már alapból így kapták meg, vagy önöknek kellett ezt valahogy anonimitást biztosítva kezelni, szóval ezt el sem tudom képzelni, hogy egy ilyen adathalmaz az hogy néz ki, vagy lehet, hogy egyszerűbb, ha azt mondja, hogy önök milyen adatokat látnak egy emberről, a kapcsolati hálóját?
2: Nem mi anonimizáltuk az adatokat, ezeket anonim módon kaptuk, tehát nem beazonosíthatóak az egyének ebben. Ezeket így adtam már nekünk át az Origo, aki akkor az adatok kezelője volt. Azokat az adatokat látjuk az egyénekről, amik publikusak voltak annak idején az IVIV-en. Tehát azokat, amik, ha bárki fölment az IVIV-re, vagy akár IVIV-en kívülről is rákeresett valakire az IVIV-en, akkor látta, hogy egy férfiről van szó, aki annyi éves, és abban a városban lakik, azon kívül ezeket, azon kívül azt, hogy mikor regisztrált be az IVIV-re, és mikor lépett be az IVIV-re utoljára. Na most nyilván a nevet is lehetett annak idején látni az IVIV-en, ezt természetesen mi nem kaptuk meg. Ezen kívül, amik még szerepelhettek ezekben az adatbázisban, de hát az felhasználó válogatta, hogy kitölti, vagy sem, azokat is megkaptuk, ezeket nem szoktuk használni, mert nincsen el szükség. Amire nekünk szükségünk van a különböző kutatási kérdéseinkhez, az a hálózatnak a szerkezete. És a hálózatot meg ugye úgy tudjuk felrajzolni, hogy látjuk, hogy ki kivel volt kapcsolatban az IVIV-en. Ez annak idején egy bejelölésből és egy visszajelölésből állt, tehát mi azokat a kapcsolatokat látjuk, amikor két ember egymást kölcsönösen ismerősnek jelölte.
1: És akkor hogyan lehet ezeket az adatokat használni? Mondaná egy példát, hogy mondjuk milyen kutatáshoz használták, vagy milyen eredményre jutottak?
2: Igen, igen. Az egyik legfontosabb kutatásunk, ami ez az IVIV adatok hozzásegítettek bennünket, az a magyar városokban jelenlévő jövedelemegyenlőtlenségek kutatása volt. Ugye a jövedelemegyenlőtlenségek azok növekednek, nem csak globálisan országok között, vagy városok között növekszik az egyenlőtlenség, például nagyvárosok és kisebb városok között, hanem városokon belül is növekszik az olló, a gazdagok és a szegények közötti jövedelem egyenlőtlenség egyre nagyobb. És mi arra voltunk kíváncsiak, hogy a társadalmi kapcsolathálózat, az, hogy ki kivel ismerős, az esetleg hogyan járulhat hozzá ezekhez a jövedelem egyenlőtlenségekhez, vagy hogyan tudja esetleg csökkenteni ezeket a jövedelem egyenlőtlenségeket. Ugye az elején kitértem arra, a beszélgetésünk elején kitértem arra, hogy a hálózatok azért fontosak, mert a fontos információk azok ismerősökön keresztül jutnak el hozzánk leginkább. Hogyha van valamilyen akár életünket befolyásoló lehetőség, mondjuk egy jó új munkahely, vagy egy ötlet, ami egy vállalkozás alapítását segíti elő, azokat jellemzően baráti körünkből kapunk információt. A hálózatok ezért fontosak, és régóta tudott már, illetve sejtették már, hogy a hálózatok azok, a kapcsolathálózataink nem feltétlenül a jövedelmek vagy a lehetőségek kiegyenlítődését segítik, hanem inkább az egyenlőtlenségek növekedését. Ami azért van, mert a hálózatoknak is van egy dinamikája, a hálózatok is a barátságok kialakulását befolyásolja az, hogy milyen az egyén környezete. Például a szegények nagyobb valószínűséggel barátkoznak szegényekkel, a gazdagok pedig gazdagokkal, hiszen a közös iskolába járnak, vagy adott hasonló városrészekben laknak. Most én meg tudtuk mutatni az IVIV adatok segítségével, hogyha a hálózatok azok fragmentáltak, tehát egymástól elkülönülnek a gazdagok és a szegények a magyar városokban, ezekben a városokban, ahol elkülönülnek egymástól a gazdagok és szegények, ott növekednek az egyenlőtlenségek. Tehát ott nem tud áramlani az a társadalmi tőke, vagy az az információ, ami új és jó lehetőségeket kínál, nem tud áramolni a gazdagabb rétegek felől, a szegényebb rétegek felé, mert egyszerűen hiányoznak azok a kapcsolatok, amik ezt segíteni tudnák.
1: És az IVIV adatokból az anyagi helyzetre hogyan tudta következtetéseket levonni?
2: Pontosítanunk kell, csak a könnyebb érthetőség kedvéért fogalmaztam így. Ott nyilván egyéni szinten nem tudjuk megmondani azt, hogy ki a gazdag és ki a szegény. Ott a városi szinten tudunk arra mondani bármit is, hogy mekkora városban az adott a jövedelem egyenlőtlenség szintje. És a pontos találásunk az úgy szól, hogy a hálózat fragmentációja, tehát hogy elkülönülnek egymástól olyan csoportok, akik a csoporton belül szoros kapcsolatot ápolnak, de a csoportok között a kapcsolódások azok gyengék. Ha ilyen szerkezetet találunk egy városban, az ilyen hálózat szerkezet csak akkor eredményez jövedelem egyenlőtlenségek növekedését, ha már korábban is magas volt a jövedelem egyenlőtlenség az adott városban. Azaz egyéni szintű jövedelmeket nem tudtunk nyilván bevonni ebbe a vizsgálatba, de az a sejtés, hogy ez a hálózat szerkezet, ez akkor növeli az egyenlőtlenségeket, hogyha elválasztja egymástól a gazdagokat és szegényeket. Ezt föl tudtuk állítani, és következő kutatásokban más adatokkal, sajnos nem hazai, hanem USA-ról szóló adatokkal tudjuk ezt még egyszer bebizonyítani.
1: És miért nem hazai adatokkal?
2: Mert itt nincsenek olyan adatok, amik hálózati adatok, és jobban be tudnánk lőni azt, hogy milyen az egyéneknek a jövedelmi háttere. Ezt Amerikában a Twitter adatokkal tudjuk bemutatni, ott könnyebben meg lehet azt határozni, hogy az egyén milyen társadalmi osztályba tartozhat, ezáltal jobban tudjuk ott megmondani azt, hogy a gazdagok hogyan kapcsolódnak a szegényekhez.
1: Az MTA oldaláról már hivatkozott cikkben van még egy ide kapcsolódó dolog. A jövedelmi egyenlőtlenségek mellett példaként írta a cikkben a korrupcióval összefüggésben kinyerhető adatokat. Tehát ez végképp kérdéseket vet föl bennem, hogy ez hogyan használható IVIV adatokból korrupciós meglátások.
2: Ennek nem én voltam a főszerzője, ezt szerzőtársaimmal közösen csináltuk, akik sokkal jobban benne vannak a korrupció kutatásban, mint én. Szintén abban a cikkben városi szinten tudtunk korrupció kockázatot mérni. Közbeszerzési adatokból lehet korrupció kockázatot mérni, amitől a hazai városok korrupciós kockázatát lehet becsülni. Ez egy becsült szám, ezt szeretném kihangsúlyozni. És amit találtunk, az, hogy azokban a hazai városokban, ahol a kapcsolathálózat fragmentált, tehát vannak egymástól jól elkülöníthető csoportok, ott ez a korrupciós közelítés, ez a korrupciós kockázat becsült szám, ez szignifikánsan nagyobb. Tehát azt gondoljuk, hogy valószínűleg van egy összefüggés a hálózat szerkezete és a korrupció kockázata között.
1: És ez összefügg a települések méretével? Tehát... Mármint ez csak ilyen laikus felvetés, hogy feltételezem, hogy a fragmentáltság nagyobb mondjuk Budapesten, mint egy kis borsodi faluban.
2: Nyilván ezek olyan módszertani kérdések, amiket általában kezelni kell egy ilyen kutatás során. Ezeket kezeljük. A hálózat méretét, hogyha különböző hálózatokat hasonlítunk össze, és nyilván városok összehasonlításánál alapvető probléma az, hogy a méret különbözik, nem lehet összehasonlítani Budapestet egy pici faluban, de ha mégis meg kell tegyük, akkor erre vannak olyan módszertani fogások, amivel ezt meg tudjuk tenni. Például a város méret alapján normalizáljuk a hálózati mérőszámokat, ami ilyen összehasonlítást utána lehetővé tesz.
1: Kedves hallgatóink, most hírek következnek itt az Európa Rádióban, utána folytatjuk a beszélgetést Lengyel Balázs hálózatkutatóval arról, hogy az IVIV-ről milyen anonim adatokat tudtak kinyerni, és hogy abból milyen társadalmi kérdésekre vonatkozó következtetéseket tudnak levonni. Maradjanak velünk!

0: Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket! Az Európa Rádió híreit Kecskés Ákostól hallják. Átalakul a közoktatásban a pedagógusok teljesítményértékelési rendszere, hangzott el a kormány szóvivői tájékoztatón. Magyar Éva kormány szóvivő elmondta, az eddigi szabályozásban aránytalanul nagy az adminisztráció, és nem támogatja a pedagógusok fejlődését sem. A munkáltató számára ugyanakkor megmarad a lehetőség a béremelésre. Rétvári Bence, a KDNP frakció vezetője arra figyelmeztetett, hogy a pedagógus béremelés Európai Uniós támogatásának feltétele volt, a teljesítményértékelés, a differenciálás, így előfordulhat, hogy emiatt vissza kell fizetni több százmilliárd forintot. Megszűnt a gyermekotthonok adományozását korlátozó intézkedés. Kátai Németh Vilmos szociális miniszter szombaton jelentette be a hírt. Mostantól nem kell külön fenntartói engedély a támogatásokhoz. Az állami gondoskodásban élő gyermekek így könnyebben kaphatnak segítséget. Az intézményeknek ugyanakkor pontos nyilvántartást kell vezetniük az adományokról. Ezzel szeretnék megelőzni az esetleges visszaéléseket a rendszerben. A Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság már egyeztet a civil szervezetekkel. A cél az önkénteskedés és az adományozás biztonságos kereteinek kidolgozása. A kormány a jövő héten mutatja be a közmédia átalakításáról szóló törvényjavaslatot. Magyar Péter miniszterelnök szombaton a közösségi oldalán jelentette be a hírt. A kormányfő kiemelte, hogy a tervezett módosítások célja a kiegyensúlyozott tájékoztatás. Tar Zoltán felelős miniszter szerint a teljes átalakítás két lépésben valósul meg. A folyamat részeként egy széles körű társadalmi egyeztetés is indul a napokban. A lakosság véleményét is kikérik arról, hogy mi lenne a közmédia pontos feladata. A változások miatt Papp Dániel, az MTVA vezérigazgatója már kezdeményezte a felmondását. Döntését azzal indokolta, hogy az új kormány teljesen átformálja a médiarendszert. Megerősítette változatlan negatív kilátással Magyarország hosszú távú államadós kockázati besorolását az eddigi befektetési ajánlású szinten a Fitch Ratings. Korábban a Standard & Poor's és a Moody's is hasonlóan döntött. A pénzügyminiszter a legutóbbi döntésre úgy reagált, bizalmat kapott Magyarország és ezzel a jelenlegi költségvetési gazdaságpolitikai irány is. Kármán András beszámolt arról is, hogy az elmúlt hetekben személyesen egyeztetett a hitelminősítők elemzőivel, és részletesen ismertette az új kormány gazdaságpolitikai prioritásait, valamint azt a munkát, amelyet a költségvetés rendbetétele érdekében megkezdtek. Bizalmat kapott Magyarország és a jelenlegi költségvetési gazdaságpolitikai irány. Kármán András pénzügyminiszter szombaton a közösségi oldalán számolt be a fejleményekről. Mindhárom nagy nemzetközi hitelminősítő változatlanul hagyta az ország besorolását. A tárcavezető hangsúlyozta, hogy a Tisza kormány rendkívül nehéz gazdasági helyzetet örökölt. A miniszter az elmúlt hetekben személyesen egyeztetett a nemzetközi elemzőkkel a prioritásokról. A sikerek között említette a 16,4 milliárd eurós uniós megállapodást. A kormány elkötelezett a költségvetési egyensúly és a hosszú távú stabilitás mellett. A kedvező megítélés a jövőben alacsonyabb kamatokat és olcsóbb hitelezést hozhat. Nem lesz járatritkítás Miskolcon, cáfolja a híreket az MVK ZRT. A közlekedési vállalat valós adatokkal reagált az ellenzéki vádakra. Simon Gábor frakcióvezető korábban 8%-os csökkentést emlegetett. A társaság szerint viszont az év végéig semmilyen ritkítás nem várható. A terv és tény adatok között mindössze 8000 kilométer az eltérés. Ez a teljes miskolci hálózaton alig 0,22%-ot jelent. A minimális különbséget ráadásul a rendezvények miatti pótlások okozzák. A vállalat kiemelte, a nyári tapolcai járatot a turisztikai igényekhez igazítják. Az MVK célja továbbra is a stabil és kiszámítható szolgáltatás biztosítása. Közben a városvezetés már dolgozik a cég hosszú távú konszolidációján. Tóth Szántai József polgármester erről már egyeztetést kért a minisztériumtól. A működési költségeket elsősorban a buszflotta zöldítésével faragnák le. A tervek szerint a jövőben akár 40-50 elektromos járművük is lehet.
0: Az időjárásról.
1: Csak néha zavarhatja meg az égboltot gomoly és fátyol felhőzet. Az északi középhegységben fordulhat elő újra zápor, zivatar, illetve később az Alpok aljára is besodródhatnak csapadékgócok. Többfelé megélénkül az észak-nyugatira forduló szél. A csúcshőmérséklet 26 és 30 fok közé emelkedik. A legalacsonyabb értékek 12 és 18 fok között lesznek.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.
2: Oda meg vissza, ha beülök a buszba, megyek a vidámba, indulok a búzsba, se vége, se hossza, startolok újra, csillagokat ír le a csillagok útja, és én elindulok, ahova hozzád megérkezem.

0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora. Minden nap délelőtt 9 és 10, valamint délután 5 és 6 óra között itt az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, ahogy ígértem, már is folytatjuk a beszélgetést Lengyel Balázs hálózatkutatóval. A témánk az IVIV, és egészen pontosan az, hogy az innen kinyert anonim adatokat hogyan tudják tudományos célokra használni.
2: Az IVIV 2014-ben szűnt meg, ugye az azt jelenti, hogy 12 évvel ezelőtt. Az innen lévő adatok azok mennyire használhatóak, napra készek, vagy mennyire korlátosak, ahogy telik az idő, mennyire napra készek ezek a mai magyar társadalomra nézve, vagy alapvetően a kutatás a 10 évvel ezelőtti helyzetre von le kutatásokat, amikor használják ezeket az adatokat?
3: Én azt gondolom, hogy ezek nem feltétlenül aktuális adatok, és nyilván azóta nagyon sok idő eltelt, nagyon sok minden történt Magyarországon, a világban, ami át is rajzolhatta a kapcsolatrendszereket. Egyrészt, másrészt hát új kapcsolatok alakultak, ami az elmúlt 15-valahány évben, ami egészen más dinamikához vezethet. Most a mi kutatásaink azok feltáró jellegű kutatások, amikben nem feltétlenül az aktualitás számít, hanem azok az összefüggések, amiket eddig nem tudtunk, azokat próbáljuk feltárni. Egy ilyen beul az, hogy az egyenlőtlenségek és a kapcsolathálózat az hogyan viszonyul egymáshoz. De egy másik terület, amivel kapcsolatosan nagyon hasznos az IVIV, az az, hogy hogyan terjednek el innovatív szolgáltatások a földrajzi térben, és hogyan tűnnek el ezek onnan. Ugye az IVIV, mint olyan, mint egy szolgáltatás, az a maga idejében egy nagyon innovatív szolgáltatás volt, jóval megelőzte a Facebookot, és gyakorlatilag lefette utána a teljes kihasználtság idején, lefette az egész országot. Még mielőtt a Facebook teret hódított volna Magyarországon, és ez volt az elsődleges közösségi média oldal. Ez volt az első oldal, ahol az emberek megtanulták azt, hogy hogyan használják az internetet aktív módon. És aztán ugye eltűnt, nem véletlen kellett bezárni 2014-ben, eltűnt, kiszorította a Facebook. Úgyhogy az IVIV adatok abban is nagyon értékesek, hogy megértsük, hogy egy ilyen innovatív szolgáltatást hogyan tüntet el egy újabb, nála még jobb szolgáltatás a földrajzi térből, vajon azok a helyek tűnnek el először, akik először adaptálták, azok a helyek tűnnek el, ahol a Facebook is gyorsabban terjed, ezekre a kérdésekre is jó válaszokat tud adni az IVIV, amik akár aztán más kontextusban is újra kutathatók, értelmezhetők, ha már felállítottuk ennek a módszertan és elméleti kereteit, hogy hogyan kell egy ilyen kérdést megválaszolni.
2: És akkor ennek fényében milyen potenciál van még az adatok feldolgozásában ön szerint? Milyen kérdésekre kaphatnának még választ, vagy akár már tervezik is, hogy majd kapnak választ?
3: Most még foglalkozunk az IVIV eltűnésének a jelenségével, tehát azzal, hogy hogyan, milyen mintázatok láthatók abban, ahogy az IVIV-et elhagyták az emberek. Ezt többen is kutatták már a közösségünkben, és azt többen bemutatták már, hogy a hálózatnak itt is nagy jelentősége van. Ez is egy olyan jelenség volt, hogy az IVIV az ilyen hálózatos módon üresedett ki, akkor hagyták el az emberek jellemzően az IVIV-et, amikor már a barátaik is kezdték el elhagyni, és ez egy ilyen lavinaszerű jelenséghez vezetett. Ezzel foglalkozunk most sokat, illetve az egyenlőtlenség kérdéseket próbáljuk vizsgálni, és jobban megérteni azt, hogy a férfiak és nők közötti jövedelem egyenlőtlenségek kialakulásában van-e szerepe, illetve milyen szerepe van a kapcsolathálózatnak.
2: És más téma esetleg, amin dolgoznak?
3: Most jellemzően ezek a fő témák.
2: Lehet ilyet az adatokból kinyerni, hogy mondjuk egy átlagos IVIV felhasználónak hány ismerőse volt, vagy ki volt a legtávolabb, mi volt a földrajzilag a legtávolabbi lokáció, akivel kapcsolatban volt egy átlag felhasználó, ilyesmi, ez érdekes önöknek, vagy ez csak nekem érdekes?
3: Az ilyen kérdéseket, hogy hány barátja van átlagosan egy embernek, a barátjai az embernek ismerik-e egymást, mi a földrajzi jellemzője a hálózatnak, ezeket jellemzően a kutatás elején nézegettük. Tehát 2013-ban kaptuk meg az adatokat, és azóta azért eltelt lassan 13 év. Nagyon sokat dolgoztunk az IVIV adatokkal, legalább 10 cikk született belőle, amiben néztük hogy a hálózatnak mik a földrajzi jellemzői. megtaláltunk benne olyan jellemzőket, amik arra utalnak, hogy nem csak a földrajzi távolság csökkenti a kapcsolatok valószínűségét, tehát, és az egy

0: Re kell gondolni az augusztusi tanszerosztásra, tehát a tanszereket gyűjtjük majd, és utána mindig van egy olyan projekt, ami nagyon-nagyon hirtelen igényel probléma megoldást, és ezeken kívül pedig december 7-én szeretnénk a Tudományos Technika Házában a szokásos éves Mikulás partinkat megtartani a 300-300 gyereknek, ugye, délelőtt és délután, és folyamatban van decemberre egy jótékonysági koncert a Művészetek Házába. Egyeztettem itt Miskolcon a vezetővel, úgyhogy december elején szeretnénk, még a fellépőkkel megy az egyeztetés, hogy ki legyen, és hogy és milyen műsor legyen. Úgyhogy így a következő 11 hónapban tényleg majdnem minden jótékonysági rendezvényt szeretnénk a kis busz megvásárlására fordítani majd.
1: Meghatároztad-e esetleg már magadban azt, hogy az elmúlt 6 évből mire vagy a legbüszkébb, mit tartasz a legnagyobb eredménynek, mire gondolsz vissza a legszívesebben?
0: Ezt többször meg szokták kérdezni egyébként is, nekem mindig legelőször az villan be, hogy milyen sokan választanak minket, milyen sokan tisztelnek meg minket pénzbeli, tárgybeli adományaikkal, és mennyire büszke vagyok arra, hogy az önkéntesek évek óta önkéntesek nálam. Az, hogy egy projektet létrehozunk, az, hogy egy programot létrehozunk, az is ugyanezek alapján működik, mert az önkéntesek teszik lehetővé, és a támogatók, akik hisznek és bíznak bennünk, és a támogatásaikat azt mondják, hogy igenis jövök, és mögéd állok, és melléd állok. Tehát, hogyha összegezném, akkor ezt a két dolgot emelném ki. Egyébként a futások nagyon jók, a Hánadi egyébként nagyon jó, a Mikulás ünnepségek nagyon jók, és ezeket mind saját pénzből, saját bevételből, saját zsebből próbáljuk ugye létrehozni. Egyetlen egyszer nyertünk csak rá támogatást. Na, ez a kemény dió. És mindig megcsináljuk, és hogyha megígérjük a gyerekeknek, akkor az valahogy meg kell, hogy legyen. Úgyhogy én erre vagyok a legbüszkébb, hogy megtisztelnek minket egyre többen, és a tiszteletet tényleg kivívtuk, úgy gondolom, és az önkénteseimre. Őrejük nagyon büszke vagyok. És a családomra, hát, hogy ők ezt engem ebben a formában, hogy elviselik mindazt, amit én néha hazaviszek, tényleg nem is figyelek rá, hogy néha milyen lelkiállapotban lépem át a küszöböt otthon, és a gyerekeim most már nagyok is figyelmeztetnek, hogy anya ezt ne. És ezért kell figyelni arra, hogy ez a munka, ez mivel jár? Mert néha tényleg én is hazaviszem, vagy hazavittem a problémákat, de otthon le kell tudni tenni. Úgyhogy én erre is büszke vagyok, hogy ezt tanulom, és ugye a családom felé egyre jobban tudom ezt alkalmazni.
1: És mi az, ami erőt ad, ami miatt le tudod ezt tenni, ami mindig arra sarkal esetleg, hogy folytasd, hogy tovább?
0: Tulajdonképpen ugyanezt tudnám elmondani, mint az előbb, hogy az önkéntesek is azt mondják, hogy menjünk tovább, azt mondják a támogatók is, hogy mi a következő projektet, küld el nekünk e-mailben, és írd le, valamint a családom, aki azt mondja, hogy anya, de hát úgyis melletted állunk, hát úgyis mögötted állunk, úgy mondják a gyerekeim, a férjem is egyébként. És csukott szemmel tudom azt mondani, hogy menjünk előre, mert tudom, hogy mögöttem állnak. Hogy mögöttünk állnak, ugye. De azért általában én vagyok az, aki kitalál valamit, és akkor ezt így terítem az emberek elé. Így fogják a fejüket, hogy jaj, Kati, ez nagy falat. Á, nem, csak egy kicsit építsük fel a dolgokat, és nem lesz ez olyan nagy falat. És amikor együtt meg tudunk csinálni tényleg egy nagy projektet, akkor kihívás legyen a következő. Úgyhogy én ugyancsak azt tudnám mondani, hogy a gyerekek, a család, az önkéntesek és a támogatók nagyon-nagyon-nagyon fontos, hogy évek óta nagyon sok támogató mögöttünk van, és egyre többen vannak szerencsére.
1: A civilek támogatásáért díjat vehette át a Superszum Alapítvány a Miskolci Nemzeti Színházban, ahol a hagyományokhoz híven május 11-én Miskolc város napján ünnepi közgyűlést tartott Miskolc önkormányzata, és ahol idén is átadták a város kitüntető díjait és címeit azoknak, akik elhivatott munkájukkal sokat tesznek Miskolcért és a miskolciakért. A méltatás szerint a Superszum közhasznú alapítvány 2020. januárjában jött létre Miskolcon azzal a céllal, hogy komplex, gyors és személyre szabott segítséget nyújtson a rászoruló gyermekeknek, családoknak és közösségeknek. Az alapítvány munkáját a helyi igények

való érzékenység, a széleskörű együttműködés és a gyakorlati segítségnyújtás jellemzi. Széleskörű intézményi kapcsolatrendszerrel dolgoznak és rendszeresen támogatnak többek között iskolákat, óvodákat, a MIOVI intézményeit, a Válkey László Gyermekegészségügyi Központot, fogyatékkal élő gyermekek iskoláit és óvodáit, valamint gyermekotthonokat és csecsemőotthonokat. A háború sújtotta Ukrajnából érkező menekültek támogatása a kezdetektől az alapítvány feladatai közé tartozik. A háború kitörésekor elsők között vonultak a határa több mint 5 tonna adománnyal. A díjazott maga is díjaz pedagógusokat, 2024-ben saját forrásból megalapították a Superszum háladíjat, amelynek különlegessége, hogy a pedagógusok munkáját a tanulók és a szülők szavazással értékelik. Az Európa Szalon mai vendége volt Bernasconi Bush Katalin, a Superszum közhasznú alapítvány kuratóriumi elnöke.

0: Rádió. Az értékek hullámhosszán.
1: Kedves hallgatóink, Önök az Európa Szalont, az Európa Rádió magazin műsorát hallották. A szerkesztő Lénárt Vanda búcsúzik Önöktől. Műsorkészítő munkatársaim nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket. Viszont hallásra!
0: Európa Szalon. Az Európa Rádió kerekasztal beszélgetését hallották. Elhangzott műsorunkat ma 18 órától megismételjük. Isten előtt csendességben. Isten tiszteleti közösség a rádió hullámhosszán. Az Európa Rádió református hitéleti műsora vasárnap 11 órától.

0: 11 óra. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, a híreket Kecskés Ákostól hallják. A felsőoktatás átalakításának két lépcsős folyamatáról és a középiskolai felvételi rendszer felülvizsgálatáról is beszélt az oktatási miniszter. Lannert Judit a Balzac Diák Média YouTube csatornájának adott szombaton közített interjúban úgy vélte, a jelenlegi középiskolai felvételi rendszer csak az elit elkülönülését szolgálja. Arra is felhívta a figyelmet, hogy a mesterséges intelligencia reális veszélye, hogy kiiktatja a gondolkodási folyamatot, ezért ezt az eszközt akkor lehet jól használni, ha magas a szövegértés és logikai gondolkodás szintje. Ismét nyilvánossá válhatnak az építési engedélykérelmek, jelentette be a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid a kormány szóvivői tájékoztatón arra hívta fel a figyelmet, hogy a betekintési jogot 2 éve megszüntették, ezt a beruházási minisztérium újra nyilvánossá teszi. Vitézi Dávid emellett szólt arról is, hogy visszakapják az önkormányzatok a településképi döntési jogot. A kormány döntött arról, hogy a Fülöp-szigetekről, Georgiából és Örményországból péntektől nem jöhetnek gyorsított eljárásban vendégmunkások. Akik jelenleg itt tartózkodnak, azok kérhetik a munkavállalói jogosultságuk meghosszabbítását. Döntöttek arról is, hogy a következő tanévtől eltörlik a pedagógusok teljesítményértékelési rendszerét, felülvizsgálják a hulladékgazdálkodási rendszert, előkészítenek egy új és szigorú környezeti felelősségi rendszert. Szigorítják az akkumulátoripar szabályozását és átmeneti védelmet biztosítanak a védett erdőknek, jelentették be a kormány szóvivők pénteki budapesti sajtótájékoztatójukon. Megkezdődik a Velencei tó vízpótlását szolgáló 2 tározó rekonstrukciója, közölte a kormány szóvivő. Köböl Anita a Facebookon azt írta, azt a tájékoztatást kapta Gajdos László élő környezetért felelős minisztertől, hogy valóban súlyos a tó helyzete, de elindult egy folyamat, és a 2 tározó rekonstrukcióját megkezdik. Szokatlan vadjelenet zajlott le szombat hajnalban Miskolc belvárosában. 2 őz tévedt a megyeszékhely központjába, és a teljesen kihalt főutcán szaladgáltak. Egy szemtanú a villanyrendőr közelében a villamos sineken kapta a lencse végre a riadt állatokat. A felvétel szerint a vadak a Miskolci Nemzeti Színház irányába menekültek a közeledő járat elől. Később a délelőtti órákban valószínűleg ugyanezt a 2 őzet látták a Vászonfehérítő utcában is. Azt egyelőre nem tudni, hogyan és honnan keveredtek a védett állatok a forgalmas belvárosba.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Isten előtt csendességben. Isten tiszteleti közösség a rádió hullámhosszán. Az Európa Rádió református hitéleti műsora.
1: Kedves hallgatóink, Isten tiszteletet közvetítünk a kótai református templomból. Igét hirdet Vilcskó P. Ádám lelkipásztor.
2: Köszöntöm a jelenlévő és a rádió hallgató kedves testvéreket az apostol szavaival. Kegyelem, irgalmasság és békesség az Atya Istentől és az Úr Jézustól, ami megtartunktól. Amen. Kedves testvérek, Isten tiszteletünk kezdetén fennállva énekeljünk, keressük ki és énekeljük a 25. számú zsoltárunkat az első két versével. A 25. számú zsoltárunkat énekeljük első két versével. Az első vers így kezdődik: Szívemet hozzád emelem, és benned bízom, Uram.

helyünket elfoglalva folytassuk Urunk magasztalását ének szóval, keressük ki és énekeljük a 201-es számú dicséretünket mind a négy versével. A 201-es számú énekünket énekeljük minden versével. Az első vers így kezdődik. Urunk Jézus, fordulj hozzánk!

A mi segítségünk az Úrtól van, aki az eget és a földet alkotta. Amen. Kedves testvérek, a mai napra kijelölt újszövetségi igénket szeretném felolvasni, annak egy részét lelkünk épülésére és hitünknek megerősítésére, Pál apostolnak a Róma beliekhez írott leveléből, a 16. fejezetből, a 17. verstől kezdődően a fejezet végéig válogatott versekből. Istennek ígéjét a gyülekezet leülve és méltó figyelemmel hallgassa végig. Kérlek titeket, testvéreim, tartsátok szemmel azokat, akik szakadásokat és botránkozásokat okoznak azzal a tanítással szemben, amit tanultatok. Térjetek ki előlük, mert az ilyenek nem a mi Urunknak, Krisztusnak szolgálnak, hanem a saját hasuknak, és szép szóval, ékes szólással megcsalják a jó hiszeműek szívét. Hiszen a ti engedelmességetek híre eljutott mindenkihez, nektek tehát örülök. De szeretném, ha bölcsek lennétek a jóra, és képtelenek a rosszra. A békesség Istene pedig összezúzza a sátánt lábatok alatt hamarosan. Ami Urunk, Jézus Krisztus kegyelme legyen veletek. Akinek pedig van a hatalma arra, hogy megerősítsen titeket az én evangéliumom és a Jézus Krisztusról szóló üzenet szerint, a ma titok kinyilatkoztatása folytán, amely örök időkön át kimondatlan maradt, de most nyilvánvalóvá lett, és az örök Isten rendelkezése szerint a próféták írásai által tudtul adatott minden népnek, hogy eljussanak a hit engedelmességére. Az egyedül bölcs Istennek legyen dicsőség Jézus Krisztus által örökkön örökké. Amen. Gyertek testvérek, imádságban válaszoljunk Istennek hozzánk szóló szavára. Mindenható, kegyelmes mennyei atyánk, hálát adunk neked ezért a mai napért. Azért, hogy egybe gyűjtöttél bennünket szent színed elé. Köszönjük, hogy igéd által ma is megszólítasz bennünket, és nem hagysz magunkra. A világ sokféle hangja, kísértése és bizonytalansága között. Megvalljuk előtted, hogy gyakran elbizonytalanodunk. Sokszor inkább a magunk gondolataira, emberi véleményekre és a világ tanácsaira hallgatunk, mint a te örökké való igédre. Bocsásd meg, amikor szívünk eltávolodik tőled, és engedjük, hogy más hangok erősebben szóljanak hozzánk, mint a te szavad. Kérünk mai napon is, küldd el közénk, hozzánk szent lelkedet. Nyisd meg értelmünket, hogy megértsük igédet, és nyisd meg szívünket, hogy be is fogadjuk azt. Add, hogy Krisztust lássuk meg az ige hirdetésében, őt, aki legyőzte a bűnt, a halált és a sátán hatalmát. Erősíts meg bennünket a hitben, hogy bölcsek legyünk a jóra, és valóban ragaszkodjunk a te igazságodhoz. Add meg, Urunk, hogy ne csak hallgatói, hanem megtartói is lehessünk szent igédnek. Jézus Krisztusért kérünk, hallgasd meg imánkat. Amen.
Kedves testvérek, készüljünk az igének hirdetésére, ének szóval keressük ki és énekeljük a 202-es énekünket, annak a második versét énekeljük. A 202-es énekünk második verse így kezdődik: elménket, értelmünket lelki sötétség fogta be.

Kedves testvérek, Istennek az a szent igéje, amelyről szeretnék bizonyságot tenni a mai napon, szent lelkének segítségét kérve és várva, írva található a hallott és felolvasott ige szakaszban, Pál apostolnak a Róma beliekhez írott levelében, a 16.-19. versében a következőképpen. Hiszen a ti engedelmességetek híre eljutott mindenkihez. Nektek tehát örülök. De szeretném, ha bölcsek lennétek a jóra, és képtelenek a rosszra. Amen. Foglaljunk helyet. Kedves testvérek, Pál apostol a levele végére érkezett. Az a levél zárul most előttünk, amelyben a keresztény hit legmélyebb igazságait tárta fel. Beszélt az ember bűnéről, Isten igazságáról, Krisztus váltságáról, a hit általi megigazulásról, a megszentelődés útjáról, a keresztény élet rendjéről, és Isten üdvözítő tervéről és kegyelméről. Amikor egy levél végére érünk, legyen akár hivatalos, akár baráti, néhány kedves, elköszönő szót várunk és írunk. Ehelyett, vagy ezek mellett az apostol megragadja a lehetőséget, hogy újból figyelmeztesse az övéit. Kérlek titeket, testvéreim, tartsátok szemmel azokat, akik szakadásokat és botránkozásokat okoznak azzal a tanítással szemben, amit tanultatok. Térjetek ki előlük. Első hallásra talán egészen furcsa lehet. Vagy azt is gondolhatjuk, hogy csupán a régi korok egyházi vitáira, viszonyaira vonatkozik Pálnak a figyelmeztetése. De ha körülnézünk magunk körül, azt láthatjuk, érezhetjük, hogy talán sohasem volt olyan aktuális, mint éppen manapság. Az emberiség történelmében mindig jelen volt a kísértés, hogy az ember valamit hozzá akarjon tenni az Isten igéjéhez. Valamit, ami a saját értelmezésében Isten szerint rendben van. Valamit, amivel sokkal inkább a saját igazságát építheti. Oly sok mindent próbálunk ezzel igazolni. Akár az Isten igéjétől való eltérést, elhajlást is. Ráadásul soha nem volt még ennyi hang körülöttünk. Telefonok, közösségi média oldalak, rövidebb, hosszabb videók, bejegyzések, véleményvezérek, önjelölt tanítók ezrei próbálják megmondani, hogyan kell élni, mit kell gondolni, mitől leszünk boldogok, sikeresek, vagy éppen szabadok. A közösségi platformokon gyakran tapasztalható, hogy bizonyos nézetek vagy ideológiák mentén éles törésvonalak alakulnak ki, ahol sajnos a más véleményen lévőket könnyen démonizálják, kizárják, vagy akár fenyegetik is. Mai kor tévtanítói, botránykeltői és megosztói ugyanabból a motivációból táplálkoznak, mint a korábbi évszázadok, évezredek során. Ilyen motiváció például az önzőség, hatalomvágy, vagy nem egy esetben az anyagi haszon,
vagy éppen személyes sérelmek adnak motivációt, tápoldatot a tevékenységüknek, amellyel ugyanakkor nem csak közösségeket bomlasztanak, de az evangéliumot is eltorzítják. Ráadásul, kedves testvérek, az ember ugye mindig keresi a különböző hekkeket, cheat kódokat, csalásokat, megoldásokat, amivel lerövidítheti magának az utat a vágyott célig. A hamis tanítások pedig gyakran kínálnak ilyen egyszerű lőzungokat, könnyűnek tűnő megoldásokat, közhelyeket, amelyek mentén elég bólogatni, hogy hát igen, ez valóban így van, ez bizonyosan igaz. A hamis tanítások valóban gyakran kínálnak ugyanilyen gyors megoldásokat a lelki életben is, elkerülve a Krisztus által kijelölt, gyakran jó volt a nehezebb utat. A modern embernek tehát nem az információ hiány az egyik legnagyobb problémája, hanem éppen ellenkezőleg az információ bőség. Nem az a kérdés, hogy hallunk-e valamit, hanem sokkal inkább az, hogy kinek hiszünk. Pál apostol éppen emiatt figyelmeztet. Vannak, akik szép szóval és ékes szólással megtévesztik az embereket. Az eredeti szövegben itt szereplő szó jelentését inkább úgy tudnám leírni, hogy ezeknek az embereknek, akiket megtévesztenek, nincs rossz szándékuk, ártatlanok. Ezért könnyen megtéveszthetőek, vagyis jóhiszemű emberek. Pál pontosan erről beszél. Nem mindig a leghangosabb hazugság a legveszélyesebb, hanem sokkal inkább az, ami szinte már igaznak tűnik. A kígyó sem nyíltan tagadta Isten szavát az Édenkertben. Éppen csak megkérdőjelezte. Csak egy aprócska kételyt ültetett el a szívekben. Csak egy kis bogarat tett az ember fülébe, amin aztán lehet rágódni, és végül rossz döntést hozni a gondolatmenet végén. És így működik ma is. Nem feltétlenül azt mondja, hogy ne higgyünk Istenben. Gondoljunk bele. Elég, ha csak azt sugallja, hogy a Szentírás nem tökéletes. Nem Isten szerint való. Isten szava koronként változik a korszellemmel együtt. Ezért, ami régen nem volt helyes, ma már talán belefér. Ilyen téves sugallatok vannak. Vagy csak azt sugallja, hogy mi magunk vagyunk az életünknek az urai, teljes egészében. Mi alakítjuk azt, és ezért nincs szükségünk a kegyelemre. Ezért mondja Pál, legyetek bölcsek a jóra, és képtelenek a rosszra. Érdekes ez a megfogalmazás, hiszen mi talán a saját logikánk szerint máshogy gondolnánk. Mert azt tartjuk okosnak, aki minden trükköt felismer, mindenen átlát, aki már talán minden sötétségbe beletekintett. Talán ezért is létezhet az a mondás, hogy rablóból lesz a legjobb pandúr. Pál apostol szerint azonban az igazi bölcsesség
nem a rossznak az alapos ismerete, hanem sokkal inkább a jóban való jártasság. Ahogyan egy bankjegy szakértő sem a hamis pénzek ezreit tanulmányozza, hanem az igazit ismeri annyira jól, hogy rögtön meglátja a hamisat. Úgy a keresztény embernek sem minden tévtanítást kell megismernie. Krisztust kell jól és igazán ismernünk. Mert minél közelebb vagyunk az evangéliumhoz, a Szentírást minél inkább forgatjuk és elmélyedünk benne, annál közelebb vagyunk Istenhez, és annál könnyebben felismerjük azt, ami eltér tőle. A bölcsesség azt jelenti, hogy Isten igéje uralkodik az életünk fölött. Ugye a reformáció egyik alapelve az egyedül a Szentírás. Nem az emberi vélemény, nem a kor divatja, nem a többség, vagy éppen a nagyon hangos kisebbség akarata, hanem egyedül Isten kijelentett igéje. Nekünk Istenben kell gyökerezni, mert ahogy az ige mondja, nincsen igaz ember egy sem. Az ember nem képes magát megmenteni. Nem tudja a saját erejéből helyreállítani az Istennel való kapcsolatát. Mert a bűn nem csupán a rossz döntéseink összessége. A bűn az emberi természet romlottsága. Nem csak azt érinti, amit teszünk, hanem azt is, akik vagyunk. Ezért nincs helye az önigazultságnak, az önigazolásnak, az Isten igéjétől való elhajlásnak. Korunk egyik nagy tragédiája, hogy az igazság kérdését felváltotta a vélemény kérdése. Pál azonban nem azt tanítja, vagy nem ezt tanítja, hanem azt, hogy van az evangélium, és van a hamis evangélium, ami azon kívül esik, ami már nem az. Van Krisztus útja, és van az ember útja. Van igazság, és van tévedés. Ezért kell ragaszkodnunk az igéhez. Nem azért, mert mi okosabbak lennénk másoknál, hanem mert Isten igéje egyedül megbízható. Ezért kell gyülekezetként és egyházként is újra és újra visszatérni, és belegyökerezni az Isten igéjébe. Mert a hit a hangzatos kijelentések ellenére nem magánügy, hanem a mi közös ügyünk, amelyben támogathatjuk egymást. Mert az ember közösségi lény, így hitét is közösségben jó, ha megéli. Így lehet egymást erősíteni, és felhívni a figyelmet az Isten igéjével ellentétes tanításokra. De a mai igénk egyik csúcspontja mégsem a figyelmeztetés, hanem az ígéret. A békesség Istene pedig összezúzza a sátánt a lábatok alatt. Szeretném kiemelni, nem a harc Istene, nem a bosszú Istene, hanem a békesség Istene győzi le a gonoszt. A világ sokszor azt gondolja, hogy az erőszakot csak még nagyobb erőszakkal, erővel lehet legyőzni. Ez az igevers azonban visszavezet minket egyenesen az Édenkertig. Addig az ősi ígéretig, amely szerint az asszony utóda a kígyó fejére tapos. Isten Krisztus keresztjében mutatta meg, hogy a szeretet erősebb a gyűlöletnél, az élet erősebb a halálnál, a kegyelem erősebb a bűnnél.
Krisztus kereszthalálában és feltámadásában a győzelem már megtörtént. És valóban, ha a világban szétnézünk, úgy érezzük, úgy látjuk, hogy a gonosz még tombolhat. A bűn még jelen van. A halál valóban árnyékot vethet az életre. De nagyon fontos, hogy már nem ő az Úr. A keresztény ember nem a győzelemért harcol, hanem a győzelemből él. Annak a királynak az oldalán, aki már legyőzte az ellenséget. Ezért már nem kell félelemmel élnünk, hanem élhetünk és éljünk reménységgel. Mert Isten megerősít minket. Egy olyan korban is szól hozzánk ez a bíztatás, amelyben annyi a fáradt, bizonytalan és kiégett ember. Amikor sokan úgy érzik, elfogyott az erejük a mindennapok terhei mellett. Amikor mi keresztjének is érzünk így sokszor, amikor valóban hullámok rémítenek. Az evangélium nem azt mondja, hogy legyünk mi is, vagy legyünk mi az erősebbek. Nem azt mondja, hogy hát próbálkozzunk akkor keményebben, és azt sem mondja, hogy vegyünk mindent félvárról, hanem azt mondja, nézzünk Krisztusra. Mert van, aki meg tud erősíteni. Van, aki megtart akkor is, amikor már nem tudod megtartani önmagadat. Van, aki a bűnös embert kegyelemből felemeli. Van, aki nem csak tanácsot ad, hanem új életet ajándékoz. Ez a valaki pedig Krisztus. Ezért zárul a levél dicsőítéssel. Mert nem az emberi az utolsó szó, hanem az Istené. Nem a gonoszé az utolsó szó, hanem Istené. Nem a bizonytalanságé az utolsó szó, hanem Istené. És nem a halálé az utolsó szó, hanem az Istené. Az egyedül bölcs Istennek legyen dicsőség Krisztus által örökkön örökké. Nem az ember dicsősége, nem az egyház dicsősége, és nem is a szolgálattevő dicsősége, hanem ahogyan reformátor elődeink is vallották, egyedül Istenné a dicsőség. Mert ő választott ki, ő hívott el, ő igazított meg, ő szentel és ő tart meg, és végül majd ő visz célba. Ebben a megerősítésben, ennek az örömében és vigasztaló erejében éljünk mi is, a mai napon és életünk minden napján. Ezért imádkozzunk és ezért adjunk hálát a mai napon. Amen. Gyertek testvérek, imádkozzunk! Urunk Istenünk, mennyei Atyánk, hálát adunk neked igédért, amely ma is világosságként ragyog előttünk. Köszönjük, hogy emlékeztettél bennünket arra, hogy ebben a sokféle tanítás és vélemény között élő világban egyedül a te igéd marad meg örökké. Köszönjük neked Jézus Krisztust, aki által megmutattad kegyelmedet és szeretetedet. Köszönjük, hogy a győzelem már az övé, és ezért mi sem félelemben, hanem reménységben élhetünk. Köszönjük, hogy nem magunk erejére kell támaszkodnunk, hanem a te megtartó kegyelmedre. Kérünk, őrizd meg bennünket a tévedéstől, a hamis tanításoktól,
és mind attól, ami eltávolítana tőled. Adj nekünk alázatos szívet, hogy mindig készséggel engedelmeskedjünk ígédnek. Gyökerezz meg bennünket Krisztusban, hogy életünk bizonyságtétel legyen családunk, gyülekezetünk és embertársaink előtt. Kérünk a gyülekezetekért, az egyházunkért és egész népünkért. Erősítsd a megfáradtakat, vigasztald a gyászolókat, gyógyítsd a betegeket, bátorítsd a csüggedőket, és vezesd azokat, akik valóban keresnek téged. Add, hogy életünk minden napján megmaradjunk abban a bizonyosságban, hogy te, a békességnek Istene, összezúztad, és végleg legyőzted a gonosz hatalmát, és hogy sem élet, sem halál nem szakíthat el minket tőled. Így kérünk, hallgass meg a mi imánkat, ahogyan együtt járultunk eléd, és hallgass meg azon imáinkat is, amelyeket szívünk csendességében mondunk el. A mi Urunk, az Úr Jézus nevében kérünk, hallgass meg minket. Amen. Mi azért így imádkozzunk. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. A mai napon hallott igénkkel szeretném Isten áldását kérni a jelenlévő testvérekre és a rádiót hallgató testvérek életére is. Így szól Isten áldása. A ti engedelmességetek híre eljutott mindenkihez. Nektek tehát örülök. De szeretném, ha bölcsek lennétek a jóra, és képtelenek a rosszra. A békesség Istene pedig összezúzza a sátánt lábatok alatt hamarosan. A mi Urunk Jézus Krisztus kegyelme legyen veletek. Amen. Az Úr legyen gyülekezetünknek őriző pásztora, és akkor záró éneket énekeljünk. Énekeljük kedves záró énekünket, a 290-es számú énekünket. Vezess Jézusunk, s véled indulunk.

0: Kedves hallgatóink, Isten tiszteletet közvetítettünk a Kótai Református templomból. Igét hirdetett Vilcskó P. Ádám lelkipásztor.
1: Isten előtt csendességben. Isten tiszteleti közösség a rádió hullámhosszán. Az Európa Rádió református hitéleti műsorát hallották. Elhangzott műsorunkat ma 20 órától megismételjük. Mindennapi irodalom. Hangos könyv minden nap a Déli Krónikát követően az Európa Rádió műsorán. Ismétlés 21 órakor.

0: 12 óra. Tiszán innen és Tiszán túl. Régió Krónika, az Európa Rádió hír összefoglalója.
1: Eltörli a kormány a pedagógusok teljesítményértékelési rendszerét, megszólaltak a szakszervezetek is. Idén 30 strand csatlakozott a Magyar Fürdőszövetség különleges akciójához. A Miskolci Szeretapark látogatóközpontban tartották a Magyar Vöröskereszt 54. országos elsősegélynyújtó versenyének Borsodvár megyei fordulóját. Köszöntöm Önöket, Önök az Európa Rádió Régió Krónikáját hallják, a szerkesztőtől Kecskés Ákostól. Eltörli a kormány a pedagógusok teljesítményértékelési rendszerét, a döntés értelmében 2026. szeptemberétől megszűnik a jelenlegi modell. A kabinet szerint a szisztéma túl nagy adminisztratív terhet jelentett, és nem adott valós képet a tanárok mindennapi munkájáról. Lannert Judit szakminiszter szerint a lépés könnyítést jelent az iskoláknak, és a jövőben egy szakmailag megalapozottabb rendszert vezetnek be. A pedagógusok szakszervezete egyetért az átalakítással, de bírálja a kormányt. Totyik Tamás elnök szerint ugyanis igazságtalan, hogy a tanárok munkája elveszett, és a korábban beígért plusz juttatásokat sem kapják meg a kollégák. A PDS szintén támogatja a törlést, ők helyi szintű, objektív modellt javasolnak. Rétvári Bence, a KDNP frakció vezetője szerint az ösztönzők megszüntetésével a minőség romolhat, ezzel a lépéssel pedig végső soron a gyermekek járnak majd rosszabbul. A tárca ígérete szerint a következő tanévben szakmai egyeztetések indulnak, hogy a pedagógusokkal közösen alakítsák ki az új értékelési kereteket. Bizalmat kapott Magyarország és a jelenlegi költségvetési gazdaságpolitikai irány. Kármán András pénzügyminiszter szombaton a közösségi oldalán számolt be a fejleményekről. Mindhárom nagy nemzetközi hitel minősítő változatlanul hagyta az ország besorolását. A tárcavezető hangsúlyozta, hogy a Tisza kormány rendkívül nehéz gazdasági helyzetet örökölt. A miniszter az elmúlt hetekben személyesen egyeztetett a nemzetközi elemzőkkel a prioritásokról. A sikerek között említette a 16,4 milliárd eurós uniós megállapodást. A kormány elkötelezett a költségvetési egyensúly és a hosszú távú stabilitás mellett. A kedvező megítélés a jövőben alacsonyabb kamatokat és olcsóbb hitelezést hozhat. Megszűnt a gyermekotthonok adományozását korlátozó intézkedés. Kátai Németh Vilmos szociális miniszter szombaton jelentette be a hírt. Mostantól nem kell külön fenntartói engedély a támogatásokhoz. Az állami gondoskodásban élő gyermekek így könnyebben kaphatnak segítséget. Az intézményeknek ugyanakkor pontos nyilvántartást kell vezetniük az adományokról. Ezzel szeretnék megelőzni az esetleges visszaéléseket a rendszerben. A Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság már egyeztet a civil szervezetekkel. A cél az önkénteskedés és az adományozás biztonságos kereteinek kidolgozása. Péntektől teljesen megszűnt a rendőri jelenlét a hazai gyermekotthonokban. Kátai Németh Vilmos szociális és családügyi miniszter a közösségi oldalán jelentette be a hírt. A tárcavezető emlékeztetett, hogy az intézkedést még tavaly decemberben rendelték el. A korábbi döntés hátterében a Szőlő utcai intézményben kialakult helyzetkezelése állt. A miniszter szerint az egyenruhások állandó jelenléte nem jelentett valódi megoldást. Úgy fogalmazott, hogy a rendfenntartók kivezénylése nem a gyermekek védelmét szolgálta. Kátai Németh Vilmos hangsúlyozta, hogy az intézményekbe fegyveresek helyett szakemberek kellenek. A kormány álláspontja szerint a problémákat megfelelő szakértelemmel kell kezelni. A pénteki döntéssel így visszaáll a gyermekotthonok korábbi megszokott működési rendje, a jövőben a pedagógiai és szociális hálózat megerősítésére helyezik a hangsúlyt. Idén 30 strand csatlakozott a Magyar Fürdőszövetség különleges akciójához. A Suli a strandon elnevezésű program június 8-a és 19-e között zajlik. A kezdeményezés célja, hogy élményszerű tanulást biztosítson a diákoknak a tanév végén. A pedagógusok a hagyományos tantermek helyett a medencék mellett tarthatnak órákat. A javasolt tantárgyak között a matematika, a környezetismeret és a testnevelés is szerepel. A résztvevő fürdők különböző mértékű kedvezményeket adnak a diák belépők árából. A fővárosban 5 helyszínen, köztük a Palatinuson és a Római strandon várják az osztályokat. A vidéki helyszínek között debreceni és miskolci fürdő is csatlakozott az akcióhoz, így a hajdúsági Akvatikum és a borsodi Selyemréti strandfürdő is fogad csoportokat. A csatlakozó intézmények teljes, részletes listája a szövetség honlapján érhető el. Nem lesz járatritkítás Miskolcon, cáfolja a híreket az MVK ZRT. A közlekedési vállalat valós adatokkal reagált az ellenzéki vádakra. Simon Gábor frakcióvezető korábban 8%-os csökkentést emlegetett. A társaság szerint viszont az év végéig semmilyen ritkítás nem várható. A terv és tényadatok között mindössze 8000 kilométer az eltérés. Ez a teljes miskolci hálózaton alig 0,22%-ot jelent. A minimális különbséget ráadásul a rendezvények miatti pótlások okozzák. A vállalat kiemelte, a nyári tapolcai járatot a turisztikai igényekhez igazítják. Az MVK célja továbbra is a stabil és kiszámítható szolgáltatás biztosítása. Közben a városvezetés már dolgozik a cég hosszú távú konszolidációján. Tóth Szántai József polgármester erről már egyeztetést kért a minisztériumtól. A működési költségeket elsősorban a buszflotta zöldítésével faragnák le. A tervek szerint a jövőben akár 40-50 elektromos járművük is lehet. Divatról, gasztronómiáról és fenntarthatóságról beszélgettek a miskolci Csengei kertben. A női klub pénteki rendezvényén stílustanácsadás, gardróbvásár és fermentálás várta a vendégeket. A résztvevőket Matiscsák Éva, Miskolc alpolgármestere köszöntötte, kiemelve a személyes találkozások fontosságát. Az előadásokon szó esett a kapszula gardrób kialakításáról és a tudatos öltözködésről is. A látogatók környezetbarát termékekkel és kézműves, fermentált növényi pástétomokkal is megismerkedhettek. A jó hangulatú kötetlen program célja egy inspiráló, egymást segítő közösségi tér megteremtése volt. A miskolci Szeleta Park látogatóközpontban tartották a Magyar Vöröskereszt 54. országos elsősegélynyújtó versenyének Borsod vármegyei fordulóját. Itt izgalmas és életszerű helyzetekben mérhették össze tudásukat az ötfős gyermek, ifjúsági és felnőtt csapatok. A vármegyei fordulóról az első helyezettek jutnak tovább az országos döntőbe, amelyet tervek szerint szeptember 12-én rendeznek meg. A megmérettetés célja az, hogy minél többen tisztában legyenek azzal, mit kell tenni vészhelyzet, baleset esetén. A részletekről Molnár Marietta, a Magyar Vöröskereszt Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei szervezetének koordinátora számol be, őt hallják.
2: Hosszú évek óta szervezzük már ezt a versenyt, ez az 54. országos elsősegélynyújtó verseny Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei fordulója. Ez egy felmenő rendszerű verseny, tehát aki itt az első helyezést éri el, mind a három kategóriában, mert hát indul gyermek, ifjúsági és felnőtt kategóriában is van csapatunk, megméretteti magát az országos versenyünkön. Szerte a vármegyéből jelentkeztek csapatok, 14 ifjúsági csapatunk van, 6 gyermek és 2 felnőtt, és van egy vendégcsapatunk, a kárpátaljai ukrán csapat, akik a kárpátaljai Vöröskereszttől érkeztek, úgyhogy ők ezen különleges alkalmon részt vesznek most velünk, és vendégcsapatként mennek végig az állomásokon. 4 kárhelyünk van, ahol az elsősegélynyújtást kell megoldaniuk a csapatoknak, ami végül is a verseny fő célja és iránya, hogy ebben nagyon jól jeleskedjenek. Ezen kívül van még 8 másik kárhelyünk, különböző társszervek, ahogy szoktak, megint megtiszteltek minket azzal, hogy részt vesznek ezen a versenyen. Itt vannak a toborzóirodából, itt vannak a bűnmegelőzési főosztályról, itt van a drogambulancia alapítvány, itt van a Nemzeti Népegészségügyi Központ, itt vannak az ÉR, tehát nagyon színes a paletta. Ezeken az állomásokon pihenő állomások vannak, ahol különböző játékos feladatokkal mutatják be a szervezetek a saját tevékenységeiket. Egyébként pedig a kárhelyeken, ahol az elsősegélynyújtás folyik, ott is nagyon színes imitálással zajlik a verseny. A kárhelyekről van egy kárhelyünk, ahol egy horgászbaleset történt éppen, gumicsónakból kellett kimenteni a vízbelső horgászt, van sziklamászós balesetünk, van egy vadászbalesetünk, ahol lőtsérült van, és ugye van még egy játszóteres balesetünk, ahol megsérül a játszótéren lévő gyermek.
1: Szokatlan vadjelenet zajlott le szombat hajnalban Miskolc belvárosában, 2 őz tévedt. mellett a megyeszékhely központjába és a teljesen kihalt főutcán szaladgáltak. Egy szemtanú a villanyrendőr közelében a villamos sineken kapta a lencse végre a riadt állatokat. A felvétel szerint a vadak a Miskolci Nemzeti Színház irányába menekültek a közeledő járat elől, később a délelőtti órákban valószínűleg ugyanezt a két őzet látták a Vászonfehérítő utcában is. Azt egyelőre nem tudni, hogyan és honnan keveredtek a védett állatok a forgalmas belvárosba. Köszönöm a figyelmet, az Európa Rádió híreit Kecskés Ákostól hallották.
0: Tiszán innen és Tiszán túl. Régió Krónika. Az Európa Rádió hírösszefoglalóját hallották.

0: Reklám.
1: Abigén.
2: A bogyós gyümölcske. Szent Péteresen. Házasságon innen.
1: Katalin.
2: A gyerek.
3: A gólyakalifa.
1: Rosti fiú esete.
4: Pacsirta.
2: Pilátus testament.
5: Szigetkék.
6: És még sok remek hallgatnivaló hangosregény.hu honlapunkon és a könyvesboltokban. Regényt hallgatni mindig öröm. Titisz hangos regény.
0: Reklámot hallottak. Mindennapi irodalom. Az Európa Rádió hangos könyve.
7: Köszöntöm a hallgatókat. Mai magazinunkban Gárdonyi Géza a Láthatatlan ember című regényéből hallanak részletet, amely a Titisz kiadó hangos könyv sorozatában jelent meg. A művet előadja Fekete Ernő.
8: Egy nyíllövésnyire előttünk az a katonaság haladozott, amelyik Attilának a 12 szökevényét kísérte, azokkal együtt verték az útporát előttünk a hún követek is. Az úton persze érdeklődtünk a hún nyelv iránt, hogy miféle ebb nyelv. Vigilász meg Rustikiosz tanítgatta is az urakat, de én, szegény senki Pál, nem kérdezhettem tőlük semmit, csak éppen amit fülheggyel elkapogattam a tanításukból, az volt az enyém. Vigilász ügyes tanító volt különben, mindig hunul mondta a kérdést, s az uraknak a kérdés ismétlésével kellett felelniük. Mi legel ott a mezőn? Ott a mezőn birkanyáj legel. Eleinte persze csak szavakat kérdezett. Mi ez? S a köpönyegére mutatott. Es van keppenyek, felelte Maximinosz. Es van kepenyök, felelte a gazdám. Se nem keppenyek, se nem kepenyök, korrigált Vigilász, hanem köpönyeg. Az ilyeneken nevettek is. Hordja el a manó ezt a barbár nyelvet, ki tanulhatja meg, ha nem az anyja emlőjéből szopta. De nekem volt rá kedvem. Engedelmet kértem az uramtól, hogy hadd járjak elől a szökevények mellett, valamelyik hunnal összebarátkozok, mégtán hasznunkra is válik. Priszkosz maga kísért el a századoshoz, és megkérte, hogy hadd járjak a szökevényekkel, hadd beszélgessek velük. Csak hamar kinéztem magamnak egy forradásos arcú kis hun legényt, mert valamennyi hun mind forradásos arcú az. Mégis hát látszott, hogy fiatal, s az egykorúak könnyebben megértik egymást. Darabig szótlanul lovagoltam mellette, azután latinul kérdeztem szép nyájasan. Quid nomen tibi est? Mi a neved? A hun rám fordította apró fekete két szemét. Láttam, hogy nem érti. Egy szelet kenyér volt nálam, odaadtam neki. Gondoltam, a kutyát is kenyérrel édesgetjük magunkhoz, és kérdeztem tőle hun szóval. Mi ez? A hun elmosolyodott. Nem vagy-e görög? Mondotta idegenesen ejtett görög szóval. Miért szólsz nekem hun nyelven, holott nem tudsz hunul? Tanulni akarni, feleltem kérőn, barátságosan. De jó volt, hogy görögül is értett, könnyebben megegyezhettünk, étellel, itallal segítem az úton, ő meg hunul tanít. Mindjárt az első napon fölírtam valami 100 névszót, meg néhány köszöntést, szólásformát. Jó napot adjon Isten, erőt, egészséget, Isten áldja meg, kérem, köszönöm, bocsánatot kérek, merre az út, nem harapós-e a kutya, s más efféléket. Már aznap este hunul köszöntem Rustikiosznak. Jó estét kívánom! Nem elkéstem-e tól vacsora? Rustikiosz nevetett. Nézzék már, mondotta az uraknak. Ez a fiú reggel óta megtanulta a hun nyelvet. Csak tanul, Zéta, biztatott örömmel a gazdám. Ki tudja, mire jó? És én oly buzgón tanultam, mintha a más világon is csak a hun nyelven lehetne boldoguldom. Ó, én vakszamár! Micsoda hévvel dolgoztam a szerencsétlenségemen! A hunomtól néhány nap múlva már megtudtam, hogy Deél a neve, s hogy egy Csát nevű főúrnak volt a szolgája. Az a Csát pedig Attila fővezérének a testvéröccse. Hát aztán mi rosszat követtél el? Kérdeztem, hogy olyan nagy zsíros fazék mellől kellett elugranod. A legény búsan hunyt a szemén. Nem követtem el én semmi különöset. Mégis. Csak éppen, hogy van annak egy leánya. Elmosolyodtam. Hát persze, beleszerettél. Ki tehet arról? És a leány is szeretett? Nem is beszéltem vele soha? Nem szívesen nyilatkozott. De ebéd után egy kobak bort juttattam neki, és azzal megoldottam a szíve lakatját. Mondd el már, Deél, hát hogyan történt, ha nem is beszélhettél vele? Mégiscsak valami rosszat cselekedtél. Sóhajtott. Semmit. Irattam egy szerelmes vesszőt. Becsempésztem hozzá. No, nagy bolondság volt. De mi az a szerelmes vessző? Nálunk csak a fejedelemnél írnak papírosra. A nép vesszőre ír. Arra se tentával, hanem késhegyel. Hát én is metszettem egy csipkerózsa vesszőt, és elvittem bogártáltoshoz. Ród rá szépen, mondtam neki, amit legény szokott mondani a lánynak. De mégis leginkább, hogy az szereti őt, aki rá se nézhet. Hát a táltos fel is rótta szépen. Szereti az fű, az csillagot, de a csillag messze fenn ragyog. Jaj, a csillagos ég, de magos. Szegény fődi fűszál harmatos. Így összeszedte a szavakat takarosan. Értik a táltosok? A leánynak a nevét persze nem mondtam meg, de azt is elfelejtettem neki megmondani az ebattát, hogy az én nevemet ne rója rá a vesszőre. Ebből csapott ki aztán a veszedelem. Az anyja kezébe került? Az apjáéba. Az volt a szerencsém, hogy ott ólálkodtam a palota mellett, és meghallottam, mikor az úr a nevemet ordította. Az oroszlán ordítana úgy, ha tüzes vasat szúrnának a vékonyába. Megcsóválta a fejét. Ha történetesen este nincsen, hát már azóta a varjak begyében volnék. És a leány szép, de ír a levegőbe legyintett, és nagyot emelt a szemöldökén, mintha azt mondaná, hogy szóval kifejezni azt a szépséget nem lehet. Mosolyogtam rajta. Valami kövér libuska lehet az a szépség. De hát nézd, Deél barátom, ha olyan nagy úr az apja, úgy sem adták volna neked. Bizony nem azt. Csodálom, hogy te ilyen eszes létedre ilyen őrültséget cselekedtél. Hallgatott, pillogott, fölhajtotta a kobakot. Tovább vallottam. Hogy hívják azt a leányt? Csak azért kérdeztem, hogy egy hun női nevet halljak. Emőnek, sóhajtott szomorúan. Emő? Furcsa név, hallod? Mondom aztán elgondolkodva. Én is csak olyan szolga vagyok, mint te voltál. De ha az én gazdámnak lánya volna, akármilyen szép leánya, én az eszemet el nem veszteném. Nem felelt. Láttam, hogy fájdalmas már neki ez az ügy, hát másra fordítottam a beszélgetést. Hogy a határra érkeztünk, lovas hun vezetők csatlakoztak elénk, s erdőkön, hegyeken kalauzoltak át bennünket. A harmadik héten Síkföldre jutottunk, és azon túl mindig síkon jártunk. Már akkor érdekelt az út, lépten nyomon újat láttam, és a hunokkal való beszélgetés öröm volt nekem. Végre eljutottunk Attila első telepére. Azt gondoltam, hogy valami nagy barbár várost látok majd, és sok vadembert. De bizony csalódtam. Béke idején szanaszéjjel él a nép, s Attila körül csak az urak rajzanak. A hunnép pedig nem házakban lakik, hanem sátrakban. És éppenséggel nem harapós népség. Sok falun haladtunk át, s mindenütt ott láttuk a házak udvarán a sátort. A házakat persze nem ők építették, ott találták, mikor bevándoroltak. De él magyarázta, hogy a házba csak csikorgó tél idején húzódnak be, akkor is csak az asszonyok meg a betegek. Nem értem, mondottam Dale-nek. A ház télen-nyáron jobb a sátornál. Télen melegebb, nyáron hűvösebb. Minden holminkat jobban elrejthetjük, kincsünket is. Dale a fejét rázta. A ház egy helyhez foglalja az embert. Mikor házban kell hálnom, úgy érzem, mintha sírboltban hálnék. A sátor jobb. A sátor velem jár. A sátoros ember ott él, ahol akar. Nagy a világ, és szép. Mán én nekem kicsi lesz nem sokára. Attila maga is sátorban lakott. Messziről láttuk már a pompás, aranygombos sátort, amint a többi barna és szürke sátor közül kitornyollott. Fehér sejem zászló lengett az ormán. A sátorok között kékes füstoszlopok emelkedtek az égnek. A levegőben pecsenye illat szállongott, trágyaszag is. Az idő dél felé járt. A néped nem koplal, ahogy látom, mondtam a hunomnak. Igaz, hogy lóhussal éltek? De él vállat vont. Mikor, hogy? A lóhús jó étel, jobb a marha húsnál, de én már alig, ha válogatok benne. És aggodalmas arccal szemlélődött a sátorok felé. Hallod-e, görög? Szólott egy perc múltán. Te mind az úton jó szívvel néztél rám, ennem és innom adtál. Köszönöm. De még egy szívességre kérnélek, ha megtennéd. Csak mondd, és megvan, ha lehető. Hát, ha meglátsz majd engem valahol karóban, arra kérlek, jár oda éjjel, és ha még élek, gyakincsd a tőröd a mellembe. Nem beszélhettem vele többet. Elvitték a többi rabbal együtt Attila sátorai felé. Füves dombot láttunk a telep mellett, azon állapodtunk meg. S kis ideig némán szemléltük a síkot, amelyen vagy 10 000 sátor tarkállott. A sátorok közül apró lovakon sok gyermek nyargalt hozzánk. Bámultak és víg szemmel nevettek bennünket. Többnyire fehér vászorruha volt rajtuk, és sem a lábukon nem volt saru, sem a fejükön süveg. A hátukon tegez volt, a vállukon vagy a kezükben íj. A hun gyerekek, mint később láttam, napestig verebekre és fecskékre lövöldöznek. Míg meg nem szoktam az arcukat, azt mondtam, hogy rútak. Az orra valamennyinek be volt horpasztva, s az arcuk, mintha kutya marta volna meg kisdedkorukban, s annak a forradása látszanék. Annál szebbek a leánygyermekek. Azoknak az orra nem lapos, az arcuk meg olyan tiszta, mint a rózsa. Mindenféle piros ruha van rajtuk. Csak úgy bábúval játszanak, mint a milánykáink, de ők is mezitláb járnak, mint a kátyák. Lovon csak a fiúkat látni. Vigilász magyarázta, hogy a hun fiúk szándékosan vannak elcsúfítva. Az ilyen harcos nép büszke a sebeire. Minél ütöttebb, vertebb a képe, annál szebb neki. A hibátlan arc férfiban szinte csúfság. Csak a vezérek, fejedelmek arca lehet olyan, mert azokat nem foghatta fegyver. De nem is kapkodja ám a hun a csatában a fejét, mint más nemzetbeli. A dombon kiraktuk a sátorfákat és ponyvákat, azonban egy mérges hun lovas vágtatott hozzánk, ránk hurrogott, hogy magasabbra merjük-e állítani a sátrunkat, mint a királyé áll. Akkor eszelkedtünk, hogy csak ugyan illetlenség lett volna. Azután megmutatták, hogy hol állíthatjuk föl a sátrainkat. Míg mi a sátorveréssel foglalkoztunk, 3 párduc bőrös, medvesüveges hun ügetett hozzánk. 2 közülük már ismertünk, a nyalka bajuszú Edekon volt az egyik, A másik Orestész, szintén főúr, szintén gőgös, bár a képéről látszott, hogy nem hun eredetű. A harmadiknak a nevét később tudtuk meg, hogy Csát.
3: Micsoda ügy hozott benneteket?
8: Kérdezte Csát szigorúan. Az urak rábámultak, hogy Vigilász eltolmácsolta a kérdést, hiszen tudhatja Attila. Az én uram mégis válaszolt. A császár, úgymond, a királyotokhoz küldött bennünket, mi tehát csakis őneki felelhetünk.
3: Azt gondoljátok-e, dörögte Csát, hogy mi a magunk fitoktatására jöttünk hozzátok? Minket a fejedelem küldött ezzel a kérdéssel.
8: Csak fejedelemnek mondta Attillát.
4: Nagy szuszú, borzas bagoly volt különben, s ő is olyan kutyaharapta képű, mint minden hún. Négy soros aranylánc fény lett a nyakában, a láncon aranykarikák és pénzek villogtak. Gyémántos görbe kardja maga megért egy kis országot.
3: Na, szegény Deél, ha ennek a leányába szerettél bele, akkor csak ugyan nem válogathatsz többé a csikó pecsenyében.
8: Magatok is tudhatjátok, védekezett udvariasan az én uram, hogy mi a szokás. Avagy mikor a ti követeitek a mi császárunknál járnak, megmondanák-e másnak Attila izenetét? Csak magának a császárnak felelnének ők is. A hunok összefordultak, és néhány szót váltottak. Aztán nagy csörgéssel visszaügettek Attilához. Azt gondoltuk, hogy Attila buta barbár fejjel küldte a kérdezőket, s hogy az uraink válasza után a homlokára csap, s azt mondja, izistók jól beszélnek. Azonban nem így történt. A hun urak közül Csát és Orestész ismét visszatért, és Csát nagy fennen megint ránk harsogott.
3: Ha egyéb mondani valótok nincsen, csak amit mondottatok, azt izeni a fejedelem, fel is út, le is út.
8: S ott hagytak bennünket. Maximinos úr szinte elkékült haragjában. Az én uram is elképetten nézett a lovasok után. Vigilász szinte pukkadozott. Így menjünk-e haza? Így vigyük-e haza a semmit? Attila ösmer engem. Ha én vele szemben lehettem volna, rá tudtam volna venni, hogy hagyja békében az országunkat. A sátorokat már fölraktuk a szekerekre, és indultunk volna, mikor új követ üget hozzánk, s kiáltja már messziről.
3: A király nem engedi, hogy éjjel induljatok!
8: Ő meg már királynak mondta Attilát. Furcsáltam. Később értettem meg, hogy csak hozzánk alkalmazta a szót. Hát megint csak leraktuk a sátorokat. Attila egy ökröt és egy szekér halat küldött. Az volt a vacsoránk. Azután álomnak ereszkedtünk. Az én uram mind éten át hánykolódott, sóhajtott, nyögött. Meg is kérdeztem, mi baja. Aludj, nyögte. Engem a szégyen gyötör, hogy egy barbár így packáz velünk. Uram, mondottam felkönyökölve, te okos ember vagy. Nem gondolod-e, hogy oka van annak?
3: Mi oka volna?
8: Gondolj csak vissza, uram, a jövetelünkre. Emlékszel-e, hogy az úton egyszer ebédre hívtátok az öt hun követet, aztán ebéd közben, hogy Theodosiusról meg Attiláról folyt a beszéd, Vigilásznak elcsúszott a nyelve.
3: Részeg volt.
8: Azt mondta, hogy nem való Istent emberrel együtt emlegetni. Mondom, hogy részeg volt, hiszen tántorgott is. Tántorgott, igaz, hogy tántorgott. A hún urak másnap megbocsátottak neki. Megbocsátottak, igaz? De ebből nem következik, hogy Attilának el ne mondták, hogyan gondolkodnak felőle Theodosiusnak a követei. Az én uram nem szól többet. Én elalszom. Reggel látom, hogy Maximinosszal a sátor előtt tanakodik. Azután szólítja Rustikioszt is. Rustikiosz, amint említettem, velünk utazott, noha a követséghez nem tartozott. Jól beszélt hunul.
4: Attilának az egyik író deákjához jött, akit valamikor Écius ajándékozott a hún királynak. Göndör görög volt, 40 éves forma, mindig sietős mozgású. A gazdám lóra ült, a lovat én vezettem kantárszáron. Rusztikiosz csak úgy gyalogosan szedegette mellettünk a lábát a tavaszi verőfényben. Csátnak a sátorához mentünk. Én künn maradtam a lóval, ők ketten bejelentkeztek. Mi dolga van az én uramnak Csáttal? Csak később tudtam meg. Ajándékot ígért neki, ha Attila elé juttatja a követeket. Míg ők bent időztek Csát sátorában, én kívülről bámultam a terebélyes, szép két négyszög sátor épületet. Belefért volna 50 ember is. Látszott, hogy úré. Kettő sátor volt, vastag, vörös sávos csergéből mind a kettő. A bejáratot fehér lófarkak és ökölnyi aranyozott gömbök díszítették. A bejárat fölött jelvény ötlött a szemembe. Piros posztóból vart kézben két valóságos kard. Mind a két kard szurokkal volt festve, s a kardok fölött a nap aranyozott képe. Később láttam, hogy minden sátornak van valami efféle jelvénye. Vagy bejárat fölött lóg, vagy oldalt van odatűzve. Zászló csak a király sátorán lengett. A hátulsó sátor nyilván a nőké volt. Látszott az a bejáraton csüggő fehér gyöngyfüzérekről, s az ablakokon fehérlő fátyol kárpitokról. A női sátor előtt négy lovas szekér állott. Szőnyegeket és ládákat raktak rája. Tehát útra készülnek a nők. Soha se láttam olyan cifrára pingált faládákat. Nálunk a láda maga színű, ahogy a cédrusból kimunkálják. Szőnyeggel vagy kendővel borítják le, s nincs rajtuk semmi díszítmény. Bezzeg a barbárok tele pingálják rózsával, tulipánnal, pávaszemmel. Na, furcsa. De még a ládáknál is jobban érdekelne, ha láthatnám azt a vadleányt, akinek a szépségét csak kézlegyintéssel lehet kifejezni, s aki miatt meghal az a szegény hunlegény. Valami pogácsa képű, tenyeres, talpas hunleány lehet. A szekér mellett egy ráncosodó szemű tokás nő állott. Nem tudom, mi prémből készült hamuszínű mente volt rajta, éppen olyan, mint a férfiaké, és a mente alatt diószínű szoknya. Gőgös tokáján látszott, hogy nem cseléd. Az rendelkezett a rabszolgákkal, mit hová rakjanak. Cipelkedtek, rakottak, verejtéküket törölgették. Kis idő múltán kilép egy finom arcú, 15-16 éves leány is. A mentéje éppen olyan, mint a hamuszínű mentés büszke tokás asszonyé, csak épp hogy a szoknyája fehér. Ez-e az vajon? Na, ez az, nekem bizony nem tetszik. Rútnak nem éppen rút, hiszen csupa finomság, mint minden súrián leány, aki egészséges. De nem szép. Nincs benne vér. Nincs, ami melegítené a ránézőt. Láttam én Konstantinápolyban olyan leányokat, hogy a szépségük megcsapott, mint a tűz lángja. Csak épp, hogy a mi lányaink nem ilyen büszkék. A leány egy kis rezes sarkú tulipános ládát tétetett föl, pénz volt-e abban, vagy ékszer, nem tudom, de bizonyosan az ő holmia volt, mert gonddal takargatta gyékénybe. A tavaszi nap elősugárzott a fellegek közül, és rásütött az arcára. A leány szürke structól legyezőt tartott a homloka fölé. Az a mozdulata tetszett nekem. És egyszerre csak mégis szép lánnyá vált. A Manó tudja, hogyan és miért kezdett tetszeni, de tetszett. Minden szép leányon van valami, ami megmarad az emlékezetünkben. Neki a szeme meg a szája volt olyan, mintha a leány egész valója csupán azért jött volna elő a teremtés műhelyéből, hogy azt a két álmodozó fekete szemet és azt a piros formás száját legyen kinek viselnie. Most is, ha rágondolok, a szeme és a szája van előttem. Anyám, mondotta, én lovon mennék. Olyan édes volt a hangja, mint a távoli furulya szó.
8: Ebben a ruhában? Ütközött meg az anyja. Milyen lesz a szoknyád?
4: Csak nem ülök estig.
8: Ugyan emőke?
4: Hát ez az. Veszek rám másik szoknyát, alkudozott a leány. Hát megengeded? És ekkor rám is pillantott.
8: Csak átfutó pillantás volt, mint mikor a tükörre vetett napfény végig siklik a falon, egy percre megáll, aztán tovább siklik, de én mégis megrezdültem tőle. Az a leány a halál szellemét ábrázolta nekem. Mi emberi csontváz alakjában kaszával és homokórával festjük a halált, a hunföldön fekete szemű és piros szájú leány. Akinek megjelenik, meg kell halnia.
4: Ismét az anyjához fordult, kérdezett valamit, nem hallottam tisztán. Beindult a sátorba. Még az árnyéka is valami különös. Habozva megállott. Gondolkodott. Közben ismét rám tévedt a tekintete, s talán, hogy idegen voltam, megállott rajtam. A nézésünk találkozott. Nem tudom, vizsgálják-e valamikor a tudósok az emberi szemnek a mélységeit. Mi van azokban a mélységekben, hogy láthatatlan sugarak szállnak belőle elő? És miért más minden sugár? Miért hideg ebben a percben? Miért meleg a másik percben? Jégnek a sugara és tűznek a sugara. Néha simít, mint a bársony, néha szúr, mint a tövis, néha üt, mint a mennykő. A leány nézett. Én sarkamig elsibbadtam.
0: Harmadik fejezet. A férfi sátorból kilépett Csát, s körülpillantott a sátor előtt álló szolgáin. Én mély meghajlással köszöntem neki. Rám se nézett. A lováért intett. Felfordult Reá, s elügetett Attila sátora felé. Csodálkoztam, hogy a gazdám bent marad, s aggódó szívvel tűnődtem, hát ha elfogják. De egy litániányi idő setelt el, dobogó lábú lovon visszatért Csát. Leugrott a lováról, s besietett a sátorba. A következő percben kibújt Priszkosz a sátor alól, és Rusztikiosz is utána. Mind a kettőnek ragyogott az arca. Siessünk, intett a gazdám, s fölkepesztett a lovára, a hun gyerekek igen nevették. Futottunk. Rusztikiosz lihegett, a hun gyermekek kacagva követték apró lovaikon. Attila, fogad! Kiáltotta a gazdám már messziről Maximinosznak. A szekerek már indulóban voltak, de ez a szó egyszerre mindent megváltoztatott. Utcu, valamennyien kapkodják az ünnepi tógát, mosakodnak, fésülködnek, kenik magukat jó illatú kenőcsökkel. A százados is törülgeti a kardját, a sisakját, feni a bajuszát fekete viasszal, rendezgeti a haját a feje kopaszára. S hogy előjönnek, hévvel tanakodnak, hogyan szólítsák meg Attillát. Felséges király, minden királyok legméltóságosabbja. Ezt ajánlotta Priszkosz. De Vigilász ellene volt. Elég felséges fejedelem, mondotta, mert Attila nincs megkoronázva, tehát nem király, csak fejedelem. Egy kutya, vélekedett Maximinosz. Inkább címezzük 10 grádiussal feljebb, mintsem, hogy egyen lejjebb. Én aztán nem hallottam, hogyan tanakodnak tovább. Arra a bájos halálpillangóra gondoltam. Micsoda karcsú, lengejárású leány, micsoda mély tekintetű szem, s már is van benne valami méltóságos. Ó, te szegény, bolond deél, az ilyen hölgyeket nem lovászoknak nevelik. A sátorok közül Csát ügetett elő.
8: Gyertek hát, kiáltott a követeknek. Vár a király benneteket!
4: És a szemében benne volt a büszke folytatás.
8: Ezt nekem köszönhetitek,
4: Én nekem.
3: A követek lóra kapnak. A szolgák közül csupán nekem szabad velük tartanom. Az uram kalamár is a nálam van, a derekam szíján, s a papíros is a hódom alatt. Szorongó mellel közeledtem a fejedelmi sátorhoz. Tehát meglátom a nagy emberevőt. A sátor előtt csillogó fegyveres őrség állt, s a bejáratnál néhány koronás ember is. Egyik gyomor bajos forma, keserű homlokú. Miféle királyok voltak azok, csak később tudtam meg. De igazi királyok voltak. Attila úgy bánt velük máskor, mint a barátaival szokott, csak mikor követeket fogadott, akkor kellett odaállniuk az ajtaja elé. Koronásan. Mikor a sátorba beléptünk, már előre készítettem rá a szememet, hogy templomi fényességbe lépünk. Attila valami aranyos barbár istennek lesz öltözve, s aranyrudakból rakott trónuson fogad bennünket, hermelin palástban, mezitláb, a lábujjain gyémánt gyűrűk. Már előre vonaglott a száma nevetésre. De hát minden másképp történt, mint ahogy elképzeltük.
7: Mai magazinunkban Gárdonyi Géza a Láthatatlan ember című regényéből hallottak részletet Fekete Ernő előadásában. A mű a Titisz kiadó hangos könyv sorozatában jelent meg. A következő epizóddal holnap jelentkezünk.
0: Mindennapi irodalom. Az Európa Rádió hangos könyvét hallották. Reklám.
2: A bogyós gyümölcs kertész, Szent Péteres
1: Erdély,
2: házasságon innen,
1: Katalin,
2: a gyerek,
4: a gólyakalifa,
1: Foszti fiú
6: esete,
2: Pilátus testament,
0: Szigetkék.
6: És még sok remek hallgatnivaló hangosregény.hu honlapunkon és a könyvesboltokban. Regényt hallgatni mindig öröm. Titisz hangos regény.
0: Reklámot hallottak. Elhangzott műsorunkat ma 21 órától megismételjük. Ablak. Kárpátaljai magyarok, kárpátaljai beszélgetések. Az Európa Rádió magazinműsora szombaton és vasárnap 13 órától.

megenyhült a lég, védül a határ, s te újra itt vagy, jó gólyamadár. Az ócska fészket megigazgatod, hogy ott kiköltest pejhes magzatot. Csak vissza, vissza, meg ne csaljanak, csalár napsugár és síró patak. Csak vissza, vissza, nincs itt kikeret. Az élet fagyva van, s megdered.

0: 13 óra. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, az Európa Rádió híreit Kecskés Ákostól hallják. Fontos kiberbiztonsági határidő közeledik a hazai vállalkozások számára. Június 30-áig mintegy 4000 cégnek kell teljesítenie a NIS 2 auditot. Tanács Zoltán technológiai miniszter szombaton hívta fel a figyelmet a feladatra, kiemelte, hogy a több mint 1400 vállalat csak nemrég értesült a kötelezettségről. A hazai kis- és középvállalkozások jelzései szerint az európai szinten is szigorú szabályozás komoly teher. Ráadásul a piacon jelenleg nincs elegendő kapacitás az ellenőrzések elvégzésére. A kormány emiatt egyeztetést kezdeményezett a felügyeleti hatósággal a könnyítésekről. A kabinet azt kérte, hogy bővítsék a munkát elvégezni képes auditor cégek körét. Cél az is, hogy a hatóság büntetések helyett inkább segítse a jogszabály megfelelését. A tárgyalások eredményeként várhatóan módosul az auditorokra vonatkozó szabályozás. Idén 30 strand csatlakozott a Magyar Fürdőszövetség különleges akciójához. A Suli a strandon elnevezésű program június 8-a és 19-e között zajlik. A kezdeményezés célja, hogy élményszerű tanulást biztosítson a diákoknak a tanév végén. A pedagógusok a hagyományos tantermek helyett a medencék mellett tarthatnak órákat. A javasolt tantárgyak között a matematika, a környezetismeret és a testnevelés is szerepel. A résztvevő fürdők különböző mértékű kedvezményeket adnak a diák belépők árából. A fővárosban 5 helyszínen, köztük a Palatinuson és a római strandon várják az osztályokat. A vidéki helyszínek között debreceni és miskolci fürdő is csatlakozott az akcióhoz, így a hajdúsági Akvatikum és a borsodi Selyemréti strand fürdő is fogad csoportokat. A csatlakozó intézmények teljes részletes listája a szövetség honlapján érhető el. Szó és csend mottóval rendezik meg idén a Református Egyházi Napok Dunántúl Fesztivált. A nagyszabású összművészeti eseménynek június 26-a és 28-a között Veszprém ad otthont. A rendezvény fő célja, hogy teret biztosítson az elcsendesedésnek és személyes találkozásoknak. A belváros több pontján kulturális programok, előadások és beszélgetések várják a látogatókat. A rendezvényre olyan ismert világi előadókat is meghívtak, akik kötődnek az egyházkerülethez. Fellép többek között a Quimby, a Hiperkarma és a Budapest Bár Együttes is. A szervezők fontos újítása, hogy a nagy koncertek előtt rövid missziói igehirdetéseket tartanak. A belvárosban kialakított Református utcában egyházi intézmények és szervezetek mutatkoznak be. Külön színpadot kapnak a gyülekezeti csoportok, szombaton pedig a fiataloknak szóló programok dominálnak. A fesztiválra a Kárpát-medence minden részéről, sőt más felekezetekből is érkeznek résztvevők. Közösségi napot rendeztek a vakoknak és gyengénlátóknak Miskolcon. A juniális rendezvényre június 6-án szombaton várták az érintetteket. A programot a helyi egyesület tagjainak és családtagjainak szervezték meg. A látássérült embereket vetélkedők közös torna és ebéd is várta a helyszínen. A kvízjáték során a résztvevők miskolci témájú kérdésekben mérhették össze tudásukat. Új szintre emelkedtek Magyarország és Észak-Amerika közlekedési kapcsolatai. Június 6-án szombaton megérkezett az első közvetlen járat Torontóból Budapestre. Az Air Canada repülőgépe október 24-éig közlekedik a két város között. A járat kezdetben heti 4, majd a főszezonban már heti 5 alkalommal indul. Tárkányi Zsolt államtitkár kijelentette. Az észak-amerikai kapcsolatok folyamatosan erősödnek. A repülőtér forgalma tavaly megközelítette a 20 milliós rekordot a fővárosban. A növekvő igények miatt a kormány elkötelezett a reptéri gyorsvasút megépítése mellett. A tervek szerint a vasútvonal az országos hálózatba integrálva a föld alatt futna. A közvetlen járattal az Egyesült Államok és a Karib-térség is könnyebben elérhető, évente csak nem 90 ezer utas fordul meg jelenleg Magyarország és Kanada között.
0: Az időjárásról.
1: Csak néha zavarhatja meg az égboltot gomoly és fátyol felhőzet. Az északi középhegységben fordulhat elő újra zápor, zivatar, illetve később az Alpok aljára is besodródhatnak csapadékgócok. több felé megélénkül az észak-nyugatira forduló szél. A csúcshőmérséklet 26 és 30 fok közé emelkedik. A legalacsonyabb értékek 12 és 18 fok között lesznek.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Ablak. Kárpátaljai magyarok, kárpátaljai beszélgetések. Az Európa Rádió magazin műsora.
1: Köszöntöm a rádió hallgatókat az Ablak című magazin műsorunkban. Én Birta Zoltán vagyok. A következő percekben Kárpátalja van terítéken. Kérem, tartsanak velünk, jó rádiózást kívánok! Nézzük is a mai témáinkat egy kis ízelítő adásunkból.
2: Biztos, hogy kicsit más volt akkoriban még a Színi Stúdió, de tényleg nagyon-nagyon sokan vannak a kollégáim között, akiket Éva néni karolt föl, és Éva néni egyengette a pályájukat, tehát annak köszönhetően kerültek be a színművészeti főiskolára.
3: Igen, a turisztikai tanács fontosnak tartja azt, hogy szakmailag abban a térségben, ahol élünk és dolgozunk, valóban hiteles információt tudjunk átadni, akár magyar, ukrán vagy angol nyelven is a turisták, illetve a turista szervezők irányába.
1: Jövünk a részletekkel, kérem, tartsanak velünk!

0: Ablak Kárpátaljára. Hit, irodalom, kultúra, emberek és közösségek mindennapjai a határon túlról.
1: A vonal másik végén köszöntjük Vas Magdolnát, a Ficseri Gyermekstúdió vezetőjét, színművésznőt. Üdvözlünk műsorunkban, hallasz-e bennünket?
2: Szép jó napot kívánok mindenkinek!
3: A Ficseri Gyermekstúdiónak a munkája nagyon-nagyon régi múltra tekint vissza, és nagyon sok olyan színész köszönheti neki a mai karrierjénk a kezdetét, amelyet mi magunk is ismerünk, illetve ez fontos, hogy ezt a munkát ti 11 évvel ezelőtt vettétek át, és már ebben a 11 évben is rengeteg fiatallal dolgozhatok. Kélek, meséljenek a Gyermekstúdiónak a múltjáról és a jelenéről.
2: Valamikor most hirtelen meg sem tudom mondani, hogy hány éve, de hát Vinyenszky Éva néni csinálta ugye valamikor, illetve ő kezdte el ennek a gyerekstúdiónak a működését, és hát megtisztelő volt, és egyben egy nagyon-nagyon kellemes dolog volt számunkra, hogy ezt mi átvehettük 11 évvel ezelőtt, és igazából mi megpróbáltuk tovább vinni, illetve próbáljuk tovább vinni azt a munkát, amit ő akkoriban tényleg csodálatos alázattal és tudással vitt. Biztos, hogy kicsit más volt akkoriban még a színi stúdió, de tényleg nagyon-nagyon sokan vannak a kollégáim között, akiket Éva néni karolt föl, és Éva néni egyengette a pályájukat, tehát annak köszönhetően kerültek be a színművészeti főiskolára. És én igazából csak reménykedni merek, vagy remélni merem, hogy nálunk is lesznek ilyen tehetséges gyerekek, akik majd egyszer, illetve hát van is egy-kettő, tudunk mi is már felmutatni egy-két ilyet, például Cséke Adrien most a Kaposvári Egyetemen tanult, tehát ő is most másodéves, szóval van egy-két ilyen diákunk már nekünk is, hál a jó Istennek, aki valamikor nálunk kezdte el 11 évvel ezelőtt, és még ilyen kis lányként jött be hozzánk a színi stúdióba.
3: Hogy kell elképzelnünk a színészi válás folyamatát? Hogyan lesz valakiből fiatal Ficseri Gyermekstúdiós palánta? Hogyan kell elképzelnünk ezt az utat, hogy valaki meg akarja mutatni magát? Mi az, ami motivációként ott van azokban a gyerekekben, akik először hozzátok jönnek el?
2: Valószínűleg felfedezik otthon a szülők is azt, hogy a gyerek nagyon szeret szerepelni, szeret nyilván otthon is produkálja magát, otthon is verseket mond, vagy valamilyen kis jelenetet előad. Ez mindig egy otthoni felfedezés a szülőknél, és aztán behozzák őket hozzánk. Mi meghallgatjuk, hogy hogyan is mond verset, hogyan is énekel, milyen az ének hangja, és aztán elindul egy folyamat bent. Ezt nem feltétlen csak azoknak a gyerekeknek ajánlom, akik színészek akarnak lenni, vagy akik színészek, akiknek a szülei szeretnék, hogy a gyerekei színészek legyenek.
3: Ez mennyire fontos kérdéskör, igen.
2: Igen, ez nagyon-nagyon fontos, mert tényleg van olyan, aki meg nagyon-nagyon szeretne hozzánk járni, és hát a szülők nem szeretnék, hogy színész legyen. Ez igazából egy nagy tév, itt nem feltétlen csak azért kell hozzánk jelentkezni, vagy lehet hozzánk jelentkezni, mert színésznek akar menni. Természetesen mi nagyon örülünk, hogyha igen, de nem csak amiatt, és ne csak azért jöjjön valaki hozzánk, mert színész akar lenni, hanem lehet, hogy egyszerűen csak egy jó közösséghez akar tartozni. Szeret verset mondani, szeret énekelni, szereti kipróbálni magát valamilyen más dologban. Mert azért nyilván ez egy teljesen más csapat, vagy más külön óra, hogyha így vesszük, mert a gyerekek azért nagyon-nagyon sok helyre járnak mostanság, táncra, énekre, matekra, angolra, és ez valami teljesen mást ad nekik, mert tényleg egy olyan közösségé formálódunk évek alatt, ami megtartó, ami ahol ki tudod magadat fejezni, megtanulod a másik rezgéseit, megtanulod azt, hogy hogyan tudj egy közösségben létezni, megtanulod azt, hogy miért jó, hogy nem csak te vagy az előtérben, hanem mást is előtérbe és előtérbe helyezni. Szóval nagyon-nagyon sok mindenről szól, meg kicsit az önmagunk megismeréséről is. Tehát, hogy vannak olyanok, akik tudod, így eljönnek, azt mondták, hogy enyém a világ, de jó, és akkor nyilván én nem fogom, tehát nem mi mondjuk azt meg, hogy most te milyen szinten vagy, amikor oda kerülsz, de volt olyan is, képzeld el, aki megérkezett, és azt mondta, hogy otthon ugye produkálta magát mindent, és utána pedig arról beszélt, hogy mit tudom én egy hét múlva, hogy én azt érzem, hogy nem értek semmihez. De ez nem baj, mert ez egy folyamat. Tehát amikor mi hozzánk oda kerül egy-egy gyerek, akkor azt ne azt képzeljük most, hogy hirtelen odajön, és mindent fog tudni, hanem ez egy szép folyamat, napról napra, hétről hétre, ahogyan foglalkozunk, úgy bontakoznak ki. Tehát most tudok már, 2-3 év kell ahhoz, most tudok már olyan diákot mondani, aki mondjuk 2 éve került hozzánk, és most láthatóak azok a dolgok, látható, hogy mennyit fejlődött, mennyivel másabb lett. Kicsit a személyiségét is fejlesztette, ahogy az évek haladnak, és kicsit másként áll hozzá egy-egy vershez, egy-egy szöveghez, egy-egy színdarabhoz, magához, a társához, aki ott áll mellette. Tehát nagyon-nagyon sok mindent megtanulunk, tisztelni a másikat, hogyan tudjunk a másikhoz egyáltalán fordulni. Szóval látszik, azért szoktunk ilyen nyílt napokat tartani a minden év végén, hogy azok a szülők, akik ránk bíznak, vagy azok a családtagok, akik ránk bízzák a gyerekeiket, lássák azt, hogy mennyit fejlődik egy év alatt a gyerek. Nyilván ezt az első éven nem feltétlen fedezett fel, de mindig a második és harmadik éven látszik az, hogy mennyit fejlődött valaki, és miben lett egy kicsit teljesen más, és bontakozott ki a személyisége.
3: Ez az önmegvalósulási folyamat is érdekes, mert amikor azt mondjuk, hogy nem találja magát, és valaki a színpadon találja meg magát, az a gyerekek esetében láttok ilyen jellegű változás, hogy végre önmaga lehet, vagy olyan oldalát is megmutathatja, amit egyébként a hétköznapokban nincs lehetősége?
2: Nyilván egy iskolai közösség, egy iskolai, egy osztály, az teljesen más csapatként működik, mint amikor bekerülsz egy újra egy másik közösségbe. És nagyon érdekes, mert ahogy telik az idő, és ha egy-egy osztályba így bekerülsz, próbálják nyilván az ember, a tanárok is, és mindenki így azt a közösséget vinni tovább, azt az osztályközösséget, de van olyan, amikor elkönyvelünk valakiről valamit, hogy ő ilyen. És ez nem feltétlen, most én ezt nem számunkérésként mondom a tanárok, szülők, vagy igen, tanárok felé, hanem történik olyan, hogy valahova beskatujáznak valakit. Nem tudom, ő a jó tanuló. És neki állandóan jónak kell lennie. Vagy valaki a rossz tanuló, és ő állandóan rossz. Tehát itt pedig valahogy úgy alakul a közösségünk, hogy itt merhetsz jó lenni, merhetsz rossz lenni, nem feltétlen tudod mindig ugyanazt hozni, nem feltétlen tudod mindig ugyanazokat azt nyújtani, amit elvárnak tőled. És talán azért tud egy kicsit másabb lenni ez a közösség, mert elfogadjuk olyannak a másikat, amilyen, egy másik közösségben létezhetünk, és megmutathatjuk azt, hogy lehet, hogy én a matekban nem vagyok eszméletlen jó, de verset mondani meg nagyon jól tudok, és ebben fejlődök. Szóval kicsit másabb. Ezt nem lehúzva akartam mondani semmilyen más közösséget, csak hogy próbálom afelé vinni, hogy ugye minden közösség, minden új közösség, amiben bekerül egy gyerek, fejleszt rajta valamit. Mert más lehet. És ez nem azért, mert most más személyisége lesz, hanem kicsit mást bontakoztathat ki, és ezáltal fejlődik maga a személyisége is máshol is, és talán akkor könnyebben be fog illeszkedni az iskolai közösségben is, vagy valamilyen más közösségben is.
3: Mesélj kérlek a munkáról, milyen darabokat, milyen képzési folyamatot kell elképzelnünk a Ficseri Gyermekstúdiónak az életében?
2: Először is mindig, amikor bekerül egy-egy gyerek, akkor igyekszünk újra egy közös beemelni őt a közösségbe, igyekszünk megismerni egymást, és akkor utána tudunk folyamatokat elindítani játékokkal. Drámapedagógiai foglalkozásokat szoktunk ugye tartani, játékokat játszunk. Ezeket úgy képzeljük el, hogy ők nagyon szeretik ezeket a játékokat, mert a játékokon keresztül tudjuk megismerni egymást. Tehát nem feltétlen csak egyszerűen bemutatkozunk, vagy elmondjuk, hogy nem tudom, én szeretem az angolt, vagy szeretem a mateket, vagy én szeretek takarítani, hanem ezt mind játékokon keresztül csináljuk, és tulajdonképpen úgy ismerjük meg egymást, hogy a játékokon keresztül egyszer csak fogjuk tudni, hogy a másik milyen. És aztán többnyire belekezdünk egy-egy próba folyamatban. Hát nagyon figyeljük az első, amikor így újra egy bekerül valaki, akkor nagyon figyeljük, hogy milyen anyag illene most ehhez a csapathoz, mire tudnánk nagyobb hangsúlyt fektetni ez alatt a fél év alatt, és akkor kiválasztjuk az anyagokat, vagy az anyagot, azt az anyagot, amit azon az éven fogunk csinálni, és ezzel foglalkozunk utána egy fél évig. Nyilván nagyon-nagyon kevés az a egy héten egy órás foglalkozásunk van többnyire, nagyon-nagyon kevés, mindig azt érezzük a végén, hogy na most kellene még három vagy négy foglalkozást, hogy ezt teljesen ki tudjunk bontani, de én azt gondolom, hogy mindig tényleg arra fektetjük a hangsúlyt év végén, hogy valami olyat megmutatni szülőknek, ahol tényleg láthatják, hogy mennyit fejlődött az előző évhez képest, és ők maguk is érezzék azt, hogy mi már el tudok mondani úgy egy verset, hogy ezt a néző is megértse. Szóval igazából ez egy ilyen folyamat. Elindulunk, tanulunk, játszunk, a tanulás szó alatt a játékot értem, játékosan tanulunk, és utána pedig a fél évben bemutatunk valamit. Utána egy picit kinyitjuk ezt a nézők felé, és kicsit visszazárunk újra a mi jó kis közösségünkbe, és a következő évben igyekszünk megint valami olyan darabot, olyan dolgot bemutatni, olyan anyagot választani, ami ehhez a közösségre, vagy erre a közösségre ebben az évben, abban az évben jellemző.
3: Zárásképpen még mondd el, hogy hogyan lehet hozzátok csatlakozni, van lehetőség felvételizni hozzátok?
2: Mindenképpen, aki úgy érzi, hogy szeretne tényleg jó közösséghez tartozni, és szeretné kibontakoztatni akár saját magát, azt szeretettel várjuk. A Színház közösségi Facebook oldalain, és nem tudom, közösségi oldalak, így mondják ezt, ebben mindig belefutok. Lehet jelentkezni, ott vannak telefonszámok, és most lezártuk az évet, és akkor szeptembertől újra fogjuk indítani. Aki esetleg szeretne jönni hozzánk, azt nagy szeretettel augusztusban már lehet jelentkezni, és akkor várjuk szeretettel majd. Ott vannak telefonszámok a közösségi oldalainkon, és bárkit el tudnak érni, vagy akár engem is, és akkor leegyeztetjük, hogy mikor tudunk találkozni. De mindenkit tényleg nagy szeretettel várunk.
3: Köszönöm szépen, hogy itt voltál velünk, áldott napot!
2: Én is nagyon szépen köszönöm, további szép napot kívánok mindenkinek!
1: Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben Vas Magdolnával, a Ficseri Gyermekstúdió vezetőjével, színművésznővel beszélgettünk.

0: Ablak Kárpátaljára. Hit, irodalom, kultúra, emberek és közösségek mindennapjai a határon túlról.
1: Itt van velünk dr. Berhove Sándor, a Rákóczi Egyetem rektor helyettese, a Kárpátai Magyar Turisztikai Tanács alelnöke, és Tarpai József, a szervezet elnöke és a kötet szerzője. Köszönjük, hogy itt vannak velünk a stúdióban.
2: Mi is köszönjük mindenkit.
3: Köszönjük mindenkit.
4: Hát május 28-án egy újabb könyvbemutatóra kerül sor a Kárpátai Magyar Turisztikai Tanács Beregszászban, a Beregszászi Rákóczi Egyetemen mutatta be a Beregszászi Kistérség Turisztikai Almanakját. Hát a könyv és a kiadásokról beszélünk, akkor az egy elég komoly sorozat részeként jelenik meg, mert ha összesítjük a munkát, akkor az elmúlt évben sok nagyon hasznos és fontos hiánypótló alkotás jelent meg a kiadványok sorában.
2: Igen, a turisztikai tanács fontosnak tartja azt, hogy szakmailag abban a térségben, ahol élünk és dolgozunk, valóban hiteles információt tudjunk átadni, akár magyar, ukrán vagy angol nyelven is a turisták, illetve a turista szervezők irányába. A turisztikai tanács több kiadványa is van. Talán a legnagyobb kiadványunk, amit 5 éve adtunk ki, az a Kárpátalja magyar szemmel, magyarul és ukránul is, ott egész Kárpátalját bemutattuk. Ami meg még régebbi talán az, hogy ugye 20 évvel ezelőtt nyitottunk itt Turinform irodát Beregszászba, ez volt az első Turinform iroda egész Ukrajnában, nem csak Kárpátalján, és tulajdonképpen mai napig fenntartunk úgymond Turinform irodát. Ugye ez a római katolikus templommal szemben a Rákóczi téren található, és itt, amit eddig kiadtunk az elmúlt 10 évben, 20 évben, minden kiadvány magyar, ukrán, angol elérhető, tehát ezt fontosnak tartjuk. Természetesen a mai világban már minden online is elérhető, tehát ez is nagyon fontos, hogy bárki hozzá tud férni, tehát ezért fontos számunkra, hogy megalakult ugye 5 évvel ezelőtt a Beregszászi Kistérség, ez azt jelenti, hogy a Beregszászon városon kívül ugye 17 település tartozik hozzá, és akkor ez egy ilyen hiánypótló kiadvány is, és ugye azért almanak, mert tulajdonképpen nem csak turistáknak szól, hanem honismereti, tehát a helyben lakó kárpátai embereknek is érdekes lehet, hogy a kis hazánkról milyen információkat tudtunk összegyűjteni.
1: Hogyan kezdődött a kötetnek a megírása, maga a folyamata? Mennyi időt vett egyáltalán igénybe, hogy egy ekkora terjedelmű kötet kerüljön a világra?
2: Igen, hát ez egy csapatmunka, tehát mindig a turisztikai tanács elnöksége ugye havonta ülésezik, és nyilván ez egy pár éve megfogalmazódott, hogy kellene egy ilyen kiadvány. Természetesen mindig attól függ, hogy sikerül-e egy jó csapatot összeállítani, itt is sikerült, én azt gondolom, az egyetemről a kollégánk is, például a térképeket Molnárdi István készítette. Ugye nekem a volt tanárom, ugye dr. Hannusz Árpád, aki a dohánya a turizmusnak valamilyen szinten, és ő például az egyik lektora a könyvnek, tehát hogy nagyon fontos, hogy bevontunk például olyan szakembert, mint Gálfi Dezsőt, hiszen ő is idegenvezető, őnekik is volt ugye Rajkó Balázsral egy sorozatuk a Zungvári TV-vel, hogy bemutassák Kárpátalját, tehát hogy próbáltuk így összehozni, tehát ez több évet jelent nyilván. Természetesen, hogyha most valaki nekiáll és nem foglalkozik semmi mással, akkor egy pár hónap alatt meg lehet írni, szerkeszteni. Turóci Gábor volt az, aki tulajdonképpen összerakta, Bunda Szabolcsnak a képei, tehát mondom, ez egy csapatmunka, és nagyon sokan részt vettek, és innen is üzenem nekik, és köszönöm a munkájukat.
4: A Kárpátai Magyar Turisztikai Tanács észrevette annak a hiányát, hogy különböző szakirodalmaknak a megléte nélkül nehéz turizmust építeni, mert gyakorlatilag a tájnak, az adottságának a megismerése fontos, és nem mindegy, hogy milyen kutfőből, milyen forrásból jelennek meg ezek az információk, amelyek eljutnak a turistákhoz és viszik vidékünk hírét. Ennek a sorozatnak, ennek a könyvnek a mostani megjelenése milyen komplex tevékenységbe illeszkedik bele?
3: Hát itt gyakorlatilag a turisztikai tanács egyrészt reagált arra megváltozott helyzetre, ugye kistérségek alakultak ki. Tehát vannak olyan kistérségeink, ahol gyakorlatilag magyar többség van. Ezt kiemelten fontosnak tartja a turisztikai tanács is, és talán nem fogok nagy titkot elárulni, hogy a közeljövőben majd tervezünk további kis térségekre kiterjedő hasonló munkáknak az elkészítését. Hát ugye itt Tarpai József alelnök úr már pár korábbi dolgot megemlített. Feltehetjük azt a kérdést is, hogy miben különbözik például, hogy miben más ez a kiadvány, mint a korábban megjelent Kárpátalja magyar szemmel. 5 év eltelt, és ez az 5 év úgy telt el, hogy nyilván nem állt meg körülöttünk a világ, még akkor sem, hogyha háború van. Vannak változások, és ilyen szempontból én azt emelném ki kiadványa kapcsolatban, hogy van egyfajta frissesség rajta. Tehát azok a friss információk, aktuális információk, ugye elhangzott, hogy térképek, azok benne vannak. Benne vannak azok a keretes szövegek, amelyek aktuálisak, és esetleg nem fértek volna például bele abba a kiadványba, mert ugye ott is voltak bizonyos terjedelmi korlátok. És ilyen szempontból az is fontos, amire itt utaltál is, hogy gyakorlatilag nagyon fontos, hogy mi mondjuk el a saját vidékünkről, hogy mik azok az értékek, amelyeket mi tartunk fontosnak, és nem csak az ideérkező turistáknak, talán valamilyen szinten érdemes megerősíteni ezt a helyi lakosságban és a helyi közösségben is, hogy igenis vannak. Tehát lehet, hogy nekünk ez természetes, de egy olyan közeg, ami értékes, és lehet, hogyha ezt most nem örökítjük meg, tehát ilyen szempontból talán értékmentés is zajlik valamilyen szinten, akkor lehet, hogy ez 20 év múlva, 50 év múlva, 100 év múlva már nem ebben a formában, nem ilyen összefüggésekben, tehát ilyen szempontból is úgy gondolom fontos egy-egy ilyen kiadványnak a megszületése, illetve elkészülte.
1: A kötetnek a funkcióját illetően, és már a célközönségre is az előbb kitértünk, de a Rákóczi Egyetem turizmus hallgatói számára mennyire lehet aktuális szakirodalom a kötet?
3: Tehát az egyetemünkön 11 éve működik turizmus alapképzés. A turizmus alapképzésben az egyik sajátossága, hogy mi egy Kárpátalja honismeret specifikációt adunk a hallgatónak, tehát ebből többet kapnak. Tehát, hogyha így nézzünk erre a kiadványra, akkor mindenképpen egy olyan friss irodalmat kaptak, amelyből nagyon sok ötletet meríthetnek. Készítenek évfolyamunkát, szakdolgozatot, különböző projekteket a munkájuk során, ezeket simán fel tudják használni. Én többek között saját hallgatóimnak, akik nálam dolgoznak, én már kiküldtem a linket, és gyakorlatilag arra ösztönzöm őket, keretes szövegben például benne vannak bizonyos túraútvonalak, nagyon érdekes, izgalmas, akik ilyen jellegű kérdésekkel foglalkoznak, már pedig ugye elég sok ilyen diákunk van, azok szívesen fogják forgatni. Egy nagy előny még, itt Józsi már tett rá utalást, hogy online elérhető a kiadvány. Tehát gyakorlatilag ez a mai világban egy nagyon fontos, tehát az elérhetőség, és nyilván arra is hangsúlyt kell fektetnünk, illetve a terben van az, hogy mindenképpen legyen belőle ukrán változat is. Egyrészt az ide érkező turisták szempontjából is, másrészt a szakemberek szempontjából is, aki majd forgatni akarja, az gyakorlatilag találjon ukrán nyelven is ide vonatkozó információkat.
4: Beszélgetünk arról, hogy vidékünknek ez a fajta szakmaiságát fel kell tölteni. Mik voltak a korábbi megjelent kiadványok? Milyen területeket érintettek? A gasztronómia is egy fontos része vidékünknek, turizmus szempontjából talán kiemelkedő része, de láttunk itt turisztikai túrakönyveknek a megjelenését is más irányból, de azért egyre több területen vannak a anyagaink.
2: Hogyne, hadd mondjuk el, hogy nagyon nagy sikere volt például a Kárpátalja gasztró kiadványunknak, ugye, ami egy közös koprodukció volt, tulajdonképpen turisztikai tanács szinte minden évben elment az utazás kiállításra Budapestre, és akkor ott láttuk azt, hogy van egy ilyen magazin, hogy Magyar Konyha, és akkor megjelent ugye a Balatonról ilyen gasztronómiai kiadvány, és akkor úgy az elnökségben rögtön megszületett az ötlet, mi lenne, hogyha mi is kiadnánk egy ilyen gasztro kiadványt Kárpátaljáról, és sikerült összejönni, a Pákozdi Judit volt a szerkesztője a kiadványnak, ugye, aki kiadott egy szakáskönyvet is, többek között kárpátai ételekről, tehát egy nagyon sikeres gasztrokiadvány, ez is természetesen magyarul-ukránul is megjelent. Ugye említette a elnök úr például a túróútvonalat, ugye Horváth Zoltánnak volt egy nagyon szép könyve, Bakkancsra fel, ugye ilyen túróútvonalak Kárpátalján, tehát ez is egy, azt gondolom, hiánypótló, ugyanúgy megjelent magyarul-ukránul is, tehát hogy ezt próbáljuk tulajdonképpen összerakni. Visszatérve erre az új kiadványunkra, most úgy képzeljük el, aki berekszászi, vagy aki itt szokott mondjuk sokat lenni, vagy akár turistaként jönni, de akkor például egy ilyen változás is történt mondjuk 5 év alatt, hogy volt egy mondjuk egy beregvidéki múzeumunk, ami most nincs. Tehát, hogy ugye Sepa János elment nyugdíjba, és ez gyakorlatilag a kastélyba ez a múzeum ugye nem látogatható. Vagy például megjelent egy új múzeum, ugye a Horváth Anna múzeum, ami nem volt mondjuk még 5 éve. Tehát, hogy vannak olyan új dolgok, amik tényleg van változás, vagy mondjak egy dinóparkot Jánosiba, tehát mint attrakció, de például a turisztikai tanácsban nagyon fontos például a borászoknak a bizottsága, tehát nagyon sok borászunk van. Hogyha megnézzük, ugye foglalkoztunk már így a kárpátai borászattal, én azt gondolom, hogyha a lakosságnak a mondjuk a magyarság olyan 10%-a lehet mi magyarok, akkor ugye a borászok között gyakorlatilag elérjük az 50-60%-ot is, mert hogy pont ez a vidék, pont ez a hagyomány, nagyon sok jó borászunk van, és kifejezetten mondjuk a beregszázi kistérségben is nagyon koncentrálódik. Tehát, hogyha Kigyóst nézzük, Benét nézzük, Muzsajt, de akár beregszázt is, tehát tényleg olyan klassz borászaink vannak, akihez el lehet látogatni. Sőt, ugye ez is egy újdonság, kicsit reklámhelye is, hogy ami nem volt mondjuk 20 éve, 10 éve, de még 5 éve se, de most ugye mivel, hogy a törvény úgymond megengedi, hogy például a helyi bort is értékesítsék. Tehát például a Kárpátikum bort is, vagy a Turinform iroda arról szól, hogy a helyi borászok, tehát nem akarunk francia, meg olasz bort, és szerintem bárki, aki ide látogat, ő is inkább megkóstolna a helyi ételeket, a helyi italokat, a helyi kultúrával szeretne megismerkedni. Tehát pont ez volt a célja tulajdonképpen, hogy itt a helyi dolgokat próbáljuk bemutatni, akár a gasztronómiát, akár a kultúránkat, a hagyományainkat, illetve természetesen itt az egyházaknak a szerepét is ki kell emelni, hiszen itt a templomok, a szakrális turizmus, tehát ez nagyon fontos része a könyvnek. Nem is véletlen az, hogy például a borítóján a könyvnek ugye szintén egy új szobor úgymond megjelenik, ugye a miniszobor, ugye a bikákról, beregszáz alapításáról, ugye ami Matöl Péter az alkotója, de ami talán még újdonság az is, hogy ugye Kárpátalján megjelent, vagy a Kárpátokban mondhatni, ebben a régióban egy szoborút, ugye amit a Matöl Péter vezet, és tulajdonképpen ez a szoborút, ez itt kezdődött valamikor, ugye az egyik elnökségi tagunk Csizmás Sarolta szervezte Borzsován az első nemzetközi szobortábort, és bizony Borzsován váriba, tehát hogy szinte minden településen már megjelennek ezek a szobrok, tehát ez is egy újdonság igazából, és akkor folytathatnám, nem tudom mennyi időnk van, de akit érdekel, természetesen a turisztikai tanács honlapján is elérhető, a kmtt.org honlapon, és az egyetemnek is a honlapján elérhető repozitóriumban ugye felraktuk ezt a könyvet, online bárhol a világról ezt le tudja tölteni, és PDF-be tudja nézni.
4: Azt gondolom, hogy a helyi embereknek is fontos információkat tartogat, mert meglepően sok olyan adat van és érdekesség van, amely itt van vonzás körzetünkben, és nem biztos, hogy tudunk mi magunk ezekről az információkról, turisztikai attrakciókról és látványosságokról. Beszéljünk kicsit a jövőről, milyen tervek vannak még ezen a tengelyen a Kárpátai Magyar Turisztikai Tanács világában?
2: Ugye, ami talán még újdonság, meg

0: Tehát próbáltunk egy olyan jurtát, múzeumot létrehozni, vagy akár a lovarda fejlesztése, ami ugye a KMKS tulajdonában van, de szakmailag ugye a turisztikai tanács is részt vesz ebben a programban. Vannak elképzeléseink természetesen, nyilván itt a, akár a, az adventi vásárt ugye minden évben megszervezzük, így a háborútól is függetlenül, hiszen ez egy olyan lehetőség, ahol a helyi kézművesek, de akár a borászok, akikről beszéltünk, be tudnak mutatkozni. Tehát nagyon fontos, hogy legyenek ilyen programok. Természetesen a legjobb az lenne, hogyha a háborúnak vége lenne, és azok a rendezvények, fesztiválok, csak itt Mezőgecsére gondoljunk, egy lekvárfőző, egy böllér fesztivál, tehát ami nagyon sok turistát vonzott és megszólított, vagy akár Beregszázba a borfesztivál, ami ugye hát úgy nőttünk fel, hogyha március 8, akkor biztos, hogy Beregszázi borfesztivál. Ez sajnos már évek óta hiányzik a palettáról, vagy a programokról, de reméljük, hogy ezek visszajönnek, és tudunk fejlődni. Itt a legfontosabb talán a turisztikai tanács missziójába, hogy azok a magyar vállalkozók, szervezetek, akik tagjai a turisztikai tanácsnak, legyen ez hotel, falusi turizmus, vendéglátó, stb. Azok tényleg egyrészt tudjanak fejlődni, tehát egy nagyon jó programunk volt, ugye az EGÁN EDÉ-nek volt egy turisztikai pályázata, ahol kifejezetten vendégházakat lehetett fejleszteni, akkor a turisztikai tanács elvállalta, hogy szakmailag minősíti, tehát egy minősítési rendszert tulajdonképpen bevezettünk Árpátalján, ami ez is egy újdonság volt Ukrajnában, hiszen mi a magyar rendszert ütettük át tulajdonképpen a kárpátai vendéglátókra. Tehát az a célunk egyrészt, hogy minőségi szolgáltatások legyenek, másrészt természetesen ez az 5 év, ez a túlélésről is szól, tehát nagyon, nagyon fontos lenne, hogy akik akár az egyetemünkön tanulnak, de nagyon sok ugye képzést is tartottunk, például idegenvezető képzés, falusi turizmus, vendéglátói képzés, tehát ezek az emberek lássanak potenciált a turizmusba, és fontos, hogy szakmailag is előre menjünk, másrészt természetesen az is fontos, hogy anyagilag is érezzék a családok, hogy akár ha nem is a fő munkahelyük, de valamiféle mellékkeresetként például nagyon jó tud jönni minden család gazdaságában.
1: Nagyon szépen köszönjük, elfogadták felkérésünket, és beszélgetettünk, adásunk végéhez érkeztünk, és nagyon örülünk az új kiadványok. Ajánlom mindenkinek figyelmében, hogy vásároljuk, olvassuk, szerezzük be, és amennyiben van, is akkor ajándékozzuk is a barátainknak, mert én is ezt fogom tenni minden alkalommal, én könyvek meg, és akkor eljutom egy-két kárpátai szerelmesének a könyveket, mert nagyon-nagyon nagy örömmel olvassák az ilyen jellegű tartalmakat vidékünkről. Köszönjük szépen, itt voltak velünk.
2: Mi is köszönjük szépen.
3: Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben dr. Berhauer Sándorral, a Rákóczi Egyetem rektor helyettesével, a Kárpátai Magyar Turisztikai Tanács alelnökével, illetve dr. Tarpai Józseffel, a szervezet alelnökével és a Beregszászi Kistérség Almanak című kötetszerzőjével beszélgettünk.

0: Ablak Kárpátaljára. Hit, irodalom, kultúra, emberek és közösségek mindennapjai a határon túlról.
1: Tisztelt rádió hallgatóink, ennyi fért a mai adásunkba, szeretném megköszönni a figyelmet. A szerkesztő munkatársaim nevében kívánok áldott napot és jó rádiózást. Birta Zoltán búcsúzik Önöktől, Isten velünk, a viszonthallásra.
0: Ablak. Az Európa Rádió kárpátaljai magazin műsorát hallották. Határtalan. Határtalan. A Kárpát-medencei Református Stúdiók közös magazinja. Minden nap 14 órától az Európa Rádió műsorán.

0: 14 óra. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket! A híreket Kecskés Ákostól hallják. Megkezdte működését a szegedi székhelyű Magyar Gyáripari Szakszervezet. Az új érdekvédelmi szervezet a BYD beruházásán dolgozók megkeresésére jött létre. A szakszervezet a hazai dolgozók mellett a külföldi munkavállalókat is képviseli. A szervezetet idén februárban alapították, elnöke Hajdú Roland lett. A bírósági bejegyzés lezárult, így szombattól már várják a tagok jelentkezését. A tevékenységüket több nagy ipari gyártóvállalat felé is megnyitják a régióban. Az anonimitás érdekében a tagdíjat a munkavállalók közvetlenül maguk utalják. A belépési nyilatkozatot hamarosan mandarin nyelven is elérhetővé teszik. Kiemelten fontosnak tartják a munkavédelmi és környezetvédelmi szabályok betartását. Az MGS hamarosan a Gumipari Szakszervezeti Szövetség tagszervezete lesz. Radics Gábor alelnök szerint saját eszközökkel lépnek fel a dolgozók érdekében. Nőtt a belföldi állatvágások száma az idei év első negyedévében. Az Agrárközgazdasági Intézet adatai szerint emelkedés látható a tavalyi évhez képest. A hazai vágóhidakon a legnagyobb mértékben a baromfi vágások száma növekedett. A baromfifélék darabszáma január és március között elérte a 68,5 milliót. Vágott súlyban számolva ez a mennyiség csaknem 160 ezer tonnát jelentett. A vágókacsák és a vágólibák esetében is jelentős százalékos emelkedést mértek. A sertésvágások száma több mint 4%-kal emelkedett a vizsgált időszakban. A sertéshústermelés az első három hónapban megközelítette a 122 ezer tonnát. A szarvasmarhavágások volumene is több mint 13%-os növekedést mutatott. Juhból 67%-kal vágtak le többet, ami hasított súlyban 217 tonna. A jelentés szerint a vizsgált negyedévben közel 250 vágóhíd rendelkezett engedéllyel. Megjelent az új szövetség olvasást segítő nagybetűs két kötetes kiadása. A könyv a gyengénlátók, a látás maradvánnyal élő vakok és az idősek számára készült. A köteteket a Magyar Bibliatársulat és a Calvin kiadó közösen jelentette meg. A puha fedelű, viszonylag könnyű kiadvány megkönnyíti a mindennapi használatot. A szellős sorok, az egyszerűsített szövegkép és a tükröződésmentes lapok mind újdonságnak számítanak. A speciális kötésnek köszönhetően a könyv anélkül fektethetőségbe, hogy szétesne. A bemutatón elhangzott, hogy a kiadvány az egyéb akadályozottsággal élőknek is segítség. A vakmisszió vezetője szerint a teljes szentírás elérhető már a látássérültek számára. Hangsúlyozták, hogy a gyülekezetek hívő tagjainak is segíteniük kell a kötetek célba érését. A Bibliatársulat 50 példányt ajándékoz a speciális misszióknak a rászorulók ellátására. Június 12-e és 14-e között rendezik meg az országos kamionos találkozót Békés Csabán. A nagyszabású rendezvénynek a helyi repülőtér ad otthont immár harmadik alkalommal. A szervezők az előzetes regisztrációk alapján több száz monstrumot várnak a helyszínre. Pénteken egy látványos kétórás belvárosi felvonulással veszi kezdetét a programsorozat. A hétvége folyamán kamionos gyorsulási versenyt és kamionhúzó viadalt is tartanak. A látogatók közelebbről is megismerhetik egy Dakar rallin szereplő kamionos csapat munkáját. A legkisebbeket és a családokat ingyenesen használható szimulátorok is várják. Vasárnap délután Besenyei Péter műrepülő világbajnok tart majd különleges légibemutatót. Az esték során showműsorokkal, színpadi fellépőkkel és lemezlovasokkal szórakoztatják a közönséget. Divatról, gasztronómiáról és fenntarthatóságról beszélgettek a miskolci Csengei kertben. A női klub pénteki rendezvényén stílustanácsadás, gardróbvásár és fermentálás várta a vendégeket. A résztvevőket Matis Csák Éva, Miskolc alpolgármestere köszöntötte, kiemelve a személyes találkozások fontosságát. Az előadásokon szó esett a kapszula gardrób kialakításáról és a tudatos öltözködésről is. A látogatók környezetbarát termékekkel és kézműves, fermentált növényi pástétomokkal is megismerkedhettek. A jó hangulatú kötetlen program célja egy inspiráló, egymást segítő közösségi tér megteremtése volt.
0: Az időjárásról.
1: Csak néha zavarhatja meg az égboltot gomoly és fátyol felhőzet. Az északi középhegységben fordulhat elő újra zápor, zivatar, illetve később az Alpok aljára is besodródhatnak csapadékgócok. Többfelé megélénkül az északnyugatira forduló szél. A csúcshőmérséklet 26 és 30 fok közé emelkedik. A legalacsonyabb értékek 12 és 18 fok között lesznek.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Határtalan. Határtalan. A Kárpát-medencei Református Stúdiók közös műsora.
1: Köszöntöm a Kárpát-medencei Református Rádiók hallgatóit. Önök közös műsorunkat a Határtalant hallják. Bekvi Mária vagyok. Hallgassák meg Kárpátalja és Erdély híreiből készült összeállításunkat. Egy kis ízelítő mai műsorunkból. Jótékonysági koncert a Szent Teréz Jótékonysági Otthonban.
2: Összesen 35 gyerek, sajátos igényű gyermeknek nyújtunk napi segítséget, fejlesztési lehetőséget. A jótékonysági koncertünk, ez az első volt igazából, reméljük majd lesz folytatása is.
1: Gyermeknapi rendezvények és a PUK Nemzetközi Fesztivál 22. kiadása.
3: Idén 2026-ban pont gyalakult, hogy a júniust, azt egy ilyen jó nagy gyerekeknek és bábos szakmai közegnek dedikált eseménysorozattal tudjuk kezdeni, hiszen a június 1-e a gyermeknap, amit minden évben megünnepelünk, ez hétfőre esett idén, és rögtön utána kedden, június 2-án kezdődik a 22. kiadása a PUK Nemzetközi Fesztiválunknak.
1: A Ficseri Gyermekstúdió.
4: Valamikor most hirtelen meg sem tudom mondani, hogy hány éve, de hát Vinyenszky Éva néni csinálta ugye valamikor, illetve ő kezdte el ennek a gyerekstúdiónak a működését, és hát megtisztelő volt, és egyben egy nagyon-nagyon kellemes dolog volt számunkra, hogy ezt mi átvehettük 11 évvel ezelőtt. Igazából mi megpróbáltuk tovább vinni, illetve próbáljuk tovább vinni azt a munkát, amit ő akkoriban tényleg csodálatos alázattal és tudással vitt.
1: Vallástudományi konferencia Kolozsváron.
5: A vallásosság intézményes elhagyása, valamint a hitvesztésnek a szisztematikus feldolgozása mindeddig marginális maradt a hazai valláskutatásban, és itt nem csupán hazai valláskutatásról beszélnék, hanem alapvetően Kelet-Közép-Európában is nagyon kevés kutatás van, ami a vallás elhagyást, a hitvesztést, vagy más szóval a dekonverziót kutatja. Tehát elsősorban választ próbáltam találni egy empirikus hiányra, hogy így fogalmazzak.
1: Ezekkel a témákkal várjuk Önöket, ha tehetik, tartsanak velünk.
0: Határtalan. Határtalan. Mi történik a Kárpát-medencében? Hogyan él a magyarság, hogyan élnek a reformátusok? Hírek, események, érdekességek.
1: Kárpátalja. A nagyszőlősi Szent Teréz Jótékonysági Otthon rendszeresen nyújt hiánypótló és mindennapi segítséget a sajátos nevelési igényű, illetve fogyatékossággal élő gyermekek és fiatalok számára. Az intézmény munkatársai nem csupán a szakszerű korrekciós fejlesztésre, hanem a közösségépítésre és a társadalmi érzékenyítésre is nagy hangsúlyt fektetnek. Ezen törekvések jegyében a hétvégén egy nagyszabású jótékonysági koncertet és családi délután szerveztek, amelynek az adománygyűjtés mellett a legfőbb célja a fogyatékossággal élők elfogadásának erősítése volt. Erről az intézmény igazgatója Hosovska Adrien számolt be rádiónknak.
6: A hétvégén egy jótékonysági koncertet és családi napot szerveztetek nagyszőlősen a Szent Teréz Jótékonysági Otthonban. Kérlek, mesélj ennek a közösségnek az életéről, ennek a programnak a fontosságáról, így itt magatokról.
2: Ugye a Szent Teréz Jótékonysági Otthon nagyszőlősön helyezkedik el. Összesen 35 gyerek saját igényű gyermeknek nyújtunk napi segítséget, fejlesztési lehetőséget. A jótékonysági koncertünk, ez az első volt igazából, reméljük majd lesz folytatása is. A célunk az volt, hogy felhívjuk a figyelmet az embereknek arra, hogy mennyire fontos az, hogy a sajátos igényű gyerekeket is lássák, érezzék, hisz ők igazából ugyanolyanok, mint a többi ember, a többi gyerek, többi fiatal, csak nyilván másképp látják, másképp érzik ezt a mi kis világot. És igazából ez volt a fő célunk ezzel a koncerttel, hogy felhívjuk az emberek figyelmét, hogy mennyire fontos is a sajátos igényű gyermekeknek a kis élete, a kis világa.
6: Meséljetek magatokról, 35 ilyen gyermekkel foglalkoztok napi szinten.
2: Igazából egész évben dolgozunk, a héten 5 napot dolgozunk, tehát hétfőtől péntekig van nyitva az intézményünk. A gyerekek hozzánk felváltva jönnek, tehát vagy egyénileg, vagy csoportos foglalkozásra, jöhetnek hozzánk, ez vagy a szülők kérése, vagy mielőtt jönnek hozzánk, jelentkeznek, nyilván mi felmérjük a gyermeket, megnézzük a diagnózisát, és az alapján majd így összeállítjuk a neki illő fejlesztést. A gyerekek pszichológussal, korrekciós pedagógussal és logopédussal, defektológussal dolgoznak napi szinten. Ugye azt elmondtam, ahogy mondtam, hogy attól függ, hogy a gyermeknek mi a diagnózisa, és akkor így állítjuk össze az egyéni vagy a csoportos foglalkozás számukra. Nyilván nem mindenkinek van szüksége logopédusra vagy pszichológusra, tehát ki melyik szakemberhez jár, és milyen foglalkozáson vesz részt.
6: Beszéljünk a képzésekről, nagyon fontos, hogy a fejlesztések elérhetővé legyenek, elérhetővé váljanak a családok számára. Mik azok a területek, amiken az elmúlt években tudtatok fejlődni, és mik azok a szolgáltatások a fejlesztések tekintetében, ami nálatok elérhető?
2: Egy új dolog, ami 2 éve működik nálunk, viselkedés problémákkal küzdő gyermekekkel való fejlesztés. Tehát ez azt jelenti, hogy azok a gyermekek, akik viselkedés problémával küzdenek, vagy autizmus zavarra, azoknak speciális ilyen egyéni fejlesztést, foglalkozást vezetünk különböző technikával. Ez a foglalkozás 40 vagy 50 percen, de van olyan, hogy 20 percig is tart, tehát attól függ, hogy a gyermek állapota milyen kedvvel jön, mert hogy nyilván minden nap a gyerekeknek igazából, hát azt nézzük, hogy milyen kedvel, meg hát hogyan érkezik hozzánk. Tehát az egyik, ez a mi új dolog. A képzéseket ugye folyamatosan fejlesszük magunkat, a mi szakembereink is folyamatos képzéseken vesznek részt. A logopédusunk nyilván diplomás, logopédus, de minden évben részt vesz ilyen fejlesztéseken, online továbbképzéseken. A pszichológusunk itt szint, és én jó magam, mint vezetőként is elvégeztem egy ABA technikusi képzést Budapesten, és ennek köszönhetően tudok a viselkedés problémás gyerekekkel foglalkozni.
6: Kik azok a családok, akik megkeresnek benneteket? 35 élettörténet, 35 család, és azt elmondhatjuk, hogy óriási mencsvára vagytok sok esetben a családok számára, akár a fejlesztések miatt, akár az idő miatt, amit esetlegesen tudtok mentesíteni otthon a családok esetében. Mennyire fontos az, hogy legyetek elérhetőek ezeknek a családoknak?
2: Hát szerintem nagyon fontos. Ugye a legtöbb család, aki hozzánk kerül, ők a helyi családok, nagyszülős vagy nagyszülősi járásból lévő családok, de vannak, és egyre többen vannak a belső Ukrajnából érkező családok is. Tehát ők, akik ide kerülnek, sajnos nem tudnak, olyan helyzetből jönnek, nehéz helyzetből, olyan helyzetbe, egy új helyzetbe jönnek ide, és így hozzánk kerülnek, jönnek segítséget kérve.
6: Mesélkélek erről a napról, nagyon sok kacajt, mosolyt és nevetést is láthattunk, a gyerekek maguk is felléptek a színpadon.
2: Így igaz, hát erre a nagy napra egy fél évet készültünk a gyerekekkel, tehát nagyon-nagyon vártuk. A gyerekek nagyon izgultak, de azt elmondhatom, hogy nagyon szép volt a nap. Elsősorban nyilván ők szerepeltek, tehát ők voltak az első fellépőnk, a 35 gyerek, egy kis dalocskával, gitáros kísérettel kezdtük az egész napot, és a helyi zenészeket, valamint jótékonykodókat meghívtunk, akik nagyon szívesen jöttek, nyitott szívvel, fogadták el a meghívásunkat, és itt voltak velünk ezen a napon. Tehát egy kis kamasz zenés csoport, fiúkból álló zenecsoport volt, akik énekeltek, szintén gitáros, dobos kísérettel. A Benei Néptánc csoport is csatlakozott ehhez a jótékonysági koncerthez. 20 fiatal gyerek táncolt magyar néptáncot. Ők is nagyon, amikor meghallották, hogy lesz ez a koncert, azonnal nem gondolkodva igent mondtak a felkérésre. Emellett helyi tanárok a zeneiskolából, tehát ők is felléptek, valamint az egyik helyi tanárnő, aki a zeneiskolában tanárnő, ő felkészített két hozzánk lévő gyereket, egy ikerpárt és egy autizmussal élő kisfiút, külön számmal, tehát az egyik kisfiunk ő gitározott egyénileg, és egy ikerpár testvérek, szintén az édes testvérükkel, aki nálunk dolgozik, ő nálunk a logopédus, és két sajátos igényű testvére van, akik hozzánk járnak, ugye, ahogy mondtam, ők is felléptek külön egyénileg.
6: Jótékonykodásról is szólt ez a program, kinek gyűjtöttetek, miért volt kihelyezve a Persely?
2: Így igaz, hát a mi intézményünk, tehát a hozzánk járó gyermekek részére, mivel sajnos a háború kitörése óta érezzük azt, hogy egyre kevesebb a támogatónk. Hogy nem is az, hogy egyre kevesebb, inkább azt mondom, hogy sok helyre kell a támogatás. És ugye ebből kifolyólag mi így nehezebben tudunk hozzáférni támogatásokhoz, mivel mi teljesen egy önálló intézmény vagyunk, nem államilag támogatott, tehát pályázatokból, támogatókból tartjuk fent az intézményt, úgyhogy ez is célunk volt ezzel a koncerttel, hogy tudjunk egy kis anyagi támogatáshoz jutni ezáltal.
6: Akik hallják ezt a beszélgetést, milyen formában támogathatnak benneteket, milyen dolgokra van igazán szükség, vannak-e fejlesztési igényetek, mi az, amire a következő időszakban gondoltok akár a fejlesztések területén?
2: Nagyon nagy álmunk az, hogy bővítsük az intézményünket, mivel egyre több a hozzánk jelentkező gyermek, így kicsi az intézményünk ehhez. Tehát egyik nagy álmunk az, hogy bővítsük az intézményt, ehhez nagy támogatásra lenne szükségünk, valamint a gyerekeknek nagy hiánya van az udvaron speciális játszótér. Tehát ez egyik nagy álmunkhoz tartozik, és én úgy gondolom, hogy ez hamarosan majd be is következik, hogy meg tudjuk ezt valósítani. Emellett mi korábban lovasterápiával is foglalkoztunk, tehát vezettük a gyerekeket lovasterápiára, de sajnos az anyagi problémáink miatt ezt most nem tudjuk támogatni a gyerekeknek. Úgyhogy ez is célunk, meg további, igen, ilyen álmunk, hogy folytathassuk-e a lovas terápiát a gyerekeknek, mivel látjuk a változást, és látjuk, hogy tényleg szükség van erre.
6: Nagyon szépen köszönjük, hogy bemutattad ezt a napot, és hogy bemutattad a Szent Teréz közösségi központnak a munkáját, működését. Hol lehet benneteket elérni, esetlegesen több információt kapni a szolgáltatokról, munkátokról, életetekről?
2: Én nagyon szépen köszönöm a meghívást. Tehát a Facebookon megtalálhattok, van egy nyitott csoportunk, Szent Teréz Jótékony Segi Otthon a neve. Mi elérhetők vagyunk, tehát meg lehet nagyon könnyen minket találni, valamint Nagyszőlősön a Tulipán út 62-ös házszám alatt helyezkedünk el.
6: Nagyon szépen köszönjük, itt voltál velünk, sok erőt és áldást kérünk az életetekre, munkátokra, és feljük a hallgatók figyelmét, amennyiben van lehetőségük, támogassák a Nagyszőlősi Szent Teréz Jótékonysági Otthonnak a munkáját.
1: Az elmúlt percekben Hosovska Adriennel, a Nagyszőlősi Szent Teréz Jótékonysági Otthon igazgatójával beszélgettünk.

0: Határtalan. Határtalan. Mi történik a Kárpát-medencében? Hírek, események, érdekességek. A Kárpát-medencei Református Stúdiók közös műsora.
1: Erdély. Újra a bábok és a varázslat kapják a főszerepet a 22. PUK Nemzetközi Fesztiválon a Kincsesvárosban június 2-a és 5-e között. A rendezvény ideje alatt a PUK Báb Színház székhelyén, a Román Nemzeti Színházban, a Zeneakadémián és a Magic Puppetben láthatnak előadásokat az érdeklődők. Az elmúlt gyermeknapról, a fesztiválról és az előadásokról kérdeztük Csok Brigittát, a kolozsvári PUK Báb Színház irodalmi titkárát. A riporter Bálint Enikő.
2: Gyermeknapi rendezvények és PUK Nemzetközi Fesztivál. Hogyan hoztátok ezt a kettőt így össze?
3: Idén 2026-ban pont alakult, hogy a júniust azt egy ilyen jó nagy gyerekeknek és bábos szakmai közegnek dedikált eseménysorozattal tudjuk kezdeni, hiszen a június 1-e a gyermeknap, amit minden évben megünnepelünk, ez hétfőre esett idén, és rögtön utána kedden, június 2-án kezdődik a 22. kiadása a PUK Nemzetközi Fesztiválunknak. Úgyhogy arra gondoltunk, hogy ez így jó nyárindító lesz, és jó alkalom arra, hogy összehozzuk a közönségünket, és a szakmát is meghívjuk ide Kolozsvárra, és megnézzük, hogy mi a 25-26-os év friss termése.
2: És 1-én kezdődik, és 5-én ér véget. Ez azt jelenti, hogy több napos programokkal várjátok a gyerekeket, szüleiket és a felnőtteket is.
3: Így van, minden évben igyekszünk a gyermeknapi rendezvényen kifejezetten szabadtéri rendezvényre hívni az érdeklődőket, ahol a kicsik és nagyok családi programokon is vehetnek részt akár, és báb előadásokat is nézhetnek, koncerteken is részt vehetnek, foglalkozások is várják őket, úgyhogy igyekszünk megszólítani a kicsiket is, szülőket, nagyszülőket, kísérőket, bárkit. És hát ez, amit mindig mondani szoktunk, illetve hát én személyesen nagyon szeretem azt gondolni, hogy elérhető ez a nemes cél, hogy a Báb Színházat kicsit visszaadjuk a felnőtteknek is, és értse, és úgy érezze a közönség is, hogy felnőtt közönségnek is igenis van helye a Báb Színházban, és a mindenféle a bábművészet minden formáját lehet élvezni akár felnőttként is, amit a fesztivál alatt igyekszünk is picit megmutatni.
2: Mi volt a fő szempont idén? Hogyan állt össze a program?
3: Idén igyekeztünk talán picit nagyobb hangsúlyt fektetni a hazai bábjátszásra. Idén talán több hazai bábszínház, bábtársulat, függetlenek és államiak egyaránt vesznek részt a nemzetközi fesztiválon, és nagy örömünkre szolgál az, hogy sikerült idén a nemzetközi fesztiválra az UNITER jelölt előadásokat az animációs és gyermekszínházi kategóriában, úgyhogy mindhárom jelölt előadástól lesz majd a fesztivál ideje alatt.
2: Melyik lesz a kedvenced? Persze tudom, hogy ilyet nem szabad kérdezni egy szervezőtől.
3: Igyekszem nem is választani kedvenced, de hát nyilván mindig vannak az embernek a szívéhez közelebb álló előadások, de hát inkább mondanék egy pár kategóriát, vagy kategóriákat, amik így mindenképp érdemesek. Nyilván a mi a PUK Báb Színház is több előadással készülünk a fesztiválra, így a Magyar Társulattól a Harisnyás Pippi és a Körösi Csoma Sándor Csodálatos Cselekedetei lesz látható, illetve a Román Társulattól a Dracula, Szörnyeteggé válásom története című előadás, ami egyébként jelölt is volt az említett animációs és gyermekszínházi kategóriában az Uniteren. De jönnek egyébként, van néhány külföldi vendégünk is, Dániából, illetve Hollandiából, nagyon izgalmas előadásokkal. Egyébként, mint minden évben igyekeztünk most is többféle műfajt megjelentetni, felvonultatni a fesztiválon, így marionettet is láthatnak a nézők, de akár a klasszikus értelemben vett asztali bábokat, kesztyűs bábokat, illetve még fontosnak tartom megemlíteni Sarkadi Bence, világhírű marionettművészt, aki már ismerhet egyébként a kolozsvári közönség is, hiszen több alkalommal részt vett még a Vándorpók utca színházi fesztiválon is, és a nemzetközi fesztiválunkon is. Idén a Világjáró Marionettek című előadásával érkezik hozzánk, és egy marionett animáció mesterkurzust is tart majd a fesztivál résztvevőinek.
2: Láttam, hogy lesznek műhelyfoglalkozások is a sétatéren. Ez mit fed magában? Megmutatjátok, hogy hogyan működik, hogyan jön létre egy előadás?
3: Egyébként az aspektus, illetve az, hogy a színfalak mögé nézünk kicsit, és itt láthatják azt, hogy testközelből milyen a Báb Színház, vagy milyenek ezek az alkotók, akik ebben tevékenykednek, az egyébként az egyik talán mondhatom, hogy célja is a gyermeknapi rendezvénynek, hiszen több Vándorló utca színházi előadás is lesz, ahol tényleg szemtől szemben állhatnak majd a művészekkel a gyerekek, és a foglalkozásokon is többféle olyan programmal készülünk, aminek picit a gyerekek is kézműveskedhetnek, akár lesz arcfestés, mint minden évben, ez egy nagyon népszerű programpont szokott lenni mindig, úgyhogy reméljük, hogy mindenki megtalálja majd, amivel méltóképpen ünnepelheti a gyermeknapot.
2: És a gyermeknapon kívül mit jelent számotokra ez a fesztivál az idén?
3: Azt hiszem, hogy idén különösen rögös volt az út, amíg eljutottunk a végső programhoz, akár a formátumhoz, és nagyon sok munka van benne, de hát ez nyilván mindig minden évben hosszú-hosszú tervezés-szervezés. Talán idén azt tudom kiemelni, hogy egy másfajta találkozás a kollégákkal, és remélem, hogy a közönséggel is, és tényleg külön öröm az, hogy idén ilyen sok hazai alkotótársat, művészt tudtunk meghívni, és tudunk így együtt lenni. És hát ez nem csak számunkra, nem csak a szakma számára egy jó tapasztalatcsere, és megmutatása annak, hogy ki mivel is foglalkozik így a hétköznapok során, hanem a közönségünknek is egy nagyon jó alkalom arra, hogy picit beleláthasson abba, hogy mi történik Kolozsváron kívül, és hogy közösen tudjunk örülni ezeknek az izgalmas produkcióknak.
2: És hamarosan kezdődik is. Jelenleg hol tart a szervezés?
3: A szervezés jelenleg, azt hiszem, nagyjából mindenhol megszokott utolsó hajrában picit káoszos, picit már mindenki fáradt, de igyekszünk még így az utolsó 100 méteren minden olyan dologra figyelni, ami majd megkönnyítheti a hétnek a minél gördülékenyebb lemenetelét.
2: A Báb Színház világa mit hoz nektek? Ez egy kicsit személyesebb kérdés. Te hogyan kerültél a Báb Színház világához közel?
3: A Báb Színház világa ez tényleg egy nagyon, nagyon érdekes világ, és azt gondolom, hogy sajnos sok szempontból kevéssé jut az embereknek az eszébe, hogyha a színházról, a színházművészetről gondolkodnak. Azért is mondom, hogy sajnos, mert ez egy nagyon fontos közeg, egy nagyon fontos, talán mondhatjuk azt is, hogy ugródeszka, hiszen azért ez egy felelősség is, hiszen olyan anyagokat kell, olyan előadásokat kell a gyerekeknek megmutatnunk, amikkel majd az ő nézőségük megalapozódik valamilyen szinten, és hát figyelni arra, hogy ezek a világok, amik így megteremtődnek egy-egy előadással, vagy a Báb Színházban való létezésükkel, azok tudjanak olyan termékeny közeget biztosítani, hogy felkeltsék az érdeklődésüket, hogy azt érezzék, hogy itt tudnak tudást szerezni, ami talán a hétköznapokban nem annyira egyértelmű, és egy olyan izgalmas részvétel tud lenni a gyerekek számára, ami által nagyon sok képesség is fejleszthető.
2: Olykor azt is vettem észre, hogy a felnőttek sokkal jobban tudnak szórakozni egy-egy előadáson, mint a gyerekek. Vajon miért?
3: Ez egyébként az egyik nagyon nagy örömünk, amikor azt látjuk, hogy a felnőtt közönség is élvezi az előadást, a felnőtt közönség is nagyon be tud vonódni, és egyébként tényleg ez van, hogy nagyon sokszor minket is meglep, hogy milyen őszinte reakciók jönnek a felnőtt közönség részéről is, mert ez egyébként a Báb Színháznak azért egy sajátossága, hogy itt azért nagyon-nagyon komoly és nagyon őszinte visszajelzést és kritikát kapunk az esetek többségében, mert a gyerekek a legőszintébb nézők, tehát hogy tőlük aztán mindig megkapod, amit érdemelsz, illetve amit ők látnak, és azt sokszor ilyen csodálatos módon tudják megfogalmazni, és olyan dolgokat is kiemelnek, amikre lehet, hogy mi nem is gondoltunk. Viszont tényleg sokszor találkozunk azzal is, hogy a felnőttek kicsit el tudják engedni a prekoncepcióikat, és tudnak kicsit más szemmel nézni ezekre a történetekre, és ők is meg tudnak látni olyan dolgokat, amiket lehet, hogy egyébként nem olyan sűrűn a mindennapokban.
2: Hány részvevővel szoktatok számítani, akár az gyereknapi programmal, vagy a fesztivállal kapcsolatosan, azaz szükséges a regisztráció az előadásokra?
3: Nem szükséges a regisztráció. A június 1-i gyermeknapi rendezvényre minden programponton ingyenes a részvétel, ugye szabadtéren történik, a sétatér környékén, a kaszinó előtt lesz egy színpad. Illetve a PUK Nemzetközi Fesztiválon pedig mindig az adott helyszínen egy negyed órával, 20 perccel az előadások kezdete előtt lehet majd jegyet vásárolni. Biztatnék mindenkit arra, hogy aki egy kicsit is kíváncsi, érdeklődik a bábművészet iránt, vagy csak szeretne egy jó történetet látni, vagy valami olyan vizuális dologgal találkozni, amit nem biztos, hogy gyakran van lehetősége, az biztatok arra, hogy látogasson el akár a Sétatérre június 1-én, akár a Bugbáb Színházba, a Zeneakadémiára, a Román Nemzeti Színházba, vagy a Magic Puppetbe, ezek lesznek a PUK Nemzetközi Fesztivál helyszínei, mert mi nagyon sok kalandra és izgalomra számítunk, úgyhogy mindenkit nagy szeretettel várunk.
1: Az elmúlt percekben Csok Brigittával, a kolozsvári Pukbáb Színház irodalmi titkárával beszélgettünk a 22. PUK Nemzetközi Fesztiválról.

0: Határtalan. Mi történik a Kárpát-medencében? Hogyan él a magyarság? Hogyan élnek a reformátusok? Hírek, események, érdekességek.
1: Kárpátalja. A Fischeri Gyermekstúdió egy népszerű kárpátaljai színjátszó stúdió és drámapedagógiai műhely, amelynek célja a gyermekek tehetséggondozása, színpadi magabiztonságának fejlesztése és közösségi nevelése. A foglalkozásokat és az előadásokat a Kárpátaljai megyei Magyar Drámai Színház színészei, többek között Vas Magdolna színésznő vezeti. A következőben a stúdióról vele beszélgetünk, aki kérdez Birta Zoltán.
2: A Fischeri Gyermekstúdiónak a munkája nagyon-nagyon régi múltra tekint vissza, és nagyon sok olyan színész köszönheti neki a mai karrierjénk a kezdetét, amelyet mi magunk is ismerünk, illetve ez fontos, hogy ezt a munkát ti 11 év ezelőtt vettétek át, és már ebben a 11 évben is rengeteg fiatallal dolgozhatok. Kélek, meséljenek a Gyermekstúdiónak a múltjáról és a jelenéről.
3: Valamikor most hirtelen meg sem tudom mondani, hogy hány éve, de hát Vinyenszky Éva néni csinálta ugye valamikor, illetve ő kezdte el ennek a gyerekstúdiónak a működését, és hát megtisztelő volt, és egyben egy nagyon-nagyon kellemes dolog volt számunkra, hogy ezt mi átvehettük 11 évvel ezelőtt. Igazából mi megpróbáltuk tovább vinni, illetve próbáljuk tovább vinni azt a munkát, amit ő akkoriban tényleg csodálatos alázattal és tudással vitt. Biztos, hogy kicsit más volt akkoriban még a színi stúdió, de tényleg nagyon-nagyon sokan vannak a kollégáim között, akiket Éva néni karolt föl, és Éva néni egyengette a pályájukat, tehát annak köszönhetően kerültek be a színművészeti főiskolára. Én igazából csak remélni merem, hogy nálunk is lesznek ilyen tehetséges gyerekek, akik majd egyszer, illetve hát van is, egy-kettő. Tudunk mi is már felmutatni egy-két ilyet, például Csékely Adrien most a Kaposvári Egyetemen tanul, tehát ő is most másodéves, szóval van egy-két ilyen diákunk már nekünk is, hál a jó Istennek, aki valamikor nálunk kezdte el 11 évvel ezelőtt, és még ilyen kis lányként jött be hozzánk a színi stúdióba.
2: Hogy kell elképzelnünk a színészi válás folyamatát? Hogyan lesz valakiből fiatal, Fischeri Gyermekstúdiós palánta? Hogyan kell elképzelnünk ezt az utat, hogy valaki meg akarja mutatni magát? Mi az, ami motivációként ott van azokban a gyerekekben, akik először hozzátok jönnek el?
3: Valószínűleg felfedezik otthon a szülők is azt, hogy a gyerek nagyon szeret szerepelni, szeret nyilván otthon is produkálja magát, otthon is verseket mond, vagy valamilyen kis jelenetet előad. Ez mindig egy otthoni felfedezés a szülőknél, és aztán behozzák őket hozzánk. Mi meghallgatjuk, hogy hogyan is mond verset, hogyan is énekel, milyen az ének hangja, és aztán elindul egy folyamat bent. Ezt nem feltétlen csak azoknak a gyerekeknek ajánlom, akik színészek akarnak lenni, vagy akiknek a szülei szeretnék, hogy a gyerekei színészek legyenek.
2: Igen, ez mennyire fontos kérdéskör, igen?
3: Igen, ez nagyon-nagyon fontos, mert tényleg van olyan, aki meg nagyon-nagyon szeretne hozzánk járni, és hát a szülők nem szeretnék, hogy színész legyen. Ez igazából egy nagy tévhit. Nem feltétlen csak azért kell hozzánk jelentkezni, vagy lehet hozzánk jelentkezni, mert színésznek akar menni. Természetesen mi nagyon örülünk, hogyha igen, de nem csak amiatt, és ne csak azért jöjjön valaki hozzánk, mert színész akar lenni, hanem lehet, hogy egyszerűen csak egy jó közösséghez akar tartozni. Szeret verset mondani, szeret énekelni, szereti kipróbálni magát valamilyen más dologban, mert azért nyilván ez egy teljesen más csapat, vagy más külön óra, hogyha így vesszük, mert a gyerekek azért nagyon-nagyon sok helyre járnak mostanság, táncra, énekre, matekra, angolra, és ez valami teljesen mást ad nekik, mert tényleg egy olyan közösségé formálódunk évek alatt, ami megtartó, ahol ki tudod magadat fejezni, megtanulod a másik rezgéseit, megtanulod azt, hogy hogyan tudj egy közösségben létezni, megtanulod azt, hogy miért jó, hogy nem csak te vagy az előtérben, hanem mást is előtérbe helyezni. Szóval nagyon-nagyon sok mindenről szól, meg kicsit az önmagunk megismeréséről is. Tehát, hogy Vannak olyanok, akik tudod, így eljönnek, azt mondták, hogy enyém a világ, de jó, és akkor nyilván én nem fogom, tehát nem mi mondjuk azt meg, hogy most te milyen szinten vagy, amikor oda kerülsz, de volt olyan is, képzeld el, aki megérkezett, és azt mondta, hogy otthon ugye produkálta magát mindent, és utána pedig arról beszélt, hogy tudom én egy hét múlva, hogy én azt érzem, hogy nem értek semmihez. De ez nem baj, mert ez egy folyamat. Tehát amikor mi hozzánk oda kerül egy-egy gyerek, akkor azt ne azt képzeljük most, hogy hirtelen oda jön, és mindent fog tudni, hanem ez egy szép folyamat, napról napra, hétről hétre, ahogyan foglalkozunk, úgy bontakoznak ki. 2-3 év kell ahhoz, most tudok már olyan diákot mondani, aki mondjuk 2 éve került hozzánk, és most láthatóak azok a dolgok, látható, hogy mennyit fejlődött, mennyivel másabb lett. Kicsit a személyiségét is fejlesztette, ahogy az évek haladnak, és kicsit másként áll hozzá egy-egy vershez, egy-egy szöveghez, egy-egy színdarabhoz, magához, a társához, aki ott áll mellette. Tehát nagyon-nagyon sok mindent megtanulunk, tisztelni a másikat, hogyan tudjunk a másikhoz egyáltalán fordulni. Szóval látszik, azért szoktunk ilyen nyílt napokat tartani minden év végén, hogy azok a szülők, akik ránk bíznak, vagy azok a családtagok, akik ránk bízzák a gyerekeiket, lássák azt, hogy mennyit fejlődik egy év alatt a gyerek. Nyilván ezt az első éven nem feltétlen fedezett fel, de mindig a második és harmadik éven látszik az, hogy mennyit fejlődött valaki, és miben lett egy kicsit teljesen más, és bontakozott ki a személyisége.
2: Ez az önmegvalósulási folyamat is érdekes, mert amikor azt mondjuk, hogy nem találja magát, és valaki a színpadon találja meg magát, az a gyerekek esetében láttok ilyen jellegű változás, hogy végre önmaga lehet, vagy olyan oldalát is megmutathatja, amit egyébként a hétköznapokban nincs lehetősége?
3: Nyilván egy iskolai közösség, egy osztály, az teljesen más csapatként működik, mint amikor bekerülsz újra egy másik közösségbe. És nagyon érdekes, mert ahogy telik az idő, és ha egy-egy osztályba így bekerülsz, próbálják nyilván tanárok is, és mindenki így azt a közösséget vinni tovább, azt az osztályközösséget. Van olyan, amikor elkönyvelünk valakiről valamit, hogy ő ilyen. Ez nem feltétlen, most én ezt nem számunkérésként mondom a tanárok, szülők, vagy igen, tanárok felé, hanem történik olyan, hogy valahova beskatujáznak valakit. Nem tudom, ő a jó tanuló, és neki állandóan jónak kell lennie. Vagy valaki a rossz tanuló, és ő állandóan rossz. Tehát itt pedig valahogy úgy alakul a közösségünk, hogy itt merhetsz jó lenni, merhetsz rossz lenni. Nem feltétlen tudod mindig ugyanazt hozni. Nem feltétlen tudod mindig ugyanazokat azt nyújtani, amit elvárnak tőled. És talán azért tud egy kicsit másabb lenni ez a közösség, mert elfogadjuk olyannak a másikat, amilyen. Egy másik közösségben létezhetünk, és megmutathatjuk azt, hogy lehet, hogy én a matekban nem vagyok eszméletlen jó, de verset mondani meg nagyon jól tudok, és ebben fejlődök. Szóval kicsit másabb. Ezt nem lehúzva akartam mondani semmilyen más közösséget, csak hogy próbálom afelé vinni, hogy ugye minden közösség, minden új közösség, amiben bekerül egy gyerek, fejleszt rajta valamit, mert más lehet. És ez nem azért, mert most más személyisége lesz, hanem kicsit mást bontakoztathat ki, és ezáltal fejlődik maga a személyisége is máshol is, és talán akkor könnyebben be fog illeszkedni az iskolai közösségben is, vagy valamilyen más közösségbe is.
1: Az elmúlt percekben a Kárpátaljai Megyei Magyar Drámai Színház színésznőjével, Vas Magdolnával beszélgettünk a Ficseri Gyermekstúdióról.

0: Határtalan. Határtalan. Mi történik a Kárpát-medencében? Hírek, események, érdekességek. A Kárpát-medencei Református Stúdiók közös műsora.
1: Erdély. A Vallásszabadság házában szervezett konferenciát a Valláskutató Intézet május utolsó hetén, sebzettségtől a színpadig, a vallás átalakuló formái a bizonytalanság korában címmel. Az összejövetelen a vallás kortárs társadalmi szerepének változásait vizsgálták a vallás és modernitás összefüggéseiben. A konferencián Tinca Richárd szociológussal beszélgettünk, aki előadásában a fiatalok dekonverziós narratíváit vizsgálta, megfigyelve milyen indítékok, okok és tapasztalatok állnak a fiatalok vallás elhagyása mögött. A riporter Pilbák Kincső.
2: A Vallásszabadság házában szervezett konferenciát a Valláskutató Intézet május utolsó hetén, sebzettségtől a színpadig a vallás átalakuló formái a bizonytalanság korában címmel. Az összejövetelen Tinka Richárd szociológussal beszélgettünk, aki előadásában a fiatalok dekonverziós narratíváit vizsgálta. Kutatásában a fiatalok dekonverziós narratíváit, a vallás elhagyás indítékait vizsgálta. Hogyan fogott ehhez hozzá, hogyan nézett ki a kutatás?
3: A személyes beszélgetésük révén vált számomra világossá,

0: és nyilvánvalóan az elsődleges ok mellett megjelentek különböző más okok. A vallás elhagyás egyébként egy lassú, fokozatos folyamatként ment végbe, tehát nem egy egyszeri döntés, egy hirtelen jövő egyszeri döntés. És rátérve az okokra és az indítékokra, három okot említenék. Az első a személyes tragédiák. Személyes tragédiák során mondjuk veszteségeket említenék, mint a nagyszülő-szülőnek az elvesztése, és itt nem csupán a veszteségnek a ténye, hanem tulajdonképpen a veszteségre adott magyarázata az egyháznak. A második ok az az egyházban való csalódás. Itt leginkább az egyházközségben való csalódás dominál. Tulajdonképpen a vallás elhagyóak több esetben is képmutatónak vagy akár kirekesztőnek mutatták be a saját közösségüket. A harmadik pedig az intellektuális kétely. Az intellektuális kétely alatt arra gondolok, hogy több interjúalanyom, például a különböző tudományos, különböző filozófiai vagy társadalomtudományi elméletekkel, tanokkal nem tudta összeegyeztetni a vallásos világképét. Tehát a két világkép, ami az egyik a tudományos, a másik pedig a hitbeli világkép, az feszültségbe került egymással. Ez vezetett a vallás fokozatos elhagyásához. A kutatásról azt kell tudni, hogy ez nem egy reprezentatív kutatás, ez nem egy általános. A kutatás során mély interjúkat készítettem a történelmi magyar egyházakban, leginkább református és katolikus volt vallású személyekkel. Tulajdonképpen összesen 12 darab interjú készült, ezek mély interjúk voltak, tehát a vallási szocializációtól egész a kitérést követő időszakig.
1: A vallás elhagyás ezen esetekben egyenlő volt a hit elhagyásával?
0: Tehát amit fontos megemlítenünk, és a legelső megállapításom pedig ez is volt, hogy különbséget kell tennünk a vallás elhagyás és a hitehagyás között, hiszen elkülöníthető, egymást nem szükségszerűen fedő folyamat. Az én értelmezésemben a vallás elhagyást az intézményes, illetve a rituális kötődések felbomlását jelentette, míg a hitehagyás pedig a vallási meggyőződés újra rendeződését. Miért fontos ez? Mert tulajdonképpen interjúalanyaim között volt olyan személy, aki azt mondta, hogy ő vallás elhagyóként tekint magára, ellenben úgy gondolja, hogy lehet valami felsőbbrendű erő, ami hatással van az ő életére, ami hatással van rá.
1: Szükséges-e valamit tenni, hogy ezeket a fiatalokat visszaintegrálják ezekbe a közösségekbe, vagy volt erre valami kérdés, vagy kimutatás, vagy ön szerint ez szükséges-e, vagy ők mit gondolnak, hogy valaha vissza tudnának-e térni, vagy ez ilyen végleges?
0: Tulajdonképpen az interjúkat az erdélyi magyar fiatalokkal készítettem, tehát a korosztály 18 és 35 év közötti. Nyilvánvalóan fiatalkorban történhetnek olyan változások, amik egy idő után visszatérnek. Úgy érzem, hogy a kutatás szempontjából nem az én feladatom megmondani, hogy az egyháznak milyen stratégiái lehetnek erre. Ami fontos még megemlítenem, hogy az interjúalanyaim között legtöbben aktív tagjai voltak az egyházközségnek.
1: Hogyan reagált a fiatalok környezete, családja, barátai a meghozott döntésükre?
0: Az indítékokon és okokon túl beszélnünk kell arról is, hogy milyen reakciók érkeztek a vallás elhagyásra. Itt többnyire negatívak voltak a reakciók, noha intenzitásuk és formájuk eltérő módon jelent meg. A családtagok, barátok, ismerősök, a közösség gyakran értetlenséggel fordult a vallás elhagyó személye felé, nem értette a döntésének az okát. A családban is például különféle reakciók születtek, például a csendes belenyugvástól egész az érzelmi nyomásig, a közvetett konfliktusig, hasonló módon mentek végbe a baráti körökben is a reakciók. Látnunk kell azt, hogy a vallás elhagyás egy adott személy számára jelentős identitásvesztéssel jár. Gondoljon csak bele a hallgató, hogy mit érezhet az a személy, aki úgy dönt, hogy elhagyja a vallását, és rövid időn belül

0: valláselhagyás időszaka során elveszíti legfőbb barátait, elveszíti legfőbb világképét, amivel magyarázta azokat a dolgokat az életében, amik mondjuk negatívak voltak, amik értetlenek voltak számára. Gondoljunk csak bele, hogy mennyi vesztességgel jár egy ilyen folyamat. A valláselhagyás időszakát követően, tehát miután megtörténik az adott vallásnak az elhagyása, ambivalens módon jelentek meg pozitív és negatív értelmezések. Pozitív alatt olyan értelmezésekre gondolok, hogy többen megkönnyebbülésként, felszabadulásként élték meg a vallás elhagyását, hiszen úgy érezték, hogy megszabadultak olyan kötésektől, tulajdonképpen kényszerektől, amelyek fogva tartották őket, és ezáltal pedig nyitottabbá váltak új lehetőségekre. De, amit említettem korábban is, hogy a pozitív értelmezések mellett ott volt a veszteség tapasztalat is. Többen érzelmi űrként hivatkoztak arra az állapotra, amit éreztek a vallás elhagyás után, mert amit mondtam korábban is, megszűnt az a világértelmezési struktúra, megszűnt az a világértelmezési keret, ami a mindennapok rendjét biztosította, ami a kiszámíthatóságot biztosította, ami a saját biztonságokat volt hivatott biztosítani. Egy érzelmi teherről beszélhetünk ez esetben, és ambivalens volt. A negatív tapasztalatok gyakran társultak bűntudattal is, bűntudattal az egyházközség felé, hogy elhagyták őket, bűntudattal a barátok család felé. Bűntudat támadt akkor is, amikor különböző vallásgyakorlati szokásokat hagytak el. Ilyen volt például az ima, aki elhagyta például az esti imádságot, nehezebben tudott elaludni, mert úgy érezte, hogy valami hiányzik még az éjszakából, valamit még el kell végeznie.
1: Ilyenkor volt-e, vagy erről volt-e felmérés, hogy volt-e valami új, amibe kapaszkodtak?
0: Igen, alapvetően nem fordultak új spirituális utak felé, inkább egy racionálisabb, egy kritikusabb világszemlélet felé fordultak. Ez, ami a világszemléletet illeti. Ami a közösséget illeti, ott beléptek úgymondván profán világi közösségek, ami érdekes módon nagy mértékben hasonlítottak az egyházi közösségekhez, hiszen hasonló funkciók voltak megtalálhatóak benne. Mire gondolok itt? A rendszeres találkozás például. A társas támogatás, a közös tevékenységek, a bizalmi beszélgetések, vagy akár az értékrendi közelség abban az esetben, amikor az új világi profán közösség különböző értékrendekhez volt köthető.
2: Az elmúlt percekben Tinca Richárd szociológussal beszélgettünk. A Kárpát-medencei Református Rádiók közös műsorának szerkesztőinek nevében megköszönöm figyelmüket. Legyenek hallgatóink a hét mindennapján. Áldást, békességet!
3: Határtalan. Határtalan. A Kárpát-medencei Református Stúdiók közös műsorát hallották. Elhangzott műsorunkat ma 23 órától megismételjük. Európa Rádió. A Tiszán inneni és a Tiszán túli Református Egyházkerület rádiója.

0: 15 óra. Európa Rádió, az értékes gondolatok rádiója. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, a híreket Kecskés Ákostól hallják. Megerősítette változatlan negatív kilátással Magyarország hosszú távú államadós kockázati besorolását az eddigi befektetési ajánlású szinten a Fitch Ratings. Korábban a Standard & Poor's és a Moody's is hasonlóan döntött. A pénzügyminiszter a legutóbbi döntésre úgy reagált, bizalmat kapott Magyarország és ezzel a jelenlegi költségvetési gazdaságpolitikai irány is. Kármán András beszámolt arról is, hogy az elmúlt hetekben személyesen egyeztetett a hitelminősítők elemzőivel, és részletesen ismertette az új kormány gazdaságpolitikai prioritásait, valamint azt a munkát, amelyet a költségvetés rendbetétele érdekében megkezdtek. Eltörli a kormány a pedagógusok teljesítményértékelési rendszerét, a döntés értelmében 2026. szeptemberétől megszűnik a jelenlegi modell. A kabinet szerint a szisztéma túl nagy adminisztratív terhet jelentett, és nem adott valós képet a tanárok mindennapi munkájáról. Lannert Judit szakminiszter szerint a lépés könnyítést jelent az iskoláknak, és a jövőben egy szakmailag megalapozottabb rendszert vezetnek be. A pedagógusok szakszervezete egyetért az átalakítással, de bírálja a kormányt. Totyik Tamás elnök szerint ugyanis igazságtalan, hogy a tanárok munkája elveszett, és a korábban beígért plusz juttatásokat sem kapják meg a kollégák. A PDS szintén támogatja a törlést, ők helyi szintű, objektív modellt javasolnak. Rétvári Bence, a KDNP frakció vezetője szerint az ösztönzők megszüntetésével a minőség romolhat, ezzel a lépéssel pedig végső soron a gyermekek járnak majd rosszabbul. A tárca ígérete szerint a következő tanévben szakmai egyeztetések indulnak, hogy a pedagógusokkal közösen alakítsák ki az új értékelési kereteket. Megkezdődött a beiratkozás a Mogyoródi Militári Táborba, közölték a szervezők. A katonai és rendészeti pályára irányító egyhetes turnusok június 21-én indulnak. A programra a 10 és 18 év közötti fiatalok jelentkezését várja a tábor a honlapján. A résztvevők egy erdő szélén katonai körülmények között töltenek el egy hetet. A korai ébresztő és a rendszeres testmozgás mellett elméleti képzést is kapnak. A fiatalok honvédelmi és rendészeti témákkal, valamint bemutatókkal ismerkednek. Katonák, rendőrök és pénzügyőrök fejlesztik az erőnlétet és a koncentrációt. A klasszikus katonai módszerek fegyelemre, tiszteletre és önállóságra nevelnek. A jellemformáló táborban teljesen tilos a telefonok és számítógépek használata. A 21 éves múltra visszatekintő mogyoródi képzése határon túlról is érkeznek tagok. A nemzet különböző erői közötti megbékélést szorgalmazta a 14. Leó pápa Madridban, az egyház fő a királyi palotában a spanyol közjogi és politikai méltóságokkal is találkozott. Beszédében kiemelte, nem a konfrontáció, hanem a találkozás kultúrája teremt jólétet. A pápa szerint a béke üzenetét azok fogadják el, akik elutasítják az ideológiákat. Arra buzdított, hogy a jövő tervezésekor figyeljenek a szegényekre és a fiatalokra. Figyelmeztetett az új technológiák és a mesterséges környezet felerősödő előítéleteire is. A katolikus egyház főt a találkozó kezdetén 6. Fülöp spanyol király köszöntötte. Június 13-án ismét megrendezik a református énekek koncert istentiszteletet. A hagyományos zenei eseménynek idén is a Zeneakadémia nagy terme ad otthont. A koncerten anyaországi és határon túli református kórusok is fellépnek. A műsorban az ősi és az új énekes könyvi dallamok egyaránt felcsendülnek majd. A közönséget is bevonják az éneklésbe. A 4 blokkokból álló eseményt bibliai részletek és közös imádságok kísérik. A szakrális hangulathoz a Zeneakadémia felújított Voigt orgonája is hozzájárul. Az esten neves hazai orgonaművészek és elismert karnagyok fognak szolgálni. Idén először a Cantus Dei nevű keresztény jazz zenekar is színpadra lép. A formáció különleges régi énekek előtt tisztelgő jazz feldolgozásokat játszik.
0: Az időjárásról.
1: Csak néha zavarhatja meg az égboltot gomoly és fátyol felhőzet. Az északi középhegységben fordulhat elő újra zápor, zivatar, illetve később az Alpok aljára is besodródhatnak csapadékgócok. Többfelé megérénkül az észak-nyugatira forduló szél. A csúcshőmérséklet 26 és 30 fok közé emelkedik. A legalacsonyabb értékek 12 és 18 fok között lesznek.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Isten előtt csendességben. Isten tiszteleti közösség a rádió hullámhosszán. Az Európa Rádió református hitéleti műsora.
1: Kedves hallgatóink, Isten tiszteletet közvetítünk a Fehérgyarmati Református templomból. Igét hirdet Szabó Béla lelkipásztor.

Kegyelem néktek és békesség az Atya Istentől és a mi Úrunk Jézus Krisztustól, aki adta önmagát a mi bűneinkért, hogy kiszabadítson minket a jelen való gonosz világból, az Istennek és a mi Atyánknak akarata szerint, aki a dicsőség örökkön örökké. Amen. Isten tiszteletünk kezdetén a 89. Zsoltár első versét énekeljük. A 89. Zsoltárunk első verse így kezdődik: az Úrnak irgalmát örökké éneklem.

Magasztaljuk az Urat, mert jó, mert örökké való az ő kegyelme. Helyünket elfoglalva keressük meg és énekeljük a 229. számú dicséretünket. A 229. számú dicséretünknek az első 5 versét énekeljük. Az első verse így kezdődik: Járuljunk mi Istennek, ő szent fiához.

Ami segítségünk az Úrtól van, aki teremtette az eget és a földet. Amen. Lelkünk épülésére és hitünk erősítésére hallgassátok meg Istennek hozzátok szóló szent igéjét, Pál apostolnak a rómaiakhoz írt levele 16. fejezetéből, a 17. verstől a 20. versig terjedő ige szakaszából eképpen. Kérlek titeket, testvéreim, tartsátok szemmel azokat, akik szakadásokat és botránkozásokat okoznak azzal, hogy az ellenkezőjét tanítják annak, amit tanultatok. Térjetek ki előlük, mert az ilyenek nem a mi Urunknak, Krisztusnak szolgálnak, hanem a saját hasuknak, és szép szóval, ékes szólással megcsalják a jóhiszeműek szívét. Hiszen a ti engedelmességetek híre eljutott mindenkihez. Nektek tehát örülök. De szeretném, ha bölcsek lennétek a jóra, és képtelenek a rosszra. A békesség Istene pedig összezúzza a sátánt lábatok alatt hamarosan. A mi Úrunk Jézus Krisztus kegyelme legyen veletek. Amen. A minden kegyelem Isten áldja meg gazdagon az ő szent igéjének olvasását, hallgatását, szívünkbe fogadását és megtartását. Ezért imádkozzunk. Imádságunk legyen az 51. Zsoltár szava. Könyörülj rajtam kegyelmeddel, Istenem! Töröld el hűtlenségemet nagy irgalmaddal! Teljesen mosd le rólam bűnömet, és vétkemtől tisztíts meg engem! Mert tudom, hogy hűtlen voltam, s vétkem mindig előttem van. Egyedül ellened vétkeztem, azt tettem, amit rossznak látsz. Ezért igazad van, ha szólsz, és jogos az ítéleted. Lásd, én bűnben születtem, anyám vétekben fogant engem. Te pedig a szívben levő igazságot kedveled, és a bölcsesség titkaira tanítasz engem. Tisztíts meg izsóppal, és tiszta leszek. Mosd meg engem, és fehérebb leszek, mint a hó. Engedd, hogy vidámságot és örömet halljak, és megújuljanak tagjaim, amelyeket összetörtél. Rejtsd el orcádat vétkeim elől, töröld el minden bűnömet. Tiszta szívet teremts bennem, Istenem, és az erős lelket újítsd meg bennem. Ne vess el orcád elől, szent lelkedet ne vedd el tőlem. Vidámíts meg újra szabadításoddal, támogass, hogy lelkem készséges legyen, hogy taníthassam utaidra a hűtleneket, és a vétkesek megtérjenek hozzád. Ments meg, mert vértontottam, ó Isten, szabadító Istenem, s igazságodat újongva hirdeti nyelvem. Nyisd meg ajkamat, Uram, és dicséretedet hirdeti szám, hiszen a véres áldozatot nem kedveled, és ha égő áldozatot adnék is, nem vennéd szívesen. Isten előtt a töredelmes lélek a kedves áldozat. A töredelmes és megtört szívet nem veted meg, Istenem. Amen. Az ige hirdetésére és gyermekisten tiszteletre készülve a 461. számú dicséretünket énekeljük. A 461. számú dicséretünk így kezdődik. A töredelmes szívet te, Uram, szereted.

Istennek az a szent igéje, melyet különösképpen is a figyelmetekbe ajánlok, és az ő szent lelkét segítségül kérve és várva, ez alapján hirdetni is kívánom az ő üzenetét közöttetek, írva található Pál apostolnak a Filippiekhez írt levele második fejezetében, az 5. verstől a 8. versig terjedő ige szakaszban, melyet a gyülekezet alázatos szívvel, buzgó figyelemmel helyét elfoglalva hallgasson meg. Pál apostolnak a Filippiekhez írt levele második fejezetéből, az 5. verstől a 8. versig terjedő ige szakaszából így szól hozzánk Isten szent és igaz igéje. Az az indulat legyen bennetek, amely Krisztus Jézusban is megvolt, aki Isten formájában lévén nem tekintette zsákmánynak, hogy egyenlő Istennel, hanem megüresítette önmagát, szolgai formát vett fel, emberekhez hasonlóvá lett és emberként élt. Megalázta magát, és engedelmes volt mind halálig, mégpedig a kereszt halálig. Amen. Kedves testvérek, alapigénkben Pál apostolnak a római levelet lezáró fejezetében, ebben az ige szakaszban a tévtanítókról beszél. Olyan emberekről, akit zavart keltettek a gyülekezetben, és az Isten igéivel szemben hamis tanításokat fogalmaztak meg. Azokkal szemben fogalmazza meg ezt az ige szakaszt Pál apostol, akik megpróbálják megosztani a gyülekezeti közösséget. Az apostol pedig attól fél, hogy a gyülekezet tagjai, akik jóhiszeműek és engedelmes lelkűek, azok hagyják magukat becsapni és átverni. Ezért figyelmezteti őket elég erőteljesen, hogy vigyázzatok, térjetek ki előlük, azok elől, akik hamis tanítást mondanak, akik ártani akarnak nekik. A tévtanítás az igazság elferdítését vagy eltitkolását jelenti. A tévtanítás nem mondja el a teljes igazságot. Úgy akar érvényt szerezni önmagának, hogy csúsztat, hogy félremagyaráz, hogy elhallgat, mellé beszél. Első hallásra, amikor elolvassuk ezt az ige szakaszt Pál apostol római leveléből, akkor az az érzése támad az embernek, minthogyha Pál apostol ilyen negatívan beszélne a jóhiszeműségről, vagy az engedelmességről, minthogyha az valami hátránya lenne az ember tulajdonságainak. De Pál apostol nem erről beszél, nem azt mondja, hogy ezek rosszak. Az a rossz az, amikor Isten akaratával szembe megy az ember. A baj ott kezdődik, amikor valaki kihasználja a jó hiszeműséget, vagy az engedelmes lelkületet. És milyen sokszor lehet ezt ma is hallani. Nagyon sok ember beszámol arról, hogyan verték át, hogyan csapták be, hogyan használták ki a jó hiszeműségüket, a segítőkészségüket. Telefonon, interneten keresztül hányan és hányan megpróbálják átverni az embert azért, hogy pénzt csaljanak ki tőlük. Legutóbb engem is megpróbáltak átverni, mégpedig egy olyan módszerrel, hogy a csalók arra figyelmeztettek, hogy egy csalás áldozata lettem, és ők megpróbálnak segíteni rajtam. És ezért akartak kinyerni tőlem bizalmas információkat. A csalók akartak segíteni a csalással szemben. Hát milyen világban élünk? Furcsa világ ez. De nagyon sok aljas trükkel próbálják megtéveszteni a jóhiszeműeket. És amikor sikerrel járnak, még az az érzése az embernek, hogy én vagyok a hibás. Hogy az a hibás, aki hagyta magát átverni. Sokszor még meg is fogalmazzuk ezt. Hát miért volt olyan ostoba, hogy hagyta magát becsapni? Mint hogyha a jó hiszeműség lenne a bűn a mai világban. Nem pedig az, aki kihasználja azt. Furcsa világ. Kedves testvérek, a jóhiszeműség nem bűn. Az engedelmesség az nem bűn. Az a bűn, amikor valaki Isten akaratával szembe megy. Az a bűn, amikor nem azt teszem, ami az Isten akarata. Ott van a teremtés történetben Ádám és Éva, akik tudták, hogy mi az Isten akarata. Tudta, hogy
Mi az Isten tiltása? Nem ehetnek a jó és a rossz tudásának a fájáról. Mégis megtették, mert elhitték az ördögnek, a kísértőnek, hogy jó lesz. De nem lett jó. Rossz lett. Mondhatnánk azt, hogy megérdemelték. Hát hagyták magukat becsapni. Hát tudták, hogy mi az Isten akarata. Mi az Isten világos tiltása, és mégis szembe mennek vele. Hát megérdemli az ilyen. Kedves testvérek, hogyha ők megérdemelték, akkor mi is megérdemelnénk. Hiszen azóta a bűn minden egyes emberre így ránk is kihatással van. Nem az a jó út, amikor én akarom megmondani azt, hogy ki mit érdemel. Nem az a jó út, hogy én mondjam meg, hogy ki mire érdemes, mert Isten előtt önmagunkban, önmagunktól semmire sem vagyunk érdemesek. Egyedül csak egy érdemünk van az Isten előtt, és az Jézus Krisztus, és az ő áldozata, az ő halála és feltámadása. Milyen jó az életünknek a záloga az, hogy mi nem azt kapjuk, amit érdemlünk, hanem azt kapjuk meg, amit nem érdemlünk. Ez a kegyelem, ez az Isten kegyelme. Az Úr Jézus Krisztus kaptuk ajándékba is az ő érdemét. Pál apostol a jóhiszeműség mellett még az engedelmességet hozza fel tulajdonságként, gyülekezet jellemzőjeként, aminek a híre mindenkihez eljutott. Milyen jó, hogy ilyen hírek jutottak el mindenkihez a római gyülekezeti közösségről. Milyen jó, hogy jó hírek jutnak el Krisztus közösségeiről, keresztény közösségekről. Milyen jó lenne, hogyha hozzánk is eljutnának ilyen hírek. A rossz hír az nagyon gyorsan utat tör magának, az azonnal és villámgyorsan eljut. De vajon rólunk milyen hírek terjednek? Fehérgyarmati gyülekezetről. Vajon van-e ilyen hírünk, hogy engedelmes gyermekei vagyunk az Istennek? Isten akaratát követő közösség vagyunk. Na persze nagyon fontos az a kérdés, hogy akarunk-e engedelmes gyermekei lenni az Istennek. Ez a legfontosabb kérdés ezen a mai Isten tiszteleten. Akarsz-e engedelmes gyermeke lenni az Istennek? Nagyon szépen hangzik. Én Istennek engedelmes gyermeke vagyok, de vajon tudom-e, hogy ez mit jelent? Tisztában vagyok-e azzal, hogy mit jelent az, hogy engedelmes gyermeke vagyok az Istennek? Mert nem könnyű feladat. Az engedelmesség az azt jelenti, hogy lemondok a saját akaratomról, és ahelyébe az Isten akaratát helyezem. Nem kis dolog. Nagyon kemény dolog. Lemondani a saját akaratomról azért, hogy az Isten akarata érvényesüljön. Lemondani arról, ami az enyém, hogy valaki másét kövessem. Ez az engedelmesség. De hát az ember már gyermekkorától kezdve kifejezi a saját akaratát. Ezt akarom. Így akarom. Hányszor lehetett ezt hallani gyermekeknek az ajkáról? Aztán vannak szülők, akik meg gyorsan rohannak, hogy teljesítsék minden egyes akaratát. Nem tudom, hogy jól van-e ez így. De az akarat érvényesítés az már gyermekként benne van az emberben. És lemondani arról az egy nagyon nagy feladat. Ha Ádám és Éva ilyen engedelmes gyermekei lettek volna az Istennek, akkor nem így beszélnénk az első bűnesetről. A római levél 5. fejezetében olvasunk Pál apostolnak az Ádámról és Krisztusról szóló tanításáról. Ebben a szakaszban az apostol párhuzamba állítja az első embert és az Isten fiát. Azt olvassuk itt, ahogyan az egy ember engedetlensége által sokan lettek bűnösökké, úgy az egynek engedelmessége által is sokan lesznek igazakká. Itt világosan elmondja az apostol, hogy az engedetlenség az bűn. Nem is akármilyen bűn. Nem csak arra van hatással, aki engedetlen, hanem a következményei igenis kihatással vannak a környezetére is. Ha valaki engedetlen az Istennel szemben,
annak a bűnnek a következménye hatással van a mellettem élők életére is. Hát hányszor történik az az Ószövetségben is, hogy egy király engedetlen az Istennel szemben, egy vezető engedetlen az Istennel szemben, és ez kihatással van az egész népre. A te és az én engedetlenségemnek is hatása van, nem csak rám. Ha közlekedünk az autóval, és figyelmen kívül hagyjuk a jelzéseket, a táblákat, akkor nem csak a saját magam életét veszélyeztetem, hanem a másikét is. Ilyenek a tévtanítások, a hazugságok, a csúsztatások, az engedetlenség következménye húsvér embereken csattan és fájdalmat okoz nekik. Ezért olyan fontos, hogy Jézus Krisztus engedelmes volt. Ő engedelmes volt mind halálig, és által az ő érdeméért sokan megigazulhatnak. Ádám engedetlenségének a következménye az a hazugság, a vádolás, a számüzetés és a halál. Krisztus engedelmességének a következménye pedig a bűnbocsánat, a kegyelem és az örök élet. Olyan jó ezt olvasni Pál apostolnak a leveléből, hogy azt mondja a gyülekezet tagjainak, hogy a tévtanítókkal szemben térjenek ki előlük. Nem azt mondja, hogy szálljatok szembe velük, nem azt mondja, hogy harcoljatok, nem azt mondja, hogy szerezzetek érvényt az igazságotoknak, hanem azt mondja, hogy térjetek ki előlük. Olyan jó, ha mi szívünkbe is megszületik az engedelmesség. Az Isten előtt való engedelmesség, mert akkor nem fogok harcolni a saját magam igazságáért, hanem az Isten igazsága válik első érvényű fontosságá és lényegé az életemben. Az Isten igazságáért és az ő országáért való élet. Pál apostol azt kérje, hogy tartsátok szemmel a tévtanítókat. Figyeljetek, vizsgálódjatok. Olyan furcsa, félre is érthető ez a kérése az apostolnak, mert mintha azt mondaná, hogy hát legyetek bizalmatlanok egy kicsit a tévtanítókkal szemben. Vizsgáljátok meg a tanításokat. Vizsgáljátok meg, hogy mit tanítanak, és az Isten szerinti jó-e vagy tökéletes. Az apostol nem a bizalmatlanságot kéri tőlük, hanem hogy vizsgálódjanak, figyeljenek, járjanak nyitott szemmel. Ezt kéri az apostol, nem először, már többször is lehet olvasni ebben a levélben, amikor azt kéri, hogy vizsgáljátok meg, hogy mi az Isten szerinti jó és tökéletes, és ami a jó, azt tartsátok meg, ami rossz, azt pedig vessétek el. Szentírásban is többször találunk buzdítás erre, hogy vizsgáljátok meg, hogy mi az Isten szerinti jó. De ez is azt is jelenti, hogy nem a saját értékrendem szerint vizsgálódjak. Ne azt nézzem, hogy szerintem mi a jó, vagy nekem mi a jó. Nem azt vizsgáljam meg, hogy mi az Isten szerinti jó és tökéletes. Ehhez szükséges nagyon az engedelmesség, hogy ne a saját akaratunkat kövessük, ne a saját értékrendünket, hanem az Istentől kapott értékeket, az ő értékrendjét kövessük az életünkben, és így vizsgálódjunk. Hogy keressük, mi az Isten akarata. Ehhez a vizsgálódáshoz viszont mindennapos élő kapcsolatra van szükségünk az Istennel. Az, hogy meg tudjam állapítani, mi az Isten szerinti jó és mi a rossz. Folyamatosan keresni kell az ő igazságát és az ő országát. És akkor ráadásként minden megadatik nekünk. Sámuel próféta könyvében olvasunk egy történetet, amikor azt mondja Saulnak, a királynak, bizony többet ér az engedelmesség az áldozatnál, és a szófogadás a kosok kövérjénél. Vajon miért mondta ezt a próféta? Saul Amálék elleni győztes csatája után hadizsákmányt szerez, pedig Isten parancsa az egyértelmű volt, hogy ezt nem teheti meg, állatokat visz el, és azt mondja a prófétának, hogy hát azért hoztam el az állatokat, hiába pedig tudtam, hogy mi az Isten parancsa, hogy áldozatot mutassak be az Istennek. Fel akarja áldozni őket, de ez nem volt Isten akarata, nem ez volt a kérése. Saul itt engedetlenné vált, engedetlen király lett. Nem változott
azóta a világ semmit sem. Nagyon sokszor próbáljuk meg magyarázni mi is, kimagyarázni azt, amikor engedetlenné válunk az Istennel szemben. Tudván tudjuk, hogy mi az ő akarata, világos előttünk az ő kérése, az ő parancsa, mégis szemben megyünk vele, és utána elkezdünk magyarázkodni, hogy de hát ezt valaminek az érdekében tettem. Pedig Isten az engedelmességet kéri tőlünk, nem az, hogy felülbíráljuk az ő akaratát. Isten elleni vétkünket hányszor próbáljuk meg kimagyarázni? Hányszor próbáljuk meg kijavítani áldozatokkal, jó cselekedetekkel, mint hogyha a mérleg nyelvét ki tudnánk egyenlíteni bármilyen cselekedettel is. Engedetlenné válunk sokszor az Isten előtt, vétkezzünk. Tudjuk, hogy mi az ő akarata, mégis belemegyünk, és utána jön a magyarázkodás. Sámuel próféta pedig világosan elmondja, hogy többet ér az engedelmesség az áldozatnál. Isten előtt sokkal többet jelent az, hogyha engedelmesek vagyunk neki. Nem pedig a saját fejünk után menve, a saját akaratunkat követve próbáljuk meg újra és újra kijavítani azt, amit elrontottunk, azt, amit elhibáztunk. Az áldozatot Isten hozta meg. Ő hozott óriási áldozatot az ő fiában, az Úr Jézus Krisztusban. Elküldte ebbe a világba, hogy beteljesítse a küldetését, feláldozza önmagát mi érettünk. Ez egyszeri és megismételhetetlen áldozat, ezért nem kell nekünk áldozatot bemutatni. A mi áldozatunk az, hogy engedelmes életet élünk az Isten előtt. Ezt az áldozatot kéri az Isten tőlünk, hogy legyünk engedelmes gyermekei. A fiát küldte el ebbe a világba, Jézus Krisztust adta mi érettünk, aki Isten formájában lévén nem tekintette zsákmánynak, hogy egyenlő Istennel, hanem megüresítette önmagát, szolgai formát vett fel, emberekhez hasonlóvá lett és emberként élt, megalázta magát, és engedelmes volt mind halálig, mégpedig a kereszt halálig. Kedves testvérek, Jézus Krisztus az engedelmesség példája előttünk. Ő tanít bennünket az Isten előtti engedelmességre, és ő mutatja meg nekünk, mit is jelent engedelmes gyermeknek lenni, Isten engedelmes gyermekének lenni. Ott hagyta az ő mennyei dicsőségét, hogy emberi formát vegyen fel. Megszületett ebbe a világba azért, hogy feláldozza önmagát mi érettünk, hogy bemutassa az engesztelő áldozatot. Életét áldozta fel azért, hogy a mi érdemünk legyen. Nekünk ő az érdemünk. Az ő érdeméért van nekünk Isten előtt, nekünk bűnbocsánatunk és kegyelmünk. Kedves testvérek, Isten azt kéri tőlünk, hogy legyünk engedelmes gyermekei. Vizsgálódjunk, figyeljünk, járjunk nyitott szemmel, hogy a tévtanítások be ne csapják az életünket, meg ne kísértsenek bennünket azzal, hogy Isten akarata helyébe a saját akaratomat helyezzem, hanem legyen az ő akarata mindenek előtt való az életemben. Vizsgáljon meg mindenről azt, hogy mi az Isten szerinti jó és tökéletes, és állapítson meg az ő akaratából azt, hogy mi a jó és mi a rossz. És lássa meg Jézus Krisztus életében, halálában és feltámadásában azt az áldozatot, ami nekünk életet szerzett. Örök életet. Legyünk engedelmes gyermekei az Istennek. Amen. Imádkozzunk. Mennyi édesatyánk az Úr Jézus Krisztusban, dicsőítünk, áldunk és magasztalunk téged. Hálát adunk az életért, neked Úr Jézus Krisztust, amit azzal szereztél meg nekünk, hogy a saját életed feláldoztad. Köszönjük neked, Teremtő Isten, hogy Jézus érdeméért könyörülsz rajtunk. Bocsásd meg nekünk, amikor a saját magunk igazságának akarunk érvényt szerezni, és nem vizsgáljuk meg, hogy mi a te akaratod. Olyan jó nekünk, hogyha engeded meglátni nekünk a te tervedet,
ha megismerhetjük a Te isteni akaratodat. Adj erőt nekünk ahhoz, hogy engedelmes gyermekeid legyünk, és követni tudjunk Téged. Erősítsd bennünk a hitet, hadd tudjunk növekedni a Te kegyelmedben, és üzz el az életünkből minden tévtanítást. Őrizd meg minket azoktól, akik szakadást kívánnak okozni a közösségünkben, és adj nekünk nyitott szemeket, hogy észrevegyük a fenyegetést, és ki tudjunk térni az elől. Hajolj közel azokhoz, akiknek most különösen is nagy szükségük van rád. Így kérünk, segítsd a betegjeinket, a kórházi ágyon fekvőket, a nehéz körülmények között élőket, vigasztald a gyászoló szívűeket, hogy nálad találjanak igazi segítségre és menedékre a vesztességben.

0: vetítettünk a fehérgyarmati református templomból. Ígét hirdetett Szabó Béla lelkipásztor.
1: Isten előtt csendességben. Isten tiszteleti közösség a rádió hullámhosszán. Az Európa Rádió református hitéleti műsorát hallották.

0: 16 óra. Európa Rádió, az értékes gondolatok rádiója. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket! Az Európa Rádió híreit Kecskés Ákostól hallják. Átalakul a közoktatásban a pedagógusok teljesítményértékelési rendszere, hangzott el a kormány szóvivői tájékoztatón. Magyar Éva kormány szóvivő elmondta, az eddigi szabályozásban aránytalanul nagy az adminisztráció, és nem támogatja a pedagógusok fejlődését sem. A munkáltató számára ugyanakkor megmarad a lehetőség a béremelésre. Rétvári Bence, a KDNP frakció vezetője arra figyelmeztetett, hogy a pedagógus béremelés Európai Uniós támogatásának feltétele volt, a teljesítményértékelés, a differenciálás, így előfordulhat, hogy emiatt vissza kell fizetni több száz milliárd forintot. Megerősítette változatlan negatív kilátással Magyarország hosszú távú államadós kockázati besorolását az eddigi befektetési ajánlású szinten a Fitch Ratings. Korábban a Standard & Poor's és a Moody's is hasonlóan döntött. A pénzügyminiszter a legutóbbi döntésre úgy reagált, bizalmat kapott Magyarország és ezzel a jelenlegi költségvetési gazdaságpolitikai irány is. Kármán András beszámolt arról is, hogy az elmúlt hetekben személyesen egyeztetett a hitelminősítők elemzőivel, és részletesen ismertette az új kormány gazdaságpolitikai prioritásait, valamint azt a munkát, amelyet a költségvetés rendbetétele érdekében megkezdtek. Bizalmat kapott Magyarország és a jelenlegi költségvetési gazdaságpolitikai irány. Kármán András pénzügyminiszter szombaton a közösségi oldalán számolt be a fejleményekről. Mindhárom nagy nemzetközi hitelminősítő változatlanul hagyta az ország besorolását. A tárcavezető hangsúlyozta, hogy a Tisza kormány rendkívül nehéz gazdasági helyzetet örökölt. A miniszter az elmúlt hetekben személyesen egyeztetett a nemzetközi elemzőkkel a prioritásokról. A sikerek között említette a 16,4 milliárd eurós uniós megállapodást. A kormány elkötelezett a költségvetési egyensúly és a hosszú távú stabilitás mellett. A kedvező megítélés a jövőben alacsonyabb kamatokat és olcsóbb hitelezést hozhat. A MOL megkapta az amerikai hatóság újabb engedélyét a tárgyalások folytatására. A Magyar Olajtársaság szombat este tette közzé a hírt a tőzsde honlapján. Az engedélyt az Egyesült Államok pénzügyminisztériumának illetékes hivatala adta ki. A hozzájárulás értelmében a vállalat június 16-áig egyeztethet a NIS-szel. A MOL a szerb energetikai cég többségi részesedését szeretné megvásárolni. A tárgyalások az elmúlt időszakban már jelentős mértékben előre haladtak. A mostani 30 napos hosszabbítás a tranzakciós dokumentáció véglegesítését szolgálja. Az egyeztetések a NIS orosz többségi tulajdonosával a Gazprom Neft céggel zajlanak. Az amerikai hatóságok korábban szankciókat vezettek be a szerb vállalat ellen. A MOL már januárban megállapodott az 56%-os részvénycsomag fő feltételeiről. Szemerei Samu államtitkárt bízták meg az országos főépítészi feladatok ellátásával. A kinevezésről szóló miniszteri utasítás a hétvégén lépett hatályba. A megbízást Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter adta ki. Az új főépítész elismert építészmérnök, városépítész és tervező. Az elmúlt két évtizedben számos hazai és európai fejlesztési programot vezetett. Alapító tagja és szakmai vezetője a Kortárs Építészeti Központnak is. A tisztséget korábban Lánszky Regő látta el az előző kabinet idején. Pályázatot hirdetnek a váci Bernát Kálmán református középiskola iskola lelkészi állására. Az Északpesti Református Egyházmegye augusztus 25-től töltené be a tisztséget. A leendő lelkész feladata lesz az intézmény lelki életének és hitoktatásának vezetése. Ő koordinálja majd a hitéleti rendezvényeket és segít a diákok lelki gondozásában. A jelentkezés feltétele a lelkészi képesítés és a legalább 5 év gyülekezeti gyakorlat. Előnyt jelent a vallástanári végzettség és a jó generációk közötti kommunikáció. A javadalmazás mellé november 1-től egy 95 négyzetméteres szolgálati lakás is jár, a pályázatokat szakmai önéletrajzzal az egyházmegye címére vagy e-mailben lehet benyújtani. Írja a református.hu.
0: Az időjárásról.
1: Csak néha zavarhatja meg az égboltot gomoly és fátyol felhőzet. Az északi középhegységben fordulhat elő újra zápor, zivatar, illetve később az Alpok aljára is besodródhatnak csapadékgócok. Többfelé megérénkül az észak-nyugatira forduló szél. A csúcshőmérséklet 26 és 30 fok közé emelkedik. A legalacsonyabb értékek 12 és 18 fok között lesznek.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Svédasztal, az Európa Rádió délutáni menüje. Válogasson kínálatunkból minden délután 3-tól 5-ig itt, az Európa Rádióban.
1: Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat! Folytatódik a Svédasztal az Európa Rádió nyíregyházi stúdiójának műsorában. A mikrofonnál a szerkesztőt, Tóth Évát hallják. Jó napot kívánok! Kedves hallgatóink, ebben az órában hamarosan fellapozzuk a kalendáriumot, és elmondjuk önöknek a mai naphoz kapcsolódó jeles történelmi eseményeket, évfordulókat. Majd hitéleti gondolatainkat hallgathatják meg az útra valóban. 16:30 a nap legfontosabb híreit foglaljuk össze regionális krónikánkban. Azt követően Tukacs László sportvezetővel, a fehérgyarmati Deák Ferenc gimnázium kollégiumának nevelő tanárával beszélgetünk, aki Isten kegyelmének tartja, hogy közel 65 évesen hetente 6 alkalommal sportolhat.
2: Én ugye több csapatban szerepelek, Istennek hálom, Isten végtelen kegyelme megengedte nekem, hogy még ebbe a korba fizikálisan ott legyek, mert ugye ezt azért meg kell köszönjem a mindenhatónak. Azt szoktam mondani, Isten kegyelme, édesem gondoskodása, jó főztje, a gének, meg ez a szeretet okozza ezt, hogy még így sportoltok.
1: Kedves hallgatóink, maradjanak továbbra is az Európa Rádióval!

0: Kalendárium. A mai nap a történelem színpadán.
1: Ma június 7-e van, a Róbertek ünneplik névnapjukat. A név germán eredetű, jelentése dicsőség, hírnév, fényes, híres. Női párja Roberta. Sok boldogságot kívánunk nekik és mindazoknak, akik június 7-én ünneplik születésük napját. 1654-ben e napon 14. Lajost királlyá koronázták. 1703-ban II. Rákóczi Ferenc herceg kiadja a keresztény világ számára latin nyelvű, kiújultak a jeles magyar nemzet sebei kezdetű kiáltványát a szabadságharc okairól és céljáról. 1921-ben Románia, előbb április 23-án Csehszlovákiával, majd június 7-én a szerb-horvát-szlovén királysággal megkötött szerződése révén csatlakozik a Kisantanthoz. 1942-ben a II. Világháború befejeződik a Midway-i csatával. 1975-ben a Sony bemutatta a Betamax videókazettát, és 2009, amikor európai parlamenti választás volt ezen a napon. Nézzük, hogy milyen híres emberek születtek június 7-én. 1896-ban Nagy Imre kommunista politikus magyar miniszterelnök született. 1897-ben Vaszary Gábor író, újságíró. 1910-ben Vörös Sári nótaénekes, dalénekes. 1934-ben született Zádor Ervin, olimpiai bajnok, vízilabdázó. 1940-es születésű Tom Jones, walesi, brit énekes. 1660. június 7-én hunyt el II. Rákóczi György erdélyi fejedelem, aki a Százfenesi csatában kapott sebeibe halt bele. 1826-ban hunyt el József von Fraunhofer, német fizikus, legjelentősebb felfedezése a nap színképében található sötét vonalak sokasága. 1843-ban Friedrich Hölderlin, német költő hunyt el. 1932-ben Petrik Lajos, vegyész, keramikus, a Magyar Királyi Állami Festőipariskola tanára, majd később igazgatója. És 1938. június 7-én hunyt el Dzsida Jenő, erdélyi magyar katolikus költő, műfordító. 2020-ban Kő Pál, Kossuth Díjas szobrászművész egyetemi tanártól a nemzet művészétől búcsúztunk. Kedves hallgatóink, június 7-én ez volt a kalendárium.
0: Az Európa Rádió kalendáriumát hallott.

0: Így szól az Úr, a te teremtőd, Jákob, a te formálód, Izrael. Ne félj, mert megváltottalak, neveden szólítottalak, enyém vagy. Ha vízen kelsz át, én veled vagyok, és ha folyókon, azok nem sodornak el. Ha tűzben jársz, nem perzselődsz meg, a láng nem éget meg. Mert én az Úr vagyok a te Istened, Izrael szentje, a te szabadítód. Kárpótlásul adom érted Egyiptomot, Etiópiát és Szebát adom helyetted. Mivel drágának tartalak, és becsesnek, mivel szeretlek, azért embereket adok helyetted, életedért nemzeteket. Ne félj, mert én veled vagyok. Napkeletről visszahozom gyermekeidet, és napnyugatról összegyűjtelek. Ezt mondom északnak, add ide, és délnek, ne tartsd fogva. Hozd ide fiaimat a messzeségből, leányaimat a föld végéről, mindenkit, akit nevemről neveznek, akit dicsőségemre teremtettem, formáltam és alkottam. Hozd ki a népet, amely vak, pedig van szeme, és süket, pedig van füle. Gyűljön össze minden nép, gyülekezzenek össze a nemzetek. Ki tudja közülük megmondani és tudtunkra adni, hogy mi volt régen. Állítsák elő tanúikat, igazolják őket, hogy aki hallja, azt mondja rá, úgy van. Ti vagytok a tanúim, így szól az Úr, és szolgáim, akiket kiválasztottam, hogy megismerjetek, higgyetek bennem, és megértsétek, hogy csak én vagyok. Előttem nem lett Isten, és utánam sem lesz. Én vagyok az Úr, rajtam kívül nincs szabadító. Én mondtam meg, hogy megszabadítalak, én hirdettem, nem valamelyik idegen Isten. Ti vagytok a tanúim, így szól az Úr, hogy én Isten vagyok. Ezután is csak én leszek. Nincs, aki kezemből kiragadjon, hanem én cselekszem, ki másíthatja meg. Ezt mondja az Úr, megváltótok, Izrael szentje. A ti érdeketekben küldök Babilóniába, letörök minden zárat, a káldeusok pedig jajveszékelnek. Én az Úr vagyok, a ti szentetek, Izrael teremtője, a ti királyotok. Ezt mondja az Úr, aki utat készített a tengeren, ösvényt a hatalmas vízen át. Aki hagyta, hogy kivonuljanak a harci kocsik és lovak, a hadsereg és a harcosok, és most ott feküsznek, nem kelnek föl többé, elaludtak, elhamvadtak, mint a mécses. Ne a régi dolgokat emlegessétek, ne a múltakon tűnődjetek. Mert én újat cselekszem, most kezd kibontakozni, majd megtudjátok. Már készítem az utat a pusztában, a sivatagban folyókat fakasztok. Még a mezei vadak is dicsőíteni fognak engem, a sakálok és a struccok is, mert vizet fakasztok a pusztában, és folyókat a sivatagban, hogy inni adjak választott népemnek, a népnek, amelyet magamnak formáltam, hogy hirdesse dicséretemet.
1: Mai útravalónkban egy bibliai részt hallhattak, Ézsaiás próféta könyvéből.

0: Tiszán innen és Tiszán túl. Régió Krónika, az Európa Rádió hírösszefoglalója.
1: Köszöntöm Önöket 2026. június 7-én vasárnap 16 óra 30 perckor. Önök az Európa Rádió regionális krónikáját hallják. A mikrofonnál Hornyák Zoltán. A pedagógusokat köszöntötte Magyar Péter miniszterelnök és Lannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszter vasárnap. Magyar Péter a pedagógus nap alkalmából a Facebook oldalán azt írta, szeretettel és tisztelettel köszönt mindenkit, aki a gyermekekért és a jövő generációjáért dolgozik. Lannert Judit Facebook oldalán hangsúlyozta, a pedagógusokat olyan értékeléssel kell támogatni, ami visszajelzést ad, nem bélyegez meg, segíti a szakmai fejlődést és nem csupán pontszámot rendel az ember munkához. A társavezető szerint ennek egy bizalomra, szakmaiságra és együttműködésre épülő rendszernek kell lennie. Hozzátette, pedagógus napon emiatt nem csak köszönetet mondanak minden nevelő-oktató munkát végző szakembernek, hanem azt is kívánják, hogy munkájukat, egy tudásukat megbecsülő, autonómiájukat tiszteletben tartó és valódi szakmai támogatást nyújtó környezetben végezzék. A videóban a miniszter arról is beszélt, hogy pedagógus napon azokat az embereket ünneplik, akik nap mint nap nevelnek, tanítanak, kompetenciákat fejlesztenek és konfliktusokat kezelnek. Cigánymissziós napot tartottak Encs-Encsen. Lakatos Tamás lelkipásztor elmondta, a programon a környező településeken élőkre, azaz a nyírbélteki és a piricsei református közösségekre is számítottak, családokra az egészen kicsiktől a felnőttekig. Az encs-encsi református közösség felkészült a fogadásukra, a jelenlétpont munkatársai is segítették a nap zavartalan lebonyolítását. Sátras istentisztelet, színi előadás, ebéd, dráma előadás és bizonyságtétel várták az érdeklődő cigány családokat. A lelkipásztor Lakatos Tamás a cigány misszió lényegéről is szólt.
2: Egyrészt azt gondolom, hogy akarva akaratlanul vannak olyan gátak, amelyek egyszerűen, vagy talán a kulturális hozzáállásból fakadnak, és lelkipásztorként itt nem arról van szó, hogy nem találkoznék, hiszen én minden héten ezek között a fiatalok között vagyok, vagy gyerekek között itt az iskolában, de mégis abból a komfortzónából, akár még csoportról beszélünk, ki kell mozdítani egyébként őket, meg tudatosítani, hogy ez most kifejezetten nekik szól, illetve bízva abba, hogy a szüleik is nyitottak lesznek erre a lehetőségre, amely itt van ingyenesen, és mindenki előtt nyitva lesz a templom udvar kapuja. Hát lelkipásztorként igen, ezt a megszólítást kell igazából felvállalni, illetve a cigánymisszió abban két út van. Egyrészt az elsődleges szempont és a legfontosabb, hogy nekünk azt kell megmutatni, hogy milyen az az élet, amely Krisztus mellett és Krisztusban gyökerezve zajlik. Ez az a pont, ami a leghangsúlyosabb kell legyen egy cigánymissziós napban is. És a második, amire most mi helyezzük a pillért, az a motiváció, hogy a mi helyben lakó fiataljaink, nyolcadikosok, hetedikesek, vagy frissen konfirmáltak, vagy bárkik, merítsenek abból motivációt, hogy egy másik hasonló kaliberű település, nyolcadikos cigány fiataljai, mibe vágták a fejszéjüket, és mi az a többlet, ami őket motiválja, és ebből bízunk abban, hogy emiatt kaphatnak az itteni fiatalok is motivációt, hogy igenis, tehát hogy mindenkiben megvan az a, vagy sokakban megvan az a tehetség, amit érdemes lenne kiaknázni. Tehát az első szempont mindenképpen egy ilyen napnak azt, hogy Krisztushoz közelebb kerüljön, akár felnőtt, akár fiatal, akár gyerek.
1: Lezárult az önkormányzat idei tavaszi fejlesztési csomagja Nyíregyházán, amint egy 520 millió forintos saját forrásból finanszírozott beruházás 30 helyszínt érintett, melyek közül 29 már elkészült. A nyírszőlősi Sugár utca felújítása pedig várhatóan július végére fejeződik be, írta a nyíregyháza.hu. A tavaszi program a tavaly őszi program folytatása volt, a két csomag együttes értéke meghaladja az 1 milliárd forintot, elhangzott, az önkormányzat stabil gazdálkodásának köszönhetően sikerül ezeket a fejlesztéseket megvalósítani. Kerékpárral, babakocsival vagy kerekesszékkel is könnyen használható ezen túl a Fazekas János téri lépcső. Ez a javítás is a tavaszi önkormányzati felújítási program egyik eleme volt Örökösföldön. A városrész önkormányzati képviselője Tóth Imre a fejlesztése kapcsán úgy fogalmazott, a lakossági igényeket is figyelembe vették. A Fazekas János tér 15-16 épület tömbök mögött egy teljes felújítása megtörtént az aszfalt burkolatnak. A lakosság kérése volt, hogy a parkolók is felfestésre kerüljenek. Ehhez kapcsolódott a Törzs utcáról az aszfalt felújítás, ami korábban történt meg. Így tulajdonképpen egy szisztematikus, tudatos felújítási program valósult meg ezen a városrészen, nyilatkozta Tóth Imre önkormányzati képviselő. A Móricz Zsigmond megyei és városi könyvtár Vécsei utcai Fiók könyvtára és a Nyíregyházi Egyetem Eötvös József gyakorló általános iskola hagyományteremtő szándékkal indítja útjára a Lexikon Mesterei elnevezésű tudásvadászatot, melyre Nyíregyháza 18 általános iskolájából érkezik egy-egy harmadik osztályos diák. A verseny különlegessége, hogy az ikonikus Ablakzsiráv gyermeklexikon 50. felújított kiadására épül, melyet a szervezők biztosítanak a résztvevők számára. A szülőkkor osztályának ismerősen cseng ez a lexikon, ám a mai gyerekek nem használják. Pedig a mai digitális világban, ahol az információk villámgyorsan érkeznek, különösen fontos, hogy a gyerekek megtanulják az önálló, tudatos és hiteles információkeresés alapjait. A lexikon használat fejleszti a gondolkodást, erősíti a szövegértést, a tájékozódási képességet, a logikus gondolkodást és az önálló tanulást. B. Mikula Edit a megyei könyvtár Vécsei utcai Fiók könyvtárának főkönyvtárosa, könyvtári szakértő.
3: Egyáltalán semmilyen elavult dolog nincs benne. Én most tényleg végignéztem, és kifejezetten szemezgettem azok, amik eltűntek, vagy mik azok, amik egy picit változtatásra szorulnak, és azt láttam, hogy az az eredeti pedagógiai cél, amivel tulajdonképpen megalkották ezt a könyvet, hogy a gyereket körülvevő világot 1000 szóban mutassa be. Ez most is működik. Ez minden korszakban működött. Az első kiadásban nyilván az úttörő, az egy nagyon fontos. Tehát a háromszöget az úttörő nyakkendővel illusztrálta. Ma egy vitorláshajóval illusztrálja. Megváltozott a világunk, azzal tudja nagyon szépen képi módon megfogni. De most is benne van az internet, benne vannak a mesterséges intelligencia, benne van azok az új bejött digitális világot jellemző alapvető fogalmak röviden, amelyek most egy 6-10 éves korú gyereknek jó lenne, ha a szókincsében oly módon lenne menne, hogy pontosan érteni a jelentését. Ez egy verseny lesz, és arra gondoltunk, hogy a város összes iskolájából, általános iskolájából megszólítjuk a harmadik osztályosokat. Mi úgy értékeltük, hogy ez a harmadik osztályosok számára már egy nagyon jól kezelhető dokumentum. Arra kértünk, hogy minden iskolába jöjjön egy harmadikos gyermek, és mi összeállítottunk egy Tancer Henrietta szakvezető tanító szervező társammal egy remek feladatlapot, egy nagyon játékos feladatlapot arra, hogy használják a gyerekek élesben ezt a lexikont. Tehát minden gyerek előtt ott lesz egy új gyermeklexikon, egy teljesen új 50. kiadás, és mellette lesz egy feladatlap. Ezt kell időre megoldaniuk, és hát mi is nagyon kíváncsian várjuk, hogy mi lesz az eredmény, és hogy beváltja azokat az elképzeléseinket, amivel mi elindultunk ezzel a versennyel. De azt gondolom, hogy már most nagyon sokan jöttek érdeklődni, és nagyon élvezik a felkészülést.
1: Bűnügyi kategóriában nyerte el az évrendőre kitüntető címet Gál János őrnagy a Szabolcs-Szatmár Beregvár megyei rendőrfőkapitányság bűnügyi igazgatóság felderítő osztályának kiemelt főnyomozója. A több mint 2 évtizede szolgáló rendőr szakmai munkáját országos szinten ismerték el, írta a nyíregyháza.hu. A főnyomozó 2015 óta dolgozik a bűnügyi felderítésben. Az őrnagy szerint a felderítő munka ma már sok esetben több vármegyére, vagy akár régióra kiterjedő ügyeket jelent, melyek eredményes megoldásához elengedhetetlen a jól működő csapatmunka.
0: Tiszán innen és Tiszán túl. Régió krónika. Az Európa Rádió hírösszefoglalóját hallották. Készült a Médiatanács támogatásával a Médiatanács támogatási program keretében.

0: Svédasztal, az Európa Rádió délutáni menüje. Hírek, aktualitások, érdekességek. Vallás, közélet, kultúra. Svédasztal. Válogasson kínálatunkból. Minden délután 3-tól 5-ig itt, az Európa Rádióban.
1: Kedves hallgatóink, Isten kegyelmének tartja, hogy közel 65 évesen hetente 6 alkalommal sportolhat. Tukacs László 1978 óta labdarúgó. Idén szeretné megkoronázni sportmúltját azzal, hogy a Túr Istvándi KSE csapata a megye 3-as bajnokságában az első helyet szerzi meg. A még mindig aktív sportember legutóbb a Szatmár Főnix csapatával a Papok FC ellen mérkőzött meg Milotán a Kocsis kupán, ahol sok konfirmandus fiatal is összemérte futballtudását. Tukacs Lászlóval Széles Szabolcs beszélgetett.
2: A Szatmári Főnix egy ilyen baráti közösség, barátokból, foci barátokból vérbuválódik össze. Csatlakoztunk Csillag Péter kezdeményezéséhez már 4 éve. Az első meccsünk Panyolán volt. Azóta olyan településeket keresünk fel, ahol nincsen foci csapat. Ilyen futballélesztő túra lenne. Voltunk többfelé itt a járásba is. Meg olyan közösségekkel játszunk barátságos mérkőzéseket, amelyek ugye szinte példa nélküliek. Hát nem sok fele a mi csapatunk, a Szatmári Főnix javarész roma gyerekekből áll. Szoktunk játszani a református testvéreinkkel, játszottunk a katolikus testvérekkel is, a rendőrökkel, játszott a Szatmári Főnix a járási roma válogatotta, ezeket a társadalmi rétegeket szólítsuk meg, és azt szoktam mondani, hogy nem azt nézzük, hogy mi választ él bennünket, hanem mikor össze. Köszönöm Esperes úrnak a meghívást, jó rendezvény volt, jól éreztük magunkat, a győzelemnek is örültünk, de nem az a lényeg, hanem hogy találkoztam egy régi neves labdarúgóval, Sohajda Béla tiszteletes úrral. Örülök, hogy még emlékszik rám, remélem nem haragszik meg a barátomnak, nevezem nagy csatákat vívtunk, mikor ő még Mételeken volt lelkész és mételeki csapatba focizott. Ezek is olyan alkalmak, ami az emberek szívét megmelegíti. Jó volt látni őket, ügyesen fociznak a református lelkészek, hiszen valamikor a kispályás bajnokságban, mikor még nyilván fiatalabbak, most is örök ifjúk, tehát nem nincs gond, de mikor fiatalabbak voltak, itt sorra nyerték a mérkőzéseket a kispályás bajnokságban.
3: Mennyi lett a mérkőzés végeredménye? Tudom, hogy nem az eredmény számít. Azért is kérdezem, mert Szabó Béla tiszteletes úrnak nagyon nehéz berúgni a labdát, hiszen ő azért a kaput azért nagyon jól tudja védeni.
2: Igen, ez ugye nagy pályán zajlott, ott azért kispályán Szabó Béla barátomnak már biztos nem haragszik ő se, hogyha így mondom, az asztali teniszbe is nagyon nagy csatákat szoktunk vívni, egy igazi sportember. Valóban a kiskaput úgymond elepi, letakarja, de itt nagykapuban azért másabb volt, tehát 6-2 volt a számszerű eredmény. Én nekem is sikerült Béla barátomat felavatni, ennek külön örülök, hogy ebbe a korba még odaértem, de jól védett, nem rajta múlott.
3: Hogy látod, hogy ez a futballmentő túra program, amit elindítottak, és országos szinten is működik, és ti is csatlakoztatok hozzá. Kiváltja el a hozzáfűzött reményeket?
2: Én azt gondolom, hogy ugye Csillag Péter és dr. Inger István indították ezt a Zempléni Főnix néven, ott is játszottam többször, nagyon jó közösség, jó kezdeményezés, és azért a Zemplénbe is, meg azt hiszem Zala megyeibe is volt egy-két település, ahol újra élet a labdarúgás, nálunk is, itt a gyarmati térségben is, hiszen Rozsájjal játszottunk meccset tavaly, és utána ők is beneveztek a megye 3-as bajnokságba, ugye elég jól állnak, jó fociznak, de ezen a kezdeményezésen túl ennek az is lenne, nem csak a futball felélesztése vagy életben tartása lenne a célja, hanem ezeknek a sportbaráti kapcsolatoknak a kialakítását. Például évek óta összejárunk kispályázni a Padid nevű budapesti csapattal, akik a katolikus bajnokságba szerepelnek Pesten, és minden évben egyszer mi megyünk fel, egyszer ők jönnek le, jól érezzük magunk, hát egy darabig nem tudtuk őket elvérni, de most télen Pesten is győztünk, és ha nyáron majd jönnek, akkor itt is tártkorokkal és jó feledzett csapattal fogjuk várni. Hogy a rendőrökkel játszunk, a lelkészekkel játszunk, ez mind-mind azt mutatja, hogy a labdarúgásnak micsoda ereje van, és ahogy tőlem sokkal okosabb emberek megfogalmazták, a labdarúgás az emberiség nagy játéka.
3: Ugye ezek alkalmi találkozások a Szatmári Főnixben, hiszen ide mondhatni ilyen válogatott szinten meghívottak jönnek, akik a focit egyébként is a mindennapjukban fontosnak tartják, viszont ami állandó a te életedben az a Túr Istvándi KSE, mert ott viszont folyamatosan a csapatnak oszlopos tagjaként a fiúkat közösségbe szervezve, hétről hétre jártok mérkőzésekre. Tudjogumatolcson sikerült egy olyan pontot elhoznotok, ami nektek lehet a bajnoki aranyat fogja jelenteni.
2: A kérdés első részére azt mondanám, hogy én ugye több csapatban szerepelek, Istennek hála, Isten végtelen kegyelme megengedte nekem, hogy még ebbe a korba fizikálisan ott legyek, mert ugye ezt azért meg kell köszönjem a mindenhatónak. Azt szoktam mondani, Isten kegyelme, édesem gondoskodása, jó főztje, a gének, meg ez a szeretet okoz ez, hogy még így sportoltuk. Tehát nekem van a nagypályán a Tud István DKS-en, tehát csak zárójelbe jegyzem meg, most az 5 meccses letiltásomat töltöm, mert a Sonkát 2-vel csináltunk egy döntetlent, és ott a játékvezetőnek a szellemi képességeire tettem nem éppen irodalmi stílusban megjegyzést, olyan hangon, hogy nem tudom hány száz méterre hallották a pályától, és ugye ezért kaptam 5 meccset, még van belőle 2, de az utolsó meccsen már játszhatok, ez a nagypályás csapat. Keresztpályán az öreg fiúkba játszhatok, hiszen a szövetség elnöke, és köszönöm neki, Kolka Árpinak, hogy felhívott és mondta, hogy Laci bácsi, játszhatsz az öreg fiúkba, csak az megye 3-ra vonatkozik az eltiltás, játszom az öreg fiúkba, és ugye műfűves kispályán játszunk hétről hétre 2-szer a Fekete Traktor nevű baráti közösségben, többségében roma gyerekekből áll, nagyon jó, esőbe, hóba, csak akkor nem játszunk, ha villámlás van, meg jégeső, ez egy nagyon jó, ajánlom mindenkinek, a legjobb immunerősítő, most készülnek, én sajnos nem tudok velük menni, mennek Pestre, egy roma kupára.

0: szakemberek mondják, doktornők, doktorok. Ezisszel itt is szeretném megköszönni dr. Jadalla Aminnak, dr. Muzsai Jenőnek, Kaus Jenő barátaimnak, akik azért úgy figyelemmel kísérnek, vagy dr. Kaus Péternek, azért úgy rám szoktak nézni, vagy figyelemmel kísérik, hogy mi van vele a kisemberre. Hát hál' Istennek nincs sok dolguk, de mikor baj van, akkor hozzájuk fordulok, ne legyen, mai világban nem lehet tudni, de én azt mondom, mikor mondják, hogy az öregeknek kevesebbet kell már mozogni, mi nem igaz, többet kell. Nyilván nem olyan intenzitással, mint egy 20 évesnek, de aki leteszi, csak egy példát mondok, hogyha én lebírok futni, mit tudom én, 2000 métert zsinórba, vagy 3000-et, és a következő, amikor nem futok csak 1800-at, akkor már legközebb csak 1007-et bírok. Határőr tiszthelyettes voltam, nekem megvan a szigorú napi rendem, minden reggel tornázok, kis súlyokkal súlyozok, minden reggel futok, tornázok, emellé jön ugye a két foci, két pingpong, meg ezekből egy bajnoki meccs, úgyhogy van a 7-6 napján megvan az a mozgás, amikkel, és talán ezért nem látszik még, most már látszik egy kicsit, hogy hízok, de az a sok kaj, amit megeszek, azt gondolom, így ez felőlődik ebbe. Mozogni kell mindig, ez a lényeg.
1: Kedves hallgatóink, Tukacs Lászlót, a fehérgyarmati Deák Ferenc gimnázium kollégiumának nevelő tanárát, Túr Istvándiban labdarúgót, edzőt hallották. A riporter Széles Szabolcs volt.
2: Európa Rádió. Tiszán innen és Tiszán túl.
1: Kedves hallgatóink, Svéd Asztal című délutáni magazinunk végéhez értünk az Európa Rádió nyíregyházi stúdiójának műsorában. Zárásként napi ige és gondolat következik Katona Béla lelkipásztortól. Én mára köszönöm megtisztelő figyelmüket, további szép napot és kellemes rádiózást kívánok. A szerkesztőt, Tóth Évát hallották.
2: Európa Rádió. A Tiszán inneni és a Tiszán túli református egyházkerület rádiója.
3: Isten igéjét Lukács evangélium a 10. fejezetének 36. és 37. verseiből hallgassuk meg. Mit gondolsz, három közül ki volt a fele barátja a rabló kezébe esett embernek? Ő így felelt, az, aki irgalmas volt hozzá. Jézus erre ezt mondta neki, menj el, te is hasonlóképpen cselekedj. Az irgalmas samaritánusról szóló példázatot általában úgy értelmezzük, hogy mi vagyunk az az ember, akit a rablók kifosztottak, vérbe fagyva hagytak. Lehetnénk mi az irgalmas samaritánus? Nem értem, hogy nem jut ez az eszünkbe. Ebben a példázatban Jézus nem véletlenül beszél a papról és a lévitáról. Ők a jeruzsálemi templomban szolgáltak. Mit tehettek, ha az úton hazafelé egy félholt embert láttak? Elfordították a tekintetüket, és kerülték. Miért? A példázatban nem találjuk meg a feleletet erre a kérdésre. Ez azonban megtörtént. Ma is megtörténik ilyen. Könnyű azt kérdezni, hogy ki az én fele barátom, ám már a kérdezése előtt meg is tagadom, nem is nézem fele barátomnak. A legkönnyebb órák hosszat beszélgetni, filozofálni a témáról. Ugye ismerős a szöveg, nem lehet mindenkin segíteni. Minden bizonnyal maga tehet róla, hogy ilyen bajba került. Várjunk egy kicsit, lássuk, mit tesznek a többiek. Csepp a tengerben az adományod, a segítséged. Egyébként is azt a pénzt majd elherdálja. Majd segítenek a segélyszervezetek. Míg az ember csűri csavarja a dolgokat, a közben a félholt ember ott fekszik. A pap is, a lévite is elkerüli. Pedig nem régen mutatták be az áldozatot. Nem régen még imádkoztak. Az áldozat füstje és az imádság levegője átjárta nem csak a ruhájukat, hanem egész valójukat. Ez a veszély bennünket is fenyegethet. A templomban bennünket is átjár az ige és az imádság levegője, az ének dallama. Aztán jönnek a szürke hétköznapok, és szikkadtá, dohossá válik a lelkünk. Mintha megbénulna az ember, süketté válik meghallani a segélykiáltást, hiszen olyan nagy a zaj, a lárma körülöttünk és bennünk, valamint a családunkban, népünk körében. Vakok leszünk a sok rohanás közepette, és nem látjuk meg azokat, akik segítségre szorulnak. Közben mentegetjük magunkat és magyarázkodunk. A samaritánus pedig segít rajta. Jézus pedig ránk néz, és személy szerint kérdezi minnyájunktól, mit gondolsz, e három közül ki volt a fele barát?

0: pattyarabló kezébe esett embernek? A válasz logikus, az, aki irgalmas volt hozzá. A mai igemagyarázat a Bihar Szent Jánoson szolgáló Csomai Árpád lelkipásztor nevéhez fűződik.
1: Az Európa Rádió délutáni magazinját, a Svéd Asztalt hallották. Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora. Minden nap délelőtt 9 és 10, valamint délután 5 és 6 óra között itt az Európa Rádióban.

0: 17 óra. Európa Rádió. A református értékadó. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, az Európa Rádió híreit Kecskés Ákostól hallják. Hivatalosan megkezdődött annak előkészítése, hogy Magyarország csatlakozzon az Európai Ügyészséghez. A folyamat a tervek szerint 2027-ben érhet véget, írta Facebook oldalán az Európai Unió mellett működő magyar állandó képviselet. A témáról Görög Márta igazságügyi miniszter tárgyalt az Európai Szervezet vezetőjével. A kormány szóvivői tájékoztatón elhangzott, hogy a jövő héten benyújtja az igazságügyi miniszter az uniós források hazahozatalához szükséges korrupció ellenes törvénycsomagot is. Eljárást indított a környezetvédelmi hatóság a debreceni Seattle akkumulátorgyár ellen, mert a cég szabálytalanul engedett a csatornába zöld színű folyékony hulladékot. Ebben többek között magzatkárosító NMP oldószert is kimutattak. A Seattle a szennyezést határidőben megszüntette, de a jogsértések miatt a vízügyi és a környezetvédelmi hatóság is ki fogja szabni a jogszabályok szerinti bírságokat. Péntektől teljesen megszűnt a rendőri jelenlét a hazai gyermekotthonokban. Kátai Németh Vilmos szociális és családügyi miniszter a közösségi oldalán jelentette be a hírt. A tárcavezető emlékeztetett, hogy az intézkedést még tavaly decemberben rendelték el. A korábbi döntés hátterében a Szőlő utcai intézményben kialakult helyzetkezelése állt. A miniszter szerint az egyenruhások állandó jelenléte nem jelentett valódi megoldást. Úgy fogalmazott, hogy a rendfenntartók kivezénylése nem a gyermekek védelmét szolgálta. Kátai Németh Vilmos hangsúlyozta, hogy az intézményekbe fegyveresek helyett szakemberek kellenek. A kormány álláspontja szerint a problémákat megfelelő szakértelemmel kell kezelni. A pénteki döntéssel így visszaáll a gyermekotthonok korábbi megszokott működési rendje, a jövőben a pedagógiai és szociális hálózat megerősítésére helyezik a hangsúlyt. Megjelent a magyar közlönyben, hogy mekkora állami támogatás illeti meg a parlamentbe jutott pártokat, valamint azok alapítványait. A Tiszának és alapítványának több mint 1,5 milliárd, a Fidesznek és alapítványának több mint 1,1 milliárd, a Mi Hazánknak és alapítványának több mint 250 milliárd, a KDNP-nek 96 millió forint támogatás jár. Zalaegerszegen két utcából is elszállították az azbeszt tartalmú kőzúzalékot. Balai Zoltán polgármester bejelentése szerint a veszélyes anyagot már eltávolították. A laborvizsgálatok a Gazdaság és az Iskola utcában mutattak ki szennyeződést. Az érintett környéken bölcsőde, óvoda és egy általános iskola is működik. A munkálatok idejére a területet lezárták, a gyerekeket hazaküldték az intézményből. A szakemberek speciális védőfelszerelésben és folyamatos locsolás mellett dolgoztak. A porzásmentesen felszedett anyagot zárt konténerekben szállították el a helyszínről, a veszélyes hulladékot egy engedéllyel rendelkező vasmegyei lerakóba vitték. A kitermelt szennyezett zúzalék helyére már ellenőrzött bazalt burkolat került. A mentesítést a napokban több kisebb környező utcában is folytatni fogják. A nagyobb kiterjedésű területek megtisztításához azonban már jelentősebb forrás kell. Ezekre a helyszínekre műszaki terv készül és kormányzati támogatással újítják fel őket. Véglegesítették posztján Takács Pétert, a DVTK labdarúgó csapatának vezetőedzőjét. A hírt június 6-án szombaton délelőtt jelentette be a Miskolci klub. A korábbi megbízott tréner így kinevezett vezetőedzőként folytathatja a munkát. Az egykori U20-as világbajnoki bronzérmes irányítja majd a csapatot az új idényben. Takács Péter hangsúlyozta, hogy a terveit a jelenlegi játékos kerethez igazítja. Olyan stílust szeretne képviselni, amely elnyeri a diósgyőri szurkolók tetszését. Az edző ígérete szerint minden egyes nap mindent megtesz majd a klub sikeréért. Kiemelte, hogy a DVTK számára nem csupán egy állomás, hanem az igazi otthona. A 36 éves miskolci szakember korábban játékosként is erősítette a csapatot. A vezetőedzői feladatokat idén március 18-a óta látta el megbízottként.
0: az időjárásról.
1: Csak néha zavarhatja meg az égboltot gomoly és fátyol felhőzet. Az északi középhegységben fordulhat elő újra zápor, zivatar, illetve később az Alpok aljára is besodródhatnak csapadékgócok. Többfelé megélénkül az észak-nyugatira forduló szél. A csúcshőmérséklet 26 és 30 fok közé emelkedik. A legalacsonyabb értékek 12 és 18 fok között lesznek.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
1: Köszöntöm kedves hallgatóinkat! Indul a Kitekintő, az Európa Rádió magazin műsora, aki pedig ma is kalauzolja önöket, Balázs Alexandra. Páratlan szépségű kert a Tisza-tó közelében, pihenőhelyekkel, játszótérrel, kulcsos házzal. Ez a Tisza-igari arborétum, amely például Budapesttől mindössze 2 óra alatt autóval megközelíthető, és amelynek kapui hétvégén is nyitva állnak. Magyari István szakmai vezető mesél majd a múltjáról, a jelenéről és a jövőjéről.
2: 76-ban természetvédelmi terület lett, de a faiskolai termelés már ugye erdőgazdasági kezelésbe az folyamatosan ment. Elég komoly területen voltak faiskolák, termeltek elsősorban lombhullató cserjéket, illetve fákat. Hát az erdőteleki arborétum fejlesztéséhez innen vásárolták a szaporítóanyagot, csemetéket. Debrecenben például a Kossuth-szobor környéki jegenyetölgyek azok a Tiszaigari arborétumból származnak. A Margit-szigeten, ha még fellelhetők egyeteik, a mocsártölgyek, az ott levő mocsártölgyek, azok a Tiszaigari arborétumból származnak, illetve hát ezen kívül ugye az Ilci apátságba is kerültek innen egyedek, valamint itt a környék, tehát Tiszafüred, Tiszaőrs, Kunmadaras, tehát itt úgy mondom a igarnak a vonzás körzetében, ha fogalmazhatok így ebben a tekintetben, elég sok növény került az itt megtermelt növények közül eltelepítésre, és az arborétumnak a bővülése, ami 49,9 hektár, gyakorlatilag jelenleg, hát a mai napig területileg még tovább bővült az arborétum, illetve hát az arborétum területén belül, tehát a bekerített arborétumi területen belül kerültek további díszkörök, parkok kialakításra. És hát nyilvánvaló, hogy a régi telepítésekhez kötöttem, ugye pusztultak is el egyedek, de nagyon sok fafaj, illetve cserjefaj, és hát örökzöldek is kerültek utána telepítésre még.
1: Remélem most is sikerült felkelteni az érdeklődésüket. Tartsanak velem a következő 1 órában.
0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
1: A Habsburg kastélykertek mintájára Széki Péter földbirtokos és hadmérnök alapította a Tiszaigari arborétumot, amely egészen a II. Világháborúig fokozatosan fejlődött. Bár károsodás nem érte, az 1945 utáni években elhanyagolt, leromlott állapotba került. 5 évvel később a Szolnoki Erdőgazdaság felügyelete alá került, a jelenlegi természetvédelmi kezelőszervek jogelődjéhez, amely jelentős helyreállítási munkálatokba kezdett. Jelenleg majd 400 különböző faj és cserjefaj található az arborétumban. Magyar István, a NEFAG ZRT vadgazdálkodási és kommunikációs vezetőjének elmondása szerint 2016-17-ben az újabb felújításoknak köszönhetően új fogadóépület és kunkapu fogadja a kikapcsolódni vágyókat, iskolai táborozókat és kutatókat.
2: A Tiszaigari arborétum ugye elhelyezkedését tekintve Tiszafüredtől mindösszesen 10 kilométerre található, tehát a Tiszatónak feltétlen a vonzás körzetébe, és hát az arborétum történetéről néhány gondolat. 1867-ben egy Tiszaigari földbirtokos, Széki Péter, aki egyébként okleveles hadmérnök volt, ő kezdte meg a telepítéseket. Gyakorlatilag az ő elképzelése a sétakertek voltak, és a sétakertek elsősorban a Schönburgi sétakert volt rá nagy hatása, annak mintájára kezdte el a telepítéseket, és első körön nem is különleges fafajokat vagy cserjefajokat, hanem az itt és a környéken fellelhető őshonos és viszonylag kisméretű csemetéket szedegettek, és ugye azzal kezdte meg a telepítéseket. Gyakorlatilag nagyon jól és tényleg szakmailag figyelembe véve azt a szempontot is, vagy szempontrendszert, hogy ugye a valamikori meanderező Tiszának a medre szélére, illetve hát a meder fölötti magasabb pontokra kezdte meg a telepítéseket. Hát itt a kis szintkülönbség azért a földi viszonylatban jelentős, mert ilyen 3,5 és 4 méter a telepítéseknek a szintkülönbsége. Területét tekintve ugye jelenleg közel 50 hektár, tehát valahol a két kataszteri holdtól, ugye 1867-től napjainkig fejlődött, illetve gyarapodott a területe is, és ugye a telepítések megkezdése után 1874-75 környékére gyakorlatilag ez az általa kiszemelt terület meg is telt. Tehát muszáj volt bővíteni az arborétumot, aminek a tevékenységi körét már a fia, ifjabb Széki Péter, aki egyébként közgazdász, jogász, jogi doktor volt, ő kezdte el a bővítést, ő már 9 holdra, kataszteri holdra bővítette a területet, és ő inkább már hegy, illetve dombvidéki lombhullató lombosokat, illetve hát fenyőfajokat, illetve cserjéket kezdett el telepíteni.
1: És itt már jönnek a nem őshonos növényfajok is. Miért volt az, hogy úgy gondolták, hogy a Kárpát-medence klímáján bizonyos nem őshonos növények, tehát más tájakról származó növények is jól meg tudnak élni?
2: Hát igen, ez egy érdekes gondolat, illetve hát, hogyha visszaléptünk így az arborétum történetét tekintve, akkor, amikor ugye a telepítések kezdődtek, akkor viszont még érdekesebb gondolat volt. Azért is, mert hogy ugye az arborétum légvonalban gyakorlatilag pár kilométerre helyezkedik el a hortobágyi szikes pusztától, tehát magától a hortobágytól. Viszont nagyon jól felismerték, hogy a valamikori Tisza meder, ugye a meanderező Tiszának ez a meder vonulata, a maga öntés talajával és a térszínben, ahogy haladunk földfelé ezen réti csernozon jellegű talajaival, valamint ugye a régi ártérnek ezzel a sajátos és egyedi mikroklímájával egy jó termőhelyet, illetve környezetet biztosított akár a fenyőfélék tekintetében, akár pedig a hegyi és dombvidéki fafajok tekintetében, illetve hát nyilván az exóták, tehát a külföldről behozott növényfajok tekintetében is, mérhetően azért zárójelben mondom, nyilván figyelembe vették a termőhely igényét akkor is a növényeknek, de ahhoz képest, hogy ugye idegenhonos fajokat és telepítkedtek, sikeresek voltak a telepítések, és nagyon-nagyon sok esetben évekig, évtizedekig éltek, illetve hát most egy-két egyedet tekintve még azt gondolom, hogy ma is találunk olyan legfőképpen kocsányos tölgy egyedeket, ami még az ő telepítési idejükből származik.
1: A kocsányos tölgy mellett mik voltak ezek az őshonos fafajok? Ugye legtöbb helyen a nyárfa az elterjedt, fűz is található, kőr is. Igen. Berkenyéről mondjuk keveset hallod.
2: Gyakorlatilag a kocsányos tölgyön kívül mondjuk mi ezt iszaknyelven, hogy a lágylombos kategóriával vagy fajokkal is foglalkozott. Fekete nyarakat telepített, füzeket telepített, már akkor megindult, nyilván csak egy-két egyed vonatkozásában a tiszafa telepítés, tiszafákat helyezett el ilyen kicsit szórtan, illetve hát a magas őrés volt még az, hogyha így a fafaj szerint nézzük, amik jelentős részt képviseltek a telepített növények közül.
1: Ami engem meglepett, és amit olvastam a Tiszaigari Arborétumról, hogy a sétakert mellett ugye annó faiskolát is alapítottak, és hogy ennek a növényi anyaga az ország számos arborétumában és közterén megtalálható.
2: Igen, hát gyakorlatilag 1877 és 80 között valóban csinálnak egy faiskolát, ekkor már egy szakképzett kertészt is alkalmaznak, és hát ezt első körön a faiskolai telepítések, szaporítások az leginkább azért volt nekik fontos, hogy egyfajta csere alapot képezzenek, tehát növényeket tudjanak egymás között egymással cserélgetni. Itt érdemes azért megemlíteni a Bóza Pállal, a Szarvasi Arborétum alapítójával való ismerettségét is. Ők egymás között nagyon sok növényt cseréltek, ajándékoztak egymásnak, és hát sokak szerint ugye még ma is fellelhető. Nyilván itt a fajok vonatkozásában valamiféle rokoni vonal a szarvasi és a tiszaigori arborétum között.
1: Nagyon érdekes, mert a szarvasi arborétumról, amikor készítettem interjút, akkor Hanyec Katalin intézményvezető azt mondta, hogy annyira összetartóak voltak a szarvasi emberek, hogy a háború sem tudott ott pusztítani, és amikor kellett volna tüzelő, akkor sem vágták ki a fákat. Viszont, ha jól tudom, akkor ez a tiszaigari arborétumnál megtörtént, tehát itt azért folyamatos volt a fák kivágása, meg a pusztítása is.
2: Tulajdonképpen igen. Tiszaigari arborétumot talán egy picit markánsabban érintette. Itt ugyan utánpótlás volt a csemete termelés tekintetében, illetve hát még egy picit megelőzvén, illetve mielőtt válaszolnék erre a kérdésre, Széki Péternek, ifjabb Széki Péternek a fia, ő már ugye szakavatottabb volt gyakorlatilag a növényismeret, illetve a növényeknek a helyezése tekintetében, és ő már folytatta is, nyilván intenzíven a telepítéseket, illetve gyarapította a fajgazdagságát a meglevő faiskolának is. 1917-18 környékén kezdte meg a tevékenységét itt a kertben, illetve hát az arborétumban, és hát ő egészen olyan 1940-45 tájékáig ezt folyamatosan csinálta, ugye 1945, ugye ez meg gyakorlatilag a földreformnak az időszaka már, és akkor valóban állami gazdasági kézbe kerül a terület, haszonfaként elég sok egyedet kivágnak. Ez ilyen másfél év, egy-két évig tartott ez az időszak. Hál' Istennek utána erdőgazdasági kezelésbe kerül 1951-52-ben, gyakorlatilag 1954-ben pedig úgy tűnik, hogy teljes mértékben fölismerik a itt levő értékeket, már akkor ugye regisztrálnak 269 fajt az arborétumhoz kötötten, és ezt a regisztrációt azért érdemes megemlíteni, a nevét is Pap József botanikus végezte el, és tényleg felismerésre került az arborétum növényfajainak, illetve hát növény ritkosságainak, növény egyedeinek az értéke.
1: 1976-ban az arborétumot országos jelentőségű természetvédelmi területté nyilvánították. Ha az arborétumnak a mostani arcát nézzük, akkor mennyire változott?
2: Az 1976-hoz képest?
1: Igen, meg amit megálmodott Széki Péter, mert hogy 1867 óta azért rengeteg idő eltelt. Ahhoz képest mennyit változott az arborétum?
2: Gyakorlatilag 1958 tájékán egy olyan 22 hektára bővült az arborétum területe. Volt egy jelentős bővülése is a területnek. Ugye 76-ban úgy, ahogy ön is említette, természetvédelmi terület lett, de a faiskolai termelés már ugye erdőgazdasági kezelésbe az folyamatosan ment. Elég komoly területen voltak faiskolák, termeltek elsősorban lombhullató cserjéket, illetve fákat. Hát az erdőteleki arborétum fejlesztéséhez innen vásárolták a szaporítóanyagot, csemetéket. Debrecenben például a Kossuth-szobor környéki jegenyetölgyek, azok a tiszaigari arborétumból származnak. A Margit-szigeten, ha még fellelhetők egyeteik, a mocsártölgyek, az ott levő mocsártölgyek, azok a tiszaigari arborétumból származnak, illetve hát ezen kívül ugye az írci apátságból is kerültek innen egyedek, valamint itt a környék, tehát Tiszafüred, Tiszaőrs, Kunmadaras, tehát itt úgy mondom a igarnak a vonzás körzetében, ha fogalmazhatok így ebben a tekintetben, elég sok növény került az itt megtermelt növények közül eltelepítésre, és az arborétumnak a bővülése, ami 49,9 hektár, gyakorlatilag jelenleg, hát a mai napig területileg még már bővült az arborétum, illetve hát az arborétum területén belül, tehát a bekerített arborétumi területen belül kerültek további díszkörök, parkok kialakításra, és hát nyilvánvaló, hogy a régi telepítésekhez kötöttem, ugye pusztultak is el egyedek, de nagyon sok fafaj, illetve cserjefaj, és hát örökzöldek is kerültek utána telepítésre még.
1: Jelenleg hány cserje és fafaj található az arborétumban?
2: Az arborétum növény kadasztere szerint közel 400 faj van. Ebből 95 tájéken, ha jól emlékszem, a növény minősítő intézet az 369 fajt törzskönyvezett. Ez azt jelenti, hogy úgy tartjuk, és nyilván ezt képviseljük, hogy 369 törzskönyvezett növényfaj. Ez a törzskönyvezés nyilván azt jelenti, hogy minden faj az, aminek mi is gondoltuk, illetve hát aminek regisztrálva volt.
1: A tölgygyűjteményük a legjelentősebb egyébként?
2: Jelentős a tölgygyűjtemény is. A tölgygyűjteményt ugye szinte ketté lehetne egy picit bontani. Az idős korú tölgyek, amelyek azért már elég jelentős méretekkel rendelkeznek, illetve a 2016-ban szintén kialakításra került egy tölgygyűjtemény, vagy mondhatnám úgy is, hogy a meglevő tölgygyűjteménynek a fajok szerinti bővítésére is sor került, illetve hát ugye 2016 és 17 volt az az év, amikor a NEFAG Nagykunsági Erdészeti és Faipari Részvénytársaság komoly fejlesztést hajtott végre az arborétumba, ami egyébként a NEFAG értékezelésébe van.
1: Kedves hallgatóink, hamarosan folytatódik a beszélgetés Magyar István szakmai vezetővel a Tiszaigari Arborétumról. Előtte azonban még kollégáim hozzák a legfrissebb híreket itt az Európa Rádióban. Maradjanak velünk továbbra is!

0: Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket! Az Európa Rádió híreit Kecskés Ákostól hallják. Átalakul a közoktatásban a pedagógusok teljesítményértékelési rendszere, hangzott el a kormány szóvivői tájékoztatón. Magyar Éva kormány szóvivő elmondta, az eddigi szabályozásban aránytalanul nagy az adminisztráció, és nem támogatja a pedagógusok fejlődését sem. A munkáltató számára ugyanakkor megmarad a lehetőség a béremelésre. Rétvári Bence, a KDNP frakció vezetője arra figyelmeztetett, hogy a pedagógus béremelés Európai Uniós támogatásának feltétele volt, a teljesítményértékelés, a differenciálás, így előfordulhat, hogy emiatt vissza kell fizetni több száz milliárd forintot. Megszűnt a gyermekotthonok adományozását korlátozó intézkedés. Kátai Németh Vilmos szociális miniszter szombaton jelentette be a hírt. Mostantól nem kell külön fenntartói engedély a támogatásokhoz. Az állami gondoskodásban élő gyermekek így könnyebben kaphatnak segítséget. Az intézményeknek ugyanakkor pontos nyilvántartást kell vezetniük az adományokról. Ezzel szeretnék megelőzni az esetleges visszaéléseket a rendszerben. A Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság már egyeztet a civil szervezetekkel. A cél az önkénteskedés és az adományozás biztonságos kereteinek kidolgozása. A kormány a jövő héten mutatja be a közmédia átalakításáról szóló törvényjavaslatot. Magyar Péter miniszterelnök szombaton a közösségi oldalán jelentette be a hírt. A kormányfő kiemelte, hogy a tervezett módosítások célja a kiegyensúlyozott tájékoztatás. Tar Zoltán felelős miniszter szerint a teljes átalakítás két lépésben valósul meg. A folyamat részeként egy széles körű társadalmi egyeztetés is indul a napokban. A lakosság véleményét is kikérik arról, hogy mi lenne a közmédia pontos feladata. A változások miatt Papp Dániel, az MTVA vezérigazgatója már kezdeményezte a felmondását. Döntését azzal indokolta, hogy az új kormány teljesen átformálja a médiarendszert. Megerősítette változatlan negatív kilátással Magyarország hosszú távú államadós kockázati besorolását az eddigi befektetési ajánlású szinten a Fitch Ratings. Korábban a Standard & Poor's és a Moody's is hasonlóan döntött. A pénzügyminiszter a legutóbbi döntésre úgy reagált, bizalmat kapott Magyarország és ezzel a jelenlegi költségvetési gazdaságpolitikai irány is. Kármán András beszámolt arról is, hogy az elmúlt hetekben személyesen egyeztetett a hitelminősítők elemzőivel, és részletesen ismertette az új kormány gazdaságpolitikai prioritásait, valamint azt a munkát, amelyet a költségvetés rendbetétele érdekében megkezdtek. Bizalmat kapott Magyarország és a jelenlegi költségvetési gazdaságpolitikai irány. Kármán András pénzügyminiszter szombaton a közösségi oldalán számolt be a fejleményekről. Mindhárom nagy nemzetközi hitelminősítő változatlanul hagyta az ország besorolását. A tárcavezető hangsúlyozta, hogy a Tisza kormány rendkívül nehéz gazdasági helyzetet örökölt. A miniszter az elmúlt hetekben személyesen egyeztetett a nemzetközi elemzőkkel a prioritásokról. A sikerek között említette a 16,4 milliárd eurós uniós megállapodást. A kormány elkötelezett a költségvetési egyensúly és a hosszú távú stabilitás mellett. A kedvező megítélés a jövőben alacsonyabb kamatokat és olcsóbb hitelezést hozhat. Nem lesz járatritkítás Miskolcon, cáfolja a híreket az MVK ZRT. A közlekedési vállalat valós adatokkal reagált az ellenzéki vádakra. Simon Gábor frakcióvezető korábban 8%-os csökkentést emlegetett. A társaság szerint viszont az év végéig semmilyen ritkítás nem várható. A terv és tény adatok között mindössze 8000 kilométer az eltérés. Ez a teljes miskolci hálózaton alig 0,22%-ot jelent. A minimális különbséget ráadásul a rendezvények miatti pótlások okozzák. A vállalat kiemelte, a nyári tapolcai járatot a turisztikai igényekhez igazítják. Az MVK célja továbbra is a stabil és kiszámítható szolgáltatás biztosítása. Közben a városvezetés már dolgozik a cég hosszú távú konszolidációján. Tóth Szántai József polgármester erről már egyeztetést kért a minisztériumtól. A működési költségeket elsősorban a buszflotta zöldítésével faragnák le. A tervek szerint a jövőben akár 40-50 elektromos járművük is lehet.
0: Az időjárásról.
1: Csak néha zavarhatja meg az égboltot gomoly és fátyol felhőzet. Az északi középhegységben fordulhat elő újra zápor, zivatar, illetve később az Alpok aljára is besodródhatnak csapadékgócok. Többfelé megélénkül az észak-nyugatira forduló szél. A csúcshőmérséklet 26 és 30 fok közé emelkedik. A legalacsonyabb értékek 12 és 18 fok között lesznek.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora. Minden nap délelőtt 9 és 10, valamint délután 5 és 6 óra között itt az Európa Rádióban.
1: Kedves hallgatóink, ez továbbra is a Kitekintő, a mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető Balázs Alexandra, és ahogy megígértem, folytatódik a beszélgetés Magyar István szakmai vezetővel a Tiszaigari Arborétumról. Évelők mennyire vannak a kertben, az arborétumban? A cseréket és a fákat a robosztusságuk miatt, az, hogy nagyon öregek, nagyon szépek, imádják az emberek, főleg amikor jön az őszi lombszíneződés. De valahogy az évelők, a virágos növények azok, amelyek igazán vonzák talán a látogatókat.
2: Igen, itt a Tiszaigari Arborétumban az évelők tekintetében nem egy széles a skála.
1: De rózsáik vannak, ha jól tudom.
2: Igen, igen, rózsáink azok vannak, de nyilván én mondjuk a rózsát, illetve hát a rózsakertnek a kialakítását, mivel azt már egy picit én a fászáró nevézethez sorolom, tehát igen, valóban létesült egy rózsakert is, illetve a bejárat, arborétum bejárat, a fogadóépület környéke, ott is kialakításra került rózsában egy ilyen kisebb minikert. Tehát a rózsák azok vannak, de egyéb a szónak a szoros értelmében, mondjuk évelő lágyszáruak tekintetében azért nem bővelkedik az arborétum.
1: Kell azért dolgozniuk, hogy megmentsenek nagyon öreg, idős fákat? Sokszor beszélgettem szakemberekkel arról, hogy Magyarországon talán a tölgyek sínylik meg a legjobban ezt az időjárást, ami jelenleg uralkodik Magyarországon. Ugye ezek a nagyon-nagyon száraz nyarak, de már ugye az ősz is annak mondható, a tél is, kevés a csapadék.
2: Igen, azt gondolom, hogy manapság nagyon sokat kell dolgozni érte. Úgy gondolom, hogy a lehetőségeinkhez mérten nagyon sokat is dolgoznak a arborétumban alkalmazott kollégák is azért, hogy akár az általunk telepített, akár pedig az idősebb egyedek is valamiféle kicsi plusz segítségben részesüljenek. Próbálunk, ahol csak tudunk, intenzíven öntözni, illetve hát az arborétumban is, illetve arborétumon kívül itt a közelségben is, gyakorlatilag egy pár tíz méterre az arborétumtól, csak nem került területileg bekerítésre. Itt van a úgynevezett mátyásfa, vagy mátyás királyfa nevezéktana szerint, ez is egy kocsányos tölgy. Hát egy picit még azt is bevállaltuk, hogy annak is a hiányzó töbletvizet megpróbáljuk pótolni. Igen, azt gondolom, hogy amennyi lehetőségünk van, azt próbáljuk maximálisan kiaknázni, viszont ugye a jelenlegi terület, ami bruttó területben mondva 50 hektár, ezt azért nehéz úgy egybe kezelni, hogy a teljes területén eleget tudjunk tenni ezeknek a kihívásoknak és feladatoknak, viszont nyilván a frekventált területeket kiválasztottuk, és azt igyekszünk a lehetőségeinkhez képest a legnagyobb odaadással megőrizni.
1: Láttam egy képet, ahol nem tudom, hogy mi csordogál, de van egy híd fölötte. Milyen víz folyik át a Tiszaigari Arborétumon?
2: Hát ez egy valamikori...
1: Mesterséges?
2: Mesterséges, igen, igen. Első körön a belvizek lecsapolására készült csatorna. Manapság ugye gyakorlatilag öntözési lehetőséget is biztosít. Ezt a nagyfoki kettes csatornának nevezik. Ez keresztül folyik az arborétumon gyakorlatilag. Hát ketté választja egy picit az arborétumot, és ugye, ahogy ön is említette, erre mi csináltunk két fahidat átjárási lehetőséggel, mert hogy egyik oldalán, mondom így, hogy az arborétumnak a falu felüli oldalán tudtuk megvalósítani, kivitelezni a rózsakertet is, úgyhogy a két híd úgy van kialakítva, hogy a rózsakertet is, tehát az arborétumnak van egy vizes élőhelye, én csak így nevezem, egy kicsi kis tó, amit mi igyekeztünk beintegrálni a látogatás lehetőségét ebbe a körbe az arborétumhoz rendelni.
1: Beszéljünk még egy kicsit a növényritkaságokról, ugye a mátyásfát említette, de jól tudom, hogy van egy amerikai mocsárciprus erdő is a Tiszaigari Arborétumban?
2: Igen.
1: Valami csodálatos.
2: Igen, ennek tényleg nagyon sok mindenki csodájára jár. Ez durván egy ilyen 1700-1751-edből álló, gyakorlatilag erdő részként. Tehát, hogy a Mocsár-Ciprus állomány szinte erdőként jelenik meg, azon a területen, ahol elhelyezkedik, durván ezen a 2 hektáron, a Mocsár-Ciprusok között gyakorlatilag más fafajú egyedek nincsenek. Én azt gondolom, hogy ez Magyarországon szinte egyedülálló, hogy ekkora területen csak mocsárciprusok vannak, és hogy ennek valamikor a telepítése szó szerint a régi Tiszamedernek ezen a öntés jellegű talaján történt meg, és hát hál' Istennek, ennek nagyon örülünk, hogy mai napig is jól érzik magukat.
1: Hát 30 méteres magasságot érnek el, azért az nem semmi látvány lehet.
2: Igen, az idősebb egyedei azok mindenképpen egy akár egy ilyen 30 méteres magassággal is rendelkeznek, viszont ami állományban és erdőben van, hát nyilván az erdő szerkezet alakulása miatt is ott azért változhatnak a magasságok, tehát hogy vannak alacsonyabb és magasabb egyedek, de mindenképpen látványosak ezek a picit az erdő részlettől, ha nevezhetem így, picit elkülönülten levő hatalmas mocsárciprus egyedek is, amik azért tényleg unikális látványt tudnak nyújtani. Akár vegetációs időben, amikor ugye sejmezzöldek, akár pedig ilyen késő őszi koratéli időszakban, amikor a szó szoros értelmében levörösödik, lerozsdásodik a lombjuk.
1: Igen, és hát azért található önöknél amerikai sárgafa, jól tudom, nagylevelű tulipánfa, van itt kúpvirágtól kezdve és különböző rózsák, amikről beszélgettünk, de azok a tiszafák, páfrányfenyők, kolorádófenyők és szerfenyők, amelyek majdnem, hogy egyidősek az arborétummal, azok megvannak még?
2: Egy-két egyede megvan, tehát a tiszafák tekintetében ott van egy nagyon jelentős korú tiszafánk a főbejárat, vagy hát az arborétumi bejárattól nem is túl messze. Egyéb tekintetben pedig ugye a jó előbb érintettük itt a beszélgetés folyamán, hogy azért a klímának, a éghajlati környezetnek a megváltozása, azért nyilván a lombhullató fákra is hatással volt, de mindenképpen nagyon rossz irányba vitt el az örökzöldeket, tehát a fenyőféléknek a túlélési esélyét, úgyhogy a fenyőfélékhez kötöttem. Jelen körülmények között nem is igazán tervezünk fajok tekintetében bővítéseket, mert sajnos a jelenlegi klíma az a fenyőfélék tekintetében egy picit alkalmatlan arra, hogy ilyenbe gondolkodjunk, de hát egyéb tekintetben pedig nyilván bővítjük a lehetőségeink szerint a fafajoknak a számát, és mindenképpen arra törekszünk, hogy azért az arborétumnak a fajgazdagsága az bővüljön.
1: Igen, és az évelőket ott magába folytattam a szót, pedig hát azért az arborétum évelei közül is vannak ám itt érdekes növények, amelyekről kevés szó esik, mert ha azt a szót hallja az ember, hogy évelő, meg a laikus, akkor mindig virágos növényre gondol. És nem igen, azokra, amelyek például az erdei pajzsika, vagy a szálkás pajzsika, amik egyébként nagyon szép növények, és egyre inkább elterjedtek most már a kertekbe, és vagy ott a sáspáfrány, amelynek a magassága az 1,5 métert is elérheti. Hát a ciklámeneket, meg a császárkoronát, azt meg nem kell bemutatnom a hallgatóknak, mert ugye azt ismerik. A ciklámenből egyébként önöknek az van, ami kiültethető, tehát ott található, és megcsodálhatják az emberek.
2: Gyakorlatilag nálunk most már a ciklámen, mint faj nem igazán fellelhető. Nálunk igazán, ami jelentős még manapság is, ugye a császárkorona, gyakorlatilag a faállomány alatt, ilyen legépesülő faállomány alatt jellemző, tavaszi virágzó aspektus, illetve hát a gyöngyvirág még, ami így említésre méltó tavaszi virágzó növényként. Hát mondjuk az ilyen erdei pajzsika félig fellelhetők természetesen, de ehhez a viszonylag száraz, sokszor légköri aszályos időszakokhoz nagyon-nagyon nehezen tudnak alkalmazkodni. Tehát ott vannak foltszerűen, ahol egy picit nekik is tudunk kedvezni és segíteni egy kis többlet vízzel, úgyhogy az évelők tekintetében azért mondom, a császárkorona, a gyöngyvirág, bunyorokat próbálunk az üdébb helyekre, szintén ilyen tavaszi virágzó növényként telepíteni. Úgyhogy föllelhető belőle néhány faj, változó terület nagysága.
1: Igen, nehéz, tehát ez a mostani klíma, ez azért feladja önöknek a leckét.
2: Nagyon, nagyon. Tehát ez szó szerint nagyon-nagyon nehéz. Beszélünk róla ugye egy picit szabadabban és könnyedebben, de azt gondolom, hogy itt a vegetációs időszakban, azon kívül nyilván, hogy a növényápolásokat is igyekszünk valamilyen szinten elvégezni, de az energia legnagyobb részét az viszi el, és abba fektetjük, hogy a növényeknek egyszerűen élettani elvárásaiknak valahogy megpróbáljunk megfelelni. És hát ezt semmi mással ugye nem tudjuk helyileg biztosítani, csak a hiányzó atmoszférikus vizet valahogy próbáljuk pótolni és pótolni. De hát nyilvánvalóan az Alföldön egyes években megjelenő 40 fok körüli hőmérséklethez hát nehezen tudunk mi is alkalmazkodni, úgyhogy valós segítségére legyünk a növényeknek, de hát igyekszünk ebben a tekintetben mindent megtenni.
1: Mennyire látogatott az arborétum, ha mondjuk kutatókat nézünk, iskolai csoportokat nézünk?
2: Hát a vegetációs időben, illetve hát azt megelőzően inkább úgy fogalmaznék, hogy tavasztól, ilyen áprilistől novemberig mondhatjuk, hogy a fekvése és elhelyezkedése szerint, vagy ahhoz kötötten azért

0: Hát részben felújítani, részben meg kibővíteni, ahol egy ilyen 16 fő részére, tehát azt mondom, hogy akár baráti társaságok, kisebb csoportok részére szállás lehetőséget is tudunk biztosítani, hogy egy jól felszerelt konyha, illetve egy ilyen 30 fő befogadására alkalmas közösségi tér is az épületben. Hát igyekszünk azoknak az igényeit is kielégíteni, akik itt a Tiszató vonzás körzetébe a napi intenzív program vagy programok után, amit ugye a Tiszatóhoz kötötten elképzelnek és megterveznek, hogy esetlegesen a esti éjszakai nyugalmukat, azt itt az arboritumot tudják biztosítani.
1: Terveznek-e még újabb beruházást vagy felújítást? Ugye a 2016-17-es évben mondta a nagy felújítást.
0: Igen.
1: Van még, amit szeretnének megvalósítani? Egy arborétum, gondolom, az rengeteg munkát kínál. És természetesen egy arborétumban dolgozó embernek mindig vannak álmai, hogy mondjuk újabb növényeket hozzon esetleg. Vannak ilyen álmok, tervek?
0: Igen, szerintem vannak, és hál' Istennek még lehetőségünk is van rá. Jelen pillanatban maradt még egy néhány hektárunk, amit szántóként művelünk, műveltetünk. Ez a, nevezzük így most arborétumi szemmel nézve, üres terület, ez még kínál fejlesztési lehetőségeket részünkre, akár a növények tekintetében, akár pedig magához a arborétumhoz kötötten további pihenőhelyek, de hát nyilván ez is növények kellenek, pihenőhelyek és egyéb elfoglaltsága alkalmas helyek tekintetében is. Tehát igen, azt gondolom, hogy van rá elképzelés is, nyilván ezeknek a megvalósításához azért jelentős anyagiakra van szükség, úgyhogy mindig annyit próbálunk hozzátenni az arborétumhoz a fejlesztés tekintetében, amennyit úgy gondolunk, hogy meg is tudunk valósítani, illetve a továbbiakban azt, amit létrehoztunk, fejlesztettünk, azt meg is tudjuk tartani, azokat a fejlesztéseket, tehát gondját tudjuk viselni.
1: Kedves hallgatóink, az előző percekben a Tiszaigari Arborétumot ismerhették meg.

0: Rádió. Az értékek hullámhosszán.
1: Kedves hallgatóink, véget ért a kitekintő, hamarosan jönnek a legfrissebb hírek itt az Európa Rádióban. Így nincs más hátra, mint hogy búcsúzzam, kollégáim nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket. Az elmúlt egy órában a szerkesztő műsorvezetőt, Balázs Alexandrát hallották. Műsorainkkal kapcsolatos észrevételeiket a vélemény@europaradio.hu e-mail címre várjuk, míg műsorainkat visszahallgathatják rádiónk honlapján az europaradio.hu portálon a hangtárban. Sőt, itt a letöltési linkeket, QR kódokat is találhatnak telefonos alkalmazásunkhoz, amelyek segítségével okostelefonjukkal bárhol hallgathatnak bennünket, olvashatják a Tiszán inneni és a tiszántúli református egyházkerület híreit, kiadványait. Kitekintővel egyébként nem csak én, hanem szerkesztőtársam Hegedűs Márk is várja önöket az éterben, minden reggel 9 óra után pár perccel. További szép napot és rádiózást kívánok!
0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsorát hallották.

0: 18 óra. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, az Európa Rádió híreit Kecskés Ákostól hallják. Fontos kiberbiztonsági határidő közeledik a hazai vállalkozások számára. Június 30-áig mintegy 4000 cégnek kell teljesítenie a NIS 2 auditot. Tanács Zoltán technológiai miniszter szombaton hívta fel a figyelmet a feladatra, kiemelte, hogy a több mint 1400 vállalat csak nemrég értesült a kötelezettségről. A hazai kis és középvállalkozások jelzései szerint az európai szinten is szigorú szabályozás komoly teher. Ráadásul a piacon jelenleg nincs elegendő kapacitás az ellenőrzések elvégzésére. A kormány emiatt egyeztetést kezdeményezett a felügyeleti hatósággal a könnyítésekről. A kabinet azt kérte, hogy bővítsék a munkát elvégezni képes auditor cégek körét. Cél az is, hogy a hatóság büntetések helyett inkább segítse a jogszabály megfelelését. A tárgyalások eredményeként várhatóan módosul az auditorokra vonatkozó szabályozás. Idén 30 strand csatlakozott a Magyar Fürdőszövetség különleges akciójához. A Súlya strandon elnevezésű program június 8-a és 19-e között zajlik. A kezdeményezés célja, hogy élményszerű tanulást biztosítson a diákoknak a tanév végén. A pedagógusok a hagyományos tantermek helyett a medencék mellett tarthatnak órákat. A javasolt tantárgyak között a matematika, a környezetismeret és a testnevelés is szerepel. A résztvevő fürdők különböző mértékű kedvezményeket adnak a diák belépők árából. A fővárosban 5 helyszínen, köztük a Palatinuson és a római strandon várják az osztályokat. A vidéki helyszínek között debreceni és miskolci fürdő is csatlakozott az akcióhoz, így a hajdúsági Akvatikum és a borsodi Selyemréti strand fürdő is fogad csoportokat. A csatlakozó intézmények teljes részletes listája a szövetség honlapján érhető el. Szó és csend mottóval rendezik meg idén a Református Egyházi Napok Dunántúl fesztivált. A nagyszabású összművészeti eseménynek június 26-a és 28-a között Veszprém ad otthont. A rendezvény fő célja, hogy teret biztosítson az elcsendesedésnek és személyes találkozásoknak. A belváros több pontján kulturális programok, előadások és beszélgetések várják a látogatókat. A rendezvényre olyan ismert világi előadókat is meghívtak, akik kötődnek az egyházkerülethez. Fellép többek között a Quimby, a Hiperkarma és a Budapest Bár Együttes is. A szervezők fontos újítása, hogy a nagy koncertek előtt rövid missziói igehirdetéseket tartanak. A belvárosban kialakított Református utcában egyházi intézmények és szervezetek mutatkoznak be. Külön színpadot kapnak a gyülekezeti csoportok, szombaton pedig a fiataloknak szóló programok dominálnak. A fesztiválra a Kárpát-medence minden részéről, sőt más felekezetekből is érkeznek résztvevők. Közösségi napot rendeztek a vakoknak és gyengénlátóknak Miskolcon. A juniális rendezvényre június 6-án szombaton várták az érintetteket. A programot a helyi egyesület tagjainak és családtagjainak szervezték meg. A látássérült embereket vetélkedők közös torna és ebéd is várta a helyszínen. A kvízjáték során a résztvevők miskolci témájú kérdésekben mérhették össze tudásukat. Új szintre emelkedtek Magyarország és Észak-Amerika közlekedési kapcsolatai. Június 6-án szombaton megérkezett az első közvetlen járat Torontóból Budapestre. Az Air Canada repülőgépe október 24-éig közlekedik a két város között. A járat kezdetben heti 4, majd a főszezonban már heti 5 alkalommal indul. Tárkányi Zsolt államtitkár kijelentette. Az észak-amerikai kapcsolatok folyamatosan erősödnek. A repülőtér forgalma tavaly megközelítette a 20 milliós rekordot a fővárosban. A növekvő igények miatt a kormány elkötelezett a reptéri gyorsvasút megépítése mellett. A tervek szerint a vasútvonal az országos hálózatba integrálva a föld alatt futna. A közvetlen járattal az Egyesült Államok és a Karib-térség is könnyebben elérhető, évente csak nem 90 ezer utas fordul meg jelenleg Magyarország és Kanada között.
0: Az időjárásról.
1: Csak néha zavarhatja meg az égboltot gomoly és fátyol felhőzet. Az északi középhegységben fordulhat elő újra zápor, zivatar, illetve később az Alpok aljára is besodródhatnak csapadékgócok. Több felé megélénkül az észak-nyugatira forduló szél. A csúcs hőmérséklet 26 és 30 fok közé emelkedik. A legalacsonyabb értékek 12 és 18 fok között lesznek.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Európa Szalon. Kerekasztal beszélgetés az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, önök az Európa Szalont, az Európa Rádió magazin műsorát hallják, a szerkesztő Lénárt Vanda köszönti önöket. A civilek támogatásáért díjat vehette át a Superszum Alapítvány a Miskolci Nemzeti Színházban, ahol a hagyományokhoz híven május 11-én Miskolcváros napján ünnepi közgyűlést tartott Miskolc önkormányzata, és ahol idén is átadták a város kitüntető díjait és címeit azoknak, akik elhivatott munkájukkal sokat tesznek Miskolcért és a miskolciakért. A méltatás szerint a Superszum közhasznú alapítvány 2020. januárjában jött létre Miskolcon azzal a céllal, hogy komplex, gyors és személyre szabott segítséget nyújtson a rászoruló gyermekeknek, családoknak és közösségeknek. Az alapítvány munkáját a helyi igényekre való érzékenység, a széleskörű együttműködés és a gyakorlati segítségnyújtás jellemzi. Széleskörű intézményi kapcsolatrendszerrel dolgoznak, és rendszeresen támogatnak többek között iskolákat, óvodákat, a MIOVI intézményeit, a Velkei László Gyermekegészségügyi Központot, fogyatékkal élő gyermekek iskoláit és óvodáit, valamint gyermekotthonokat és csecsemőotthonokat. A háború sújtotta Ukrajnából érkező menekültek támogatása a kezdetektől az alapítvány feladatai közé tartozik. A díjazott maga is díjaz pedagógusokat, 2024-ben saját forrásból megalapították a Superszum háladíjat, amelynek különlegessége, hogy a pedagógusok munkáját a tanulók és a szülők szavazással értékelik.
2: Ez az elismerés, ez nekünk hazai pályán érkezett díj, ez én szerintem az egyik legnagyobb elismerés, úgy gondolom, mert az emberek, akik között élünk és dolgozunk, és akik minden nap látják a munkánkat, és az önkormányzat, aki ugye követi és támogatja a munkánkat, ő általuk kaptuk ezt a díjat, tehát én azt mondom, hogy ez a hazai pályán szerzett díj az egyik legnagyobb és a legnívósabb a számunkra. Ez nem egy lájgyűjtő, nem egy kinek van több ismerőse gyűjtő díj, hanem ez tényleg a megérdemelt munka gyümölcse. És előtte, akik megkapták, ezek után az emberek után beérkezni egy Superszum alapítvánnyal, azt mondom, hogy ez egy hatalmas elismerés a számunkra. Én nagyon-nagyon nagyra tartom ezt az elismerést, minden elismerést nagyra tartok, de hazai pályán így megkapni a civilek támogatásáért díjat, egyébként ezzel pénz nem jár, tehát semmi olyan retribúció nincs benne, hogy most ki tudja, mit fogunk a díjból, a díjjel vásárolni, semmit, nem jár érte semmi, ez elismerés. És ugye itt mindenki önkéntes, itt fizetése sincs senkinek, és ezért érezzük azt, hogy nekünk ez egy hatalmas elismerés. És ugye jött gratulálni mindenki a díját adó után, volt egy fogadás a színház második emeletén. Azt hiszem, hogy a legtöbbet mi kaptuk. Mindenki oda jött hozzánk, mindenki, és mindenkit szeretné támogatni a projektjeinket, szeretne együtt dolgozni velünk, szeretné megtudni, hogy mit csináltunk eddig, mit csinálunk jelenleg, és milyen projektjeink vannak a jövőre nézve, milyen módon tudnak hozzánk becsatlakozni, milyen módon tudnak minket támogatni, és hova tudjuk egyébként a kettőnk közös munkáját tenni majd. Ez egy nagyon jó feladat egyébként, mert ahány ember jött, de annyiféle felajánlása volt, és ez egy jó kis kihívás egyébként.
1: Az Európa Szalon mai vendége tehát Bernasconi Busch Katalin, a Superszum közhasznú alapítvány kuratóriumi elnöke.

0: Európa Szalon. Kerekasztal beszélgetés az Európa Rádióban vasárnap és pénteken 10 órától.
1: A civilek támogatásáért díjat vehette át a Superszum Alapítvány a Miskolci Nemzeti Színházban, ahol a hagyományokhoz híven május 11-én Miskolcváros napján ünnepi közgyűlést tartott Miskolc önkormányzata, és ahol idén is átadták a város kitüntető díjait és címeit azoknak, akik elhivatott munkájukkal sokat tesznek Miskolcért és a miskolciakért. A méltatás szerint a Superszum közhasznú alapítvány 2020. januárjában jött létre Miskolcon azzal a céllal, hogy komplex, gyors és személyre szabott segítséget nyújtson a rászoruló gyermekeknek, családoknak és közösségeknek. Az alapítvány munkáját a helyi igényekre való érzékenység, a széleskörű együttműködés és a gyakorlati segítségnyújtás jellemzi. Széleskörű intézményi kapcsolatrendszerrel dolgoznak, és rendszeresen támogatnak többek között iskolákat, óvodákat, a MIOVI intézményeit, a Válkei László Gyermekegészségügyi Központot, fogyatékkal élő gyermekek iskoláit és óvodáit, valamint gyermekotthonokat és csecsemőotthonokat. A háború sújtotta Ukrajnából érkező menekültek támogatása a kezdetektől az alapítvány feladatai közé tartozik. A háború kitörésekor elsők között vonultak a határa több mint 5 tonna adománnyal. A díjazott maga is díjaz pedagógusokat, 2024-ben saját forrásból megalapították a Superszum háladíjat, amelynek különlegessége, hogy a pedagógusok munkáját a tanulók és a szülők szavazással értékelik. Az Európa Szalon mai vendége Bernasconi Bush Katalin, a Superszum közhasznú alapítvány kuratóriumi elnöke.
2: Ez az elismerés, ez nekünk hazai pályán érkezett díj, ez én szerintem az egyik legnagyobb elismerés, úgy gondolom, mert az emberek, akik között élünk és dolgozunk, és akik minden nap látják a munkánkat, és az önkormányzat, aki ugye követi és támogatja a munkánkat, ő általuk kaptuk ezt a díjat, tehát én azt mondom, hogy ez a hazai pályán szerzett díj az egyik legnagyobb és a legnívósabb a számunkra. Ez nem egy lájkgyűjtő, nem egy kinek van több ismerőse gyűjtő díj, hanem ez tényleg a megérdemelt munka gyümölcse. És mit szóltak a többiek? Nem tudták. Ugye itt titoktartási kötelezettsége van a felterjesztetnek arra, hogyha elfogadja a felterjesztést a díjra. Ebben az esetben ugye volt lehetőség, hogy a Superszum Alapítvány, a Superszum Alapítvány kapta, ugye ez egyértelmű, hogy... azt választom, és titokba kellett tartani, ez egy pénteki nap volt, és egy nagyon brutál, nagyon durva nap volt, és nem is akartam a telefont felvenni péntek délután 5 órakor. De valamiért felvettem, és a Kovács Zsuzsa, egy tündéri ember, akit én már egyébként régebről ismerek, elmondta nekem ezt a hírt az önkormányzat részéről. Én sírva fakadtam, megálltam a kocsival, és mondtam, hogy hát oké, akkor ez nagyon jó, akkor megvagyunk, akkor elértük 6 év alatt azt, amit egyébként van, aki tényleg 30-40 év munkája által ér el, és elkezdődtek ugye a forgatások, az egyeztetések, a riportok, a fényképezések, és a többiek semmit nem tudtak. Azt hitték, hogy nagyon pörög a Superszum Alapítvány, egyébként tényleg pörög, de nem tudták, hogy miért történik mindez, és az átadásra még a gyerekeim se tudták. Megkérdeztem, hogy ki szeretne jönni a ünnepi közgyűlésre, volt olyan önkéntes, aki szeretett volna jönni, és a gyerekeim is mondták, hogy szeretnének velem jönni, és ott, amikor ők bementek leülni, elfoglalni a helyüket, én mondtam, hogy én talán a toalettbe eltávoznék, és a színpadon láttak viszont, úgyhogy ez mindenkinek ilyen nagyon, nagyon nagy meglepetés volt. Átvenni az alapítvány nevébe hatalmas büszkeség, hogy az önkéntesek engem, minket választanak, ugye mert hárman csináljuk az alapítványt, hogy minden nap velünk vannak, hogy az idejüket, energiájukat nekünk szánják, velünk vannak, és támogatnak minden ötletünkben, és azt mondják, hogy Kati, ez jó, amit együtt csinálunk. Úgyhogy ez nekem egy nagyon-nagyon-nagyon-nagyon hála, amit én feléjük tudok mutatni és mondani, és köszönöm nekik nagyon.
1: Fontos ez az elismerés? A hétköznapokban van valamiféle visszacsatolás, hogyan lehet mérni tulajdonképpen a sikerességet, hatékonyságot, ha lehet ilyet egyáltalán? Tehát vannak-e pozitív visszacsatolások?
2: Az elmúlt egy hétben én szerintem annyi telefont kaptam, és annyi telefont intéztem, amennyit eddig soha. Úgyhogy úgy gondolom, hogy nagyon-nagyon nagy elismerés mindenki számára, és egyébként tavaly, aki megkapta, ugye a Mercedes-Benz vezetője Balogh József, és előtte, akik megkapták, ezek után az emberek után beérkezni egy Szuperszum alapítvánnyal, azt mondom, hogy ez egy hatalmas elismerés a számunkra. Én nagyon-nagyon nagyra tartom ezt az elismerést, minden elismerést nagyra tartok, de hazai pályán így megkapni a civilek támogatásáért díjat, egyébként ezzel pénz nem jár, tehát semmi olyan retribúció nincs benne, hogy most ki tudja, mit fogunk a díjból, a díjjel vásárolni, semmit, nem jár érte semmi, ez elismerés. És ugye itt mindenki önkéntes, itt fizetése sincs senkinek, és ezért érezzük azt, hogy nekünk ez egy hatalmas, hatalmas elismerés. És ugye jött gratulálni mindenki a díját adó után, volt egy fogadás a színház második emeletén. Azt hiszem, hogy a legtöbbet mi kaptuk. Mindenki oda jött hozzánk, mindenki, és mindenkit szeretné támogatni a projektjeinket, szeretne együtt dolgozni velünk, szeretné megtudni, hogy mit csináltunk eddig, mit csinálunk jelenleg, és milyen projektjeink vannak a jövőre nézve, milyen módon tudnak hozzánk becsatlakozni, milyen módon tudnak minket támogatni, és hova tudjuk egyébként a kettőnk közös munkáját tenni majd. Ez egy nagyon jó feladat egyébként, mert ahány ember jött, de annyiféle felajánlása volt, és ez egy jó kis kihívás egyébként.
1: Éppen ez lett volna a következő kérdésem, hogy jó az együttműködés a miskolci civilekkel, intézményekkel, szervezetekkel, cégekkel akár?
2: A cégekkel nagyon, én úgy gondolom, intézményekkel is, Miskolcon is, és egyébként az agglomerációban és egész Borsod megyében is, de Miskolcon kifejezetten, én úgy gondolom. A civilekkel egyre jobb, és egyre jobban nyitnak a civilek, tehát mindenki próbál most felállni. Ez egy olyan pillanat, amikor mindannyian érezzük azt, hogy nincsenek adományok, nincsenek támogatások, és mindenki próbál túlélni, mindenki próbálja kivárni azt, amit a cégek is kivárnak, hogy hogyan tovább, és nyílnak a civil szervezetek, én azt látom. Tehát most van egy jó rosta a civil szervezetek között, és aki tényleg talpon tud maradni most, az fog talpon maradni. Tehát én örülök neki egyébként, hogy nyitnak és nyitunk egymás felé, mert én szerintem az összefogásban és a közösségben van hatalmas erő.
1: Minek köszönhető ez a díj? Gondolkodtál-e már ezen? Hogyan szólt a méltatás, és te mit gondolsz erről?
2: Én úgy gondolom, hogy az, amit mi letettünk az asztalra, az azért van, mert már másoknál nem működik, nem akarják, vagy nem tudják megoldani, vagy megcsinálni azt a projektet, vagy problémát megoldani, ami éppen adódik, akkor jönnek a civil szervezetek, és nem mindenki áll bele olyan kőkeményen a gyűjtésekbe, a probléma megoldásba, és megy addig, amíg tényleg nincs megoldása egy történetnek, mint ahogy mi csináljuk. Én azért erről híres hírhet vagyok, nem tudom, hogy fogalmazzak jól, addig nem fekszem le, amíg nincs megoldás. Tehát én megyek, átmegyek a falon is. És ezt tudják nagyon jól, ami korrekt és koherens embereket találok magam előtt, és együtt tudok velük dolgozni, vagy pedig a másik fél is az, akkor itt szárnyalni lehet. De tényleg, meg lehet oldani mindent. És valahol a szemléletünk egy kicsit másabb, tehát mi nem az a tipikus adunk nekik valamit, lefotózzuk és kitesszük, hanem nekem mindig az első kérdésem az, amikor én tőlem valaki segítséget, támogatást kér, hogy és te hogy gondolod, hogy te hogy tudnál saját magadnak, saját magadon segíteni ebből a szituációból, te hogy tudnál kijönni, mi a célod, mennyi idő alatt szeretnél eljutni a célodhoz. És ott azért a 99%-ban nincs is válaszuk rá, nem tudják. És az, hogy motiválod őket, és legyen egy céljuk, egy időintervallum, ami alatt ő nekik például ugye egy anyaotthonban 6 hónapig maradhatnak nekik, azért 6 hónap alatt igenis csak rendbe kell tenni az életüket, például egy édesanyának, egy menekített édesanyának a gyerekekkel. Én nem hagyom azt, hogy ők céltalanul legyenek. Nekik lenni kell egy olyan útnak, aminek a végén az alagútnak fény van, tudniuk kell, hogy érkeznek oda, és mi csak besegítjük őket ezen az úton. De nem fogom az útjukat kijárni, és nem fogom az útjukat lekövezni. Szerintem ez az, ami egy kicsit más, amit mi csinálunk. Szerintem ez egy nagyon-nagyon-nagyon jó dolog, és ezért követik egyre többen és egyre jobban a munkásságunkat, mert megtisztelem másoknak az adományát, megtisztelem másoknak a felajánlását, és nem csak kiasztom ukmukfuk bárkinek, hanem igenis tegyünk együtt azért, hogy ő hogy ő megérdemelje azt az adományt.
1: Bár nagyon sokan ismerik már az alapítványt, és itt az Európa Rádió stúdiójában is rendszeresen beszélgetünk, de ha esetleg valaki még nem hallott volna róla, hogyan tudnád összefoglalni, mi a tevékenysége tulajdonképpen az alapítványnak?
2: Az alapítvány 2020-ban alakult itt Miskolcon, volt egy közös projektünk, három édesanya összefogásával jött létre, akkor annó még civilként egy olyan nagymamának és a négy unokájának sikerült krízishelyzetből kimenekíteni őket Perecesről, és az önkormányzattól is egy szükséglakást, azonnali szükséglakást kapni, felújítani, majd a gyűjtésből nekik vidéken Miskolc mellett egy családi házat is vásárolni, ami arra késztetett minket, és arra indított minket el egy úton, hogy nekünk ezt folytatni kell. Így döntöttünk, hogy megalakítunk egy alapítványt, hogy ennek legyen egy hivatalos formája is, ugye a pályázatok és az adományok visszaigazolása végett is. A szuperszum szó, az egy latin szó, az felkarolást jelent, így úgy gondolom, hogy a külföldi kapcsolatok lévén elég jól kimondható és elég jól érthető ez a szó. És elindultunk egy úton, majd két hónap múlva jött a Covid. Tehát nem tudtuk, hogy mit csinálunk, miért csinálunk, semmilyen szakmai tapasztalatunk nem volt, csak azt tudtuk, hogy szeretnénk valamit tenni, és szeretnénk megváltoztatni egy kicsit itt Borsod megyében az adományozást, és szeretnénk tényleg letenni az asztalra. Jött a Covid, és azt mondtuk, hogy akkor mind nem állunk meg, úgyhogy a krízis helyzetbe jutott kisgyerekes családok és intézmények, fogyatékkal élő gyerekek és családjaik, és azok az intézmények, ahol fogyatékkal élő emberek tanulnak, élnek, vagy éppen egy olyan napköziben vannak, ahol ugye az egész napjukat ott töltik, de mondjuk estére hazamennek. Nekünk ez így ez a célunk, valamint ugye a gyerekkórház, tehát a Velkei László Gyermekegészségügyi Központ bármelyik osztálya kapott is már tőlünk, és folyamatban is vannak mindig különböző projektek a kórházzal. Úgyhogy ez így szépen elindult a maga módján, valahol, amikor indultunk, akkor a gyerek már megszületett, csak nem volt neve. Tehát már ennek nagyon sok év van mögöttünk így civilként, hogy tevékenykedtünk, ugye önkénteskedtünk, vagy pedig adományoztunk, és a gyereknek nevet kellett adni. Elindultunk, a Covid alatt is én szerintem az egyik legdinamikusabban fejlődő alapítvány lettünk, és onnantól kezdve az önkormányzat, cégek, mindenki megpróbált minket megismerni, és épp a napokban hívott fel a díj kapcsán a Tudományos Technika Háza vezetője, Hajdú László, aki szinte elsőként gratulált nekünk, és én sose fogom elfelejteni, mikor mi indultunk, a Laci leült velem szembe egy irodába, és megkérdezte tőlem, hogy miért téged támogassalak, és ültem, és nem tudtam rá válaszolni, és szerintem eljött most az a pillanat, amikor én meg tudtam neki válaszolni, és ő akkor olyan sok építő jellegű negatív kritikával próbált terelni 5-6 évvel ezelőtt a Laci, talán a 6. éve, aminek most értek be a válaszai, és én nagyon köszönöm neki ezeket a negatív kritikákat, mert építő jellegűek voltak, és mindig is úgy gondoltam rájuk, és én ezt szeretem is kihívásként, és Laci ezért, mert elértük 6 év alatt azt, amit mások 10-20 év alatt sem érnek el, elértük mindenkinek nagyon sok mindenkinek, inkább így mondanám, a bizalmát, a tiszteletét, és azt, hogy minket választ. És letettünk az asztalra. És Laci azt mondta, hogy igazad van, Kati.
1: Nehéz volt ez az út? Hogyan tekintesz rá vissza?
2: Sokszor gondolom azt, hogy én ezt még egyszer megcsinálnám. Nem. Aztán megrázom magam, és azt mondom, hogy de biztos, hogy megcsinálnám. A minden szépségével és minden problémájával együtt nagyon kemény út egyébként. Lelkileg egy... Készüljön fel mindenki, aki egy ilyen alapítványt szeretne vezetni, vagy csinálni, hogy ezt lelkileg nagyon, nagyon keményen kell kezelni. El kell vonatkoztatni, húzni kell egy határt, nekem is egy időben nem volt határ húzva, úgy gondolom, és figyelni a jelekre, a pozitív és a negatív jelekre is, mert egyébként lehet kiégés belőle, lehet túlpörgés belőle, és lehet egy rossz út választása is. Mindig ébren kell lenni, és mindig éberen kell lenni, hogy ki mellé állunk, és hogy állunk. Persze mi is belenyúlunk néha olyan sztoriba, hogy az probléma, és akkor emelt fővel ki kell állni mindenki el, és azt mondani, hogy hibáztunk. Vagy a mi hibánkból került valamilyen módon ebbe a fogaskerékbe egy kis kavics, és próbáljuk a megoldást abszolválni, de mindig ki kell állni az emberek elé, és mindig el kell mondani, hogy ez ezért volt jó, vagy ez pedig ezért volt rossz.
1: A civilek támogatásáért díjat vehette át a Superszum Alapítvány a Miskolci Nemzeti Színházban, ahol a hagyományokhoz híven május 11-én Miskolcváros napján ünnepi közgyűlést tartott Miskolc önkormányzata, és ahol idén is átadták a város kitüntető díjait és címeit azoknak, akik elhivatott munkájukkal sokat tesznek Miskolcért és a miskolciakért. Hamarosan folytatjuk a beszélgetést Bernasz Kunibus Katalinnal, a Superszum Közhasznú Alapítvány kuratóriumi elnökével. Sos.

0: Európa Szalon. Kerekasztal beszélgetés az Európa Rádióban vasárnap és pénteken 10 órától.
1: A civilek támogatásáért díjat vehette át a Superszum Alapítvány a Miskolci Nemzeti Színházban, ahol a hagyományokhoz híven május 11-én Miskolcváros napján ünnepi közgyűlést tartott Miskolc önkormányzata, és ahol idén is átadták a város kitüntető díjait és címeit azoknak, akik elhivatott munkájukkal sokat tesznek Miskolcért és a miskolciakért. Most folytatjuk a beszélgetést Bernasconi Bús Katalinnal, a Superszum közhasznú alapítvány kuratóriumi elnökével.
2: Mi adományt kapunk Dunántúról, vagy éppen Budapestről, nem is kell elmenni a Dunántúra, Szentendréről, Vác, Tahitótfalu, Leányfalu, ott nem tudják kinek adni az adományt, és amikor elmondom, hogy itt pedig nem tudok eleget kapni, és nem tudok eleget kiosztani, akkor ezt így nem értik. És invitálom őket, hogy jöjjenek el. Volt is olyan család, aki eljött a gyerekekkel, és mondjuk, hogy menjünk együtt fogyatékkal élők otthonába, vagy menjünk együtt olyan családhoz, aki megengedi, hogy meglátogassuk, gyere, te nyugodtan hozd el a kis játékaidat, adjuk oda egy másik kis gyereknek, aki ettől boldog lesz. És megtanítani az embereknek azt például, hogy adományozni, adakozni az... Például egy könyv esetében, hogyha egy gyerek elolvasott egy könyvet, attól még másik 100 gyerek is boldog lehet ugyanattól a könyv, ugyanazzal a könyvvel is, hogyha elolvas a másik 100 gyerek, az a könyv még könyv marad. Nem szabad, hogyha megtanítjuk a gyerekeinknek azt, hogy ezek csak tárgyak, amihez nagyon ragaszkodik, persze azt meg kell tartani, de ezeket a tárgyakat oda kell adni, hogy jó helyet, jobbat kapjunk, és másokat boldoggá tenni vele. És ezt már nagyon kicsi korban is lehetne egyébként a gyerekeknek tanítani. A Dunántúlon egyébként nagyon szívesen adnak adományt, csak nem tudják, hogy kinek. És nekik viszont azt kell megtanítani, hogy ellenőrizzék azt le, hogy ne egy Facebook posztra adakozzanak, és ne ugorjanak bele az első adománykérőnek a levelébe, hogy hú, én 3 gyereket nevelek, és egyedül vagyok, és nincsen tüzelőm, nincsen élelmiszerem, nincsen semmi, és utána a magánlevelezésekből derül ki, hogy hát a 300. családot próbálja, vagy ember próbálja behúzni a csőbe ez az adománykérő. Tehát erre nekünk azért megvannak a vészcsengőink, meg a vészjeleink, de ott nincs. Ott nincs. És azért Borsod megye, azért ez egy egészen, mondhatni, egy fekete lyuk így Magyarországon, és itt észnél lenni, figyelni, és okosan támogatni önkormányzatokat, kisebbségi önkormányzatokat, bárkit, na az a kemény munka. De egyébként bármelyik partneremet felhívom, elsőre felveszik a telefont, és azt mondják, hogy Katika, miben segíthetek? Vagy ha ők hívnak engem, ugyanezt mondom én is, hogy jó napot, miben segíthetek önöknek? Olyan kialakult tisztelet, és a tisztelet a legjobb szó rá egyébként. Kölcsönös tisztelet alakult ki nagyon sok partnerünkkel, amiben én azt mondom, hogy tűzbe teszem a kezem. És ebből táplálkozunk, ebből kell nekünk minden nap felállni, mert azért minden nap megkapjuk a negatív kritikákat is, mert azért az ellenőrzések során nagyon sok olyan adománykérő, segítségkérő kipereg, aki nem tud a kérdéseinkre válaszolni, vagy igazolni nem tudja azt, hogy ő valóban rászoruló egy védőnő családsegítői igazolással, vagy jövedelemigazolással. De ezek az emberek rendelkeznek mobiltelefonnal, egy Facebook accounttal, és negatív feedbacket, negatív jellemzést adnak az alapítványról, holott életemben nem láttuk őket, nem volt semmilyen kapcsolatunk, egyszerűen csak nem kaptak adományt, mert nem mentek át a rostán. De ezt egy kívülálló nem látja és nem tudja. És nekünk ebbe 3 önkéntes munkája, 2 óra hosszája van a nyomozás, a levelezés, a telefonálgatások, mindenki ingyen adta az idejét, az energiáját, és kapunk rá egy negatív feedbacket. Itt szoktam megkérdezni, hogy van értelme csinálni? De jönnek azért a pozitív visszajelzések, és mindenki azt mondja, hogy persze, persze, hogy van. És kapunk egy ilyen díjat, amire mindenki nagyon büszke, minden önkéntes nagyon büszke volt, és egy ebédünk szombaton, ahol én tényleg mindenkinek nagyon megköszöntem azt, amit letettek az asztalra, és nagyon sok önkéntesem nagyon régóta velünk van, tehát ilyen régi bútordarabok, úgyhogy ő nekik meg különösen, hogy engem elviselnek, és segítik az ötleteléseket, segítik a munkánkat.
1: Nagyon sok ötletet, kezdeményezésed van a kezdetektől fogva. Mondhatjuk, hogy a futás lett a legnépszerűbb? Mit gondolsz? Vagy csak arról beszéltünk itt a legtöbbet, azért gondolom ezt a legnépszerűbbnek.
2: Az egyik legnépszerűbb, igen, de úgy gondolom, hogy most már azért kezdi beérni a háladi is. De ugye ez egy fiatalabb termékünk. A 8. Szuperszum jótékonysági futás volt. Nem választottunk senkit, akit támogatnánk, mert nekünk egy autóbusz, egy kis busz vásárlása most a prioritásunk, és ezt a kis buszt szeretnénk megvásárolni. Hiába pályáztunk ugye az évek során, hiába próbáltunk támogatókat keríteni egy állandó kis busz használatra, voltak felajánlások, kaptunk az egyik miskolci cégtől 6 hónapra, mi ezt tudtuk, hogy 6 hónapra szól a szerződés, és mindig hálásan megköszönjük azt is, hogy kaphattunk egy olyan autót. Most egy másik miskolci cég segítségével egy olyan szerződést tudtunk aláírni, amiben egy évünk van kifizetni ezt az autót. Elég jutányos áron, én úgy gondolom, ez egy használt 3 éves Volkswagen Caravelle autó, ez a futáson ott is volt, mindenki láthatta, a cég már fel is matricázta, tehát ő nagyon pozitív alá hozzá, hogy meg lesz a pénz, én is természetesen. És ugye a jótékonysági futás, ez most a 8., ez ezért a kis buszér volt.
1: Hogy sikerült?
2: Az idő ellenére én azt mondom egyébként, hogy jól. Sajnos szakadt az eső. De hát ez bármilyen külső rendezvény kapcsán, ez benne van a pakliba. Május 16-ára várható volt azért az eső. Egy új helyszínen voltunk, a Népkertben voltunk, ugye? Az is azért egy megér egy misét az a történet, hogy miért oda mentünk és hogyan. Ez egy összefogás keretében gondoltuk azt, hogy egy másik rendezvényel összefogunk, majd az a rendezvény az nem valósult meg, és mi ott maradtunk egyedül a Népkertben. És kihívásnak tekintettük, hogy ez így nekünk jó lesz, és akkor a Népkertet is megpróbáljuk tulajdonképpen felmérni, hogy milyen lehet itt egy jótékonysági futás. Én azt mondom, hogy egyébként nagyon jó volt, nem kellett kereszteződéseket lezárni, nem kellett villamost megállítani, de nem a Városháztér. És a szakadó eső, ami egy kicsit minket megfogott, én úgy gondolom, de így is közel 1 millió forint összegyűlt azért a csapatok nevezéséből és az egyéni nevezésekből. Ez is egy gyönyörű és szép összeg.
1: A háladíj hogy áll idén?
2: Érkeznek a nevezések. Én néztem, azt hiszem 47 jelölés érkezett már. Van, akire több jelölés is érkezett. Tényleg gimnáziumi tanár is van benne, általános iskolai tanár is, és óvodapedagógus is. Úgyhogy, és az egész megyéből, tehát végre nem csak Miskolcról, hanem tényleg Garadnától Tiszaújvárosig, tényleg nagyon-nagyon Bélapátfalva, több olyan települést láttam, ami érdekes, és ez ilyen kis nyomozás, kis érdeklődés, ezek olyan jó dolgok, én ezt úgy szeretem csinálni, amikor tényleg nem a legfelkapottabb pedagógust kell ezredszerre díjazni, hanem felkutatni azokat a kis kincseket, akik úgy elbújnak, és nem mutatják magukat, de a szülők mégis látják, hogy ők mekkora kincsek, ezek a pedagógusok, és jelölik egy díjra, és mind a 6 pedagógusunk, akiket támogattunk, ők ilyenek voltak eddig, ugye 6 díjat adtunk át, és az idén egyébként rendhagyó is lesz ez a díj, abból a szempontból, hogy valószínű 2 díjazottunk lesz, de a díj maga a termék, a díj, az más lesz. Ugyanis az eddigi keramikusunk, ugye kismama, és nem tudta elvállalni a díj elkészítését ebben az évben, és megkértem egy másik művészt, hogy csinálja meg nekünk a díjat, és azt mondta, hogy ahogy ő rágondol erre a díjra, ő egy teljesen más dolgot lát a szemmel előtt, és engedjen meg, hogy ő szabadjára engedje a fantáziáját, és ő alkosson egyet, mert ugye egyébként ez egy szellemi termék, annak az előző keramikusnak a szellemi terméke, és ezt lemásolni egy másik művésznek, nem is etikus, pedig engedélyt adott rá, és egyébként a tanítvány és diákról van szó, tehát még ismerik is egymást, de akkor sem tartották etikusnak, abszolút támogatom az ötletet, és ő átolvassa, ez az új keramikus a háladíjról a leírtakat, és egy kicsit úgy beleéli magát, és alkot nekünk 2 díjat, úgyhogy én se tudom, hogy milyen lesz, nem tudom, mit fogunk átadni, de biztos vagyok benne, hogy gyönyörű díjakat fogunk átadni.
1: És ez pénz jutalommal is jár.
2: Bizony, 500 000 forint per díj. Bizony, és ezt az a pedagógus egy olyan projektre költheti majd el, amiben mindenféleképpen benne kell, hogy legyenek a gyerekek, és a szülők is bele legyenek vonva ebbe a díjba. Úgyhogy eddig mindenki valamilyen módon meg tudta ezt így oldani, és jobbnál jobb projektek érkeztek, ugye be is mutattunk párat belőle. Még egy projekt van, ami tulajdonképpen most fog megvalósulni, ez pedig ugye tavaly a Palcsó Tünde nyerte a Brunswick Teréz óvoda vezetője, és az óvodának a kertjébe lesz nekik egy ilyen kis udvarrész, amit ebből a pénzből fognak kialakítani, egy specifikus udvarrész, egy ilyen zöld kert tulajdonképpen.
1: Mik még a célok, tervek?
2: Indulunk Erdélybe, 2 nap múlva, úgyhogy most a nagy pakolásból jöttem ide a stúdióba, és megyek is vissza az irodába és a raktárba, anyaotthonokba, és olyan intézményekbe megyünk, ahol már voltunk egyébként, és ahol visszavárnak minket. Úgyhogy készülünk és pakolunk, meglátogatjuk a csíksomlyói búcsút is, és mindenféle áldást kérünk most magunkra, szerintem, mert ránk fér. Úgyhogy Erdély után pedig készülünk a háladíjra, háladíj után ugye nekünk már előre kell gondolni az augusztusi tanszerosztásra, tehát a tanszereket gyűjtjük majd, és utána mindig van egy olyan projekt, ami nagyon-nagyon hirtelen igényel probléma megoldást, és ezeken kívül pedig december 7-én szeretnénk a Tudományos Technika Házában a szokásos éves Mikulás partinkat megtartani a 300-300 gyereknek, ugye, délelőtt és délután, és folyamatban van decemberre egy jótékonysági koncert a Művészetek Házába, egyeztettem itt Miskolcon a vezetővel, úgyhogy december elején szeretnénk még a fellépőkkel megy az egyeztetés, hogy ki legyen, és hogy, és milyen műsor legyen. Úgyhogy így a következő 11 hónapban tényleg majdnem minden jótékonysági rendezvényt szeretnénk a kis busz megvásárlására fordítani majd.
1: Meghatároztad-e esetleg már magadban azt, hogy az elmúlt 6 évből mire vagy a legbüszkébb, mit tartasz a legnagyobb eredménynek, mire gondolsz vissza a legszívesebben?
2: Ezt többször meg szokták kérdezni egyébként is, nekem mindig legelőször az villan be, hogy milyen sokan választanak minket, milyen sokan tisztelnek meg minket pénzbeli, tárgybeli adományaikkal, és mennyire büszke vagyok arra, hogy az önkéntesek évek óta önkéntesek nálam. Az, hogy egy projektet létrehozunk, az, hogy egy programot létrehozunk, az is ugyanezek alapján működik, mert az önkéntesek teszik lehetővé, és a támogatók, akik hisznek és bíznak bennünk, és a támogatásaikat azt mondják, hogy igenis jövök, és mögéd állok, és melléd állok. Tehát, hogyha összegezném, akkor ezt a két dolgot emelném ki. Egyébként a futások nagyon jók, a háladi egyébként nagyon jó, a Mikulás ünnepségek nagyon jók, és ezeket mind saját pénzből, saját bevételből, saját zsebből próbáljuk ugye létrehozni. Egyetlen egyszer nyertünk csak rá támogatást. Na, ez a kemény dió. És mindig megcsináljuk, és hogyha megígérjük a gyerekeknek, akkor az valahogy meg kell, hogy legyen. Úgyhogy én erre vagyok a legbüszkébb, hogy megtisztelnek minket egyre többen, és a tiszteletet tényleg kivívtuk, úgy gondolom, és az önkénteseimre. Őrájuk nagyon büszke vagyok. És a családomra, hát, hogy ők ezt engem ebben a formában, hogy elviselik mindazt, amit én néha hazaviszek, tényleg nem is figyelek rá, hogy néha milyen lelkiállapotban lépem át a küszöböt otthon, és a gyerekeim most már nagyok is figyelmeztetnek, hogy anya, ezt ne. És ezért kell figyelni arra, hogy ez a munka, ez mivel jár? Mert néha tényleg én is hazaviszem, vagy hazavittem a problémákat, de otthon le kell tudni tenni. Úgyhogy én erre is büszke vagyok, hogy ezt tanulom, és hogy a családom felé egyre jobban tudom ezt alkalmazni.
1: És mi az, ami erőt ad, ami miatt le tudod ezt tenni, ami mindig arra sarkal esetleg, hogy folytasd, hogy tovább?
2: Tulajdonképpen ugyanezt tudnám elmondani, mint az előbb, hogy az önkéntesek is azt mondják, hogy menjünk tovább, azt mondják a támogatók is, hogy mi a következő projektet, küld el nekünk e-mailben, és írd le, valamint a családom, aki azt mondja, hogy anya, de hát úgyis melletted állunk, hát úgyis mögötted állunk, úgy mondják a gyerekeim, a férjem is egyébként. És csukott szemmel tudom azt mondani, hogy menjünk előre, mert tudom, hogy mögöttem állnak, hogy mögöttünk állnak, ugye. De azért általában én vagyok az, aki kitalál valamit, és akkor ezt így terítem az emberek elé,

Házban, ahol a hagyományokhoz híven május 11-én Miskolcváros napján ünnepi közgyűlést tartott Miskolc önkormányzata, és ahol idén is átadták a város kitüntető díjait és címeit azoknak, akik elhivatott munkájukkal sokat tesznek Miskolcért és a miskolciakért. A méltatás szerint a Szuperszum közhasznú alapítvány 2020. januárjában jött létre Miskolcon azzal a céllal, hogy komplex, gyors és személyre szabott segítséget nyújtson a rászoruló gyermekeknek, családoknak és közösségeknek. Az alapítvány munkáját a helyi igényekre való érzékenység, a széleskörű együttműködés és a gyakorlati segítségnyújtás jellemzi. Széleskörű intézményi kapcsolatrendszerrel dolgoznak, és rendszeresen támogatnak többek között iskolákat, óvodákat, a MIOVI intézményeit, a Velkei László Gyermekegészségügyi Központot, fogyatékkal élő gyermekek iskoláit és óvodáit, valamint gyermekotthonokat és csecsemőotthonokat. A háború sújtotta Ukrajnából érkező menekültek támogatása a kezdetektől az alapítvány feladatai közé tartozik. A háború kitörésekor elsők között vonultak a határa több mint 5 tonna adománnyal. A díjazott maga is díjaz pedagógusokat, 2024-ben saját forrásból megalapították a Szuperszum háladíjat, amelynek különlegessége, hogy a pedagógusok munkáját a tanulók és a szülők szavazással értékelik. Az Európa Szalon mai vendége volt Bernasconi Bush Katalin, a Szuperszum közhasznú alapítvány kuratóriumi elnöke.

0: Rádió. Az értékek hullámhosszán.
1: Kedves hallgatóink, Önök az Európa Szalont, az Európa Rádió magazin műsorát hallották. A szerkesztő Lénárt Vanda búcsúzik Önöktől. Műsorkészítő munkatársaim nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket. Viszont hallásra!
0: Európa Szalon. Az Európa Rádió kerekasztal beszélgetését hallották. Esti nyugalom. Megálló a nap végén minden korosztály számára.

0: 19 óra. Tiszán innen és Tiszán túl. Régió Krónika, az Európa Rádió hírösszefoglalója.
1: Eltörli a kormány a pedagógusok teljesítményértékelési rendszerét, megszólaltak a szakszervezetek is. Idén 30 strand csatlakozott a Magyar Fürdőszövetség különleges akciójához. A Miskolci Szeretapark látogatóközpontban tartották a Magyar Vöröskereszt 54. országos első segélynyújtó versenyének Borsodvár megyei fordulóját. Köszöntöm Önöket, Önök az Európa Rádió Régió Krónikáját hallják, a szerkesztőtől Kecskés Ákostól. Eltörli a kormány a pedagógusok teljesítményértékelési rendszerét, a döntés értelmében 2026. szeptemberétől megszűnik a jelenlegi modell. A kabinet szerint a szisztéma túl nagy adminisztratív terhet jelentett, és nem adott valós képet a tanárok mindennapi munkájáról. Lannert Judit szakminiszter szerint a lépés könnyítést jelent az iskoláknak, és a jövőben egy szakmailag megalapozottabb rendszert vezetnek be. A pedagógusok szakszervezete egyetért az átalakítással, de bírálja a kormányt. Totyik Tamás elnök szerint ugyanis igazságtalan, hogy a tanárok munkája elveszett, és a korábban beígért plusz juttatásokat sem kapják meg a kollégák. A PDS szintén támogatja a törlést, ők helyi szintű, objektív modellt javasolnak. Rétvári Bence, a KDNP frakció vezetője szerint az ösztönzők megszüntetésével a minőség romolhat, ezzel a lépéssel pedig végső soron a gyermekek járnak majd rosszabbul. A tárca ígérete szerint a következő tanévben szakmai egyeztetések indulnak, hogy a pedagógusokkal közösen alakítsák ki az új értékelési kereteket. Bizalmat kapott Magyarország és a jelenlegi költségvetési gazdaságpolitikai irány. Kármán András pénzügyminiszter szombaton a közösségi oldalán számolt be a fejleményekről. Mindhárom nagy nemzetközi hitelminősítő változatlanul hagyta az ország besorolását. A tárcavezető hangsúlyozta, hogy a Tisza kormány rendkívül nehéz gazdasági helyzetet örökölt. A miniszter az elmúlt hetekben személyesen egyeztetett a nemzetközi elemzőkkel a prioritásokról. A sikerek között említette a 16,4 milliárd eurós uniós megállapodást. A kormány elkötelezett a költségvetési egyensúly és a hosszú távú stabilitás mellett. A kedvező megítélés a jövőben alacsonyabb kamatokat és olcsóbb hitelezést hozhat. Megszűnt a gyermekotthonok adományozását korlátozó intézkedés. Kátai Németh Vilmos szociális miniszter szombaton jelentette be a hírt. Mostantól nem kell külön fenntartói engedély a támogatásokhoz. Az állami gondoskodásban élő gyermekek így könnyebben kaphatnak segítséget. Az intézményeknek ugyanakkor pontos nyilvántartást kell vezetniük az adományokról. Ezzel szeretnék megelőzni az esetleges visszaéléseket a rendszerben. A Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság már egyeztet a civil szervezetekkel. A cél az önkénteskedés és az adományozás biztonságos kereteinek kidolgozása. Péntektől teljesen megszűnt a rendőri jelenlét a hazai gyermekotthonokban. Kátai Németh Vilmos szociális és családügyi miniszter a közösségi oldalán jelentette be a hírt. A tárcavezető emlékeztetett, hogy az intézkedést még tavaly decemberben rendelték el. A korábbi döntés hátterében a Szőlő utcai intézményben kialakult helyzetkezelése állt. A miniszter szerint az egyenruhások állandó jelenléte nem jelentett valódi megoldást. Úgy fogalmazott, hogy a rendfenntartók kivezénylése nem a gyermekek védelmét szolgálta. Kátai Németh Vilmos hangsúlyozta, hogy az intézményekbe fegyveresek helyett szakemberek kellenek. A kormány álláspontja szerint a problémákat megfelelő szakértelemmel kell kezelni. A pénteki döntéssel így visszaáll a gyermekotthonok korábbi megszokott működési rendje, a jövőben a pedagógiai és szociális hálózat megerősítésére helyezik a hangsúlyt. Idén 30 strand csatlakozott a Magyar Fürdőszövetség különleges akciójához. A Suli a strandon elnevezésű program június 8-a és 19-e között zajlik. A kezdeményezés célja, hogy élményszerű tanulást biztosítson a diákoknak a tanév végén. A pedagógusok a hagyományos tantermek helyett a medencék mellett tarthatnak órákat. A javasolt tantárgyak között a matematika, a környezetismeret és a testnevelés is szerepel. A résztvevő fürdők különböző mértékű kedvezményeket adnak a diák belépők árából. A fővárosban 5 helyszínen, köztük a Palatinuson és a Római strandon várják az osztályokat. A vidéki helyszínek között debreceni és miskolci fürdő is csatlakozott az akcióhoz, így a hajdúsági Akvatikum és a borsodi Selyemréti strand fürdő is fogad csoportokat. A csatlakozó intézmények teljes részletes listája a szövetség honlapján érhető el. Nem lesz járatritkítás Miskolcon, cáfolja a híreket az MVK ZRT. A közlekedési vállalat valós adatokkal reagált az ellenzéki vádakra. Simon Gábor frakcióvezető korábban 8%-os csökkentést emlegetett. A társaság szerint viszont az év végéig semmilyen ritkítás nem várható. A terv és tény adatok között mindössze 8000 kilométer az eltérés. Ez a teljes miskolci hálózaton alig 0,22%-ot jelent. A minimális különbséget ráadásul a rendezvények miatti pótlások okozzák. A vállalat kiemelte, a nyári tapolcai járatot a turisztikai igényekhez igazítják. Az MVK célja továbbra is a stabil és kiszámítható szolgáltatás biztosítása. Közben a városvezetés már dolgozik a cég hosszú távú konszolidációján. Tóth Szántai József polgármester erről már egyeztetést kért a minisztériumtól. A működési költségeket elsősorban a buszflotta zöldítésével faragnák le. A tervek szerint a jövőben akár 40-50 elektromos járművük is lehet. Divatról, gasztronómiáról és fenntarthatóságról beszélgettek a miskolci Csengei kertben. A női klub pénteki rendezvényén stílustanácsadás, gardróbvásár és fermentálás várta a vendégeket. A résztvevőket Matis Csák Éva, Miskolc alpolgármestere köszöntötte, kiemelve a személyes találkozások fontosságát. Az előadásokon szó esett a kapszula gardrób kialakításáról és a tudatos öltözködésről is. A látogatók környezetbarát termékekkel és kézműves, fermentált növényi pástétomokkal is megismerkedhettek. A jó hangulatú kötetlen program célja egy inspiráló, egymást segítő közösségi tér megteremtése volt. A miskolci Szeleta Park látogatóközpontban tartották a Magyar Vöröskereszt 54. országos első segélynyújtó versenyének Borsod vármegyei fordulóját. Itt izgalmas és életszerű helyzetekben mérhették össze tudásukat az 5 fős gyermek, ifjúsági és felnőtt csapatok. A vármegyei fordulóról az első helyezettek jutnak tovább az országos döntőbe, amelyet tervek szerint szeptember 12-én rendeznek meg. A megmérettetés célja az, hogy minél többen tisztában legyenek azzal, mit kell tenni vészhelyzet, baleset esetén. A részletekről Molnár Marietta, a Magyar Vöröskereszt Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei szervezetének koordinátora számol be, őt hallják.
2: Hosszú évek óta szervezzük már ezt a versenyt, ez az 54. országos elsősegélynyújtó verseny Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei fordulója. Ez egy felmenő rendszerű verseny, tehát aki itt az első helyezést éri el, mind a 3 kategóriában, mert hát indul gyermek, ifjúsági és felnőtt kategóriában is van csapatunk, megméretteti magát az országos versenyünkön. Szerte a vármegyéből jelentkeztek csapatok, 14 ifjúsági csapatunk van, 6 gyermek és 2 felnőtt, és van egy vendégcsapatunk, a kárpátaljai ukrán csapat, akik a kárpátaljai Vöröskereszttől érkeztek, úgyhogy ők ezen különleges alkalmon részt vesznek most velünk, és vendégcsapatként mennek végig az állomásokon. 4 kárhelyünk van, ahol az első segélynyújtást kell megoldaniuk a csapatoknak, ami végül is a verseny fő célja és iránya, hogy ebben nagyon jól jeleskedjenek. Ezen kívül van még 8 másik kárhelyünk, különböző társszervek, ahogy szoktak, megint megtiszteltek minket azzal, hogy részt vesznek ezen a versenyen. Itt vannak a toborzóirodából, itt vannak a bűnmegelőzési főosztályról, itt van a drogambulancia alapítvány, itt van a Nemzeti Népegészségügyi Központ, itt vannak az ERV-től, tehát nagyon színes a paletta. Ezeken az állomásokon pihenő állomások vannak, ahol különböző játékos feladatokkal mutatják be a szervezetek a saját tevékenységeiket. Egyébként pedig a kárhelyeken, ahol az első segélynyújtás folyik, ott is nagyon színes imitálással zajlik a verseny. A kárhelyekről van egy kárhelyünk, ahol egy horgászbaleset történt éppen, gumicsónakból kellett kimenteni a vízbelső horgászt, van sziklamászós balesetünk, van egy vadászbalesetünk, ahol lőtsérült van, és ugye van még egy játszóteres balesetünk, ahol megsérül a játszótéren lévő gyermek.
1: Szokatlan vadjelenet zajlott le szombat hajnalban Miskolc belvárosában, 2 őz tévedt. mellett a megyeszékhely központjába és a teljesen kihalt főutcán szaladgáltak. Egy szemtanú a villanyrendőr közelében a villamossineken kapta a lencse végre a riadt állatokat. A felvétel szerint a vadak a Miskolci Nemzeti Színház irányába menekültek a közeledő járat elől, később a délelőtti órákban valószínűleg ugyanezt a két őzet látták a Vászonfehérítő utcában is. Azt egyelőre nem tudni, hogyan és honnan keveredtek a védett állatok a forgalmas belvárosba. Köszönöm a figyelmet, az Európa Rádió híreit Kecskés Ákostól hallották.
0: Tiszán innen és Tiszán túl. Régió Krónika. Az Európa Rádió hírösszefoglalóját hallották.

0: Esti nyugalom. Légy egy kissé áldott csendben. Az Európa Rádió hitéleti műsora.
1: Kegyelem nékünk és békesség Istentől, ami atyánktól, és ami Urunk Jézus Krisztustól. Amen. Áldás békességet, szeretettel köszöntöm a rádió hallgatóit, Balázs Pál vagyok, a szerencséreformátus lelkipásztor. A mai igénk a Királyok második könyvéből való, a 15. fejezetből, a 4. és az 5. verseket olvasom. A nép továbbra is áldozott és tömjénezett az áldozó halmokon. Az Úr megverte a királyt, és poklos lett halála napjáig. Kedves testvérek, elég drasztikus kijelentés, az Úr megverte a királyt. Nem sok mindent árul el a Királyok könyve Azarjá, vagy más nevén Uzziá királyról, Júda királyáról, de annyit igen, amennyi elegendő az igazságos Isten megismerésére, aki nem tűri a bűnt. Nem a király és népe profán történetét, hanem Júda üdv történetét akarja leírni ez a fejezet. Azt említi csak, ami az Úr ügye szempontjából fontos számunkra megérteni. A szokásos bevezetővel kezdődik a király ismertetése, amiből kiderül, hogy jó neki és a népnek úgy, ahogy eddig is cselekedtek elődeik, sok mindenben az Isten útmutatását követték, de kényelmesen élve, megőrizni, rejtegetni, megszokott dolgaikat, bűnös cselekedeteiket. Ez a felállás ebben a történetben. Kedves testvérek! Milyen sokszor telnek így a mi napjaink is. Külső szempontból keresztény életet élünk, de szívünk mélyén és gondolatainkban őrizgetjük bűneinket és vágyódásainkat a rosszra. Ami mégis kiemelkedő a történetből, az így hangzik, az Úr megverte a királyt és poklos lett. Először szerette Istent, és amíg őt kereste, csodálatosan megerősítetett. Visszafoglalta az elhódított területeket, megerősítette kőfalakkal a városokat, tornyokat épített, fellendült az országnak a gazdasága. Éppen akkor tévedett el, amikor a legjobban ment a dolga. Felfuvalkodottá vált, mert a hatalom és a jólét megszédítette. Átvette a papoktól az áldozatbemutatás feladatát, és ott füstölögtetett az illatoltárnál. Pedig sokan mentek figyelmeztetni. Azt olvassuk, hogy 80-an figyelmeztették a papok közül. Napóleonról jegyezték fel, hogy a császárrá koronázásakor kivette a pápa kezéből a koronát, és ő maga tette a saját fejére, jelezve ezzel, hogy ő uralkodik még a templomban is. Ilyen könnyen válik megszállottá az ember a saját erejében bízva. Pedig nevének jelentése, Isten megsegített, Isten az én erősségem. Ő mégis a maga erejében bízott. Sokszor megtapasztaljuk, hogy mennyire kevés és elégtelen a mi erőnk. Csak is Isten erejében és megsegítésében bízhatunk. Isten igazsága nem tűri meg a bűn jelenlétét és az azzal való keveredést. Ezért jelenik meg egy leprafolt a király homlokán, és élete hátra levő részét elkülönítetten kellett élje. Testvéreim, ne engedjük be a bűnt az életünkbe, ne tegyen felfuvalkodottá semmilyen külső erő, hallgassunk az igaz Isten szavára és figyelmeztetésére, mert nekünk egy másik jel adatott a homlokunkra, a kegyelemnek és Jézusi szövetségnek a jele. Éljünk általa. Áldjon meg bennünket a mindenható Isten a mai napon is, erősítsen meg bennünket, és tegyen készé bennünket az ő szolgálatára és a rávaló odafigyelésre. Amen. Imádkozzunk. Mindenható Isten, dicsérünk és magasztalunk hatalmadért, igaz voltodért és mindenhatóságodért. Köszönjük, hogy életünk folyamán erősségünk vagy, és csak benned bízhatunk. Segíts alázatosan élni mindennapjainkat, és hogy soha ne váljunk felfuvalkodottakká. Segíts bennünket, Urunk, abban, hogy alázatos szívűek legyünk, hogy tudva azt, átélve azt, hogy kegyelemben részesültünk, mi is ezt a kegyelmet hirdessük, éljünk alázattal, de rád tekintve, gyermekeidként, mint akik tudják azt, hogy a te szövetségedhez tartoznak. Abba a szövetségbe, amelyet, Urunk, te kötöttél, fiadban, a Jézus Krisztusban, és az ő vére által, és az ő áldozata által. Az ő nevében kérünk, hallgasd meg imádságunkat. Amen. Ami Urunk Jézus Krisztusnak kegyelme, az Atyának szeretete, és a Szentlélek Isten közössége legyen és maradjon mindnyájunkkal. Amen.

Füle Lajos, futás. Fut a gyermek a labda után, leszegett fejjel, tűzpirosan, se lát, se hal, csak egyre rohan. Guruló labda lett a világ, szüntelen űzi, hajtja a vágy, száz utcán, téren, ezer veszélyen, millió anyai kétségen át, gyönyörű szépen, s balga bután, fut a gyermek a labda után. Fut az ember az élet után, leszegett fejjel gyötri magát, kincseit egyszer csak, hogy elérje, kergeti álma, hajtja a vére. Kenyér gurul a lába előtt, vagyon gurul a vágya előtt, hírnév, dicsőség álma előtt. Rohan utánuk éveken át, a fogyó úton életen át, száz utcán téren, ezer veszélyen, millió isteni bánaton át, gyönyörű szépen, s balga bután fut az ember az élet után. Fut az Isten az ember után, mert mindent lát és szánja nagyon, guruló szívét csak, hogy elérje, hogy fut utána, hull bele vére. Ott fut az utcán, ott fut a téren, egész világon, sok ezer éven, sok mérhetetlen, megérthetetlen, keresztre írott szenvedésen át, hulló igével, kiontott vérrel, viszonozatlan mély szerelmével fut az Isten az ember után.

0: Álom, álom, édes álom. Esti mesénk következik. A gyémánt láda titka. Ahogy egyedül maradtak, Kacskaringi bújtorján majd a kezét csókolta meg Palkónak a nagy hálaadással.
1: Mit parancsolsz, mit rendelsz, gyöngyharmad Palkó, egy életem, egy halálom a kezedbe ajánlom.
0: Én semmi egyebet, csak azt, hogy nyisd fel azt a ládát, mutatott Palkó a sarokba, ahol egy rozsdás, poros, pókhálós, nagy vasláda állt. Egyszerre összerázkódott Kacskaringi bújtorján, és olyan gonosz fényt lövelt a szeméből, hogy majd megperzselte Palkót. Azt a ládát? Minek az neked? Adok annyi aranyat, amennyit akarsz, vagy gyémántot, kárbonkulos, gyöngyöt, rubint, mennyi kell? Az egész útat hazáig beszóratom neked aranyjal, gyémánttal.
1: Csak hagyjad, legyintett Palkó, inkább nyisd ki ezt a ládát.
0: Mit volt mit tennie Kacskaringi bújtorjának? Nagy fohászkodások, nyöszörgések között feltápászkodott, oda botorkált a vasládához, elé keresse 100 ráncú köntöse 101. zsebéből a kulcsot, és felnyitotta a lakatot. Abban a szempillantásban felpattant a láda fedele, és éppen úgy, ahogy a Palkó öreg anyja megmondta, ott volt, ott fénylett benne az ezüst láda.
1: Na, ezt is,
0: mutatott rá Palkó. Minek ez neked, gyöngyharmad Palkó, ha nem elég a kincsem, neked adom fél birodalmamat.
1: Sát, ha a csillagokat ígéred, a napot és a holdat, az se kell. Pattints csak fel a láda fedelét.
0: Mit volt mit tennie? Felnyitotta. Az ezüst ládában ott ragyogott az aranyláda.
1: Nyisd ki,
0: parancsolta Palkó.
1: Minek ez neked, gyöngyharmad Palkó? Láda ez, közönséges aranyláda. Van ilyen a palotában, különb, nem egy, de 100, 1000 is. Válasszál közülük, melyiket akarod, van itt aranyláda, szépen kicifrázva virággal, de akad olyan is, hogyha megfuvintasz egy sípot, táncra kerekednek az oldalára faragott aranybábuk. Azt elnézheted egész álló életedben, soha meg nem únod.
0: Nem kell, a ládát nyissad. Mit tehetett Kacskaringi bújtorján? Felnyitotta. Ott szikrázott benne a gyémántláda. Erre már csak rámutatott Palkó, hogy pattintsa fel a fedelét. Kacskaringi bújtorján a földhöz verte magát, és úgy nyavajgott.
1: Jaj, jaj, Palkó, gyöngyharmad Palkó, minek neked ez a láda? Neked adom egész birodalmamat, mindenemet, a fiammal fogadlak, mit adjak, mit csináljak, csak ezt az egyetlen egyet. Ne kérd ezt a ládát, adj meg nekem!
0: Palkó félrelökte a földön hentergéző Kacskaringi bújtorjánt, és leszakította a gyémántláda kárbunkulós lakatját.
1: Na, nem kell a királyságom, akkor veszél meg!
0: Rikoltott el magát Kacskaringi bújtorján, és 33-szor megperdült a sarkán, de olyan sebesen, mint a pergettyű. És abban a szempillantásban elkezdett nőni, növekedni. Már 2 akkora volt, mint Palkó, már 4 akkora, 10 akkora, úgy felpuffadt egy szempillantás alatt, hogy az tisztára csoda. Honnét, honnét nem, kard került a kezébe, csupa tűz, csupa láng, szikrázott, tüzet preckelt annak még a hegye is. Csúful elröhögte magát, és megindult a tüzes karddal a legény felé.
1: Meghalsz, gyöngyharmad Palkó!
0: No, biza Palkó, most aztán véged. Jó lett volna megfogadni az óriások tanácsát. Ez a Kacskaringi bújtorján egyből megesz, szétroppint, fél fogára is kevés vagy te neki. Kacskaringi bújtorján megjött, jött egyre közelebb, s minden lépése alatt megdöndült a padló. Hanem azért volt ő gyöngyharmad Palkó, hogy ne ijedjen meg. Megmarkolta a botját, és szétvetett lábbal megállt. Összecsaptak. Szikrázott a kard, füstöt vetett a bot, és egyszeriben semmivé vált, mint a kettő. Most aztán puszta kézzel estek egymásnak. Tépték, marcangolták egyik a másikat. 3 nap, 3 éjjel küzdöttek, és még egy szempillantásra sem állottak meg. A 4. napon aztán, amikor éppen megkasadt a hajnal,
1: azt mondja Kacskaringi bújtorján Gyöngyharmad Palkónak. Ide hallgass, te legény. Mi egymást nem győzzük, míg a világ világ, hanem tudod mit? Ki kisorakoztassa fel a maga seregét, aztán kard ki kard, meglátjuk, ki győz. Ki az erősebb? Mit tehetett Gyöngyharmad Palkó? Csak azt mondhatta, hogy ő bizony egyes egyedül van kopogó árva fejére, de elfogadta a kihívást. Megfújta recsegős trombitáját Kacskaringi bújtorján, és azonnyomban ott termett körös körülötte egy nagy sereg, csupa páncélos vitéz. Nagy kérkedéssel ficánkoltatták a lovukat, villogtatták a szabjájukat. Na most mi lesz veled, Gyöngyharmad Palkó? Ezzel a sereggel küzdjél meg. Biza, jobb lett volna tán otthon maradni a kuckóban. Látta Palkó, hogy nagy a baj, de igen-igen nagy. De most már mindegy. Ha egyszer elfogadta a harcot, akkor úgy kívánja a becsület, hogy állja is. Egy élete van neki is, nem kettő. Egyszernél többször meg nem ölhetik. Mi más tehetett volna? Nagy kínjában elővette a sípját, és belé fújt. Mert biza ő másféle sereget nem hívhatott oda, csak a homokszemelgetőket. Nem volt ő király, hogy katonákat tartson magának. Mondom, belé fújt a sípba. Abban a szempillantásban megrendült a föld, és elé támadt a homokszemelgetők serege. Messziről jöttek, a búza földekről, ahová Palkó küldte őket. Mégis gyorsan itt termettek, mert hozta őket a bosszú, a gyűlölet. Bezzeg most, hogy nem csak becsülettel dolgoztak, hanem tisztességesen ettek, ittak a búza földek között. Nem voltak többé olyan gyengék, esettek, mint annak előtte. Inkább erősek, szálasak. Nap égette, szél cserezte, eső verte őket, és a búza kenyértől váltak acélosan kemény legényekké, férfiakká. Kiegyenesített kasza, meg fejsze villogott a kezükben, de még annál is jobban villogott a tekintetük. Nem kellett azoknak mondani, magyarázni. Tudták, mi végre hívták őket. Csak egyszer kiáltotta el magát Palkó, hogy rajta, és a sok kaszás, fejszés, iszonytató ordítással nekiesett a páncélosoknak. Szaladtak volna szerte széjjel, Bújtor Jánostól, mindenöstől, ha ugyan lett volna merre. De nem csak a kasza fejsze vágta őket, hanem tépte minden ág, botlasztotta minden kő, folytogatta minden folyondár Kacskaringi Bújtor Ján seregét. Még a föld is megnyílt a lábuk alatt, és elnyelte azokat, akiket le nem vágtak Palkó fegyveresei. Mire vége lett a csatának, nyomuk se maradt. Elvesztek egy szálig. Így ért véget világnyomorgató Kacskaringi Bújtor Ján uralma. Akkor aztán Gyöngyharmad Palkó a búzaföldről segítségére jött nép vezetőjével együtt felment a palotába. Most már bezzeg nem sírtak a falak. Mindenfelé megbékélt csend fogadta őket. Végig mentek a sok fényes termen, és eljutottak a legeslegbelsőbbikbe. Ott megállapodtak. Palkó pedig odalépett a gyémántládához, és felnyitotta. Abban a gyémántládában pedig nem volt egyéb, mint egy nagy, fényes fedelű könyv. Ez a könyv volt a tudás könyve. Aki abba beleolvasott, elmúlott a tudatlansága, okos lett, mesterséghez értő, gonoszságot meglátó, bölcsességre törekedő ember, aki nem fogott többé semmi boszorkányság, babona. Ettől a könyvtől, a tudás könyvétől zárta el a világot Kacskaringi Bújtor Ján. Megnézték a könyvet, végigforgatták a lapjait, aztán tanácsot ültek. Nem sok szót kellett vesztegetniük, mert hiszen egyet akartak mindannyian. Így aztán Palkóra bízták, hogy megcselekedje valamennyiük nevében. Úgy is lett. Palkó fogta a nagy könyvet, és felmászott a kastély 7777 grádicsán a legmagasabb toronynak, éppen a hegyére. Ott kinyitotta a tudás könyvét, és elkezdte szép sorjában kitébegetni a lapokat. Szellő szállt arra, és szárnyra kapta a leveleket, és elvitte őket messze-messze a világ minden tájára, és ahová alálibegtek, az emberek elkapdosták, olvasták, és megokosodtak tőle. És nem fogott rajtuk soha többé semmiféle boszorkányi hatalom. Palkó nem időzött sokáig a toronyban. Amilyen gyorsan csak tudott, leszaladt a lépcsőkön a kastély 100. szobájába, hogy megkeresse az aranyhalacskát. Nem kellett sokáig keresgélni, hamar megtalálta. Ott volt a sarokban, egy kristálymedencében, éppen ott, ahol a patak mondotta. Az aranyhalat beletette a kagylóba, és kiszaladt a palotából. Alig ért ki, kacskaringi bújtorján erős vára, azonnal porrá omlott. Az őrző strázsák penészé zsugorodtak, a feneketlen szakadék egyből bezárult, és összelapította bújtorján uraság sárkány komáját.
2: Már a szép nap lenyugodott, egészen bealkonyodott, és sötétbe mondta magát, adjon Isten jó éjszakát, amen.

esti nyugalom. Légy egy kissé áldott csendben. Az Európa Rádió hitéleti műsorát hallották.

0: Köszöntöm a hallgatókat! Mai magazinunkban Gárdonyi Géza a Láthatatlan ember című regényéből hallanak részletet, amely a Titisz kiadó hangos könyv sorozatában jelent meg. A művet előadja Fekete Ernő.
1: Egy nyíllövésnyire előttünk az a katonaság haladozott, amelyik Attilának a 12 szökevényét kísérte, azokkal együtt verték az útporát előttünk a hún követek is. Az úton persze érdeklődtünk a hun nyelv iránt, hogy miféle ebb nyelv. Vigilász meg Rustikios tanítgatta is az urakat, de én, szegény senki Pál, nem kérdezhettem tőlük semmit, csak éppen amit fülheggyel elkapogattam a tanításukból, az volt az enyém. Vigilász ügyes tanító volt különben, mindig hunul mondta a kérdést, s az uraknak a kérdés ismétlésével kellett felelniük. Mi legel ott a mezőn? Ott a mezőn birkanyáj legel. Eleinte persze csak szavakat kérdezett. Mi ez? A köpönyegére mutatott. Es van keppenyek, felelte Maximinos. Es van kepenyök, felelte a gazdám. Se nem keppenyek, se nem kepenyök, korrigált Vigilász, hanem köpönyeg. Az ilyeneken nevettek is. Hordja el a manó ezt a barbár nyelvet, ki tanulhatja meg, ha nem az anyja emlőjéből szopta. De nekem volt rá kedvem. Engedelmet kértem az uramtól, hogy hadd járjak elől a szökevények mellett, valamelyik hunnal összebarátkozok, mégtán hasznunkra is válik. Priskos maga kísért el a századoshoz, és megkérte, hogy hadd járjak a szökevényekkel, hadd beszélgessek velük. Csak hamar kinéztem magamnak egy forradásos arcú kis hun legényt, mert valamennyi hun mind forradásos arcú az. Mégis hát látszott, hogy fiatal s az egykorúak könnyebben megértik egymást. Darabig szótlanul lovagoltam mellette, azután latinul kérdeztem szép nyájasan. Quid nomen tibi est? Mi a neved? A hun rám fordította apró fekete két szemét. Láttam, hogy nem érti. Egy szelet kenyér volt nálam, odaadtam neki. Gondoltam, a kutyát is kenyérrel édesgetjük magunkhoz, és kérdeztem tőle hun szóval. Mi ez? A hun elmosolyodott. Nem vagy-e görög? Mondotta idegenesen ejtett görög szóval. Miért szólsz nekem hun nyelven, holott nem tudsz hunul? Tanulni akarni, feleltem kérőn, barátságosan. De jó volt, hogy görögül is értett, könnyebben megegyezhettünk, étellel, itallal segítem az úton, ő meg hunul tanít. Mindjárt az első napon fölírtam valami 100 névszót, meg néhány köszöntést, szólásformát. Jó napot adjon Isten, erőt, egészséget, Isten áldja meg, kérem, köszönöm, bocsánatot kérek, merre az út, nem harapós-e a kutya, s más efféléket. Már aznap este hunul köszöntem Rustikiosnak. Jó estét kívánom! Nem elkéstem-e tól vacsora? Rustikios nevetett. Nézzék már, mondotta az uraknak, ez a fiú reggel óta megtanulta a hun nyelvet. Csak tanult, Zéta, biztatott örömmel a gazdám, ki tudja, mire jó. És én oly buzgón tanultam, mintha a más világon is csak a hun nyelven lehetne boldoguldom. Ó, én vakszamár, micsoda hévvel dolgoztam a szerencsétlenségemen. A hunomtól néhány nap múlva már megtudtam, hogy Deél a neve, s hogy egy Csát nevű főúrnak volt a szolgája, az a Csát pedig Attila fővezérének a testvéröccse. Hát aztán mi rosszat követtél el, kérdeztem, hogy olyan nagy zsíros fazék mellől kellett elugranod. A legény búsan hunyt a szemén. Nem követtem el én semmi különöset. Mégis. Csak éppen, hogy van annak egy leánya. Elmosolyodtam. Hát persze, beleszerettél. Ki tehet arról?

0: És a leány is szeretett? Nem is beszéltem vele soha? Nem szívesen nyilatkozott. De ebéd után egy kobak bort juttattam neki, és azzal megoldottam a szíve lakatját. Mondd el már, de él, hát hogyan történt, ha nem is beszélhettél vele? Mégiscsak valami rosszat cselekedtél. Sóhajtott. Semmit. Irattam egy szerelmes vesszőt. Becsempésztem hozzá. No, nagy bolondság volt. De mi az a szerelmes vessző? Nálunk csak a fejedelemnél írnak papírosra. A nép vesszőre ír. Arra se tentával, hanem késhegyel. Hát én is metszettem egy csipkerózsa vesszőt, és elvittem bogártáltoshoz. Ródd rá szépen, mondtam neki, amit legény szokott mondani a lánynak. De mégis leginkább, hogy az szereti őt, aki rá se nézhet. Hát a táltos fel is rótta szépen. Szereti az fű, az csillagot, de a csillag messze fenn ragyog. Jaj, a csillagos ég, de magos. Szegény fődi fűszál harmatos. Így összeszedte a szavakat takarosan. Értik a táltosok? A leánynak a nevét persze nem mondtam meg, de azt is elfelejtettem neki megmondani, az ebattát, hogy az én nevemet ne rója rá a vesszőre. Ebből csapott ki aztán a veszedelem. Az anyja kezébe került? Az apjáéba. Az volt a szerencsém, hogy ott ólálkodtam a palota mellett, és meghallottam, mikor az úr a nevemet ordította. Az oroszlán ordítana úgy, ha tüzes vasat szúrnának a vékonyába. Megcsóválta a fejét. Ha történetesen este nincsen, hát már azóta a varjak begyében volnék. És a leány szép, de él a levegőbe legyintett, és nagyot emelt a szemöldökén, mintha azt mondaná, hogy szóval kifejezni azt a szépséget nem lehet. Mosolyogtam rajta. Valami kövér libuska lehet az a szépség. De hát nézd, de él barátom, ha olyan nagy úr az apja, úgy sem adták volna neked. Bizony nem azt. Csodálom, hogy te ilyen eszes létedre ilyen őrültséget cselekedtél. Hallgatott, pillogott, fölhajtotta a kobakot. Tovább vallottam. Hogy hívják azt a leányt? Csak azért kérdeztem, hogy egy hun női nevet halljak. Emőnek, sóhajtott szomorúan. Emő? Furcsa név, hallod? Mondom aztán elgondolkodva. Én is csak olyan szolga vagyok, mint te voltál. De ha az én gazdámnak lánya volna, akármilyen szép leánya, én az eszemet el nem veszteném. Nem felelt. Láttam, hogy fájdalmas már neki ez az ügy, hát másra fordítottam a beszélgetést. Hogy a határra érkeztünk, lovas hun vezetők csatlakoztak elénk, s erdőkön, hegyeken kalauzoltak át bennünket. A harmadik héten síkföldre jutottunk, s azon túl mindig síkon jártunk. Már akkor érdekelt az út, lépten nyomon újat láttam, s a hunokkal való beszélgetés öröm volt nekem. Végre eljutottunk Attila első telepére. Azt gondoltam, hogy valami nagy barbár várost látok majd, és sok vadembert. De bizony csalódtam. Béke idején szanaszéjjel él a nép, s Attila körül csak az urak rajzanak. A hun nép pedig nem házakban lakik, hanem sátrakban, és éppenséggel nem harapós népség. Sok falun haladtunk át, s mindenütt ott láttuk a házak udvarán a sátort. A házakat persze nem ők építették, ott találták, mikor bevándoroltak. De él magyarázta, hogy a házba csak csikorgó tél idején húzódnak be, akkor is csak az asszonyok meg a betegek. Nem értem, mondottam De élnek. A ház télen-nyáron jobb a sátornál. Télen melegebb, nyáron hűvösebb. Minden holminkat jobban elrejthetjük, kincsünket is. De él a fejét rázta. A ház egy helyhez foglalja az embert. Mikor házban kell hálnom, úgy érzem, mintha sírboltban hálnék. A sátor jobb. A sátor velem jár. A sátoros ember ott él, ahol akar. Nagy a világ, és szép. Mán én nekem kicsi lesz nem sokára. Attila maga is sátorban lakott. Messziről láttuk már a pompás, aranygombos sátort, amint a többi barna és szürke sátor közül kitornyollott. Fehér selyem zászló lengett az ormán. A sátorok között kékes füstoszlopok emelkedtek az égnek. A levegőben pecsenye illat szállongott, trágyaszag is. Az idő dél felé járt. A néped nem koplal, ahogy látom, mondtam a hunomnak. Igaz, hogy lóhussal éltek? De él vállat vont. Mikor, hogy? A lóhús jó étel, jobb a marha húsnál, de én már alig, ha válogatok benne. És aggodalmas arccal szemlélődött a sátorok felé. Hallod-e, görög? Szólott egy perc múltán. Te mind az úton jó szívvel néztél rám, ennem és innom adtál. Köszönöm. De még egy szívességre kérnélek, ha megtennéd. Csak mondd, és megvan, ha lehető. Hát, ha meglátsz majd engem valahol karóban, arra kérlek, jár oda éjjel, és ha még élek, gyakincsd a tőröd a mellembe. Nem beszélhettem vele többet. Elvitték a többi rabbal együtt Attila sátorai felé. Füves dombot láttunk a telep mellett, azon állapodtunk meg, s kis ideig némán szemléltük a síkot, amelyen vagy 10 000 sátor tarkállott. A sátorok közül apró lovakon sok gyermek nyargalt hozzánk. Bámultak és vígszemmel nevettek bennünket. Többnyire fehér vászorruha volt rajtuk, és sem a lábukon nem volt saru, sem a fejükön süveg. A hátukon tegez volt, a vállukon vagy a kezükben íj. A hun gyerekek, mint később láttam, napestig verebekre és fecskékre lövöldöznek. Míg meg nem szoktam az arcukat, azt mondtam, hogy rútak. Az orra valamennyinek be volt horpasztva, s az arcuk, mintha kutya marta volna meg kisdet korukban, s annak a forradása látszanék. Annál szebbek a leánygyermekek. Azoknak az orra nem lapos, az arcuk meg olyan tiszta, mint a rózsa. Mindenféle piros ruha van rajtuk. Csak úgy bábúval játszanak, mint a mi lánykáink, de ők is mezítláb járnak, mint a kátyák. Lovon csak a fiúkat látni. Vigilász magyarázta, hogy a hun fiúk szándékosan vannak elcsúfítva. Az ilyen harcos nép büszke a sebeire. Minél ütöttebb, vertebb a képe, annál szebb neki. A hibátlan arc férfiban szinte csúfság. Csak a vezérek, fejedelmek arca lehet olyan, mert azokat nem foghatta fegyver. De nem is kapkodja ám a hun a csatában a fejét, mint más nemzetbeli. A dombon kiraktuk a sátorfákat és ponyvákat, azonban egy mérges hun lovas vágtatott hozzánk, ránk hurrogott, hogy magasabbra merjük-e állítani a sátrunkat, mint a királyé áll. Akkor eszelkedtünk, hogy csak ugyan illetlenség lett volna. Azután megmutatták, hogy hol állíthatjuk föl a sátrainkat. Míg mi a sátorveréssel foglalkoztunk, 3 párduc bőrös, medvesüveges hun ügetett hozzánk. 2 közülük már ismertünk, a nyalka bajuszú Edekon volt az egyik, a másik Orestész, szintén főúr, szintén gőgös, bár a képéről látszott, hogy nem hun eredetű. A 3. a nevét később tudtuk meg, hogy Csát.
1: Micsoda ügy hozott benneteket?
0: Kérdezte Csát szigorúan. Az urak rábámultak, hogy Vigilász eltolmácsolta a kérdést, hiszen tudhatja Attila. Az én uram mégis válaszolt.
1: A császár, úgymond, a királyotokhoz küldött bennünket, mi tehát csakis őneki felelhetünk.
2: Azt gondoljátok-e, dörögte Csát,
1: hogy mi a magunk fitoktatására jöttünk hozzátok? Minket a fejedelem küldött ezzel a kérdéssel. Csak fejedelemnek mondta Attillát. Nagy szuszú, borzas bagoly volt különben, s ő is olyan kutyaharapta képű, mint minden hún. Négy soros aranylánc fény lett a nyakában, a láncon aranykarikák és pénzek villogtak. Gyémántos görbe kardja maga megért egy kis országot. Na, szegény Deél, ha ennek a leányába szerettél bele, akkor csak ugyan nem válogathatsz többé a csikó pecsenyében. Magatok is tudhatjátok, védekezett udvariasan az én uram, hogy mi a szokás. Avagy mikor a ti követeitek a mi császárunknál járnak, megmondanák-e másnak Attila izenetét? Csak magának a császárnak felelnének ők is. A hunok összefordultak, és néhány szót váltottak. Aztán nagy csörgéssel visszaügettek Attilához. Azt gondoltuk, hogy Attila buta barbár fejjel küldte a kérdezőket, s hogy az uraink válasza után a homlokára csap, s azt mondja, bizistók jól beszélnek. Azonban nem így történt. A hunurak közül Csát és Orestész ismét visszatért, és Csát nagy fennen megint ránk harsogott. Ha egyéb mondani valótok nincsen, csak amit mondottatok, azt izeni a fejedelem, fel is út, le is út. S ott hagytak bennünket. Maximinosz úr szinte elkékült haragjában. Az én uram is elképetten nézett a lovasok után. Vigilás szinte pukkadozott. Így menjünk-e haza? Így vigyük-e haza a semmit? Attila ösmer engem. Ha én vele szemben lehettem volna, rá tudtam volna venni, hogy hagyja békében az országunkat. A sátorokat már fölraktuk a szekerekre, és indultunk volna, mikor új követ üget hozzánk, s kiáltja már messziről. A király nem engedi, hogy éjjel induljatok! Ő meg már királynak mondta Attilát. Furcsáltam. Később értettem meg, hogy csak hozzánk alkalmazta a szót. Hát megint csak leraktuk a sátorokat. Attila egy ökröt és egy szekér halat küldött. Az volt a vacsoránk. Azután álomnak ereszkedtünk. Az én uram mind éten át hánykolódott, sóhajtott, nyögött. Meg is kérdeztem, mi baja. Aludj, nyögte. Engem a szégyen gyötör, hogy egy barbár így patkáz velünk. Uram, mondottam felkönyökölve, te okos ember vagy. Nem gondolod-e, hogy oka van annak? Mi oka volna? Gondolj csak vissza, uram, a jövetelünkre. Emlékszel-e, hogy az úton egyszer ebédre hívtátok az öt hun követet, aztán ebéd közben, hogy Theodosiusról meg Attiláról folyt a beszéd, Vigilásznak elcsúszott a nyelve. Részeg volt. Azt mondta, hogy nem való Istent emberrel együtt emlegetni. Mondom, hogy részeg volt, hiszen tántorgott is. Tántorgott, igaz, hogy tántorgott. A hun urak másnap megbocsátottak neki. Megbocsátottak, igaz? De ebből nem következik, hogy Attilának el ne mondták, hogyan gondolkodnak felőle Theodosiusnak a követei. Az én uram nem szól többet. Én elalszom. Reggel látom, hogy Maximinosszal a sátor előtt tanakodik. Azután szólítja Rustikioszt is. Rustikiosz, amint említettem, velünk utazott, noha a követséghez nem tartozott. Jól beszélt hunul. Attilának az egyik író deákjához jött, akit valamikor Écius ajándékozott a hun királynak. Göndör görög volt, 40 éves forma, mindig sietős mozgású. A gazdám lóra ült, a lovat én vezettem kantárszáron. Rustikiosz csak úgy gyalogosan szedegette mellettünk a lábát a tavaszi verőfényben. Csátnak a sátorához mentünk. Én künn maradtam a lóval, ők ketten bejelentkeztek. Mi dolga van az én uramnak Csáttal? Csak később tudtam meg. Ajándékot ígért neki, ha Attila elé juttatja a követeket. Míg ők bent időztek Csát sátorában, Én kívülről bámultam a terebélyes, szép két négyszög sátor épületet. Belefért volna 50 ember is. Látszott, hogy úré. Kettő sátor volt, vastag, vörös sávos csergéből mind a kettő. A bejáratot fehér lófarkak és ökölnyi aranyozott gömbök díszítették. A bejárat fölött jelvény ötlött a szemembe. Piros posztóból vart kézben két valóságos kard. Mind a két kard szurokkal volt festve, s a kardok fölött a nap aranyozott képe. Később láttam, hogy minden sátornak van valami efféle jelvénye. Vagy bejárat fölött lóg, vagy oldalt van oda tűzve. Zászló csak a király sátorán lengett. A hátulsó sátor nyilván a nőké volt. Látszott az a bejáraton csüggő fehér gyöngyfüzérekről, s az ablakokon fehérlő fátyol kárpitokról. A női sátor előtt négy lovas szekér állott. Szőnyegeket és ládákat raktak rája. Tehát útra készülnek a nők. Soha se láttam olyan cifrára pingált faládákat. Nálunk a láda maga színű, ahogy a cédrusból kimunkálják. Szőnyeggel vagy kendővel borítják le, s nincs rajtuk semmi díszítmény. Bezzeg a barbárok telepingálják rózsával, tulipánnal, pávaszemmel. Na, furcsa. De még a ládáknál is jobban érdekelne, ha láthatnám azt a vadleányt, akinek a szépségét csak kézlegyintéssel lehet kifejezni, s aki miatt meghal az a szegény hunlegény. Valami pogácsa képű, tenyeres talpas hunleány lehet. A szekér mellett egy ráncosodó szemű tokás nő állott. Nem tudom, mi prémből készült hamuszínű mente volt rajta, éppen olyan, mint a férfiaké, és a mente alatt diószínű szoknya. Gőgös tokáján látszott, hogy nem cseléd. Az rendelkezett a rabszolgákkal, mit hová rakjanak. Cipelkedtek, rakottak, verejtéküket törölgették. Kis idő múltán kilép egy finom arcú, 15-16 éves leány is. A mentéje éppen olyan, mint a hamuszínű mentés büszke tokás asszonyé, csak épp hogy a szoknyája fehér. Ez-e az vajon? Na, ez az, nekem bizony nem tetszik. Rútnak nem éppen rút, hiszen csupa finomság, mint minden súrián leány, aki egészséges. De nem szép. Nincs benne vér. Nincs, ami melegítené a ránézőt. Láttam én Konstantinápolyban olyan leányokat, hogy a szépségük megcsapott, mint a tűz lángja. Csak épp, hogy a mi lányaink nem ilyen büszkék. A leány egy kis rezes sarkú tulipános ládát tétetett föl. Pénz volt-e abban, vagy ékszer, nem tudom, de bizonyosan az ő holmia volt, mert gonddal takargatta gyékénybe. A tavaszi nap elősugárzott a fellegek közül, és rásütött az arcára. A leány szürke structól legyezőt tartott a homloka fölé. Az a mozdulata tetszett nekem. És egyszerre csak mégis szép lánnyá vált. A Manó tudja, hogyan és miért kezdett tetszeni, de tetszett. Minden szép leányon van valami, ami megmarad az emlékezetünkben. Neki a szeme meg a szája volt olyan, mintha a leány egész valója csupán azért jött volna elő a teremtés műhelyéből, hogy azt a két álmodozó fekete szemet és azt a piros formás szájat legyen kinek viselnie. Most is, ha rágondolok, a szeme és a szája van előttem. Anyám, mondotta, én lovon mennék. Olyan édes volt a hangja, mint a távoli furulya szó. Ebben a ruhában, ütközött meg az anyja, milyen lesz a szoknyád?
0: Csak nem ülök estig.
1: Ugyan emőke? Hát ez az. Veszek rám másik szoknyát, alkudozott a leány. Hát megengeded? Ekkor rám is pillantott. Csak átfutó pillantás volt, mint mikor a tükörre vetett napfény végig siklik a falon, egy percre megáll, aztán tovább siklik, de én mégis megrezdültem tőle. Az a leány a halál szellemét ábrázolta nekem. Mi emberi csontváz alakjában kaszával és homokórával festjük a halált, a hunföldön fekete szemű és piros szájú leány, akinek megjelenik, meg kell halnia. Ismét az anyjához fordult, kérdezett valamit, nem hallottam tisztán. Beindult a sátorba. Még az árnyéka is valami különös. Habozva megállott. Gondolkodott. Közben ismét rám tévedt a tekintete, s talán, hogy idegen voltam, megállott rajtam. A nézésünk találkozott. Nem tudom, vizsgálják-e valamikor a tudósok az emberi szemnek a mélységeit. Mi van azokban a mélységekben, hogy láthatatlan sugarak szállnak belőle elő? És miért más minden sugár? Miért hideg ebben a percben? Miért meleg a másik percben? Jégnek a sugara és tűznek a sugara. Néha simít, mint a bársony, néha szúr, mint a tövis, néha üt, mint a mennykő. A leány nézett, én sarkamig elsibbadtam. Harmadik fejezet. A férfi sátorból kilépett Csát, s körülpillantott a sátor előtt álló szolgáin. Én mély meghajlással köszöntem neki. Rám se nézett. A lováért intett. Felfordult rá, s elügetett Attila sátora felé. Csodálkoztam, hogy a gazdám bent marad, s aggódó szívvel tűnődtem, hát ha elfogják. De egy litániányi idő se telt el, dobogó lábú lovon visszatért Csát. Leugrott a lováról, s besietett a sátorba. A következő percben kibújt Priszkosz a sátor alól, és Rusztikiosz is utána. Mind a kettőnek ragyogott az arca. Siessünk, intett a gazdám, s fölkepesztett a lovára, a hun gyerekek igen nevették. Futottunk. Rusztikiosz lihegett, a hun gyermekek kacagva követték apró lovaikon. Attila, fogad! Kiáltotta a gazdám már messziről Maximinosznak. A szekerek már indulóban voltak, de ez a szó egyszerre mindent megváltoztatott. Utcu valamennyien kapkodják az ünnepi tógát, mosakodnak, fésülködnek, kenik magukat jó illatú kenőcsökkel. A százados is törülgeti a kardját, a sisakját, feni a bajuszát fekete viasszal, rendezgeti a haját a feje kopaszára. S hogy előjönnek, hévvel tanakodnak, hogyan szólítsák meg Attillát. Felséges király minden királyok legméltóságosabbja. Ezt ajánlotta Priszkosz. De Vigilász ellene volt. Elég felséges fejedelem, mondotta, mert Attila nincs megkoronázva, tehát nem király, csak fejedelem. Egy kutya, vélekedett Maximinosz. Inkább címezzük 10 grádiussal feljebb, mintsem, hogy egyen lejjebb. Én aztán nem hallottam, hogyan tanakodnak tovább. Arra a bájos halálpillangóra gondoltam. Micsoda karcsú, lengejárású leány, micsoda mély tekintetű szem, s már is van benne valami méltóságos. Ó, te szegény, bolond deél, az ilyen hölgyeket nem lovászoknak nevelik. A sátorok közül Csát ügetett elő. Gyertek hát, kiáltott a követeknek. Vár a király benneteket! És a szemében benne volt a büszke folytatás. Ezt nekem köszönhetitek, én nekem. A követek lóra kapnak. A szolgák közül csupán nekem szabad velük tartanom. Az uram kalamár is a nálam van, a derekam szíján, s a papíros is a hónom alatt. Szorongó mellel közeledtem a fejedelmi sátorhoz. Tehát meglátom a nagy emberevőt. A sátor előtt csillogó fegyveres őrség állt, s a bejáratnál néhány koronás ember is. Egyik gyomor bajos forma, keserű homlokú. Miféle királyok voltak azok, csak később tudtam meg. De igazi királyok voltak. Attila úgy bánt velük máskor, mint a barátaival szokott, csak mikor követeket fogadott, akkor kellett odaállniuk az ajtaja elé. Koronásan. Mikor a sátorba beléptünk, már előre készítettem rá a szememet, hogy templomi fényességbe lépünk. Attila valami aranyos barbár istennek lesz öltözve, s aranyrudakból rakott trónuson fogad bennünket, hermelin palástban, mezitláb, a lábujjain gyémánt gyűrűk. Már előre vonaglott a száma nevetésre. De hát minden másképp történt, mint ahogy elképzeltük.
2: Mai magazinunkban Gárdonyi Géza a Láthatatlan ember című regényéből hallottak részletet Fekete Ernő előadásában. A mű a Titisz kiadó hangos könyv sorozatában jelent meg. A következő epizóddal holnap jelentkezünk.
3: Mindennapi irodalom. Az Európa Rádió hangos könyvét hallották. Reklám.
4: Abigén.
5: A gogyós gyümölcskertész Szent Péteresen. Házasságon innen.
4: Katalin.
5: A gyerek.
6: A gólyakalifa.
4: Rosti fiú esete.
5: Pilátus testament.
7: Szigetkék.
8: És még sok remek hallgatnivaló hangosregény.hu honlapunkon és a könyvesboltokban. Regényt hallgatni mindig öröm. Titisz hangos regény.
3: Reklámot hallottak. Zenesáv. Barangolás a dallamok világában. Az Európa Rádió zenei műsora minden este 22 órától.

0: szólt az Isten.
1: Kedves fiam Noé, itt a szőlő, kóstold meg, hogy jó-e.
0: Felelt Noé.
2: No, megöregettem, de ilyen jó vagyok, még nem

0: Rádió. Az értékek hullámhosszán.
1: Megenyhült a lég, védül a határ, s te újra itt vagy, jó gólyamadár. Az ócska fészket megigazgatod, hogy ott kiköltest pejhes magzatot. Csak vissza, vissza, meg ne csaljanak, csalár napsugár és síró patak. Csak vissza, vissza, nincs itt kikeret. Az élet fagyva van, s megdered.

0: 22 óra. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, az Európa Rádió híreit Kecskés Ákostól hallják. Fontos kiberbiztonsági határidő közeledik a hazai vállalkozások számára. Június 30-áig mintegy 4000 cégnek kell teljesítenie a NIS 2 auditot. Tanács Zoltán technológiai miniszter szombaton hívta fel a figyelmet a feladatra, kiemelte, hogy a több mint 1400 vállalat csak nemrég értesült a kötelezettségről. A hazai kis és középvállalkozások jelzései szerint az európai szinten is szigorú szabályozás komoly teher, ráadásul a piacon jelenleg nincs elegendő kapacitás az ellenőrzések elvégzésére. A kormány emiatt egyeztetést kezdeményezett a felügyeleti hatósággal a könnyítésekről. A kabinet azt kérte, hogy bővítsék a munkát elvégezni képes auditor cégek körét. Cél az is, hogy a hatóság büntetések helyett inkább segítse a jogszabály megfelelését. A tárgyalások eredményeként várhatóan módosul az auditorokra vonatkozó szabályozás. Idén 30 strand csatlakozott a Magyar Fürdőszövetség különleges akciójához. A Súlya strandon elnevezésű program június 8-a és 19-e között zajlik. A kezdeményezés célja, hogy élményszerű tanulást biztosítson a diákoknak a tanév végén. A pedagógusok a hagyományos tantermek helyett a medencék mellett tarthatnak órákat. A javasolt tantárgyak között a matematika, a környezetismeret és a testnevelés is szerepel. A résztvevő fürdők különböző mértékű kedvezményeket adnak a diák belépők árából. A fővárosban 5 helyszínen, köztük a Palatinuson és a római strandon várják az osztályokat. A vidéki helyszínek között debreceni és miskolci fürdő is csatlakozott az akcióhoz, így a hajdúsági Akvatikum és a borsodi Selyemréti strand fürdő is fogad csoportokat. A csatlakozó intézmények teljes részletes listája a szövetség honlapján érhető el. Szó és csend mottóval rendezik meg idén a Református Egyházi Napok Dunántúl fesztivált. A nagyszabású összművészeti eseménynek június 26-a és 28-a között Veszprém ad otthont. A rendezvény fő célja, hogy teret biztosítson az elcsendesedésnek és személyes találkozásoknak. A belváros több pontján kulturális programok, előadások és beszélgetések várják a látogatókat. A rendezvényre olyan ismert világi előadókat is meghívtak, akik kötődnek az egyházkerülethez. Fellép többek között a Quimby, a Hiperkarma és a Budapest Bár Együttes is. A szervezők fontos újítása, hogy a nagy koncertek előtt rövid missziói igehirdetéseket tartanak. A belvárosban kialakított Református utcában egyházi intézmények és szervezetek mutatkoznak be. Külön színpadot kapnak a gyülekezeti csoportok, szombaton pedig a fiataloknak szóló programok dominálnak. A fesztiválra a Kárpát-medence minden részéről, sőt más felekezetekből is érkeznek résztvevők. Közösségi napot rendeztek a vakoknak és gyengénlátóknak Miskolcon. A juniális rendezvényre június 6-án szombaton várták az érintetteket. A programot a helyi egyesület tagjainak és családtagjainak szervezték meg. A látássérült embereket vetélkedők közös torna és ebéd is várta a helyszínen. A kvízjáték során a résztvevők miskolci témájú kérdésekben mérhették össze tudásukat. Új szintre emelkedtek Magyarország és Észak-Amerika közlekedési kapcsolatai. Június 6-án szombaton megérkezett az első közvetlen járat Torontóból Budapestre. Az Air Canada repülőgépe október 24-éig közlekedik a két város között. A járat kezdetben heti 4, majd a főszezonban már heti 5 alkalommal indul. Tárkányi Zsolt államtitkár kijelentette. Az észak-amerikai kapcsolatok folyamatosan erősödnek. A repülőtér forgalma tavaly megközelítette a 20 milliós rekordot a fővárosban. A növekvő igények miatt a kormány elkötelezett a reptéri gyorsvasút megépítése mellett. A tervek szerint a vasútvonal az országos hálózatba integrálva a föld alatt futna. A közvetlen járattal az Egyesült Államok és a Karib-térség is könnyebben elérhető, évente csak nem 90 ezer utas fordul meg jelenleg Magyarország és Kanada között.
0: Az időjárásról.
1: Csak néha zavarhatja meg az égboltot gomoly és fátyol felhőzet. Az északi középhegységben fordulhat elő újra zápor, zivatar, illetve később az Alpok aljára is besodródhatnak csapadékgócok. Többfelé megélénkül az északnyugatira forduló szél. a csúcshőmérséklet 26 és 30 fok közé emelkedik. A legalacsonyabb értékek 12 és 18 fok között lesznek.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Zenesáv. Barangolás a dallamok világában. Az Európa Rádió zenei műsora.
1: Köszöntöm a Zenesáv hallgatóit, a mikrofonnál a szerkesztő Antal István. Mai műsorunkban a holland sírhadás gospel kórus munkásságával ismerkedünk meg. Tartsanak velünk!

A sírhádás gospel kórust Bert Louis Karnagy alapította feleségével együtt, és évtizedekig szerveztek koncertsorozatokat világszerte, többek között Magyarországra, Romániába, Ukrajnába és Szlovákiába.

0: Zenesáv. Barangolás a dallamok világában.
1: A Sírhadás Band, melynek neve az új ének jelentésű héber szóból származik, kiemelten fontosnak tartotta a példamutatást és a karitatív tevékenységet, így több karitatív szervezettel közösen szerveztek jótékonysági turnékat.

0: Zenesáv. Barangolás a dallamok világában.
1: Karitatív szolgálatok is közrejátszott abban, hogy Bert és Tony Louist kitüntették, és az Orange Nassau rend lovagjai lettek.

0: Zenesáv. Barangolás a dallamok világában.
1: Bert Louis, a Sírhadás Band alapítója és karnagya, életének 74. évében hunyt el 2017-ben.

0: Szeneszálszímű műsorunkat hallották, melyben a holland sírhádás gospel kórus munkásságával ismerkedtünk meg. Megköszönöm megtisztelő figyelmüket, a szerkesztőt Antal Istvánt hallották. További jó rádiózást kívánok!
1: Zenesáv. Barangolás a dallamok világában. Az Európa Rádió zenei műsorát hallották.

0: 23 óra. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket! A híreket Kecskés Ákostól hallják. Megkezdte működését a szegedi székhelyű Magyar Gyáripari Szakszervezet. Az új érdekvédelmi szervezet a BYD beruházásán dolgozók megkeresésére jött létre. A szakszervezet a hazai dolgozók mellett a külföldi munkavállalókat is képviseli. A szervezetet idén februárban alapították, elnöke Hajdú Roland lett. A bírósági bejegyzés lezárult, így szombattól már várják a tagok jelentkezését. A tevékenységüket több nagy ipari gyártóvállalat felé is megnyitják a régióban. Az anonimitás érdekében a tagdíjat a munkavállalók közvetlenül maguk utalják. A belépési nyilatkozatot hamarosan mandarin nyelven is elérhetővé teszik. Kiemelten fontosnak tartják a munkavédelmi és környezetvédelmi szabályok betartását. Az MGS hamarosan a Gumiipari Szakszervezeti Szövetség tagszervezete lesz. Radics Gábor alelnök szerint saját eszközökkel lépnek fel a dolgozók érdekében. Nőtt a belföldi állatvágások száma az idei év első negyedévében. Az Agrárközgazdasági Intézet adatai szerint emelkedés látható a tavalyi évhez képest. A hazai vágóhidakon a legnagyobb mértékben a baromfi vágások száma növekedett. A baromfifélék darabszáma január és március között elérte a 68,5 milliót. Vágott súlyban számolva ez a mennyiség csaknem 160 ezer tonnát jelentett. A vágókacsák és a vágólibák esetében is jelentős százalékos emelkedést mértek. A sertésvágások száma több mint 4%-kal emelkedett a vizsgált időszakban. A sertéshústermelés az első három hónapban megközelítette a 122 ezer tonnát. A szarvasmarhavágások volumene is több mint 13%-os növekedést mutatott. Juhból 67%-kal vágtak le többet, ami hasított súlyban 217 tonna. A jelentés szerint a vizsgált negyedévben közel 250 vágóhíd rendelkezett engedéllyel. Megjelent az Új Szövetség olvasást segítő nagybetűs kétkötetes kiadása. A könyv a gyengénlátók, a látás maradvánnyal élő vakok és az idősek számára készült. A köteteket a Magyar Bibliatársulat és a Calvin kiadó közösen jelentette meg. A puha fedelű, viszonylag könnyű kiadvány megkönnyíti a mindennapi használatot. A szellős sorok, az egyszerűsített szövegkép és a tükröződésmentes lapok mind újdonságnak számítanak. A speciális kötésnek köszönhetően a könyv anélkül fektethető síkba, hogy szétesne. A bemutatón elhangzott, hogy a kiadvány az egyéb akadályozottsággal élőknek is segítség. A vakmisszió vezetője szerint a teljes szentírás elérhető már a látássérültek számára. Hangsúlyozták, hogy a gyülekezetek hívő tagjainak is segíteniük kell a kötetek célba érését. A Bibliatársulat 50 példányt ajándékoz a speciális misszióknak a rászorulók ellátására. Június 12-e és 14-e között rendezik meg az országos kamionos találkozót Békés Csabán. A nagyszabású rendezvénynek a helyi repülőtér ad otthont immár harmadik alkalommal. A szervezők az előzetes regisztrációk alapján több száz monstrumot várnak a helyszínre. Pénteken egy látványos, kétórás belvárosi felvonulással veszi kezdetét a programsorozat. A hétvége folyamán kamionos gyorsulási versenyt és kamionhúzó viadalt is tartanak. A látogatók közelebbről is megismerhetik egy Dakar rallin szereplő kamionos csapat munkáját. A legkisebbeket és a családokat ingyenesen használható szimulátorok is várják. Vasárnap délután Besenyei Péter műrepülő világbajnok tart majd különleges légibemutatót. Az esték során showműsorokkal, színpadi fellépőkkel és lemezlovasokkal szórakoztatják a közönséget. Divatról, gasztronómiáról és fenntarthatóságról beszélgettek a miskolci Csengei kertben. A női klub pénteki rendezvényén stílustanácsadás, gardróbvásár és fermentálás várta a vendégeket. A résztvevőket Matis Csák Éva, Miskolc alpolgármestere köszöntötte, kiemelve a személyes találkozások fontosságát. Az előadásokon szó esett a kapszula gardrób kialakításáról és a tudatos öltözködésről is. A látogatók környezetbarát termékekkel és kézműves, fermentált növényi pástétomokkal is megismerkedhettek. A jóhangulatú kötetlen program célja egy inspiráló, egymást segítő közösségi tér megteremtése volt.
0: Az időjárásról.
1: Csak néha zavarhatja meg az égboltot gomoly és fátyol felhőzet. Az északi középhegységben fordulhat elő újra zápor, zivatar, illetve később az Alpok aljára is besodródhatnak csapadékgócok. Többfelé megélénkül az észak-nyugatira forduló szél. A csúcshőmérséklet 26 és 30 fok közé emelkedik. A legalacsonyabb értékek 12 és 18 fok között lesznek.
0: Az Európa Rádió híreit hallották. Európa Rádió. Tiszán innen és Tiszán túl.

0: 11 évvel ezelőtt. Igazából mi megpróbáltuk tovább vinni, illetve próbáljuk tovább vinni azt a munkát, amit ő akkoriban tényleg csodálatos alázattal és tudással vitt.
1: Vallástudományi konferencia Kolozsváron.
2: A vallásosság intézményes elhagyása, valamint a hitvesztésnek a szisztematikus feldolgozása mindeddig marginális maradt a hazai valláskutatásban, és itt nem csupán hazai valláskutatásról beszélnék, hanem alapvetően Kelet-Közép-Európában is nagyon kevés kutatás van, ami a vallás elhagyást, a hitvesztést, vagy más szóval a dekonverziót kutatja. Tehát elsősorban választ próbáltam találni egy empirikus hiányra, hogy így fogalmazzak.
1: Ezekkel a témákkal várjuk Önöket, ha tehetik, tartsanak velünk.
3: Határtalan. Határtalan. Mi történik a Kárpát-medencében? Hogyan él a magyarság, hogyan élnek a reformátusok? Hírek, események, érdekességek.
1: Kárpátalja. A nagyszőlősi Szent Teréz jótékonysági otthon rendszeresen nyújt hiánypótló és mindennapi segítséget a sajátos nevelési igényű, illetve fogyatékossággal élő gyermekek és fiatalok számára. Az intézmény munkatársai nem csupán a szakszerű korrekciós fejlesztésre, hanem a közösségépítésre és a társadalmi érzékenyítésre is nagy hangsúlyt fektetnek. Ezen törekvések jegyében a hétvégén egy nagyszabású jótékonysági koncertet és családi délután szerveztek, amelynek az adománygyűjtés mellett a legfőbb célja a fogyatékossággal élők elfogadásának erősítése volt. Erről az intézmény igazgatója Hosovska Adrien számolt be rádiónknak.
4: A hétvégén egy jótékonysági koncertet és családi napot szerveztetek nagyszőlősen a Szent Teréz jótékonysági otthonban. Kérlek, mesélj ennek a közösségnek az életéről, ennek a programnak a fontosságáról, így itt magatokról.
5: Ugye a Szent Teréz jótékonysági otthon nagyszőlősön helyezkedik el. Összesen 35 gyerek saját igényű gyermeknek nyújtunk napi segítséget, fejlesztési lehetőséget. A jótékonysági koncertünk, ez az első volt igazából, reméljük majd lesz folytatása is. A célunk az volt, hogy felhívjuk a figyelmet az embereknek arra, hogy mennyire fontos az, hogy a sajátos igényű gyerekeket is lássák, érezzék, hisz ők igazából ugyanolyanok, mint a többi ember, a többi gyerek, többi fiatal, csak nyilván másképp látják, másképp érzik ezt a mi kis világ. És igazából ez volt a fő célunk ezzel a koncerttel, hogy felhívjuk az emberek figyelmét, hogy mennyire fontos is a sajátos igényű gyermekeknek a kis élete, a kis világa.
4: Meséljetek magatokról, 35 ilyen gyermekkel foglalkoztok napi szinten.
5: Igazából egész évben dolgozunk, a héten 5 napot dolgozunk, tehát hétfőtől péntekig van nyitva az intézményünk. A gyerekek hozzánk felváltva jönnek, tehát vagy egyénileg, vagy csoportos foglalkozásra jöhetnek hozzánk, ez vagy a szülők kérése, vagy mielőtt jönnek hozzánk, jelentkeznek, nyilván mi felmérjük a gyermeket, megnézzük a diagnózisát, és az alapján majd így összeállítjuk a neki illő fejlesztést. A gyerekek pszichológussal, korrekciós pedagógussal és logopédussal, defektológussal dolgoznak napi szinten. Ugye azt elmondtam, ahogy mondtam, hogy attól függ, hogy a gyermeknek mi a diagnózisa, és akkor így állítjuk össze az egyéni vagy a csoportos foglalkozás számukra. Nyilván nem mindenkinek van szüksége logopédusra vagy pszichológusra, tehát ki meg szakemberhez jár, és milyen foglalkozáson vesz részt.
4: Beszéljünk a képzésekről, nagyon fontos, hogy a fejlesztések elérhetővé váljanak a családok számára. Mik azok a területek, amiken az elmúlt években tudtatok fejlődni, és mik azok a szolgáltatások a fejlesztések tekintetében, ami nálatok elérhető?
5: Egy új dolog, ami 2 éve működik nálunk, viselkedés problémákkal küzdő gyermekekkel való fejlesztés. Tehát ez azt jelenti, hogy azok a gyermekek, akik viselkedés problémával küzdenek, vagy autizmus zavarra, azoknak speciális ilyen egyéni fejlesztést, foglalkozást vezetünk különböző technikával. Ez a foglalkozás 40 vagy 50 percen, de van olyan, hogy 20 percig is tart, tehát attól függ, hogy a gyermek állapota milyen kedvvel jön, mert hogy nyilván minden nap a gyerekeknek igazából, hát azt nézzük, hogy milyen kedvel, meg hát hogyan érkezik hozzánk. Tehát az egyik, ez a mi új dolog. A képzéseket ugye folyamatosan fejlesszük magunkat, a mi szakembereink is folyamatos képzéseken vesznek részt. A logopédusunk nyilván diplomás logopédus, de minden évben részt vesz ilyen fejlesztéseken,

0: online továbbképzéseken. A pszichológusunk ICIN, és én jó magam, mint vezetőként is elvégeztem egy ABBA technikusi képzést Budapesten, és ennek köszönhetően tudok a viselkedés problémás gyerekekkel foglalkozni.
1: Kik azok a családok, akik megkeresnek benneteket? 35 élettörténet, 35 család, és azt elmondhatjuk, hogy óriási mencsvára vagytok sok esetben a családok számára, akár a fejlesztések miatt, akár az idő miatt, amit esetlegesen tudtok mentesíteni otthon a családok esetében. Mennyire fontos az, hogy legyetek elérhetőek ezeknek a családoknak?
0: Hát szerintem nagyon fontos. Ugye a legtöbb család, aki hozzánk kerül, ők a helyi családok, nagyszülős vagy nagyszülősi járásból lévő családok, de vannak, és egyre többen vannak a belső Ukrajnából érkező családok is. Tehát ők, akik ide kerülnek, sajnos nem tudnak, olyan helyzetből jönnek, nehéz helyzetből, olyan helyzetbe, egy új helyzetbe jönnek ide, és így hozzánk kerülnek, jönnek segítséget kérve.
1: Mesélkélek erről a napról, nagyon sok kacajt, mosolyt és nevetést is láthattunk, a gyerekek maguk is felléptek a színpadon.
0: Így igaz, hát erre a nagy napra egy fél évet készültünk a gyerekekkel, tehát nagyon-nagyon vártuk. A gyerekek nagyon izgultak, de azt elmondhatom, hogy nagyon szép volt a nap. Elsősorban nyilván ők szerepeltek, tehát ők voltak az első fellépőnk, a 35 gyerek, egy kis dalocskával, gitáros kísérettel kezdtük az egész napot, és a helyi zenészeket, valamint jótékonykodókat meghívtunk, akik nagyon szívesen jöttek, nyitott szívvel, fogadták el a meghívásunkat, és itt voltak velünk ezen a napon. Tehát egy kis kamasz zenés csoport, fiúkból álló zenecsoport volt, akik énekeltek, szintén gitáros, dobos kísérettel. A Benei Néptánc csoport is csatlakozott ehhez a jótékonysági koncerthez. 20 fiatal gyerek táncolt magyar néptáncot. Ők is nagyon, amikor meghallották, hogy lesz ez a koncert, azonnal nem gondolkodva igent mondtak a felkérésre. Emellett helyi tanárok a zeneiskolából, tehát ők is felléptek, valamint az egyik helyi tanárnő, aki a zeneiskolában tanárnő, ő felkészített két hozzánk lévő gyereket, egy ikerpárt és egy autizmussal élő kisfiút, külön számmal, tehát az egyik kisfiunk ő gitározott egyénileg, és egy ikerpár testvérek, szintén az édes testvérükkel, aki nálunk dolgozik, ő nálunk a logopédus, és két sajátos igényű testvére van, akik hozzánk járnak, ugye, ahogy mondtam, ők is felléptek külön egyénileg.
1: Jótékonykodásról is szólt ez a program, kinek gyűjtöttetek, miért volt kihelyezve a Persely?
0: Így igaz, hát a mi intézményünk, tehát a hozzánk járó gyermekek részére, mivel sajnos a háború kitörése óta érezzük azt, hogy egyre kevesebb a támogatónk, hogy nem is az, hogy egyre kevesebb, inkább azt mondom, hogy sok helyre kell a támogatás. És ugye ebből kifolyólag mi így nehezebben tudunk hozzáférni támogatásokhoz, mivel mi teljesen egy önálló intézmény vagyunk, nem államilag támogatott, tehát pályázatokból, támogatókból tartjuk fent az intézményt, úgyhogy ez is célunk volt ezzel a koncerttel, hogy tudjunk egy kis anyagi támogatáshoz jutni ezáltal.
1: Akik hallják ezt a beszélgetést, milyen formában támogathatnak benneteket, milyen dolgokra van igazán szükség? Vannak-e fejlesztési igényetek? Mi az, amire a következő időszakban gondoltok akár a fejlesztések területén?
0: Nagyon nagy álmunk az, hogy bővítsük az intézményünket, mivel egyre több a hozzánk jelentkező gyermek, így kicsi az intézményünk ehhez. Tehát egyik nagy álmunk az, hogy bővítsük az intézményt, ehhez nagy támogatásra lenne szükségünk, valamint a gyerekeknek nagy hiánya van az udvaron speciális játszótér. Tehát ez egyik nagy álmunkhoz tartozik, és én úgy gondolom, hogy ez hamarosan majd be is következik, hogy meg tudjuk ezt valósítani. Emellett mi korábban lovasterápiával is foglalkoztunk, tehát vezettük a gyerekeket lovasterápiára, de sajnos az anyagi problémáink miatt ezt most nem tudjuk támogatni a gyerekeknek. Úgyhogy ez is célunk, meg további, igen, ilyen álmunk, hogy folytathassuk-e a lovas terápiát a gyerekeknek, mivel látjuk a változást, és látjuk, hogy tényleg szükség van erre.
1: Nagyon szépen köszönjük, hogy bemutattad ezt a napot, és hogy bemutattad a Szent Teréz közösségi központnak a munkáját, működését. Hol lehet benneteket elérni, esetlegesen több információt kapni a szolgáltatokról, munkátokról, életetekről?
0: Én nagyon szépen köszönöm a meghívást. Tehát a Facebookon megtalálhattok, van egy nyitott csoportunk, Szent Teréz Jótékony Biztonsági Otthon a neve. Mi elérhetők vagyunk, tehát meg lehet nagyon könnyen minket találni, valamint Nagyszőlősön a Tulipán út 62-ös házszám alatt helyezkedünk el.
1: Nagyon szépen köszönjük, itt voltál velünk, sok erőt és áldást kérünk az életetekre, munkátokra, és feljük a hallgatók figyelmét, amennyiben van lehetőségük, támogassák a Nagyszőlősi Szent Teréz Jótékonysági Otthonnak a munkáját.
2: Az elmúlt percekben Hosovska Adriennel, a Nagyszőlősi Szent Teréz Jótékonysági Otthon igazgatójával beszélgettünk.

0: Határtalan. Határtalan. Mi történik a Kárpát-medencében? Hírek, események, érdekességek. A Kárpát-medencei Református Stúdiók közös műsora.
1: Erdély. Újra a bábok és a varázslat kapják a főszerepet a 22. PUK Nemzetközi Fesztiválon a Kincsesvárosban június 2-a és 5-e között. A rendezvény ideje alatt a PUK Báb Színház székhelyén, a Román Nemzeti Színházban, a Zeneakadémián és a Magic Puppetben láthatnak előadásokat az érdeklődők. Az elmúlt gyermeknapról, a fesztiválról és az előadásokról kérdeztük Csok Brigittát, a kolozsvári PUK Báb Színház irodalmi titkárát. A riporter Bálint Enikő.
2: Gyermeknapi rendezvények és PUK Nemzetközi Fesztivál. Hogyan hoztátok ezt a kettőt így össze?
3: Idén 2026-ban pont alakult, hogy a júniust azt egy ilyen jó nagy gyerekeknek és bábos szakmai közegnek dedikált eseménysorozattal tudjuk kezdeni, hiszen a június 1-e a gyermeknap, amit minden évben megünnepelünk, ez hétfőre esett idén, és rögtön utána kedden, június 2-án kezdődik a 22. kiadása a PUK Nemzetközi Fesztiválunknak. Úgyhogy arra gondoltunk, hogy ez így jó nyárindító lesz, és jó alkalom arra, hogy összehozzuk a közönségünket, és a szakmát is meghívjuk ide Kolozsvárra, és megnézzük, hogy mi a 25-26-os év friss termése.
2: És 1-én kezdődik, és 5-én ér véget. Ez azt jelenti, hogy több napos programokkal várjátok a gyerekeket, szüleiket és a felnőtteket is.
3: Így van, minden évben igyekszünk a gyermeknapi rendezvényen kifejezetten szabadtéri rendezvényre hívni az érdeklődőket, ahol a kicsik és nagyok családi programokon is vehetnek részt akár, és bábelőadásokat is nézhetnek, koncerteken is részt vehetnek, foglalkozások is várják őket, úgyhogy igyekszünk megszólítani a kicsiket is, szülőket, nagyszülőket, kísérőket, bárkit. És hát ez, amit mindig mondani szoktunk, illetve hát én személyesen nagyon szeretem azt gondolni, hogy elérhető ez a nemes cél, hogy a Báb Színházat kicsit visszaadjuk a felnőtteknek is, és értse, és úgy érezze a közönség is, hogy felnőtt közönségnek is igenis van helye a Báb Színházban, és a mindenféle a bábművészet minden formáját lehet élvezni akár felnőttként is, amit a fesztivál alatt igyekszünk is picit megmutatni.
2: Mi volt a fő szempont idén? Hogyan állt össze a program?
3: Idén igyekeztünk talán picit nagyobb hangsúlyt fektetni a hazai bábjátszásra. Idén talán több hazai bábszínház, bábtársulat, függetlenek és államiak egyaránt vesznek részt a nemzetközi fesztiválon, és nagy örömünkre szolgál az, hogy sikerült idén a nemzetközi fesztiválra az UNITER jelölt előadásokat az animációs és gyermekszínházi kategóriában, úgyhogy mindhárom jelölt előadástól lesz majd a fesztivál ideje alatt.
2: Melyik lesz a kedvenced? Persze tudom, hogy ilyet nem szabad kérdezni egy szervezőtől.
3: Igyekszem nem is választani kedvenced, de hát nyilván mindig vannak az embernek a szívéhez közelebb álló előadások, de hát inkább mondanék egy pár kategóriát, vagy kategóriákat, amik így mindenképp érdemesek. Nyilván a mi a PUK Báb Színház is több előadással készülünk a fesztiválra, így a Magyar Társulattól a Harisnyás Pippi és a Körösi Csoma Sándor Csodálatos Cselekedetei lesz látható, illetve a Román Társulattól a Dracula, Szörnyeteggé válásom története című előadás, ami egyébként jelölt is volt az említett animációs és gyermekszínházi kategóriában az Uniteren. De jönnek egyébként, van néhány külföldi vendégünk is, Dániából, illetve Hollandiából, nagyon izgalmas előadásokkal. Egyébként, mint minden évben igyekeztünk most is többféle műfajt megjelentetni, felvonultatni a fesztiválon, így marionettet is láthatnak a nézők, de akár a klasszikus értelemben vett asztali bábokat, kesztyűs bábokat, illetve még fontosnak tartom megemlíteni Sarkadi Bence, világhírű marionettművészt, aki már ismerhet egyébként a kolozsvári közönség is, hiszen több alkalommal részt vett még a Vándorpók utca színházi fesztiválon is, és a nemzetközi fesztiválunkon is. Idén a Világjáró Marionettek című előadásával érkezik hozzánk, és egy marionett animáció mesterkurzust is tart majd a fesztivál résztvevőinek.
2: Láttam, hogy lesznek műhelyfoglalkozások is a sétatéren. Ez mit fed magában? Megmutatjátok, hogy hogyan működik, hogyan jön létre egy előadás?
3: Egyébként az aspektus, illetve az, hogy a színfalak mögé nézünk kicsit, és itt láthatják azt, hogy testközelből milyen a Báb Színház, vagy milyenek ezek az alkotók, akik ebben tevékenykednek, az egyébként az egyik talán mondhatom, hogy célja is a gyermeknapi rendezvénynek, hiszen több Vándorló utca színházi előadás is lesz, ahol tényleg szemtől szemben állhatnak majd a művészekkel a gyerekek, és a foglalkozásokon is többféle olyan programmal készülünk, amin egy picit a gyerekek is kézműveskedhetnek, akár lesz arcfestés, mint minden évben, ez egy nagyon népszerű programpont szokott lenni mindig, úgyhogy reméljük, hogy mindenki megtalálja majd, amivel méltóképpen ünnepelheti a gyermeknapot.
2: És a gyermeknapon kívül mit jelent számotokra ez a fesztivál az idén?
3: Azt hiszem, hogy idén különösen rögös volt az út, amíg eljutottunk a végső programhoz, akár a formátumhoz, és nagyon sok munka van benne, de hát ez nyilván mindig minden évben hosszú-hosszú tervezés-szervezés. Talán idén azt tudom kiemelni, hogy egy másfajta találkozás a kollégákkal, és remélem, hogy a közönséggel is, és tényleg külön öröm az, hogy idén ilyen sok hazai alkotótársat, művészt tudtunk meghívni, és tudunk így együtt lenni. És hát ez nem csak számunkra, nem csak a szakma számára egy jó tapasztalatcsere, és megmutatása annak, hogy ki mivel is foglalkozik így a hétköznapok során, hanem a közönségünknek is egy nagyon jó alkalom arra, hogy picit beleláthasson abba, hogy mi történik Kolozsváron kívül, és hogy közösen tudjunk örülni ezeknek az izgalmas produkcióknak.
2: És hamarosan kezdődik is. Jelenleg hol tart a szervezés?
3: A szervezés jelenleg, azt hiszem, nagyjából mindenhol megszokott utolsó hajrában picit káoszos, picit már mindenki fáradt, de igyekszünk még így az utolsó 100 méteren minden olyan dologra figyelni, ami majd megkönnyítheti a hétnek a minél gördülékenyebb lemenetelét.
2: A Báb Színház világa mit hoz nektek? Ez egy kicsit személyesebb kérdés. Te hogyan kerültél a Báb Színház világához közel?
3: A Báb Színház világa ez tényleg egy nagyon, nagyon érdekes világ, és azt gondolom, hogy sajnos sok szempontból kevéssé jut az embereknek az eszébe, hogyha a színházról, a színházművészetről gondolkodnak. Azért is mondom, hogy sajnos, mert ez egy nagyon fontos közeg, egy nagyon fontos, talán mondhatjuk azt is, hogy ugródeszka, hiszen azért ez egy felelősség is, hiszen olyan anyagokat kell, olyan előadásokat kell a gyerekeknek megmutatnunk, amikkel majd az ő nézőségük megalapozódik valamilyen szinten, és hát figyelni arra, hogy ezek a világok, amik így megteremtődnek egy-egy előadással, vagy a Báb Színházban való létezésükkel, azok tudjanak olyan termékeny közeget biztosítani, hogy felkeltsék az érdeklődésüket, hogy azt érezzék, hogy itt tudnak tudást szerezni, ami talán a hétköznapokban nem annyira egyértelmű, és egy olyan izgalmas részvétel tud lenni a gyerekek számára, ami által nagyon sok képesség is fejleszthető.
2: Olykor azt is vettem észre, hogy a felnőttek sokkal jobban tudnak szórakozni egy-egy előadáson, mint a gyerekek. Vajon miért?
3: Ez egyébként az egyik nagyon nagy örömünk, amikor azt látjuk, hogy a felnőtt közönség is élvezi az előadást, a felnőtt közönség is nagyon be tud vonódni. És egyébként tényleg ez van, hogy nagyon sokszor minket is meglep, hogy milyen őszinte reakciók jönnek a felnőtt közönség részéről is. Mert ez egyébként a Báb Színháznak azért egy sajátossága, hogy itt azért nagyon-nagyon komoly és nagyon őszinte visszajelzést és kritikát kapunk az esetek többségében, mert a gyerekek a legőszintébb nézők, tehát hogy tőlük aztán mindig megkapod, amit érdemelsz, illetve amit ők látnak, és ezt sokszor ilyen csodálatos módon tudják megfogalmazni, és olyan dolgokat is kiemelnek, amikre lehet, hogy mi nem is gondoltunk. Viszont tényleg sokszor találkozunk azzal is, hogy a felnőttek kicsit el tudják engedni a prekoncepcióikat, és tudnak kicsit más szemmel nézni ezekre a történetekre, és ők is meg tudnak látni olyan dolgokat, amiket lehet, hogy egyébként nem olyan sűrűn a mindennapokban.
2: Hány részvevővel szoktatok számítani, akár az gyereknapi programmal, vagy a fesztivállal kapcsolatosan, azaz szükséges a regisztráció az előadásokra?
3: Nem szükséges a regisztráció. A június 1-i gyermeknapi rendezvényre minden programponton ingyenes a részvétel, ugye szabadtéren történik, a sétatér környékén, a kaszinó előtt lesz egy színpad. Illetve a PUK Nemzetközi Fesztiválon pedig mindig az adott helyszínen egy negyed órával, 20 perccel az előadások kezdete előtt lehet majd jegyet vásárolni. Biztatnék mindenkit arra, hogy aki egy kicsit is kíváncsi, érdeklődik a bábművészet iránt, vagy csak szeretne egy jó történetet látni, vagy valami olyan vizuális dologgal találkozni, amit nem biztos, hogy gyakran van lehetősége, az biztatok arra, hogy látogasson el akár a Sétatérre június 1-én, akár a Pugbáb Színházba, a Zeneakadémiára, a Román Nemzeti Színházba, vagy a Magic Puppetbe, ezek lesznek a PUK Nemzetközi Fesztivál helyszínei, mert mi nagyon sok kalandra és izgalomra számítunk, úgyhogy mindenkit nagy szeretettel várunk.
1: Az elmúlt percekben Csok Brigittával, a kolozsvári Pugbáb Színház irodalmi titkárával beszélgettünk a 22. PUK Nemzetközi Fesztiválról.

0: Határtalan. Mi történik a Kárpát-medencében? Hogyan él a magyarság, hogyan élnek a reformátusok? Hírek, események, érdekességek.
1: Kárpátalja. A Fischeri Gyermekstúdió egy népszerű kárpátaljai színjátszó stúdió és drámapedagógiai műhely, amelynek célja a gyermekek tehetséggondozása, színpadi magabiztonságának fejlesztése és közösségi nevelése. A foglalkozásokat és az előadásokat a Kárpátaljai megyei Magyar Drámai Színház színészei, többek között Vas Magdolna színésznő vezeti. A következőben a stúdióról vele beszélgetünk, aki kérdez Birta Zoltán.
2: A Fischeri Gyermekstúdiónak a munkája nagyon-nagyon végig mutat. Tekint vissza, és nagyon sok olyan színész köszönheti neki a mai karrierjének a kezdetét, amelyet mi magunk is ismerünk, illetve ez fontos, hogy ezt a munkát ti 11 éve ezelőtt vettétek át, és már ebben a 11 évben is rengeteg fiatallal dolgozhatok. Kélek, mesélnek a Gyermekstúdiónak a múltjáról és a jelenéről.
3: Valamikor most hirtelen meg sem tudom mondani, hogy hány éve, de hát Vinyenszky Éva néni csinálta ugye valamikor, illetve ő kezdte el ennek a Gyerekstúdiónak a működését, és hát megtisztelő volt, és egyben egy nagyon-nagyon kellemes dolog volt számunkra, hogy ezt mi átvehettük 11 évvel ezelőtt. Igazából mi megpróbáltuk tovább vinni, illetve próbáljuk tovább vinni azt a munkát, amit ő akkoriban tényleg csodálatos alázattal és tudással vitt. Biztos, hogy kicsit más volt akkoriban még a színi stúdió, de tényleg nagyon-nagyon sokan vannak a kollégáim között, akiket Éva néni karolt föl, és Éva néni egyengedte a pályájukat, tehát annak köszönhetően kerültek be a színművészeti főiskolára. Én igazából csak remélni merem, hogy nálunk is lesznek ilyen tehetséges gyerekek, akik majd egyszer, illetve hát van is, egy-kettő. Tudunk mi is már felmutatni egy-két ilyet. Például Csékhe Adrien most a Kaposvári Egyetemen tanult, tehát ő is most másodéves, szóval van egy-két ilyen diákunk már nekünk is, hála a jó Istennek, aki valamikor nálunk kezdte el 11 évvel ezelőtt, és még ilyen kis lányként jött be hozzánk a színi stúdióba.
2: Hogy kell elképzelnünk a színészi válás folyamatát? Hogyan lesz valakiből fiatal, Fischeri Gyermekstúdiós palánta? Hogyan kell elképzelnünk ezt az utat, hogy valaki meg akarja mutatni magát? Mi az, ami motivációként ott van azokban a gyerekekben, akik először hozzátok jönnek el?
3: Valószínűleg felfedezik otthon a szülők is azt, hogy a gyerek nagyon szeret szerepelni, szeret nyilván otthon is produkálja magát, otthon is verseket mond, vagy valamilyen kis jelenetet előad. Ez mindig egy otthoni felfedezés a szülőknél, és aztán behozzák őket hozzánk. Mi meghallgatjuk, hogy hogyan is mond verset, hogyan is énekel, milyen az ének hangja, és aztán elindul egy folyamat bent. Ezt nem feltétlen csak azoknak a gyerekeknek ajánlom, akik színészek akarnak lenni, vagy akiknek a szülei szeretnék, hogy a gyerekei színészek
2: igen,
3: legyenek.
2: Ez mennyire fontos kérdéskör, igen?
3: Igen, ez nagyon-nagyon fontos, mert tényleg van olyan, aki meg nagyon-nagyon szeretne hozzánk járni, és hát a szülők nem szeretnék, hogy színész legyen. Ez igazából egy nagy tévhit. Nem feltétlen csak azért kell hozzánk jelentkezni, vagy lehet hozzánk jelentkezni, mert színésznek akar menni. Természetesen mi nagyon örülünk, hogyha igen, de nem csak amiatt, és ne csak azért jöjjön valaki hozzánk, mert színész akar lenni, hanem lehet, hogy egyszerűen csak egy jó közösséghez akar tartozni. Szeret verset mondani, szeret énekelni, szereti kipróbálni magát valamilyen más dologban, mert azért nyilván ez egy teljesen más csapat, vagy más külön óra, hogyha így vesszük, mert a gyerekek azért nagyon-nagyon sok helyre járnak mostanság, táncra, énekre, matekra, angolra, és ez valami teljesen mást ad nekik, mert tényleg egy olyan közösségé formálódunk évek alatt, ami megtartó, ahol ki tudod magadat fejezni, megtanulod a másik rezgéseit, megtanulod azt, hogy hogyan tudj egy közösségben létezni, megtanulod azt, hogy miért jó, hogy nem csak te vagy az előtérben, hanem mást is előtérbe helyezni. Szóval nagyon-nagyon sok mindenről szól, meg kicsit az önmagunk megismeréséről is. Tehát, hogy Vannak olyanok, akik tudod, így eljönnek, azt mondták, hogy ú, enyém a világ, de jó, és akkor nyilván én nem fogom, tehát nem mi mondjuk azt meg, hogy most te milyen szinten vagy, amikor oda kerülsz, de volt olyan is, képzeld el, aki megérkezett, és azt mondta, hogy otthon ugye produkálta magát mindent, és utána pedig arról beszélt, hogy tudom én egy hét múlva, hogy én azt érzem, hogy nem értek semmihez. De ez nem baj, mert ez egy folyamat. Tehát amikor mi hozzánk oda kerül egy-egy gyerek, akkor azt képzeljük most, hogy hirtelen oda és mindent fog tudni, hanem ez egy szép folyamat, napról napra, hétről hétre, ahogyan foglalkozunk, úgy bontakoznak ki. 2-3 év kell ahhoz, most tudok már olyan diákot mondani, aki mondjuk 2 éve került hozzánk, és most láthatóak azok a dolgok, látható, hogy mennyit fejlődött, mennyivel másabb lett. Kicsit a személyiségét is fejlesztette, ahogy az évek haladnak, és kicsit másként áll hozzá egy-egy vershez, egy-egy szöveghez, egy-egy színdarabhoz, magához, a társához, aki ott áll mellette. Tehát nagyon-nagyon sok mindent megtanulunk, tisztelni a másikat, hogyan tudjunk a másikhoz egyáltalán fordulni. Szóval látszik, azért szoktunk ilyen nyílt napokat tartani minden év végén, hogy azok a szülők, akik ránk bíznak, vagy azok a családtagok, akik ránk bízzák a gyerekeiket, lássák azt, hogy mennyit fejlődik egy év alatt a gyerek. Nyilván ezt az első éven nem feltétlen fedezett fel, de mindig a második és harmadik éven látszik az, hogy mennyit fejlődött valaki, és miben lett egy kicsit teljesen más, és bontakozott ki a személyisége.
2: Ez az önmegvalósulási folyamat is érdekes, mert amikor azt mondjuk, hogy nem találja magát, és valaki a színpadon találja meg magát, az a gyerekek esetében láttok ilyen jellegű változás, hogy végre maga lehet, vagy olyan oldalát is megmutathatja, amit egyébként a hétköznapokban nincs lehetősége?
3: Nyilván egy iskolai közösség, egy osztály, az teljesen más csapatként működik, mint amikor bekerülsz újra egy másik közösségbe. És nagyon érdekes, mert ahogy telik az idő, és ha egy-egy osztályba így bekerülsz, próbálják nyilván tanárok is, és mindenki így azt a közösséget vinni tovább, azt az osztályközösséget. Van olyan, amikor elkönyvelünk valakiről valamit, hogy ő ilyen. Ez nem feltétlen, most én ezt nem számonkérésként mondom a tanárok, szülők, vagy igen, tanárok felé, hanem történik olyan, hogy valahova beskatujáznak valakit. Nem tudom, ő a jó tanuló, és neki állandóan jónak kell lennie. Vagy valaki a rossz tanuló, és ő állandóan rossz. Tehát itt pedig valahogy úgy alakul a közösségünk, hogy itt merhetsz jó lenni, merhetsz rossz lenni. Nem feltétlen tudod mindig ugyanazt hozni. Nem feltétlen tudod mindig ugyanazokat azt nyújtani, amit elvárnak tőled. És talán azért tud egy kicsit másabb lenni ez a közösség, mert elfogadjuk olyannak a másikat, amilyen. Egy másik közösségben létezhetünk, és megmutathatjuk azt, hogy lehet, hogy én a matekban nem vagyok eszméletlen jó, de verset mondani meg nagyon jól tudok, és ebben fejlődök. Szóval kicsit másabb. Ezt nem lehúzva akartam mondani semmilyen más közösséget, csak hogy próbálom afelé vinni, hogy ugye minden közösség, minden új közösség, amibe bekerül egy gyerek, fejleszt rajta valamit, mert más lehet. És ez nem azért, mert most más személyisége lesz, hanem kicsit mást bontakoztathat ki, és ezáltal fejlődik maga a személyisége is máshol is, és talán akkor könnyebben be fog illeszkedni az iskolai közösségben is, vagy valamilyen más közösségbe is.
1: Az elmúlt percekben a Kárpátaljai megyei Magyar Drámai Színház színésznőjével, Vas Magdolnával beszélgettünk a Ficseri Gyermekstúdióról.

0: Határtalan. Határtalan. Mi történik a Kárpát-medencében? Hírek, események, érdekességek. A Kárpát-medencei Református Stúdiók közös műsora.
1: Erdély. A Vallásszabadság házában szervezett konferenciát a Valláskutató Intézet május utolsó hetén, Sebzettségtől a színpadig, a vallás átalakuló formái a bizonytalanság korában címmel. Az összejövetelen a vallás kortárs társadalmi szerepének változásait vizsgálták a vallás és modernitás összefüggéseiben. A konferencián Tinca Richárd szociológussal beszélgettünk, aki előadásában a fiatalok dekonverziós narratíváit vizsgálta, megfigyelve, milyen indítékok, okok és tapasztalatok állnak a fiatalok vallás elhagyása mögött. A riporter Pilbák Kincső.
2: A Vallásszabadság házában szervezett konferenciát a Valláskutató Intézet május utolsó hetén, Sebzettségtől a színpadig, a vallás átalakuló formája bizonytalanság korában címmel. Az összejövetelen Tinka Richárd szociológussal beszélgettünk, aki előadásában a fiatalok dekonverziós narratíváit vizsgálta. Kutatásában a fiatalok dekonverziós narratíváit, a vallás elhagyás indítékait vizsgálta. Hogyan fogott ehhez hozzá, hogyan nézett ki a kutatás?
3: A személyes beszélgetésük révén vált számomra világossá, hogy tulajdonképpen a vallásosság intézményes elhagyása, valamint a hitvesztésnek a szisztematikus feldolgozása mindeddig marginális maradt a hazai valláskutatásban, és itt nem csupán hazai valláskutatásról beszélnék, hanem alapvetően Kelet-Közép-Európában is nagyon kevés kutatás van, ami a vallás elhagyást, a hitvesztést, vagy más szóval a dekonverziót kutatja. Tehát elsősorban választ próbáltam találni egy empirikus hiányra, hogy így fogalmazzak. A második ok pedig az, miért kezdtem el kutatni. Tulajdonképpen, amit korábban is említettem, hogy a legtöbb kutatás az főként nyugati volt, és többségi társadalomba született. A korai megközelítésekben itt leginkább a makrotársadalmi tényezők domináltak. Ilyen makrotársadalmi tényező például a szekularizáció, tehát hogy a vallás visszaszorul a közéletből. Ilyen magyarázat lehet makrotársadalmi magyarázat a modernizáció nyomán megerősödő individualizáció, vagy akár a vallási pluralizmusnak a térnyerése, tehát, hogy egyre több vallás van a piacon. És tulajdonképpen, hogyha Romániára tekintünk, akkor a nyugati modellekkel szemben a posztszocialista Romániában, tehát a rendszerváltás után a szekularizációval ellentétes folyamatról beszélhetünk, tehát deszekularizációval, tehát a vallás társadalmi relevanciája újbóli megnövekedéséről. És egy további sajátos helyzete Romániának az erdélyi magyar történelmi egyházak. Tudniillik ugyanis, hogy az erdélyi magyar egyházak a szakralitáson túl, tehát a vallási feladatok ellátáson túl egy fontos kisebbségi önszervezési pillére az erdélyi magyarságnak. Egy kiterjedt intézményrendszerrel rendelkezik az erdélyi magyar történelmi egyház. Tulajdonképpen számtalan olyan feladatot vállalnak el, amivel nem csupán a vallásosságot erősítik, hanem valamilyen szinten az erdélyi magyarság önszerveződését látják el, az etnokulturális reprodukciót.
2: Milyen visszatérő okok jelentek meg a fiatalok történeteiben, amelyek hozzájárultak a vallási közösségekhez való eltávolodásukhoz, illetve hogyan történt ez a felmérés?
3: A vallás elhagyás nem egyetlen okra vezethető vissza, hanem több tényező együttes hatására. Tehát amikor én most a következőkben okokról fogok beszélni, akkor elsődleges okot említem, és nyilvánvalóan az elsődleges ok mellett megjelentek különböző más okok. A valláselhagyás egyébként egy lassú, fokozatos folyamatként ment végbe, tehát nem egy egyszeri döntés, egy hirtelen jövő egyszeri döntés. És rátérve az okokra és az indítékokra, három okot említenék. Az első a személyes tragédiák. Személyes tragédiák során mondjuk veszteségeket említenék, mint a nagyszülőszülőnek az elvesztése, és itt nem csupán a veszteségnek a ténye, hanem tulajdonképpen a veszteségre adott magyarázata az egyháznak. A második ok az az egyházban való csalódás. Itt leginkább az egyházközségben való csalódás dominál. Tulajdonképpen a vallás elhagyóak több esetben is képmutatónak vagy akár kirekesztőnek mutatták be a saját közösségüket. A harmadik pedig az intellektuális kétely. Az intellektuális kétely alatt arra gondolok, hogy több interjúalanyom, például a különböző tudományos, különböző filozófiai vagy társadalomtudományi elméletekkel, tanokkal nem tudta összeegyeztetni a vallásos világképét. Tehát a két világkép, ami az egyik a tudományos, másik pedig a hitbeli világkép, az feszültségbe került egymással, ez vezetett a vallás fokozatos elhagyásához. A kutatásról azt kell tudni, hogy ez nem egy reprezentatív kutatás, ez nem egy általános. A kutatás során mély interjúkat készítettem a történelmi magyar egyházakban, leginkább református és katolikus volt vallású személyekkel. Tulajdonképpen összesen 12 darab interjú készült, ezek mély interjúk voltak, tehát a vallási szocializációtól egész a kitérést követő időszakig.
2: A vallás elhagyás ezen esetekben egyenlő volt a hit elhagyásával?
3: Tehát amit fontos megemlítenünk, és legelső megállapításom pedig ez is volt, hogy különbséget kell tennünk a vallás elhagyás és a hitehagyás között, hiszen elkülöníthető, egymást nem szükségszerűen fedő folyamat. Az én értelmezésemben a vallás elhagyást az intézményes, illetve a rituális kötődések felbomlását jelentette, míg a hitehagyás pedig a vallási meggyőződés újrarendeződését. Miért fontos ez? Mert tulajdonképpen interjúalanyaim között volt olyan személy, aki azt mondta, hogy ő vallás elhagyóként tekint magára, ellenben úgy gondolja, hogy lehet valami felsőbbrendű erő, ami hatással van az ő életére, ami hatással van rá.
2: Szükséges-e valamit tenni, hogy ezeket a fiatalokat visszaintegrálják ezekbe a közösségekbe, vagy volt erre valami kérdés, vagy kimutatás, vagy ön szerint ez szükséges-e, vagy ők mit gondolnak, hogy valaha vissza tudnának-e térni, vagy ez ilyen végleges?
3: Tulajdonképpen az interjúkat az erdélyi magyar fiatalokkal készítettem, tehát a korosztály 18 és 35 év közötti. Nyilvánvalóan fiatalkorban történhetnek olyan változások, amik egy idő után visszatérnek. Úgy érzem, hogy a kutatás szempontjából nem az én feladatom megmondani, hogy az egyháznak milyen stratégiái lehetnek erre. Ami fontos még megemlítenem, hogy az interjúalanyaim között legtöbben aktív tagjai voltak az egyházközségnek.
2: Hogyan reagált a fiatalok környezete, családja, barátai a meghozott döntésükre?
3: Az indítékokon és okokon túl beszélnünk kell arról is, hogy milyen reakciók érkeztek a vallás elhagyásra. Itt többnyire negatívak voltak a reakciók, noha intenzitásuk és formájuk eltérő módon jelent meg. A családtagok, barátok, ismerősök, a közösség gyakran értetlenséggel fordult a vallás elhagyó személye felé, nem értette a döntésének az okát. A családban is például különféle reakciók születtek, például a csendes belenyugvástól egész az érzelmi nyomásig, a közvetett konfliktusig, hasonló módon mentek végbe a baráti körökben is a reakciók. Látnunk kell azt, hogy a vallás elhagyás egy adott személy számára jelentős identitásvesztése jár. Gondoljon csak bele a hallgató, hogy mit érezhet az a személy, aki úgy dönt, hogy elhagyja a vallását, és rövid időn belül, vallás elhagyás időszaka során elveszíti legfőbb barátait, elveszíti legfőbb világképét, amivel magyarázta azokat a dolgokat az életében, amik mondjuk negatívak voltak, amik értetlenek voltak számára. Gondoljunk csak bele, hogy mennyi vesztességgel jár egy ilyen folyamat. A vallás elhagyás időszakát követően, tehát miután megtörténik az adott vallásnak az elhagyása, ambivalens módon jelentek meg pozitív és negatív értelmezések. Pozitív alatt olyan értelmezésekre gondolok, hogy többen megkönnyebbülésként, felszabadulásként élték meg a vallás elhagyását, hiszen úgy érezték, hogy megszabadultak olyan kötésektől, tulajdonképpen kényszerektől, amelyek fogva tartották őket, és ezáltal pedig nyitottabbá váltak új lehetőségekre. De amit említettem korábban is, hogy a pozitív értelmezések mellett ott volt a veszteség tapasztalat is. Többen érzelmi űrként hivatkoztak arra az állapotra, amit éreztek a vallás elhagyás után, mert amit mondtam korábban is, megszűnt az a világértelmezési struktúra, megszűnt az a világértelmezési keret, ami a mindennapok rendjét biztosította, ami a kiszámíthatóságot biztosította, ami a saját biztonságukat volt hivatott biztosítani. Egy érzelmi teherről beszélhetünk ez esetben, és ambivalens volt. A negatív tapasztalatok gyakran társultak bűntudattal is, bűntudattal az egyházközség felé, hogy elhagyták őket, bűntudattal a barátok, család felé. Bűntudat támad akkor is, amikor különböző vallásgyakorlati szokásokat hagytak el. Ilyen volt például az ima, aki elhagyta például az esti imádságot, nehezebben tudott elaludni, mert úgy érezte, hogy valami hiányzik még az éjszakából, valamit még el kell végeznie.
2: Ilyenkor volt-e, vagy erről volt-e felmérés, hogy volt-e valami új, ami bekapaszkodtak?
3: Igen, alapvetően nem fordultak új spirituális utak felé, inkább egy racionálisabb, egy kritikusabb világszemlélet felé fordultak. Ez, ami a világszemléletet illeti. Ami a közösséget illeti, ott beléptek úgymondván profán világi közösségek, ami érdekes módon nagy mértékben hasonlítottak az egyházi közösségekhez, hiszen hasonló funkciók voltak megtalálhatóak benne. Mire gondolok itt? A rendszeres találkozás például. A társas támogatás, a közös tevékenységek, a bizalmi beszélgetések, vagy akár az értékrendi közelség abban az esetben, amikor az új világi profán közösség különböző értékrendekhez volt köthető.
1: Az elmúlt percekben Tinca Richárd szociológussal beszélgettünk. A Kárpát-medencei Református Rádiók közös műsorának szerkesztőinek nevében megköszönöm figyelmüket. Legyenek hallgatóink a hét minden napján. Áldást, békességet!
0: Határtalan. Határtalan. A Kárpát-medencei Református Stúdiók közös műsorát hallották.

0: Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, a híreket Kecskés Ákostól hallják. Megerősítette változatlan negatív kilátással Magyarország hosszú távú államadós kockázati besorolását az eddigi befektetési ajánlású szinten a Fitch Ratings. Korábban a Standard & Poor's és a Moody's is hasonlóan döntött. A pénzügyminiszter a legutóbbi döntésre úgy reagált, bizalmat kapott Magyarország és ezzel a jelenlegi költségvetési gazdaságpolitikai irány is. Kármán András beszámolt arról is, hogy az elmúlt hetekben személyesen egyeztetett a hitelminősítők elemzőivel, és részletesen ismertette az új kormány gazdaságpolitikai prioritásait, valamint azt a munkát, amelyet a költségvetés rendbetétele érdekében megkezdtek. Eltörli a kormány a pedagógusok teljesítményértékelési rendszerét, a döntés értelmében 2026. szeptemberétől megszűnik a jelenlegi modell. A kabinet szerint a szisztéma túl nagy adminisztratív terhet jelentett, és nem adott valós képet a tanárok mindennapi munkájáról. Lannert Judit szakminiszter szerint a lépés könnyítést jelent az iskoláknak, és a jövőben egy szakmailag megalapozottabb rendszert vezetnek be. A pedagógusok szakszervezete egyetért az átalakítással, de bírálja a kormányt. Totyik Tamás elnök szerint ugyanis igazságtalan, hogy a tanárok munkája elveszett, és a korábban beígért plusz juttatásokat sem kapják meg a kollégák. A PDS szintén támogatja a törlést, ők helyi szintű, objektív modellt javasolnak. Rétvári Bence, a KDNP frakció vezetője szerint az ösztönzők megszüntetésével a minőség romolhat, ezzel a lépéssel pedig végső soron a gyermekek járnak majd rosszabbul. A tárca ígérete szerint a következő tanévben szakmai egyeztetések indulnak, hogy a pedagógusokkal közösen alakítsák ki az új értékelési kereteket. Megkezdődött a beiratkozás a Mogyoródi Militári Táborba, közölték a szervezők. A katonai és rendészeti pályára irányító egyhetes turnusok június 21-én indulnak. A programra a 10 és 18 év közötti fiatalok jelentkezését várja a tábor a honlapján. A résztvevők egy erdő szélén katonai körülmények között töltenek el egy hetet. A korai ébresztő és a rendszeres testmozgás mellett elméleti képzést is kapnak. A fiatalok honvédelmi és rendészeti témákkal, valamint bemutatókkal ismerkednek. Katonák, rendőrök és pénzügyűrök fejlesztik az erőnlétet és a koncentrációt. A klasszikus katonai módszerek fegyelemre, tiszteletre és önállóságra nevelnek. A jellemformáló táborban teljesen tilos a telefonok és számítógépek használata. A 21 éves múltra visszatekintő mogyoródi képzése határon túlról is érkeznek tagok. A nemzet különböző erői közötti megbékélést szorgalmazta a 14. Leó pápa Madridban, az egyház fő a királyi palotában a spanyol közjogi és politikai méltóságokkal is találkozott. Beszédében kiemelte, nem a konfrontáció, hanem a találkozás kultúrája teremt jólétet. A pápa szerint a béke üzenetét azok fogadják el, akik elutasítják az ideológiákat. Arra buzdított, hogy a jövő tervezésekor figyeljenek a szegényekre és a fiatalokra. Figyelmeztetett az új technológiák és a mesterséges környezet felerősödő előítéleteire is. A katolikus egyház főt a találkozó kezdetén 6. Fülöp spanyol király köszöntötte. Június 13-án ismét megrendezik a református énekek koncert istentiszteletet. A hagyományos zenei eseménynek idén is a Zeneakadémia nagy terme ad otthont. A koncerten anyaországi és határon túli református kórusok is fellépnek. A műsorban az ősi és az új énekes könyvi dallamok egyaránt felcsendülnek majd. A közönséget is bevonják az éneklésbe. A négy blokkokból álló eseményt bibliai részletek és közös imádságok kísérik. A szakrális hangulathoz a Zeneakadémia felújított Voigt orgonája is hozzájárul. Az esten neves hazai orgonaművészek és elismert karnagyok fognak szolgálni. Idén először a Cantus Dei nevű keresztény jazz zenekar is színpadra lép. A formáció különleges régi énekek előtt tisztelgő jazz feldolgozásokat játszik.
0: Az időjárásról.
1: Csak néha zavarhatja meg az égboltot gomoly és fátyol felhőzet. Az északi középhegységben fordulhat elő újra zápor, zivatar, illetve később az Alpok aljára is besodródhatnak csapadékgócok. Többfelé megélénkül az észak-nyugatira forduló szél. A csúcshőmérséklet 26 és 30 fok közé emelkedik. A legalacsonyabb értékek 12 és 18 fok között lesznek.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Repeto. Ismételjen velünk. Válogatás a nap legérdekesebb riportjaiból. Repeto.
1: Kedves hallgatóink, a Magyar Vöröskereszt idén is díjak átadásával ünnepelte a Vöröskereszt és Vörösfélhold világnapját. A Magyar Nemzeti Múzeumban tartott rendezvényen a karitatív szervezet az elismerések átadásával fejezte ki háláját a munkatársak, önkéntesek és támogatók kiemelkedő tevékenységéért. Borsodabaó Zemplén vármegye több elhivatott munkatársa és önkéntese is rangos díjban részesült. A következő percekben Duberné Dunavecki Évát, a Borsodabaó Zemplén vármegyei Vöröskereszt hajléktalanokat gondozó központja vezetőjét ismerhetik meg, aki emberi méltóságért díjban részesült. A díj a Magyar Vöröskereszt egyik kiemelkedő elismerése, amelyet a humanitárius tevékenységért, az elesettek segítéséért és a példamutató vöröskeresztes munkáért adományoznak. Duberné Dunavecki Évát, a Borsodabaó Zemplén vármegyei Vöröskereszt hajléktalanokat gondozó központja vezetőjét köszöntöm sok szeretettel az Európa Rádió stúdiójában, aki az elmúlt években sokszor volt vendégünk, és ilyenkor rendszeresen tájékoztatott a hajléktalan ellátás aktuális feladatairól. Mostani beszélgetésünk apropója azonban az, hogy május 8-án a Vöröskereszt világnapján emberi méltóságért díjban részesült. Szívből gratulálok a rangos elismeréshez.
2: Nagyon-nagyon szépen köszönöm a gratulációt, és hogy vendég lehetek.
1: A továbbiakban tegeződni fogunk több éves ismerettségünkre való tekintettel. Több elismerésben részesültél a szociális és humanitárius területen végzett áldozatos munkáért, átvehettél már például miniszteri elismerő oklevelet, Miskolcváros szakmai díját és több más díjat is. Ez a mostani elismerés mit jelent számodra?
2: Nagyon fontos ez a mostani elismerés, mert ugye emberi méltóságért díjat vettem át. Amit úgy gondolom, hogy magaménak tudom érezni magát a tartalmát is, hiszen 22 éve hajléktalan emberekkel foglalkozom, és ahol az emberi méltóság előtérbe kerül, és ennek talán a megsértése, az náluk az nagyon jellemző, és én azért dolgozom, hogy ezeknek az embereknek védjem az emberi méltóságukat. Védjem őket a kirekesztettségtől, védjem őket a megaláztatásoktól, és én úgy gondolom, hogy ez most ezt a díjat valóban minden díjnak nagyon örültem, de ezt a díjat nagyon magaménak érzem.
1: Emberi méltóságért díj, csak egy személyes tapasztalat, hogy amikor én megláttam, hogy te kaptad idén ezt az elismerést, akkor azt mondtam, hogy hát ez a díj most nagyon jó helyre került, mert számomra a te munkásságod, a te hivatásod az mindenki számára példaértékű lehet, hiszen én csak ezzel találkoztam, úgyhogy ez a díj, ezt azt hiszem, hogy a legjobb helyre került.
2: Köszönöm szépen, hogy így látod, ezt én is így érzem.
1: Több mint két évtizede, pontosan 22 éve csatlakoztál a Vöröskereszt megyei szervezetéhez. Ez egy gyermekkori álom volt, vagy a neveltetésedből adódó indítatás?
2: Már gyermekkoromban beleláttam a Vöröskereszt segítő munkájába, édesanyám által, hiszen ő önkéntes vöröskeresztes volt, és mindig, ugye korábban volt május 1-e, augusztus 20-a,

0: nagy ünnepségek a Csanyikba, és ő mindig ott volt első segélynyújtóként, és én mindig ott voltam vele, és én láttam ezt a munkát, és már akkor ez nekem nagyon megtetszett. Maga a köpenyén az embléma, amit viselt, tehát ez így ennyi év távlatában is itt nagyon-nagyon itt van előttem, úgyhogy én már akkor ebbe beleláttam. Nyilvánvaló mindig volt egy affinitásom a mások segítése irányába, és amikor rendszerváltás volt, akkor ugye el kellett döntenem, mert korábban én a Diósgyőri gépgyárban dolgoztam, és hát ugye a gyárak bezártak, el kellett dönteni, hogy merre is fogok elindulni, és akkor elkezdtem tanulmányokat folytatni, de azt tudtam, hogy mindenféleképpen a segítés, a mások segítése lesz az én utam. Több, tehát egyetemet, főiskolát végeztem, és azt láttam, hogy a gyermekekkel nem fogok tudni, tehát az nagyon mélyen érint. Tehát ugye belekóstoltam, vagy a tanulmányaim során nyilvánvaló, hogy gyakorlaton vettem részt számtalan területen, de úgy gondoltam, hogy hajléktalan ellátás lesz talán az, amit fogok tudni úgy végezni, hogy nem halok bele.
1: Törzsgyökeres miskolci vagy, hol végezted a tanulmányaidat?
0: Én Miskolcon középiskolában a Gábor Áronban jártam annak idején, majd 28 éves koromtól elkezdtem tanulni, és akkor a Krúdiba elvégeztem egy gyógypedagógiai asszisztensit, majd Jászberénybe végeztem főiskolát, a szociálpedagógus szakon, majd pedig lenne a Miskolci Egyetemen közigazgatási mesterszakon egyetemi végzettséget szereztem.
1: Mikor lettél vöröskeresztes?
0: 2004-től vagyok vöröskeresztes. Elsőként szociális munkásként, és akkor utána pedig 6 évig voltam szociális munkás, és 2010-től pedig vezetőként tevékenykedek.
1: Hogyan emlékszel vissza az első hetekre, hónapokra a hajléktalanokat gondozó központban? Milyen élmények értek akkor? Valójában erre számítottál, amit ott tapasztaltál?
0: Én nagyon-nagyon büszke voltam, amikor felvettek. Tehát az, hogy én a Magyar Vöröskereszt Borsodabói Zemplén megyei szervezet, tehát ez volt a papíromon, tehát vagyok a munkatársa, hát ez egy borzasztó jó érzés volt. Tehát én nagyon büszke voltam az, hogy a munkáltatóm ugye a Vöröskereszt, majd bekerültem az intézménybe. Igazság szerint nem volt semmiféle olyan ellenérzésem korábban sem, így az intézménye hajléktalanállátása. Ez csak azért teszem hozzám, mert sok ember, aki eljön hozzánk intézmény látogatás, akkor mindig van egy ilyen, hogy fú, hát ennek mondjuk nagyon örülök, hogy kellemesen csalódnak, de hogy mindenkiben van egy ilyen, jaj, úristen, mi lehet ott, meg jaj, ezek az emberek. Bennem ez soha nem volt. Tele voltam kíváncsisággal, és amikor bekerültem, pont egy olyan területet kaptam, ami a nappali melegedőben voltam szociális munkás, ahol a legtöbb ember megfordul, ahol tehát nagyon-nagyon tevékeny munkát lehet végezni, és én megszerettem az első pillanattól kezdve.
1: Nagyon sok nehéz emberi sorssal szembesülsz nap, mint nap. Mi inspirál a leginkább a munkádban?
0: Mindig a segíteni akarás, a problémának a megoldása. A kezdetekben nehéz volt, tehát hazavittem nyilvánvaló a problémát. Szerencsém volt, hogy mindig olyan család állt mögöttem, hogy meghallgattak, hogy támogattak. Ez volt a kezdetek nyilvánvaló. Most sem vagyok érzéketlen a problémák irányába, de egy idő után az ember jobban előtérbe helyezi a segíteni akarást, és nem azt, hogy most akkor érzelmileg, tehát nem együtt sírunk, hanem az van, hogy igenis, hogy mindent megteszek azért, hogy abban a helyzetben is segíteni tudjak, amiben az ügyfelem van.
1: Milyen meghatározó élményeid voltak ez alatt a két évtized alatt?
0: Nagyon-nagyon sok esetem volt, és úgy gondolom, hogy nagyon igyekeztem mindig mindegyikből a maximumot kihozni. Volt, hát ugye, ami talán nagyon hosszú éveken tartott, de ezt már többször elmondtam, ez volt egy nagyon meghatározó, az a értelmi fogyatékos fiatalember, akinek az életét végig tudtam kísérni a kezdet, amikor bekerült az intézménybe, és sok-sok mindenen mentünk keresztül együtt, és sajnos nagyon nehéz életútja volt, akár imeibe bekerült, ugye ezt tudjuk, hogy ez az értelmi fogyatékos embereknek, ha elkövetnek van bűncselekményt, akkor oda kerülnek, de én tudom, hogy azt nem követte el, amivel őt vádolták, de ez már a múlt, hagyjuk is, és végig én jártam hozzá látogatni, utána én voltam az, aki ki tudtam onnan intézményi hátteret biztosítottam, hogy kikerüljön, majd ugye az édesanyjához került, aki szintén intézménybe volt, és akkor onnan vágyott oda, nem azt kapta azt a szülői szeretetet, amit szeretett volna, és akkor elindult ugye egy Mikulás napkor visszajön hozzám Miskolcra, Izsófalván volt egyébként, és ott a sineken jött, és elütötte a vonat. Tehát ez egy nagyon-nagyon meghatározó az életemben. Nagyon fontos volt számomra ez a fiatalember. A rengeteg hátránnyal nyilvánvaló, hogy ott sok-sok felelőst fel lehetne sorolni, hogy ő miért került hajléktalan szállóra, hiszen korábban is ezek a problémái megvoltak, de ez is már a múlt, de azt nagyon megszenvedtem. Tehát egy hosszú idő is volt, amíg én az életében voltam, és sajnos az utolsó pillanatig, mert ugye már nincs, de számtalan dologba vettem részt, például amikor hölgyek érkeztek az intézménybe. Nagyon sok voltak szülések, amikor ugye intézményből ment, kísértem, és utána a gyermeket nem adták ki. Volt olyan bácsim, aki szegénykém, ő is olyan demens is volt, meg egyéb problémái is voltak, és akkor őt is börtönbe került, de azért, mert ment az utcán, nyitva volt egy kapu, bement, kitolta a kerékpárt, és akkor az már nyilvánvaló, nem azért tettem, mert ő lopni akart, hanem hát azért, mert ő ilyen volt. Akkor bekerült, akkor bevittem a fazekasra, akkor ott hagytam, tehát szóval kísértem, mindig mentem velük, mert úgy gondoltam, hogy az azért sokat jelent, hogy nem egyedül mennek, még ha akár börtönbe, ha akár egy gyermekelvételre, tehát hogy mindig a hátteret, ugye a biztonságot próbáltam nekik adni, hogy azokban, amikben ugye most, ami rájuk vár, akkor legalább annyit érezzenek, hogy ott vagyok. És ez például, hogyha kliensen bekerült büntetésrehajtásba, akkor általában mindig nekem írtak, hogy én legyek a kapcsolattartó. Tehát, hogy én ezt fontosnak tartom. Lehet, hogy ez mások szemébe, ez másképp, de nekem nagyon fontos volt, hogy bármilyen élethelyzetbe kerülnek, mindig ott legyek mögöttük. Tehát mindig tudják, hogy van Éva néni, akire lehet számítani. És ezt a mai napig is érzem már, ugye 10-től vezetőként vagyok az intézmény életében, vagy az ügyfeleim életében, de mindig visszatérnek, hogyha ki is kerültek tőlem, de mindig visszatérnek, hogyha az életbe való megrekednek, hogy én leszek az, aki fog nekik segíteni. És azt hiszem, hogy nálam az, hogy egy kiégés, tehát ilyen szóba se kerül, mert az én lelkemet ez nagyon táplálja.
1: Mindez azt mutatja, hogy kialakult közöttetek egy bizalmi kapcsolat, és ennél azt hiszem nagyobb sikerről beszámolni nem is lehet, hiszen ez mindent elmond arról, hogy milyen kapcsolatot ápolsz azokkal a gondozottakkal, azokkal a rászoruló emberekkel, akik kénytelenek a hajléktalanokat gondozó központnak a szolgáltatásait igénybe venni. Nem egyszerű ezeknek az embereknek az élete, sorsa.
0: Igen, a bizalom, tehát említetted, és ez a legfontosabb, én mindig azt mondom a kollégáimnak is, vagy akár, hogyha új felvételes érkezik, hogy ami a legfontosabb, én úgy gondolom a szociális munkában az, hogy a bizalmat ki tudjuk alakítani. Ha ez nem sikerül, akkor, mert ugye ők már eleve terheltek, tehát ők azért már nagyon sokat csalódtak, tehát ők tőlük elfordultak, tehát ők azért nagyon-nagyon nehezen alakítható ki bizalom. De hogyha mi ezt meg tudjuk valósítani, és hát nekünk ez azért egy feladat is, nyilvánvaló, akkor én azt hiszem, hogy akkor mint szociális munkások, akkor nagyon jól működünk.
1: Kedves hallgatóink, hamarosan folytatjuk a beszélgetést Duberné Dunaveszki Évával, a Borsodabahó Zemplén vármegyei Vöröskereszt hajléktalanokat gondozó központja vezetőjével. Tartsanak velünk a továbbiakban, és számítunk a figyelmükre.

0: Repeto. Válogatás a nap legérdekesebb riportjaiból.
1: Repeto. Kedves hallgatóink, folytatjuk a beszélgetést Duberné Dunavecki Évával, a Borsodabaói Zemplén vármegyei Vöröskereszt hajléktalanokat gondozó központja vezetőjével, aki emberi méltóságért díjban részesült a Vöröskereszt és Vörösfélhold világnapján. A díj a Magyar Vöröskereszt egyik kiemelkedő elismerése, amelyet a humanitárius tevékenységért, az elesettek segítéséért és a példamutató vöröskeresztes munkáért adományoznak. Ez alatt a két évtized alatt bizonyára nagyon sok olyan új dolgot vezettél be az intézményben, amelyek korábban nem működtek. Mi az, amire a legbüszkébb vagy a változtatásokat illetően?
2: Igen, a Miskolci intézményben, egy kollégám mondta egyszer, hogy így mutatott egy térképet, hogy te teljesen átírtad az egészet. Nagyon-nagyon odafigyeltem arra, és arra nagyon törekedtem, hogy egy komfortos intézményellátást tudjunk biztosítani. Ez nyilvánvaló, hogy sok esetben pályázati források elnyerésével sikerült korszerűsíteni, modernizálni, és nekem nagyon nagy szerencsém van azzal, hogy olyan a fenntartóm, aki teljesen megbízik a döntéseimben, tehát hogyha én bármit elitárok, hogy ezt vagy azt szeretném az intézményben, mert ez szükséges ahhoz, hogy az ügyfeleink minél komfortosabban érezzék magukat, akkor ő soha nem gördít akadályt. Tehát megbízik a döntéseimbe, nem kell nekem azzal szembesülni, hogy majd azt mondják, hogy anyagi vagy egyéb dolgok miatt nem. És ezért az intézményünk, én úgy gondolom, hogy egy nagyon-nagyon tiszta és egy jól felszerelt intézmény. Amire nagyon büszke vagyok, hogy hozzá kell tennem, hogy nők részére csak mi biztosítunk egyébként ellátást a városban, és sikerült párosszobákat létrehoznunk. Nos, ez úgy működött, hogy ugye mi egy több mint 100 éves laktanya épületben van nekünk a szolgáltatásnyújtás, és akkor voltak ilyen nagy hálók, úgymond, nagy szobák, és akkor azokat le lehetett választanunk. És ezért nagyon-nagyon jó kis kétágyas szobákat tudtunk létrehozni, ahol férj-feleség tud együtt lenni. Ez nagyon-nagyon fontos, mert azért, amikor bekerültek az intézményünkbe, akkor egyiket helyeztük el egyik a férfi szállón, a másikat a női szállón, tehát tulajdonképpen szét kellett válniuk. És azért ez borzasztó nehéz nekik megélni, már eleve az, hogy egy olyan élethelyzetbe kerültek, amikor ugye elveszítették a lakhatásukat, most bekerülnek egy intézménybe, és akkor ott még teljesen külön. Úgyhogy tudtunk kialakítani 6 ilyen szobát, ez egy nagyon-nagyon jó dolog volt, és ami viszont meg nagyon, és ez a munkatársaimat dicséri, hogy olyan kollégákkal dolgozom, hogy ezeknek a kialakításában, burkolásba, festésbe, tehát mindenben részt vesznek. Úgyhogy több diplomás emberekről beszélünk, és ezek az emberek, amikor látják, hogy, vagy amikor megbeszéljük, hogy most én kitaláltam valamit, megbeszéljük, és akkor ők is ezt támogatva, és mindenki beleteszi azt a tudást, ami van. És ez ugye nem a szociális része, hanem az, hogy aki burkolni tud, az, aki vízhezért, aki ehhezért, ahhozért, és akkor ugye együtt így megalkotjuk. Vannak társadalmi munkásnapjaink, amikor ugye mi lányok akkor elkezdünk takarítani, a fiúk pedig festegetnek, vagy egyebek, tehát így lehet haladni. Például tavaly évben sikerült egy komoly összeget kapnom adományként járó lapokra, abból megvásároltuk, és az én kollégáim tették le az intézménybe. És ez egy nagyon nagy mennyiség volt, úgyhogy én végtelen büszke vagyok rájuk, és csak is ők azok, akik egyébként megmaradnak, akik így gondolkodnak, mint én. Tehát egy nagy csapat vagyunk, és mindenki beleteszi, azon kívül még, mondom, a szociális munkán kívül még mindenki beleteszi az egyéb tudását is.
1: Jelenleg hány tagot számlál a miskolci csapat?
2: A miskolci intézményben 50 fő munkavállaló van, segítők vannak, ápoló gondozók vannak, és szociális munkások vannak.
1: Már magában az, hogy 50 embert kell irányítani, már ez is egy, szerintem a feladatnak egy nagyon nagy falata. Ezen kívül ugye ott vannak a fedél nélkül élő emberek, akik segítségre szorulnak, hát ez meg nem könnyű.
2: Nekünk ugye van utcai gondozó szolgálatunk, és akkor ugye nem csak az intézményben élők, tehát ugye az a 300 fő, aki bent van, hanem nekünk még ugye kint vannak a külterületi részeken egy 80, szóval most 87 fő gondozottunk, őket is látogatjuk, őket is próbáljuk segíteni. Hát igen, vannak, igen.
1: 2010 óta intézményvezetőként 2020-tól a Miskolci intézményben lett a Balassa Gyarmati, majd később a Salgó-Tarjáni intézmény vezetőjeként is dolgozol. Ilyen szerte ágazó munkát csak egy támogató háttérrel lehet jól végezni. Mit szól ehhez a család? Hogyan tud támogatni a munkádban?
2: Először is engedik, hogy szárnyaljak. Tehát nyilván valamikor igazgató úr átveszi bármelyik megyét, és, vagy vármegyét, és akkor jönnek a feladatok, hogy intézményeket veszünk el, tehát a hajléktalan ellátásba rám gondol, aki majd ugye beindítja azt az intézményt, és hát nekem ez mindig egy nagy kihívás, és nyilvánvaló, hogy ebbe én úgy gondolom, hogy a családtagoknak támogatni kell. Tehát ez minden szinten. Most, ha engem ebbe korlátoznának, akkor én ebbe sérülnék. Viszont ha én sérülök, akkor sérül a család. Tehát én úgy gondolom, hogy nálunk családban is úgy van, hogy a férjemnek is bármilyen a munkájába, bármilyen változás, vagy kihívás, tehát én is mindig támogattam, mert nem lehet akadályozni, tehát az embert nem lehet akadályozni, mert az, ott biztos, hogy sérül mindenki. Úgyhogy nagyon, nagyon büszke vagyok rájuk, a lányomra is nagyon-nagyon, mert ő viszont ugyan ő is a segítséget választotta, de ő nem ebbe a formában, hanem ő az emberek gyógyítását, úgyhogy tavaly augusztustól a megyei kórházba belgyógyászaton orvosként, orvos rezidensként dolgozik, úgyhogy és látom azt, hogy milyen szívvel lélekkel teszi a feladatát, és amire nagyon büszke vagyok, az, hogy egy nagyon jó ember. És úgy gondolom, hogy így egy nagyon jó orvos is már jelenleg is, és nyilvánvalóan, hogy fejlődik, akkor pedig még jobb lesz.
1: Ilyen nagyon sok munka mellett feltétlenül meg kell találni azt a kikapcsolódási módot, amely egy kicsit feltölt a későbbiekre. Ha van időd kikapcsolódásra, akkor mi az, ami ki tud kapcsolni?
2: Hát most az elmúlt időszakban sok időm nincsen, mert ugye reggel 8-szor kb. 6-7-ig dolgozom, tehát akkor megyek haza, a hétvégék vannak, és nekem a kikapcsolódás a főzés. Tehát én főzök a családomra, megcsinálom a házi munkát, akkor én már hétfőn egy nyugodtan fogok elindulni, hogy tudom, hogy akkor megvan mindenkinek az élelem, és akkor tiszta a lakás, vasalt ruha, egyebek, tehát nekem ez a kikapcsolódás. Úgy évek óta nyilvánvaló, hogy eljárunk pár napos pihenésre, vagy van nyaralás egy-két hét, de igazából nekem főképpen ez engem, ami kikapcsol. Imádok sütni, főzni, úgyhogy ez állítólag nem is megy rosszul, úgyhogy ez engem teljesen kikapcsol.
1: Bár azt nem állíthatjuk, hogy nagyon egyhangúan telnek a napok a hajléktalanokat gondozó központban, hiszen sok emberről gondoskodtok, naponta kell fontos döntéseket hozni, mégis hogyan telik egy-egy átlagos nap az intézményben? Vannak-e különösen embert próbáló időszakok a központ életében?
2: Hát az ember próbáló időszak az mindig a krízis időszak, tehát a téli időszak. Ott azért jóval nehezebb a feladatunk, mert tehát ugye a krízis időszakon kívüli időszak az általában azokkal az emberekkel foglalkozunk, akik nap mint nap ott vannak. Tehát már egy nagyon ismerős arcok, ismerjük a viselkedésüket, ők is már tudják azt, hogy nekünk mi az elvárás, ugye a legfontosabb a házirendnek a betartása. Nagyon fontos ugye az is, hogyha valaki aktív, akkor annak dolgozni kell menni, tehát azért vannak ilyen elvárások az intézményben, és hál' Istennek, amikor úgy akár kis támogatással, de munkát vállalnak, akkor mindig látják azt, hogy, vagy érzik azt, hogy igen, akkor most már itt valahol, tehát azért fontosnak érzi magát. Tehát a krízis időszak viszont arról szól, hogy akkor vidéken is, hogyha valaki nehéz helyzetbe kerül a lakhatása, vagy a fűtés nem megoldott, vagy pedig len olyan az otthona, akkor ugye hozzánk kerül be, akkor sok idegen érkezik, és olyan emberek érkeznek, akik akkor önálló lakhatásuk volt, és őnekik rettentő nehéz azt elfogadni, hogy most ők egy intézményben vannak, és leginkább ugye éjjeli menedék helyet vesznek igénybe, ami egy 15 főt, tehát egy hálóba 15-en vannak. Tehát ott borzasztó nehéz az alkalmazkodás, úgyhogy ez nagyon nagy kihívás a intézmény dolgozói számára, hogy próbálják úgy kezelni ezt a helyzetet. Ugye akkor több a konfliktus is, nyilvánvaló, úgyhogy én azt mondom, hogy az egy nehéz helyzet a krízis időszak.
1: Akkor mondjuk így a krízis időszakban egy-egy átlagos nap az hogyan zajlik? Gondolom két egyforma nap nincs, de van egy bizonyos alap.
2: Az intézményben élőknek ugye úgy zajlik, hogy reggel az éjjeli menedék helyet elhagyják. Akkor onnantól átmennek a nappali melegedőbe. A nappali melegedőből átmenek 12 és 13 óra között a népkonyhára megenne az egy tál ételt, majd utána a nappali melegedő 18 óráig, utána éjjeli menedékhely. És így nem is a nappal van igazából a nagy probléma, hanem ugye az éjjeli menedékhely, amikor 18 óra után ugye a krízis autó folyamatosan hozza be az embereket, akár olyan, de olyanokat, akik még nem voltak intézményben, vagy olyanok, akik esetleg olyan a magatartásuk, hogy végképp nem tudnak egyébként alkalmazkodni, és ugye ilyenkor őket is behozzák, mert hát a legfontosabb az ember életvédelme, és hát ugye télen azért leginkább ki vannak téve annak egy kihűlés veszélyének. Úgyhogy így zajlik, tehát tulajdonképpen 0-24-ben bent tudnak tartózkodni az intézménybe, a pihenésre, az étkezésre, a szállásra van lehetőségük. Ezeket egyébként mind ingyenesen tudják igénybe venni. Persze vannak azok a szolgáltatások, mint az átmeneti szálló, ami fizetőszolgáltatás, és van egy hajléksociális otthonunk, ahol az idős hajléktalanokat, embereket helyezzük el, ugye ez egy tartós bentlakás, ott 24 órában ápolásgondozást biztosítunk, az is térítési díjas.
1: Ez is érdekes, de engem inkább az érdekel, hogy a ti napotok hogyan áll össze ilyenkor, az ott dolgozóké, hogy elképzeljék a rádióhallgatók azt, hogy mennyi mindennel kell szembesülnötök egy nap, mennyi minden feladat hárul rátok.
2: Mindenkinek megvan a munkaköre, a kollégáknak, és nyilvánvaló, hogy most azon kívül, hogy szociális munkát végeznek, azon kívül, hogy ügyintéznek, azon kívül, hogy nyilvánvaló részt vesznek a népkonyhai étkeztetésbe, részt vesznek a beengedésbe, amikor információt adnak. Tehát ezek a munkafeladatok, amennyiben konfliktus keletkezik, akkor azt ott kezeljék, mert ugye nyilvánvaló sok ember van együtt, köztük előfordul. És ami nagyon fontos, hogy gondoskodnak, hogy beszélgetnek. És én azt látom, amikor így az intézménybe is ugye így jövök, megyek, hogy minden kollégám úgy egy klienssel így áll, beszél, és figyel, és ez annyira fontos, hogy figyeljenek rájuk. Úgyhogy jó emberekkel dolgozom. Ezek az emberek ezeket a feladatokat végzik, és adják önmagukat és a lelküket egyébként.
1: Kedves hallgatóink, néhány perc múlva folytatjuk a beszélgetést Duberné Dunavecki Évával, a Borsodabaúj Zemplén vármegyei Vöröskereszt hajléktalanokat gondozó központja vezetőjével. Számítunk a figyelmükre a továbbiakban is.

0: Repeta. Válogatás a nap legérdekesebb riportjaiból. Repeta.
1: Kedves hallgatóink, folytatjuk a beszélgetést Duberné Dunavecki Évával, a Borsodabaúj Zemplén vármegyei Vöröskereszt hajléktalanokat gondozó központja vezetőivel, aki emberi méltóságért díjban részesült a Vöröskereszt és Vörösfélhold világnapján. A díj a Magyar Vöröskereszt egyik kiemelkedő elismerése, amelyet a humanitárius tevékenységért, az elesettek segítéséért és a példamutató vöröskeresztes munkáért adományoznak. A krízis időszak április 30-ával véget ért, jelenleg milyen feladatokat lát el a központ, milyen szolgáltatásokat igényelhetnek jelenleg a fedél nélküliek?
2: Csak az időszakos éjjeli menedékhelyet zárjuk be ilyenkor április 30-ával, egyébként az összes többi szolgáltatást igénybe lehet venni. Éjjeli menedékhely 80 férőhelyes, átmeneti szálló 100 férőhelyes, nappali melegedő szintén 100 férőhelyes, népkonyhán 200 adagos ételt szolgálunk ki, a hajlékszociális otthonunkban ott 60 férőhelyes. Ami még fontos, hogy hát öregszik ugye nem csak a társadalom, hanem ugye, tehát a hajléktalan emberek is, és egyre nagyobb szükség van a ápolás-gondozás nyújtó intézmény jelentésre, úgyhogy most befogadást kaptunk, egy 17 fővel tudjuk bővíteni a hajléksociális otthonunkat, úgyhogy az átalakítások zajlanak, és bízom benne, hogy hamarosan meg fogjuk tudni nyitni. Ez egy nagyon-nagyon fontos szolgáltatásunk, és a jövőt illetően pedig én úgy gondolom, hogy ezekre lesz a legnagyobb szükség.
1: Mit tartasz a Vöröskereszt erősségének, és mi az, amin változtatni kellene a te meglátásod szerint, ha módodban állna, mi az, amit javítanál az ellátásokon?
2: Elfogult vagyok a Vöröskereszttel, tehát én úgy gondolom, hogy ez egy nagy múltú szervezet, tehát ugye számtalan országban vagyunk jelen, tehát nem is tudnék egyébként más segélyszervezetnek a tagja lenni, tehát nekem a Vöröskereszt az a Vöröskereszt, tehát ez egy nagy család. Mindig, amikor így, például most is, amikor vettem át a kitüntetésemet, és akkor felmegyünk Budapesten, tehát találkozok más bármegyikből érkezőkkel, vagy az országos igazgatósággal, akkor tehát úgy köszöntjük egymást, tehát tudod, hogy ez a hazai érkeztél, ez az ilyen, tényleg ilyen nagy család vagyunk, úgyhogy nekem a Vöröskereszt az mindent is jelent, úgyhogy ott abban így változást, a hajléktalan ellátásban változást, igen, ott van pár gondolatom, amit változtatni kellene, de nyilvánvaló, majd meglátjuk, hogy a jövő mit fog hozni, de azt hozzá kell tennem, hogy egy nagyon-nagyon jól felépített rendszer egyébként a hajléktalan ellátás. Én, amin változtatnék, hogy talán több felelősséget rónék azokra az emberekre. Mert tulajdonképpen, hogyha tehát mindent megkaphatnak úgy, hogy semmit sem kell érte tenni. És azt tudjuk, hogy amikor úgy semmit nem teszünk érte, és mindent megkapunk, hát ilyen az ember, akkor nem is biztos, hogy azt úgy értékeljük. Nyilvánvaló, mi az intézménybe, meg nekem is az elvárásom, tehát ha aktív valaki, tessék menni dolgozni. És itt ebből nem nagyon szoktam engedni, nem kívánságműsor, hiszen mindig elmondom, hogy amikor majd eljutnak nyugdíjas korba, és amikor nem lesz egy forint sem, akkor ugyanúgy ez a 15 férőhelyes éjjeli menedékhelyen kell lesz majd lenni, amikor már azért egy olyan korban, amikor betegségek is jobban jönnek, egy gyerek nem lesz szerencsés. De azért, hogyha lesz egy kis jövedelem, egy kis nyugdíj, akkor azzal már egy másfajta szolgáltatásra is be tudnak jutni. Meg másik az, hogy én úgy gondolom, hogyha az ember azért tevékenykedik nap, mint nap, akkor azért biztos, hogy az a mentálisan is erősíti. Úgyhogy én ezeket így mindig így elmondom, a kollégáim is ugyanezt támogatják, de viszont ennek az a problémája, hogy egyébként ezt én elmondom, és akkor ha valaki meg mégsem akarja, akkor nem tudok vele mit kezdeni. Tehát én arra szeretném ezt így kikerekíteni, hogy igenis kellene elvárásoknak lenni. Tehát, hogy legyen nekünk az, hogy igen, elvárhatom tőle az, hogy igen, ezt kell teljesíteni ahhoz, hogy akkor intézményi ellátásba tudjon lenni.
1: Ha újra pályaválasztás előtt állnál, újra a szociális terület kerülne előtérbe? Újra egy ilyen pályát választanál?
2: Újra, és úgy újra hajléktalanellátást. És talán azért is hajléktalanellátást, mert itt vannak. Tehát ez azért nehezebb, talán ők így a szociális területen mert őket nagyon sokan megvették, tehát nagyon, és nagyon sok problémával érkeznek, és őket annyira kirekesztik, és én nagyon harcolok értük, és nagyon-nagyon fontosnak tartom egyébként a társadalom és az érzékenyítést. Tehát én olyan harcos vagyok egyébként, én már a világon mindenkivel, most nem az, hogy összevesztem, de összetudok egyébként az érdekükbe menni, hogyha valahol nem úgy kezelik őket, és legyen ez, mindegy, nem is sorolnám, hogy hol, de és mindig jól jövök egyébként ki belőle, mert látják, hogy nem azért harcolok, mert hogy most én egy ilyen típusú ember vagyok, egy harcos, hanem azért, hogy értük, és akkor ha olyan emberrel találkozom, akkor ez akkor nem ellenséget lát bennem, hanem megérti az én álláspontomat, és talán el is szégyeli magát, hogy igen, tehát nem úgy bántunk ezekkel az emberekkel. Úgyhogy én mindenféleképpen így ez a legnehezebb területen.
1: Hogyan lehetne érzékenyíteni a társadalmat ezekre a kérdésekre, hogy elfogadják a segítségre szoruló embereket, és nem megvessék, hanem inkább támogassák őket?
2: Az igazság, hogy nagyon kevés az információ a hajléktalan ellátó intézményekről is, hogy az, hogy ők hogyan élnek. Én nagyon örülök, amikor jönnek egyébként intézménybejárásra, az egyetemről gyakran jönnek szociális munkások, egészségügyi szociális munkások, hallgatók, tehát most is volt, és megmutathatom magát az intézményt. Látják azokat az embereket, akik ott élnek. Mert sajnos a kép nagyon-nagyon rossz. Tehát az, hogy koszosak, piszkosak az intézményben is, ilyenek, olyanok, amolyanok, és akkor közben egyáltalán nem így van. Tehát most mondanám, hogy jöjjenek el az intézménybe, és nézzék meg a körülményeket, de nyilvánvaló, hogy nem mindenkinek van erre sem igénye, sem ideje, sem lehetősége, de talán ne ítélkezzünk. Én mindig azt szoktam mondani, hogy ítélkezzünk, csak a jó Isten ítélkezhet. Tehát mi ne kezdjünk el egyik ember a másikra ítélkezni, mert nem tudhatja, hogy miért került oda, hogy mi volt a múltjában, mi volt az életében. Nyilvánvaló azt sem kell eltagadni, hogy tettek is érte. Egyikünk sem tökéletes. Tehát én mindig azt mondom, hogy ő nekik az alkalmazkodási képességük az, ami talán gyengébb, mint másoknak. Nehezebben megváltozott körülményekhez nehezebben tudtak alkalmazkodni az életükbe. Mert minden embernek szerintem az életében vannak nehéz időszakok. Kijövünk belőle, próbálunk, ha most kevesebb van, akkor a kevesebbhez alkalmazkodni. Ha most ez az elvárás, akkor ehhez. Őnekik talán ez volt, hogy nem igazán tudtak alkalmazkodni. Itt, és azt látom is egyébként náluk, hogy nehezebben élik meg az, hogy na most akkor valami megváltozik, és akkor most akkor egy új irányt kell venni az életbe. Én úgy gondolom, hogy náluk ez van, de nem rosszabb emberek egyébként, mint bárki más.
1: Duberné Dunaveczky Évának nagyon szépen köszönöm a beszélgetést, és szívből gratulálok az elismeréshez.
2: Nagyon-nagyon szépen köszönöm.
1: Kedves hallgatóink, a Magyar Vöröskereszt idén is díjak átadásával ünnepelte a Vöröskereszt és Vörösfélhold világnapját. A Magyar Nemzeti Múzeumban tartott rendezvényen a karitatív szervezet az elismerések átadásával fejezte ki háláját a munkatársak, önkéntesek és támogatók kiemelkedő tevékenységéért. Borsodabaó Zemplén vármegye több elhivatott munkatársa és önkéntese is rangos díjban részesült. Az elmúlt percekben Duberné Dunaveczky Évát a Borsodabaó Zemplén vármegyei Vöröskereszt hajléktalanokat gondozó központja vezetőjét ismerhették meg, aki emberi méltóságért díjban részesült. A díj a Magyar Vöröskereszt egyik kiemelkedő elismerése, amelyet a humanitárius tevékenységért, az elesettek segítéséért és a példamutató vöröskeresztes munkáért adományoznak.
0: Repeta. A nap legérdekesebb riportjaiból válogattunk.

0: 1 óra. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, az Európa Rádió híreit Kecskés Ákostól hallják. Fontos kiberbiztonsági határidő közeledik a hazai vállalkozások számára. Június 30-áig mintegy 4000 cégnek kell teljesítenie a NIS 2 auditot. Tanács Zoltán technológiai miniszter szombaton hívta fel a figyelmet a feladatra, kiemelte, hogy a több mint 1400 vállalat csak nemrég értesült a kötelezettségről. A hazai kis és középvállalkozások jelzései szerint az európai szinten is szigorú szabályozás komoly teher. Ráadásul a piacon jelenleg nincs elegendő kapacitás az ellenőrzések elvégzésére. A kormány emiatt egyeztetést kezdeményezett a felügyeleti hatósággal a könnyítésekről. A kabinet azt kérte, hogy bővítsék a munkát elvégezni képes auditor cégek körét. Cél az is, hogy a hatóság büntetések helyett inkább segítse a jogszabály megfelelését. A tárgyalások eredményeként várhatóan módosul az auditorokra vonatkozó szabályozás. Idén 30 strand csatlakozott a Magyar Fürdőszövetség különleges akciójához. A Súlya strandon elnevezésű program június 8-a és 19-e között zajlik. A kezdeményezés célja, hogy élményszerű tanulást biztosítson a diákoknak a tanév végén. A pedagógusok a hagyományos tantermek helyett a medencék mellett tarthatnak órákat. A javasolt tantárgyak között a matematika, a környezetismeret és a testnevelés is szerepel. A résztvevő fürdők különböző mértékű kedvezményeket adnak a diák belépők árából. A fővárosban 5 helyszínen, köztük a Palatinuson és a római strandon várják az osztályokat. A vidéki helyszínek között debreceni és miskolci fürdő is csatlakozott az akcióhoz, így a hajdúsági Akvatikum és a borsodi Selyemréti strand fürdő is fogad csoportokat. A csatlakozó intézmények teljes részletes listája a szövetség honlapján érhető el. Szó és csend mottóval rendezik meg idén a Református Egyházi Napok Dunántúl Fesztivált. A nagyszabású összművészeti eseménynek június 26-a és 28-a között Veszprém ad otthont. A rendezvény fő célja, hogy teret biztosítson az elcsendesedésnek és személyes találkozásoknak. A belváros több pontján kulturális programok, előadások és beszélgetések várják a látogatókat. A rendezvényre olyan ismert világi előadókat is meghívtak, akik kötődnek az egyházkerülethez. Fellép többek között a Quimby, a Hiperkarma és a Budapest Bár Együttes is. A szervezők fontos újítása, hogy a nagy koncertek előtt rövid missziói igehirdetéseket tartanak. A belvárosban kialakított református utcában egyházi intézmények és szervezetek mutatkoznak be. Külön színpadot kapnak a gyülekezeti csoportok, szombaton pedig a fiataloknak szóló programok dominálnak. A fesztiválra a Kárpát-medence minden részéről, sőt más felekezetekből is érkeznek résztvevők. Közösségi napot rendeztek a vakoknak és gyengénlátóknak Miskolcon. A juniális rendezvényre június 6-án szombaton várták az érintetteket. A programot a helyi egyesület tagjainak és családtagjainak szervezték meg. A látássérült embereket vetélkedők közös torna és ebéd is várta a helyszínen. A kvízjáték során a résztvevők miskolci témájú kérdésekben mérhették össze tudásukat. Új szintre emelkedtek Magyarország és Észak-Amerika közlekedési kapcsolatai. Június 6-án szombaton megérkezett az első közvetlen járat Torontóból Budapestre. Az Air Canada repülőgépe október 24-éig közlekedik a két város között. A járat kezdetben heti 4, majd a főszezonban már heti 5 alkalommal indul. Tárkányi Zsolt államtitkár kijelentette. Az észak-amerikai kapcsolatok folyamatosan erősödnek. A repülőtér forgalma tavaly megközelítette a 20 milliós rekordot a fővárosban. A növekvő igények miatt a kormány elkötelezett a reptéri gyorsvasút megépítése mellett. A tervek szerint a vasútvonal az országos hálózatba integrálva a föld alatt futna. A közvetlen járattal az Egyesült Államok és a Karib térség is könnyebben elérhető, évente csak nem 90 ezer utas fordul meg jelenleg Magyarország és Kanada között.
0: Az időjárásról.
1: Csak néha zavarhatja meg az égboltot gomoly és fátyol felhőzet. Az északi középhegységben fordulhat elő újra zápor, zivatar, illetve később az Alpok aljára is besodródhatnak csapadékgócok. Többfelé megérénkül az észak-nyugatira forduló szél. A csúcshőmérséklet 26 és 30 fok közé emelkedik. A legalacsonyabb értékek 12 és 18 fok között lesznek.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

A sírhadás gospel kórust Bert Louis Karnagy alapította feleségével együtt, és évtizedekig szerveztek koncertsorozatokat világszerte, többek között Magyarországra, Romániába, Ukrajnába és Szlovákiába.

0: Zenesáv. Barangolás a dallamok világában.
1: A Sírhadás Band, melynek neve az új ének jelentésű héber szóból származik, kiemelten fontosnak tartotta a példamutatást és a karitatív tevékenységet, így több karitatív szervezettel közösen szerveztek jótékonysági turnékat.

0: Zenesáv. Barangolás a dallamok világában.
1: Karitatív szolgálatok is közrejátszott abban, hogy Bert és Tony Louist kitüntették, és az Orange Nassau rend lovagjai lettek.

0: Zenesáv. Barangolás a dallamok világában.
1: Bert Louisa, a Sírhadás Band alapítója és karnagya életének 74. évében hunyt el 2017-ben.

0: Zeneszálcímű műsorunkat hallották, melyben a holland sírhádás gospel kórus munkásságával ismerkedtünk meg. Megköszönöm megtisztelő figyelmüket, a szerkesztőt Antal Istvánt hallották. További jó rádiózást kívánok!
1: Zenesáv. Barangolás a dallamok világában. Az Európa Rádió zenei műsorát hallották.